0: ismerte meg az ő élettörténetét, miért érezte azt, hogy mindenképpen meg akar írni ezt a könyvet?
1: Akkor kezdem azzal, amit a végén kérdezett, tehát hogy hogy találkoztam vele. Véletlenszerűen keresgéltem az interneten, és valahogy elém bukkant az, hogy Kossuth Zsuzsanna február 19-én született, 1817-ben. Ez a február 19, ezen megakadt a szemem, egyrészt mert én is aznap születtem, de leginkább azért, mert hogy az Zsuzsanna nap. Az én édesanyám is úgy kapott nevet, hogy azon a napon, amelyik napon született, azt a nevet kapta. Innen tudtam, hogy nagy valószínűséggel akkor Kossuth Zsuzsannát nem lánynak várták, hanem fiúnak, mert nem volt női név, ugye, ahogy az édesanyámmal is. Tehát egy ilyen nagyon személyes szálon indult el az érdeklődésem Kossuth Zsuzsanna iránt, úgyhogy elkezdtem utána olvasni, és láttam, hogy egy elképesztően belemelő női sors. Nagyon-nagyon értelmes, egy nagyon küzdelmes sorsú, nagyon szorgalmas és hősies sors. Tehát ő Kossuth Lajosnak a legkisebbik húga. Kossuth Lajosnak 4 húga volt, ő a legkisebbik, aki az édesanyja már 48 éves volt, amikor született, tehát nagyon késői gyerek ráadásul, és ugye mivel a 19. század elején született, átélte a 19. század magyar történelmének a legviharosabb korszakát, és mivel olyan közel állt Kossuth Lajoshoz, ezért ennek teljesen a sűrűjében volt, de nagyon érdekes szemszögből, egy női szemszögből látta az egészet és élte meg. Ezért úgy döntöttem úgy, hogy meg kell írnom a sorsát.
0: Kossuth Zsuzsanna esetében mennyire volt könnyű anyagot találni, háttéranyagot találni, mennyire volt bőséges az az anyag, amiből aztán dolgozni tudott? Levelek esetleg, napló, korabeli dokumentumok?
1: Annak ellenére, hogy 19. századi, tehát azért elég régi történet, nagy szerencsém volt. Egyrészt ugye ez a romantika kora, amikor nagyon sokan írtak naplót, és rengeteget leveleztek az emberek, és mivel ugye ő egy olyan közegben mozgott, ami az utókornak számára is érdekes társaság, ezért nagyon sok napló levelezés fennmaradt. Például Kossuth Lajos összes levelezése, a magánlevelezése is már fenn van az interneten, digitálisan, digitalizálva, kereshetően. Ez nagyon sokat segít, ugye, hogy nem kell kisilabizálni az akkori cikormányos betűket, hanem egyszerűen digitalizált formában tudtam. Végigolvastam Kossuth Lajos összes levelét például. Nagyon sok a korabeli napról részletet. De nagy szerencsém volt abban is, ugye, hogy már voltak, akik feldolgozták Kossuth Zsuzsanna életét, egy történész hölgy, Rabati Magda, aki 2005-ben jelentette meg a könyvét Kossuth Zsuzsáról, ő egy nagyon aprólékos, gyönyörűen feldolgozott forrás feldolgozott könyvet írt. Azon kívül, hogy amit a legtöbben a korombeliek emlékezhetnek rá, hogy Kertész Zsuzsa 1983-ban jelent meg, azt hiszem, a könyvek Kossuth Zsuzsanna életéről. Ugye az egy alapmű ebben a témában, bár abban a könyvben azért elég sok a szerző fantáziájának a szüleménye és nem a valóság. Én sokkal inkább próbáltam a valósághoz igazodni.
0: Izgalmas lehetett azzal is szembesülni, hogy abban a korban, annak idején mennyire másként működött például a párválasztás, vagy az udvarlás módja, az öltözködés, a különböző etikettek úgymond. Most a könyvből olvasok egy részletet. Az önmegtartóztatás a férfiak részéről erény, nők részéről szinte kötelesség volt, még házasságban is. Minden kornak megvolt a maga frusztrációja. Milyen frusztrációkat tudna még említeni ezen kívül, akár a párkapcsolatokon belül, akár úgy az élet más területein abban az időben?
1: Ebben a könyvben leginkább a női frusztrációkat mutatom be, mert hogy Kossuth Zsuzsa szerintem egy tipikusan 20. vagy inkább 21. századi nő is intellektualitásában, a szellemiségében, a tetvágyában, tehát mindenben sokkal inkább hozzáillett volna a mai kor, és akkor megélni azt a frusztrációt, hogy ő sokkal okosabb volt, mint jó néhány férfi a környezetében, sokkal felkészültebb. Ő autodidakta módon tanult politikát, jogot, tervezést, ma már úgy mondanánk, hogy menedzsmentet, és ezekben mindegyikben kiváló volt. Tehát ő volt vállalkozó, ő védte magát bíróság előtt, felépített szervezeteket, politikai szervezetet, egészségügyi szervezetet, ezt mind maga saját erejéből, de mindezt úgy, hogy közben mégiscsak egy nő volt.
0: És a javított és új címmel megjelent kiadás címe is az, hogy A nővér. Újabb részlet következik a könyvből. Kossuth Zsuzsa a Szabadságharc alatt több mint 70 tábori kórházban szervezte meg az ápolási ellátást. Ő volt a világon az első nő, aki ezt véghez vitte. Munkája eredményeképpen 1849 nyarára már 72 tábori kórház működött az országban, ezeket egyre súlyosbodó tüdőbaja ellenére fáradhatatlanul járta, és Kossuth Lajos volt az, aki kinevezte őt tábori főápolónőnek, annak ellenére is, hogy Kossuth Zsuzsa mennyire kételkedett magában, és a könyvben is olvashatjuk, hogy meglepődve hallgatta, hogy mennyi mindenre emlékszik Kossuth Lajos, olyan eseményekre, amik miatt azt gondolta, hogy Zsuzsa a tökéletes választás a feladatra. Mik tartoztak pontosan Kossuth Zsuzsa feladatai közé?
1: Nagyon nehéz helyzetben volt Kossuth Lajos egyébként ebben az időszakban, ugye már a javában tombol a szabadságharc, elképesztő menedzseri feladatokat látott el az egésznek a megszervezésében, és krónikus probléma volt a kórházi ellátás. Nagyon kevés embere volt, nagyon kevésben tudott megbízni, egyrészt úgy, hogy politikailag is, meg úgy is, hogy meg tudja csinálni a feladatot. A húgát jól ismerte és bízott benne, viszont egyrészt nepotizmussal vádolták emiatt, hogy családtagot nevez ki, és leginkább, hogy nőt. Na, az aztán mindennek a teteje volt. Tényleg mindenkitől kapta ő is, tehát Kossuth Lajos is, meg Kossuth Zsuzsa is a vádakat. Görgei Artúr is például a többek között nagyon kikelt magából, hogy képzeli, hogy egy tapasztalatlan nőre bízza ezt a feladatot. Egyébként, ha mai szemmel gondolunk rá, akkor tényleg rokonát nevezte ki, és egy olyan embert, aki ilyen feladatot korábban nem oldott meg, de mégis nagyszerűen elvégezte ezt a feladatot Kossuth Zsuzsa, bízott benne, Kossuth Lajos, mert ismerte a képességeit. Az ő feladata volt az, hogy megszervezze azt, hogy minden csatatéren, minden táborhelyen legyen megfelelő ellátás, legyenek ápolók, legyen megfelelő kötszer, gyógyszer, ilyesmi. Nagyon nehéz feladata volt, mert hogy szűkösek voltak ugye a lehetőségek. Például az ápolókat csak úgy tudott szerezni, hogy a nőtársaitnak felhívást adott közzé, és arra jöttek a nők. Most ebből is hatalmas botrány lett, mert hogy abban az időben férfiakat nem ápolhattak nők. Többen fel is szólaltak, hogy őket ne ápolják nők, úgyhogy elég nehéz volt egyáltalán még a önkénteseket is ott tartani, mert csak szidást kaptak azért, hogy ápolták a sebesülteket. Nagyon-nagyon nagy ellenszerűen szélben dolgozott, de mégis egy kiváló munkát végzett.
0: Egy kicsit ugorva az időben, illetve a történetben, a szabadságharc bukása utáni idők. Ismét egy idézet következik. A kiadott osztrák rendelet szerint az utcai feliratokat először németül kellett megjeleníteni, és semmilyen díszítésre nem használhatták a piros-fehér-zöld színhármast. A szabadságharc bukása után a börtönévek, a számüzetés és a családi széthullás következett. A sokadik újrakezdés reményében hogyan alakult Kossuth Zsuzsa életének utolsó évei?
1: Az utolsó évei is nagyon sok fordulatot és rengeteg nehézséget hoztak. Addigra már özvegy volt, elveszítette egy gyermekét. Ott volt a nyakán a megélhetés gondja, idős édesanyja, mindezekkel neki kellett megbirkóznia, és itt jött elő, hogy ő egy kiváló vállalkozó is volt. Először iskolát üzemeltetett, aztán ugye megtámadták, összeesküvés vágyjával börtönbe került, ahonnan saját magát ki tudta menteni azzal, hogy felkészült volt jogilag. Rengeteg betegséggel küzdött, azok mellett próbálta fenntartani a családot. Végül elengedte a császár, és emigrációba mehettek. Először Belgiumban telepedtek le, és ott a megélhetését egy csipkeverő üzemmel biztosította az egész családnak. Itt is kiderült, hogy kiváló vállalkozó, egész jól ment az üzeme, amikor aztán Amerikába is átmehettek. Ott volt már a család egy része, ott viszont legyőzte őt a tüdőbaj, és végül meghalt.
0: Ez a könyv maga, meg ez a történet maga hát sokszorosan filmért kiállt, vagy forgatókönyvért kiállt számomra. Volt ilyen terv, hogy megfilmesítsék Kossuth Zsuzsa életét?
1: Nem készült róla még film. Arról, hogy volt-e tervben, azt nem tudom, de nem készült róla. Pedig nem csak az, hogy megérdemelni, hanem hogy tudni kell, hogy aki nem egészségügyi dolgozó, az nem tudja, hogy Magyarországon, aki egészségügyi pályára ment, mindenki ismeri Kossuth Zsuzsa történetét. Mert hogy tanítják nekik, mert hogy annyira fontos szereplő volt a magyar egészségügy történetében. Úgyhogy kifejezett nagy érdeklődés van egyébként Kossuth Zsuzsa élete iránt. Azért is van már a második kiadása ennek a könyvnek, mert az első kiadás az nagyon hamar elfogyott, pedig nem kevés példányszámban nyomták ki.
2: Az elmúlt percekben Berényi Annával, a Nővér Kossuth Zsuzsanna regényes életrajza című könyv szerzőjével Fülöp Tamás beszélgetett. A kötet a Szkolár kiadó gondozásában jelent meg.

0: A magyarországi és európai tehetségsegítés úttörője Csermely Péter professzor szerint a tehetséges fiatalok európai és Magyarország jövőjének biztosítéka a kontinens életbiztosítása. Magyarország e tekintetben példaadó, és nem véletlen, hogy 2011-ben egy budapesti tehetségkonferencián magyar kezdeményezésre született meg az Európai Tehetségtámogató Hálózat gondolata is. Fuszek Csillával, a budapesti Európai Tehetségközpont igazgatójával, a Tehetségek Szolgálatáért díj kitüntetettjével Kövesdi Zsuzsa beszélgetett a 20. születésnapját ünneplő Ma Tehetsz közgyűlése alkalmából.
1: 10 éves az Európai Tehetségtámogató Hálózat, a Ma Tehetsz pedig 20 éves. Úgy látszik most ez az időszak nagyon hasznosan előtérbe hozza a tehetséggondozást, és kiemeli a fontosságát. Fuszek Csilla, a magyar tehetséggondozás képviselője ebben az európai mozgalomban, tőlünk tanulhatnak nagyon sokat sok ország európai mozgalmai.
2: Hát talán nem is azt mondom, hogy tőlünk tanulhatnak, hanem már nagyon sokat tanultak is tőlünk, hiszen ezt a bizonyos hálózatosodást a tehetséggondozás terén, ezt Magyarország mutatta be tulajdonképpen Európának, és aztán ez azóta elterjedt különböző országban, hol előbb, hol később, hol velünk párhuzamosan voltak az első ilyen típusú kedvezmények. Például mostanság a leginkább fejlődő terület Horvátország, Szlovénia, horvát tehetségpontoknak a száma egészen megugrott az utóbbi időben. Körülbelül 60 tehetségpont született ott az elmúlt pár évben.
1: Csilla, mi a te szereped, mi a feladatod a hazai tehetséggondozásban konkrétan?
2: Az én feladatom tulajdonképpen az, hogy ebben a hálózatban képviselem Magyarországot, és ebben a hálózatban nagyon sok területen mi is részt veszünk, kutatásokban is részt veszünk, például nemrég voltunk benne egy kreativitás kutatásban, most indul egy úgynevezett identitás kutatásunk, intézményeknek az identitás kutatása, amiben szintén oroszlán szerepet játszunk, de hát van egy nagyon komoly koordináló szerepünk. Ezt a mozgalmat, amiben azért ma már közel 500 intézmény tartozik Európából és azon kívül, hát gyakorlatilag egy úgynevezett tehetség tanács, network tanács viszi, és ennek a network tanácsnak a titkári, néha az elnöki pozícióját én látom el. Hát gyakorlatilag itt meghatározzuk igazából azt a stratégiát, meg kutatjuk a tovább fejlődésnek a lépéseit, hiszen ez egy 10 éves hálózat, és az utóbbi 5 évben nagyon sok minden megváltozott körülöttünk, megváltoztak a politikai helyzetek különböző országokban, megváltozott a tehetséggondozáshoz való hozzáállás néhány helyen, mind pozitív, mind negatív irányban, illetve ami még fontos, új stratégiákat kell készítenünk, nem is beszélve arról, hogy megérkezett az AI, ami alapjaiba fogja megváltoztatni a tehetséggondozásnak az eddigi gyakorlatát.
1: Ez mit jelent konkrétan?
2: Mit jelent az AI-nak a megjelenése? Nagyon sok mindent. Nem csak azt, hogy megváltozik az osztályok tantermi gyakorlata, mert ez is egy dolog. Megváltozik nagyon érdekes módon a tudáshoz való viszony. Megváltozik akár a tehetségről alkotott koncepciónk is, hiszen most már nem csak az ember létezik, hanem az ember a géppel hogyan tud tehetséges lenni. Ezzel párhuzamosan megnő a tanárnak a szerepe, megnő a humán központú oktatásnak a szerepe.

0: rajta tudunk-e maradni a kötélen, vagy nem, teljesen kiszolgáltatva a körülöttünk levő világnak. Nem lehet valami jobbat remélni majd?
1: Hát azt pontosan tudjuk, hogy a tehetséggondozás, és most itt nem a civil szervezetekről beszélek, hanem az, hogy egy tehetséggondozásról egy államnak milyen a stratégiája, milyen a koncepciója, az meghatározza azt, hogy mi történik benne. Ebben a civil szervezetek egyfajta állandóságot tudnak képviselni. Na most az Európai Tehetségsegítő Hálózaton belül vannak nem állami civil szervezetek, vannak ugyanakkor állami szervezetek is. Nyilván a legnagyobb átalakulások bizonyos szempontból nem a civil, hanem pontosan az állami szervezeteket érinti. Tehát mondjuk nagyon sokáig kiemelkedő volt az Osztrák Tehetségközpont, egy óriási hálózatot alkottak Ausztrián belül. Ennek a szerepe megszűnt az elmúlt pár esztendőben. Ugye, tehát ez van egyfajta folyamatos változás, vannak benne for-profit szereplők is, és vannak persze a civil szervezetek, non-governmental NGO-k, ugye, ahogy szoktuk mondani, de hát civil szervezetek, és ezek a civil szervezetek egyfajta állandóságot tudnak képviselni a tehetséggondozás terén. És persze vannak olyan országok, ahol nincs erre szükség. Van olyan ország, ahol semmi sincsen, és van olyan ország, ahol ennek kiemelkedő szerepe van. Ez nagyon sokféle fajta elképzelés van Európában, és nagyon sokféle fajta szerkezetű is a hálózat emiatt. De mi úgy tekintünk erre a sokszínűségre, mint a hálózatnak az egyik erősségére.
0: Rengeteg kreatív ötleted van, készülsz is, szabad erről már beszélni, kicsit előre jelezni azt, hogy mit fogsz majd itt közre bocsátani?
1: Hát nagyon szépen köszönöm először is ezt a kreatív ötleteket. Hát így a hálózaton belül kialakult egy munkacsoport, és ez a munkacsoportnak a neve tulajdonképpen Fire, tűz munkacsoport, aminek aztán lett egy alapítványa is, amiben összegyűjtjük, hogy milyen elképzeléseink vannak arról, hogy mi lenne jó, ha figyelembe tudnánk venni a jövő oktatását, hogyan kellene a jövő oktatását megújítani. Ez a név is tulajdonképpen, hogy FIRE, rövidítése annak, hogy Forum for International Renewal of Education. Tehát az oktatás nemzetközi megújításának a fóruma. Hát ezt hoztuk létre, és hát ez a fórumnak van egy web oldala is, amit nem sokára szeretnénk majd bemutatni, el is fogom küldeni több helyre, amiben elkészítettünk egy nyilatkozatot, egy manifestót, ami egyszerűen arról szól, hogy bemutatja, hogy mennyi minden megváltozott a világban, és mi az, amit mi nagyon fontosnak tartunk. Remélem, hogy sikere lesz ennek a manifestumnak, sok tanár alá fogja írni.
0: Elgondolkodható a név is, hiszen a FIRE az tüzet is jelent több nyelven, és én ezt tapasztalom ennél a mozgalomnál, tehát, hogy igazából tüzet tud nyitni a legreménytelenebb helyzetekben is, és a megmaradásért nagyon-nagyon sokat küzdött 20 éven keresztül. Ilyen-olyan feltételekkel kellett működni a Ma Tehetsznek és minden tehetséggondozó társaknak, hogy talpon maradjon, és ez számomra ez egy nemzeti kreativitás, mert hogy arról vagyunk általában híresek a világban, és a történelmünk miatt is, hogy megoldunk megoldhatatlan helyzeteket az életünkben, nem?
1: Mindenképpen, tehát maga a mozgalom, az, hogy elindult a hálózatosodás, és gondoljunk csak bele, az ötlet ugye több mint 20 éves, akkor ennek nagyon komoly kreativitás értéke volt, nagyon komoly újdonság értéke volt. Nem véletlen, hogy ez a mozgalom, amit elindítottunk, tehát a tehetségpontoknak, a tehetséggel foglalkozó intézményeknek a hálózata, ezeknek a képviselete, az példaként szolgált egész Európában. Tehát ugye ez volt a magyar példa, ez újdonság volt. Nyilván az évek folyamán ez, ami akkor kreatív megoldás volt, most már, hogy mondjam, általánossá vált, de ez természetes, tehát ahogy múlnak az évek.
0: Közkincsé.
1: Igen, közkincsé vált. Ma már nem azt mondanám, hogy ez a legkreatívabb ötlet, de kétségtelen, hogy annak idején ez egy nagyon kreatív dolog volt, tehát maga ennek a hálózatnak a létrehozása nagyon kreatív volt. Most inkább azt vizsgáljuk különböző felmérések alapján, hogy magában a hálózaton belül a különböző tehetségközpontok, azok hogyan gondolkodnak a kreativitásról,

0: kreatív megoldásokat vezetnek be, például tanítanak-e a kreativitásról, vannak-e mondjuk bemutató óráik azzal kapcsolatban, hogy milyen kreatív megoldásokat lehet alkalmazni az oktatás folyamatában. De hát nyilván nem csak ez a kettő, nagyon sok oldalról próbáltuk ezt megvizsgálni, megvilágítani, úgyhogy nagyon büszkék is voltunk rá, mert nemrég van egy nemzetközi kreativitás hálózat, és ez a hálózat felkért minket arra, hogy ezt bemutassuk. Én a hálózatoknak a kreatív voltáról beszéltem, utána bemutattuk magát a kutatást, az ottani eredményeket, és a legvégén pedig pont a Horváth Tehetségközpont kreatív megoldásokat mutatott be az ő kiválóság központjaiban, hogy milyen módon segítek elő a tanulók kreativitását.
1: Fuszek Csillát, a Budapesti Európai Tehetségközpont igazgatóját Kövesdi Zsuzsa kérdezte. Most pedig Kovács Szabina felvidéki diák osztja meg gondolatait.
2: Kovács Szabina vagyok, 12 éves, 7. osztályos. Szlovákiából felvidékről érkeztem a Szenci Molnár Albert Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolából, és a tehetségemnek az ága a magyar nyelvtan.
3: Ez egy nagy vállalkozás, hiszen a nyelv megőrzése megőrzi a múltat, és megőrzi a hagyományokat. Nagyon fontos, és egy olyan környezetben, ahol nem adja magát a lehetőség, mivel kell időnként szembenézni?
2: Hát nyilván itt értettem ez alatt a másik országot, tehát hogy Szlovákiából érkeztünk. Én úgy gondolom, hogy a saját álmainkat kell követni, és hogyha mindent megteszünk annak érdekében, hogy elérjük őket, akkor azt a kisebb mértékű elnyomást is el lehet viselni, de én úgy gondolom, hogy maximálisan támogatnak ebben a tanáraim és szüleim is, úgyhogy.
3: Mit lehet tanácsolni a gyerekeknek, aki most keresgéli az útját, hogy lehet ilyen fantasztikus eredményt elérni?
2: Én is voltam ilyen helyzetben, tehát nem tudtam még egészen eldönteni, milyen ággal szeretnék foglalkozni, de szerintem mindenképpen jó több ágon kipróbálni magadat, és aztán ami megy, azt kell követni, mert az tényleg egy égi jel, hogyha valamivel foglalkozol, időt, energiát szánsz rá, és működik, akkor ez a te területed és nyert ügy.
3: Mi az a kitüntetés, amit ma kaptál?
2: Én ma a Szép Beszédmestere című külön díjat nyertem a Szép Magyar Beszéd országos verseny 3-szori megnyerése miatt.
3: Folytatod ezt az utat esetleg felnőttként is majd, de hát tovább segíted azután a jövő tehetségeket esetleg pályád során?
2: Igen, szerintem mindenképpen szeretnék vele foglalkozni. Nekem kiskoromtól az az álmom, hogy én nyelvész legyek, viszont az is megfordult már a fejemben. A pedagógián is gondolkoztam pontosan annak érdekében, hogy a fiatalabb diákokat én is tudjam segíteni, és hogy ők is egy hasonló pályán, hogyha gondolkodnának, mindenképpen segítségükre legyenek, és támogatni tudjam őket.

0: Jutalomjátékkal ünnepli 70. születésnapját ifjabb Harangozó Gyula, Kossuth Díjas táncművész, aki 35 év után lép újra színpadra a Kocsák Tiborral közösen alkotott Hófehérke című táncjátékában. A Magyar Állami Operaház örökös tagja és mesterművésze a Banya szerepét táncolja május 21-én csütörtökön 18 órától a Budapesti Operett Színházban. A táncművészt Ungvári Judit először arról kérdezte, hogyan ünnepelte a kerek évfordulót.
1: Hát igazából meglepő, nem érzem a évek súlyát, úgyhogy nagyon furcsán érzem magam, mert egyáltalán nem érzem ennyinek magam. De hát azért, ha tükörben néz az ember, ez látszik. És hát összegyűlt a család, úgyhogy vasárnap tartottuk, mert a középső lányunk az érettségizik, ugye hétfőn, amikor a születésnapon volt, akkor volt a magyar érettségi, tehát praktikusabb volt előző este. Itt a kertben megtartottuk, úgyhogy nagyon jó volt családi körben.
2: És hát ugye nem csak családi körben fog ünnepelni, hanem az Operett Színház előadásában is. Egy kicsit akkor erről meséljen, hogy ez hogy jött, hogy most abban a koreográfiában, amit ugye korábban készített, abban most fellép ebből az alkalomból.
1: Hát ez úgy jött, hogy 35 éve voltam utoljára színpadon, 1991. április 1-én, mint áprilisi tréfa, és ugye azóta nem voltam, meg nincs is ilyen ambíció, mert idézőjelben a tánc az a fiatalok sportja, hanem ugye nagyon jó próbaidőszaka volt, amíg betanítottam az Operett Színházba, nagyon szeretem őket. Hát kifacsartam, mert ugye kell rendesen próbálni meg, hogy az olyan legyen, amilyennek kell lenni. Na, hihetetlenül jó színészi képességük van. És közben ugye, amikor így betanít az ember, azért mutogat. És hát úgy még egész jól mutogattam, gondolom, mert Simon István, aki nemzetközileg elismert balettművész és az Operett Színháznak a balettigazgatóhelyettese, mondta, hogy figyelj, hát 70 leszel, hát meg tudod te ezt csinálni, hát csináljunk már egy ilyet, ilyen még sose volt, hogy valaki nem csak vonul a színpadon, vagy ül, hanem hogy tényleg valamit eltáncol, amivel a többiek is néha úgy lihegnek, mint hogyha maratont futottak volna. Hát mondom, gondolkodom rajta. Úgyhogy elkezdtem gondolkodni, utána megcsináltam ezt a szerepet, a Banya szerepét ilyen 60%-ba, 50-60%-ba, hogy egyáltalán lesz esély rá, hogy én ezt kibírom. És akkor úgy láttam, hogy ha a Jóisten is úgy akarja, akkor ez működhet, mert azért arra tekintettel kell lennem, hogy hihetetlenül sok operációm volt, tehát hogyha a mandulát és a orrsövényt meg ilyeneket nem számítom, csak a mozgásszervit, akkor 11 operációm volt. És hát elég nehezek, 4 térd, akkor a sípcsontomból stressztörés után belenőtt a csonthártya, ki kellett vágni egy kockacukornyi darabot, elszakadt az összes oldalszalagom a bokámon, szóval mondhatnám tovább is. És ezért ez egy kuriózum egyik oldalon, mert egy 70 éves korában nem táncol az ember, és ez tánc, mert aki, tehát nem csak sétálgatok az színpadon, hanem ez egy komoly feladat. Tehát azért ez egy nagyon nagy kihívás. Tehát egyszer élünk, megpróbálja az ember, és hogyha mit mondtam, a Jóisten is segít, akkor csak menni fog.
2: Ugye mondta, hogy ez tánc, tehát egészen pontosan milyen szintű feladatot kell végigcsinálnia, tehát hogy kell ezt elképzelnünk, hogy...
1: Ez egy karakterszereplő, tehát férfi táncolja a átváltozott királynőt, aki Banyává átváltozik, és ez egy nagyon intenzív szóló rész, és derekedés a törpékkel, meg minden, tehát ezt azért nagyon komolyan kell csinálni. Tehát ebben minden van, ami egy karakterszerepben lehetséges. És hát ugye színészi játék is kell hozzá nagyon sok, nagyon jó a maszk, hatalmas ilyen kampos orr, nagy áll, öreg asszony, de viszont amikor végre megöli a Hófehérkét, vagyis úgy gondolja az almától, hogy meghalt, akkor kitörő örömmel nekiáll, és hát egy elég hosszú része van, amit ugye azért csak meg kell oldani, és el kell táncolni.
2: Azért ugye említette itt a sok különböző mozgásszervi sérülést. Hát gondolom ez összefügg azért a táncos karrierrel, tehát hogy ennyire igénybe veszi a táncosoknak a testét az intenzív mozgás. Hogy lehet ezt, hát hogy mondjam, egészségesen kezelni? Hát nyilván, hogy egészen más egy táncos karrier, mint mondjuk egy színészé például.
1: Igen, hát nekünk a hangszerünk a testünk, tehát azért ez egy olyan dolog, hogy nagyon kell ügyelni rá. A másik dolog viszont, ami nagyon fontos, hogy az embernek milyen a felépítése, tehát a táncot a baletthoz. Én nekem nagyon jó volt, csak hát én sérültem sokszor, nem azért, mert nem jól csináltam, hanem kicsúsztam, vagyis hát baleset volt. Tehát, mit tudom, hogy kicsúsztam, mert izzadtunk télen, és a linoleumpadlón a gyugrás előtt kicsúsztam, akkor elszakadtak az oldalszalagjaim. Tehát ilyen dolgok vannak. De alapvetően az izomzatom ez nagyon jó, és amikor ilyen 21 évesen volt egy sérülésem, akkor csináltak egy röntgent a lábamról, és akkor szörnyűködött, akkor mondtam, most jut eszembe, hogy úgy olyan a lábam, mintha 70 éves lenne. De azt mondta, hogy az a problémám, hogy olyan, mint amikor egy Trabantba Jaguar motort tesznek. Sose történt semmi, de azért szakadt meg, tehát a ízületek azért azok gyengébbek voltak, vagy hajlékonyabbak, és ezáltal azért jött a számla, hogy meg kell fizetni érte. Ami egyik oldalon jó. Tehát egyik oldalon hát olyan a testi adottságaim voltak, ami nem nagyon van másnak. De ezért ugye megjött néha a számla.
2: Igen, sokszor szokták is egyébként ugye az élsporthoz hasonlítani a táncművészetet, mert legalább annyira erős az igénybevétel.
1: Igen, csak annyival rosszabb nekünk, ugye, hogy emelni is kell, tehát amikor táncol az ember egykezes emelésekkel, azért egy 50 kilós a lányt, vagy 48-51-2, azt fölemelni egy kézzel nem olyan egyszerű, főleg, hogyha az ember fáradt, ugye, már egy ugrálás után van, és még ehhez jó pofát is idézőjelben kell vágni, mert tehát nem olyan, mint egy súlyemelő, aki fölemel valamit, vagy egy futó, aki vicsoríthat és futhat, de ha elsőnek szakítja át a célszalagot, akkor ő nyer. Tehát ez azért ez egy nagyon megterhelő dolog, hát nem hiába volt 25 év után, hogy el lehetett menni nyugdíjba.
2: Hát, hogyha így végig tekinti a pályafutását, nyilván a 70 év az egy kicsit ilyen számvetés is szokott mindig lenni, tehát az ilyen kerek évforduló. Mi az, amire a leginkább büszke a pályafutásából, így visszanézve?
1: Talán hirtelen azt mondanám, hogy méltón képviselem apám hagyatékát. Méltóképpen léptem a nyomdokába. Ugye ez egy nagyon érdekes dolog, hogy hárman, édesanyám is örökös tagja az operának, édesapám is, és én is örökös tagja vagyok, és mesterművésze, de ugyanakkor Bécsben is van egy hasonló, mint a Kossuth-díj itthon, az is van, a Bécsben is egy elismerésem, a érdemkereszt a tudományért és művészetért, az osztrák, miután abba hagytam ott az igazgatást. Tehát igazából úgy gondolom, hogy megpróbáltam hozzátenni valamit a balettművészethez, és ez azért sikerült. Tehát, hogyha azt is nézem, hogy csak hogy táncolni táncoltam, ugye Moszkvába végeztem, Moszkvai Nagyszínház Akadémiáján kitűnő diplomával, a Tokiói Balettversenyen 78-ban aranyérmet nyertem, a Metropolitanben Mikhail Barisnyikov meghívott vendégnek táncoltam Don Quixote-t, de ugyanakkor táncoltam Londonba, amikor a Queen Mother 80 éves volt, hagyjuk tovább a főszerepét. Tehát igazából hálát adhatok az Istennek a karrieremért, mert nagy általában fordítva szokott lenni, hogy kitűznek egy nagyon magas célt, akik elkezdenek táncolni, és akkor nagyon kevés az, aki azt eléri. Nekünk abban az időben az volt a célunk, hogy az operaházban szóló táncosok legyünk. Tehát soha életemben nem gondoltam, hogy New York-tól Tokióig és Milánói Scarlatton Londonig mindenhol, mint sztár vendég felléptek. Tehát igazából nagyon kegyes volt hozzám a sors. Természetesen meg kellett dolgozni ezért, de azért a szerencse mindig, hogy mindig hozzá kell, hogy járuljon egy karrierhez, hogy jókor jó helyen és jó emberek lássanak. Tehát ezért hálás vagyok, és a koreografálni meg sose akartam, mert édesapám volt a koreográfus és a karaktertáncos, én voltam a klasszikus táncos. Ez is volt a szerencsém, hogy nagyon jó képzést kaptam, tehát én az egy világszínvonalú, nagyon jó, így visszatekintve nagyszerű táncos voltam, mindent megtanultam a szakmámból majdnem, ami szükséges ehhez, viszont édesapámat a múzsa homlokon csókolta, és ő egy Isten adta tehetség volt, tehát a kettőnk között azért nagy a különbség ilyen szempontból. De annak ellenére, hogy nem akartam koreografálni, hogy csináltam sok mindent a Győri Balettól kezdve külföldön is, véletlenül lettem koreográfus, mert a Hófehérkével úgy alakult, hogy már balettigazgató voltam 8 éve, az operaházban, és akkor egy számot vetettem, leertát csináltam, hogy milyen típusú és milyen darabok voltak, és ilyen családi darab nem volt, és hát gondoltam, akkor veszek egyet, megnéztem, hogy mit lehet, mi az, ami legjobb, a legegyszerűbb, vagy a legsikeresebb lehetne. Hát, hogyha az ember azt mondja, hogy balett, akkor 95%-a, vagy 99%-a megkérdezetteknek, vagy diótörőt, vagy hagyjuk tovább, mond, ha mese, akkor a hófehérkét. És Kijevben láttam egy hófehérket, tudtam, hogy Kijevben megy egy hófehérke, ott volt egyedül, úgyhogy elmentem Kijevbe, megnéztem, három felvonás, hát szörnyű infantilis volt, felháborodtam, hogy hát ezt miért nem így csináltam, miért nem úgy, ott morogtam a repülőn hazafelé. Mikor megérkeztem, felhívtam Kocsák Tibor barátomat, aki a Madár Színház zenei vezetője, kitűnő musical komponista, és megkérdeztem, hogy nincs-e kedve egy musicales zenét csinálni, és akkor leültünk a Liszt Ferenc téren a Vuán kávéházba, 2 órára, nagyon jó, hogy szép magyarul mondjam, brainstorming volt, úgyhogy egymásnak dobáltuk az ötleteket. Azt mondta, ha megírod a riblettót, akkor írom a zenét. A másnapra megírtam másfél oldalt, amiből lett 25 oldal a végére, és akkor így mindig elmondtam, bementünk a balettterembe, ott van ugye zongora is, leült a zongorához, én elmondtam, hogy mennyi idő és mi történik, utána elkezdtem a ritmust táncolni, azt fölvette magának, átvette a ritmust, oda elkezdett improvizálni, amire én is improvizáltam, és akkor egy hét múlva megint találkoztunk, mindenki a maga részét kipucolta, akkor összerakosgattuk, levágtuk, hozzátettünk, és akkor ugyanígy léptünk tovább. Viszont megtanultam, hogy borzasztó nehéz a saját improvizációt is megtanulni, úgyhogy így ez egy nagyon boldog időszak volt, de az, hogy a hófehérkével is, hogy eljutok Ausztráliáig, ott betanítottam, Kazahsztánba is megy, oroszoknál megy, a Baltikumba megy, itt Magyarországon megy, most is érdeklődnek, jönnek Szerbiából, Horvátországból, tehát ez is egy olyan dolog volt, hogy mérgemben csináltam valamit, és lehet, hogy a nézőknek, vagy most a hallgatóknak nagyon furcsa, de az utóbbi évtizedeknek a legtöbbet külföldre eladott magyar műve, a színpadi műve, a hófehérke. Tehát nem az, ami turnén volt, hanem amit megvettek. Tetszik nekik, megvették a saját együttesüknek. Látták, mit tudom én, ez volt a nyitó darab a Hongkongi Fesztiválon 10 évvel ezelőtt, és akkor ausztrálok jöttek, hogy meg szeretnék venni. Akkor betanítottam Ausztráliába, közben Péterváron kerestek, akkor közben Kazahsztán, tehát egy körbeadogattak. Azért mondom, hogy na, jó darab, tehát garantálom, hogy aki megnézi, az jól szórakozik, és nem kell táncrajongónak lenni, mert érthető, és vicces, és vidám, és teljesen más évet követ a gyerekeknek, mint a felnőtteknek, de alapjába véve ez mindenhol megállta a helyét, tehát a humor csinál az ember a színpadon, azért nagyon kétséges, hogy azt a távol-keleten is értéke ugyanazt, amit Magyarországon, vagy a Baltikumban, vagy az oroszoknál. De igazából mindenhol bejött, és amikor én ezt megcsináltam, mérgemben nem gondoltam, hogy ebből is egy olyan világ karriert csinál ez a darab, amilyet csinál. Úgyhogy tényleg csak hálás lehetek a Jóistennek azért, amit kaptam. És hát ugye mindig jön a számla, azért meg kellett fizetni egy pár operációval, de azt kell mondanom, hogy megérte.
2: Tudom, hogy nagyon nehéz így kiválasztani, de van-e esetleg olyan a szerepei közül, amely hát különösképpen a szívéhez nőtt, vagy úgy érzi, hogy valamilyen szempontból forduló pontot jelentett, vagy valami miatt nagyon fontos?
1: Igazából ezt ketté választanám, mert amit az én jellememhez, karakteremhez a legközelebb éreztem, az édesapám Kopiliájának a főszerepe a Ferenc, vagy a Rosszul öldöz lány főszerepe a Kólász. Ami viszont nagyon nagyot nyomott a karrieremen olyan értelemben, amikor a Bécsi Operában bemutatták a Rajmondát, Rudolf Nurejev koreográfiájában, és Rudolf Nurejev átadta nekem a premiért, hogy ő beáll második előadásra, ami azért egy nagyon nagy dolog egy balettművész szemébe. Úgyhogy az is egy nagy fordulatot adott, meg hát a Tokiói aranyérem is nagy fordulata, mert ugye ott megismertek sokan, meg utána évente hívtak vissza Japánba. Tehát alapjában véve kell egy tehetség az embernek, amit aztán vagy kibontakoztat, vagy nem bontakoztat ki, amiben azért, ha igen, akkor sok munka van, és utána kellenek ezek a szerencsefaktorok is ahhoz, hogy az ember a legjobbat hozhassa ki abból, amit csinál. És itt jön a isteni sugallat, vagy a sors, vagy ki, hogy nevezi, hogy tényleg jókor jó helyen lenni és élni a lehetőséggel.
2: Van-e olyan esetleg, ami kimaradt az életéből, és úgy érzi, hogy azért az jó lett volna?
1: Hát igazán nincs az én szempontomból, mert amikor nekiindultam és hazaérkeztem a kitűnő diplomámmal Moszkvából, akkor én az operaháznak az első szólistája szerettem volna lenni, és minden az habatortán, amit azután kaptam. Hát igazából az, hogy a Bécsi Operának első szólistája voltam, mert Müncheni Operánál voltam állandó vendég, London, New York, meg minden, szóval ezeket úgy kezelem, hogy ezek a habatortán. Tehát megkaptam mindent, és szinte minden főszerepet, amit szerettem volna, eltáncoltam.
2: Emlegettük a beszélgetésben a szülőket. Mi volt az, amit ön úgy érez, hogy a szüleitől, édesapjától, édesanyjától leginkább megtanult, amit aztán ugye tudott hasznosítani, és mi volt az, amire megtanították?
1: Most egy megdöbbentő választ adok. Édesapám ellenezte, hogy táncoljak. Úgy felvételiztem a balettintézetbe édesanyámmal, hogy apám nem tudott róla, átmentem őt felvételin, és amikor felvettek, akkor azt mondta, hogy ez a te döntésed, mert nagyon jó tanuló voltam, által mindig kitűnő. És azt mondta apám, hogy ezt ki lehet számítani egy 10 éves gyereknél, amikor felveszik a balettintézetbe, tehát ha valaki 10 éves, ki lehet számolni, hogy a 2x2 mindig 4 lesz, ha valamit tanulsz, mérnöknek, orvosnak, bárminek, akkor van egy megmondható idézőjelbe karriered, amikor 40 pluszosan a csúcsra érsz, főmérnök, főorvos, vagy bármi leszel. A táncban viszont akkor már vége a karrierednek, tehát valami mást kéne csinálni. Viszont egy 10 éves gyereknél meg nem tudják megmondani, hogy mi lesz belőle, mert meg lehet satszolni, de igazából nem tudják megmondani, és mire 16-17 éves lesz egy fiú, vagy 18, amikor már van annyi izma, hogy ugrani olyan magasra tud, hogy kipróbálja, tehát nem megcsinálja, tehát próbálkozik különböző nehezebb dolgokkal, akkor már elment a vonat, mit tudom én, egyetemre menni, vagy máshova. Tehát ez volt az egyik aggodalma, a másik az viszont a párt, mert ő ugye nem volt párttag, és tulajdonképpen ilyen patthelyzetben volt, mert híres volt, meg a Magyarországon sok mindent hozott, de nem tudtak rajta ütni, és féltett engem, hogy én bekerülök ebbe a balettba, akkor rajtam keresztül rajta is tudnak ütni. Hát így is történt, mert mint tehetségtelen a 4. évfolyamban megmutattak 14 éves koromban, úgyhogy évfolyamat ismételtem, és az a vicces benne, hogy ketten ismételtünk, a Lőcsei Jenő volt a másik, aki szintén az operaház örökhisztógia, ő 3. évfolyamban, és viszont rá 5 évre Moszkvában kitűnő diplomával évfolyam elsőként végeztem. Tehát őtőle igazából nem hoztam semmi olyat, azon kívül, hogy tudtam, hogy kicsoda, és amit örököltem, mert úgy látszik, azért örököltem dolgokat. Édesanyámmal dolgoztam operában, ő nagyon sok, ő készített fel a tokiói versenyre, ő volt édesapám asszisztense, meg az első balettmestere az operának, úgyhogy őtől kaptam sokat, mert Coppeliát is ő tanította be, sokat próbált velem versenyekre is, aminek megjött az eredménye. Tehát igazából én azt hiszem, hogy így állt össze, hogy inkább tehetséget örököltem édesapámtól, édesanyámtól pedig munkát. Tehát, hogy sokat foglalkozott vele, amikor már az operába kerültem. Édesapám, mire végeztem, meghalt. Sajnos. 74-be, úgyhogy ő nem tudta ezt megérni. Annak örülök, hogy a kitűnő érettségimet megérte, de egyébként ő sose látott úgy színpadon. Volt, amiben együtt fölléptünk, mint balettnövendék, de igazából nem látott táncolni.
2: Persze azért mondjuk az is érthető, hogy miért féltette nyilván ettől a pályától, hiszen azért ez nem egy könnyű pálya.
1: Igen. Hát utólag én megértettem, mert akkor nem voltam tisztában. Meg két dolog, amit sose hallottam otthon a szüleimtől. Egyik, hogy soha nem káromkodtak, egyiktől soha nem hallottam semmit. A másik, meg soha nem beszéltek az operáról otthon. Vagy legalábbis ettem. Úgyhogy egész érdekes volt ez a helyzet a színházzal, és azért én nem tudtam, hogy ezek az aggodalmai édesapámnak, hogy helytállóak.
0: Az elmúlt percekben ifjabb Harangozó Gyula Kossuth Díjas táncművésszel Ungvári Judit beszélgetett. Kedves hallgatóink, kulturális palettánk az Akvarell ezzel véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Fülöp Tamás, valamint a zenéket válogató Bögös Henrietta nevében is a műsorvezető Harcsik Róbert. Következzék most egy részlet, a Hófehérkéből a Törpék táncát hallják, a Budapesti Operett Színház zenekara játszik.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
2: 3 óra. Most a magyar téka következik. A könyvtáros Nagy György András.
3: A kitelepítés után illegalisták. A családi gulágregényt követően történetek a börtönből. Az időszak a kommunizmusi, a helyszín Erdély. A szereplők jó része azért jár poklot, mert a mennyben hisz. Akkor őrzöm meg a szabadságot, ha elveszítem. De ha magamat veszítem el, van-e bocsánat? Üdvözlöm Önöket, Nagy György András vagyok. Beszélgető társam a könyvek szerzője, Viski András volt. Lassan már maga a szó illegalista is történelemmé válik, legalábbis abban az értelemben mindenképp, hogy csillagozni meg lábjegyzetelni kell egy szövegbe.
4: Valóban voltak is kételjeim a regény címét illetően, de végül is hosszú tépelődések után mégis erre a címre jutottunk, ezt már többes számban mondom, mert a szerkesztőt, Nagy Boglárkát is bekapcsoltam ezekbe a beszélgetésekbe, amelyek önmagammal folytak, hiszen valamiféle idegenséget szerettem volna sugallni a címmel, hogy egy nagyon nehéz történetet tár fel a könyv, ami eltávolodott tőlünk, és talán nem jártunk jól azzal, hogy nem szembesültünk vele időben, legalább 30 évvel ezelőtt, és nem vettük magunkhoz azoknak a történetét, akik súlyos börtönbüntetéseket kaptak, amiatt, mert hűségesek voltak a saját hitükhöz, meggyőződésükhöz és a saját szabadságukhoz. Tehát ők is az illegalisták körébe sorolódtak, törvénykívülivé váltak, de az a fajta törvényen kívüliség, ami egy diktatúrában megtapasztalható, az valahogy mégiscsak a szabadságnak a szférája, valahogy mégiscsak annak a reményét sugallja, hogy az ember megőrizheti önmagát és a saját lelkét.
3: Nekem most erről, amit mondott, édesapjától jut eszembe egy idézet. Naponként szorongtunk, nehogy kimaradjunk a letartóztatásból, hát ha nem lesz erőnk hitünkben megállni a szabad életben.
4: Ez a mondat is ugyanúgy felfoghatatlan, mint az illegalisták szó. Ugyanolyan idegenül cseng, mint a regénynek a címe, hiszen ezeknek az embereknek a lelkükben milyen tágas lehetett a szabadság és a megváltásban való részesülésnek a boldogsága, ha egyszerűen képtelenek voltak félni, sőt egy ellenfélelem és egy ellenszorongás működött bennük, hogy nehogy kimaradjanak ebből az egészen különleges megtiszteltetésből, hogy a szeretett Istenének a nevéért szenvedhetnek. Majdhogy nem felfoghatatlan számunkra, és azt hiszem, hogy akkor járunk jól, ha felfoghatatlan, hiszen ha belenézünk ebbe a tükörbe, akkor igazán leleplező az, hogy miért is szorongunk mi nap mint nap. Most leginkább persze önmagamra gondoltam.
3: Hogyha kicsit ezzel a sajátos humorral tekintünk a dologra, akkor azt is mondhatjuk, hát azért nehéz volt kimaradni azokban az időkben.
4: Nehéz volt, de mégis ki lehetett maradni. Ilyen történeteket is ismerek, konkrét neveket is. Olyan lelkészekre gondolok, akik belementek abba a csapdába, amit egyébként az apámnak és dr. Széplaki Kálmán ügyvédnek is felajánlottak, hogy minimális szinten alkudjanak meg, és akkor nem fogják börtönbüntetésre ítélni őket, hiszen az akkori hatalmasságoknak, autoritásnak igenis érdekében állt, hogy hivatkozási alapot jelentsenek azok a lelkészek, azok a papok, azok a szerzetesek, szerzetes nővérek is így tovább, akik mint egy átállnak az ő oldalukra, és azt hirdetik, ami el is hangzott református templomok szószékéről, hogy a kommunizmus tulajdonképpen az evangélium szociális üzenetének a beteljesítője. Tehát voltak ilyen törekvések, voltak olyanok, akik megúszták a börtönbüntetést, és elveszítették önmagukat. Emlékszem, amikor apámék kiszabadultak a börtönből, akkor megkeresték ezeket az embereket, akik a közösségükhöz tartoztak, és azon dolgoztak, hogy valamilyen értelemben bocsánatban részesüljenek, tehát hogy szembeforduljanak az áruló önmagukkal. Ezek is megirandó történetek, nem fértek bele az illegalistákban, de jól emlékszem olyan református lelkésszel, akinek tulajdonképpen a családja ráment erre az árulásra, és jól emlékszem azokra a harcokra, amit apáik hívtak azért, hogy ez az ember megtalálhassa önmagát, és visszatalálhasson a saját valódi identitásához. Ezek nagyon nagyszabású tapasztalatok voltak számomra, és mélyen-mélyen beleépültek a lelkemben.
3: Ezek a tapasztalatok tényleg a családon belül, vagy a környezetében is ott voltak, pro és kontra, hiszen édesapja is megírta antitörténetét, aki viszont, bocsánat, egy ilyen antitörténet legalábbis az árulással kapcsolatban, hogy ő nem volt megalkuvó.
4: Őt az északi vidékek profitájaként formáltam meg az illegalistákban, és valóban anti az apám által megírt, egyéb iránt általam kikényszerített kis monográfiából táplálkoztam én is, de hát az is nagyon fontos az ő esetében számomra, hogy én személyesen ismertem őt, és ahhoz, hogy beszélgethessek vele, hallhassam a tanításait, együtt kapáltam vele a kertjébe. Mert egy parasztember volt, ez Egriben volt, Szatmár és Nagybánya között egy tüneményes faluban, ahova elég gyakran kijártam, abban az időben egyébként én Szatmár Németiben dolgoztam, a 80-as évekről beszélünk, kijártam Anti bácsihoz, hogy vele időt tölthessek, akkor már tudatosan a tanítványság korszakának fogtam fel ezt az időszakot. Kapálni nagyon jó volt vele, és nagyon sokat megtudtam a világról, hogy ilyen közel kerültem a növényekhez, a földhöz, a házi állatokhoz, ahhoz a kúthoz, ahonnan nagyon sok vizet kellett naponta fölhozni, hogy az ember ellássa azt a picike gazdaságot, amiből élt Anti bácsi és Piroska néni.
3: Eddig beszéltünk a tartalomról, de úgy tudom, hogy önnek nagyon fontos a forma, és nyilatkozott is erről. Ugye a kitelepítésen még jól látszott a Biblia forma, ezen a könyvben inkább azt mondanám, hogy be egy történetfüzér.
4: Valóban történetfüzér, itt azt hiszem, hogy nem árulok el nagy titkot, hogy az evangéliumok formáját próbálom követni. Leginkább talán a Márk evangélium meglehetősen töredékes, és akkor, amikor mi azt a mondatot olvassuk, hogy történt azon a napon, akkor hajlamosak vagyunk úgy értelmezni, hogy ugyanazon a napon történt, mint a korábbi esemény, de hát erről szó sincsen, nagyon jól tudjuk. Ugyanakkor kísérletet tettem arra is, hogy egy nagyobb ívű történetbe összefűzzem az illegalisták elbeszélését is, ehhez pedig a tüneményes és talán hozzám a legközelebb álló Lukács evangéliuma nyújtott mintát, hiszen az illegalisták regénynek az első mondata is tulajdonképpen idézett. És ez így hangzik, hogy miután sokan vállalkoztak arra, hogy elbeszéljék, így kezdődik a Lukács evangéliuma, és a Lukács prológus számomra, de hát ez egy írói és nem egy teológusi megközelítés, ugyanolyan jelentőséggel bír, mint a János evangéliumának a prológusa a testélet ígéről. Itt ugyanis Lukács evangéliuma az elbeszélés nehézségéről beszél, és arról, hogy lehetetlen mindent elbeszélni, hogy egy emberi élet nem elég ahhoz, hogy a csodákban való részesüléseinket elmondjuk. Így aztán Lukács azt az elképesztő döntést hozza, hogy az őt leginkább megérintő eseményeket helyezi el egy nagy elbeszélésbe, és még azt a kifejezést is használja, hogy a kétségtelen igazságot szeretné elmondani. Mi ez a kétségtelen igazság? Mindaz, ami a megváltó közelében benne valósággá vált. Ezek visszavonhatatlan igazságok, kétségtelenek ezek az átélések. Szent Lukácsot én éppen emiatt az írók védőszentjének is tartom.
3: Mondja ezt egy református.
4: Igen, de hát az írók nagyon rászorulnak egy védőszentre, akkor is, ha reformátusok.
3: Egyébként Ez a megszólalást elmondás nehézsége tartott önt vissza a személyes életében, hogy íróként kezdje a pályafutását, hiszen mérnöknek tanult, vagy egyszerűen csak így alakult?
4: Ennek politikai okai vannak. Akkor, amikor én érettségiztem, egyéb iránt közvetlenül az érettségi előtt, mikor betöltöttem a 18. életévemet, Péter testvéremmel együtt, aki egy évvel idősebb, mint én, de egy osztályban végeztük el a 12 osztályt, sőt egy padban, ezért aztán nagyon-nagyon közel áll hozzám. Nos, behívtak a Securitatéra, Pétert meg is verték, ennek nyomai vannak a Péter titkosszolgálati irataiban. Engemet nem, én egy jobban kommunikáló, hajlékonyabb, azt is mondhatnám, hogy gyávább ember voltam, mint Péter, de akkor ott ránk parancsoltak a nagyvárodi Securitatén, hogy ne is próbáljunk egyetemre felvételizni, mert nem juthatunk be. Az én szüleim ekkor azt a tanácsot adták, hogy ne a bölcsészkart próbáljon meg, mert ott nincs esélyem, hiszen szóbeli felvételit is kell tenni. És ott nagyon könnyen be lehet avatkozni, és nézzük meg, hogyha egy más egyetemre jelentkezem, hiszen szükségem van az egyetemista tapasztalatra, és ezt nagyon sokra tartom, hogy ők ezt így gondolták. Nézzük meg, hogy hogyan sikerül a felvételim egy olyan egyetemre, ahol csak írásbeli vizsgákat kell tenni. És én matematikával és fizikával nagyon jó voltam, mindig is szerettem, most is. Spirituális élményeim vannak, amikor kvantumfizikai szövegeket olvasok, vagy podcasteket hallgatok, ezt folyamatosan csinálom. Most jelentkeztem a gépészmérnöki karra, nagyon simán bejutottam, és az egyetemet is nagyon simán elvégeztem, és úgy lettem okleveles mérnök, hogy tulajdonképpen ki tudtam vonni jobban magamat mindenféle ideológiai kitettség alól. Mérnökként dolgoztam egészen a politikai átrendeződésekig, és majd utána lettem bölcsészé, és végeztem el, és szereztem meg azokat a okleveleket, meg hát doktorit, egyebeket, amelyek lehetővé tették, hogy egyetemen tanítsak mindmáig, és ezt nagyon szeretem.
3: Talán ezek a regények azt a célt is szolgálják, hogy a saját emlékeinket és történeteinket, a történelmünket meg lehessen ismertetni, és ez a füzére szerkezett meg azt, hogy minél több szereplő beleférjen.
4: Valóban ebben a második könyvben több történet mondódik el, nem csak egy család, és nem egy család köré szerveződik a többi szereplőnek a története, hanem itt különálló és, hogy úgy mondjam, autonóm történetek kerülnek egymás mellé, amelyeket viszont összeköt néhány figura, ez pedig a Szentéletű Ferenc, Richard Rabbi, Dr. Szép Lukács leginkább, ez a három, nem utolsó sorban pedig a helyszín. Tehát a börtönnek ez a tere. Úgy is szoktam mondani, hogy ez egy a szamosújvári börtön 1001 éjszaka meséi, hiszen valamennyi történet tulajdonképpen autentikus, akkor is, hogyha átemelem őket a regényformába, egy olyan fikcióba, ami lehetővé tesz az olvasó számára, hogy magáénak ismerje fel ezeket a történeteket, és egységesítsen ebben az elbeszélési módban.
3: Tulajdonképpen az önkortársai az egyes személyeket akár fel is ismerhetnék, hogy kikről lettek formázva, ugyanakkor, mint hogyha mégis népmesei alakokról lenne szó bizonyos értelemben.
4: Valóban így van. Hát ha hozzám közel állók, vagy az én kortársaim, de még az én utánam jövő akár 2-3 nemzedék is elég könnyen felismer ezeket az embereket, hiszen a táborozásaink alkalmával, amiket szüleim szerveztek, később mi magunk hegyekben, meg különböző rejtett helyeken, ezeket az embereket megismertettük azokkal a fiatalokkal, akik eljöttek ezekbe a táborokba, és ez rendkívül fontos is volt nekem. Egy időben könyvkiadót is vezettem, a Koinonia könyvkiadót, és ennek az volt az egyik legfontosabb célkitűzése számomra, hogy az apám tekintélyét latba vetve rávegyen ezeket az embereket, hogy írják meg a saját emlékirataikat, és ne féljenek attól, hogy nem tudnak írni, beszéljék el azt, ami történt velük, mert ezek elképesztően becses örökségek, és élő forrásai egy közösségi felfrissülésnek, ami számunkra, és ez meg is történt, és ez igazából boldoggá tesz engem, hogy tulajdonképpen nagyon sok embert, azok közül, akik börtönben voltak, közöttük az asszony testvéreket is rá tudtunk venni arra, hogy megírják az emlékirataikat.
3: Néha a valóság annyira adja magát, hogy írónak sem kell lenni ahhoz, hogy ezt megörökítsük. Én gondolok arra, hogy találtam egy Apostol Vezeték nevű kommunista illegalistát, akit többször bebörtönöztek. Aztán az állampárt idején mezőgazdasági miniszter, miniszterelnök első helyettese volt ezzel a vezetéknővel.
4: Gyönyörű. Egyébként látja, hogy nem tudunk fantáziadúsabb történeteket kitalálni, mint amit a valóság kitalál számunkra. És ez engem nagyon sokszor eltöltött örömmel, hogy a valóságot nem szabad megerőszakolni a saját vélt tudásunkkal, inkább arra kell törekednünk, hogy megértsük azokat a folyamatokat, amit lezajlottak 50-es, 60-as, 70-es vagy 80-as években, vagy ezek a történetek hogyan vannak jelen velünk, hogyan nyúlnak utánunk az el nem beszélt történetek, hogyan tartanak fogva bennünket. Ezek az elhallgatott, akár félelemből, akár szégyenérzetből, akár másmilyen megfontolásból a némasságban rekesztett történetek, holott a gyermekeinknek és az utánunk jövő nemzedékeknek akkor tesszük a legjobbat, akkor részesítjük őket áldásban, hogyha a saját történeteink, beleértve a bukkás történeteink részévé tesszük őket.
3: Egyébként ugye azt írták, hogy a kitelepítésnek egyfajta sajátos folytatása vagy előzménye az illegalisták. Én viszont arra gondoltam, hogy szerintem egyszerűen ilyen az emberi emlékezet.
4: Pontosan, egyszerre folyamatos is az emlékezet, és egyszerre ellenőrizhetetlenül töredékes. Váratlanul bevillannak olyan emlékképek, amiket nem is tudunk egyébként kontrollálni, és az írói vagy az alkotói folyamat idején nagyon is felfokozódnak ezek a agyi, tudatalatti, vagy lelki, vagy világérzékelési tevékenységek az emberben. Ezért a megírás folyamatában szoktak kifejezetten felbukkanni olyan emlékképek, amiket aztán én leszoktam ellenőrizni az idősebb testvéreimet fölhívva telefonon, hogy ők hogyan emlékeznek egyik vagy másik eseményre, figurára. Igen, meg kell nyitnunk magunkat félelem nélkül, és bátran engednünk kell, hogy ne cenzurázzuk a nagyon mélyről olykor feltörő emlékeket vagy emlékfoszlányokat.
3: Esetleg a következő kötetben már megismerhetjük a felnőtt Viski Andrást is?
4: Mindig nehezen beszél egy író a következő lépésről, de azt már a nyilvánosság előtt is elmondtam, hogy nekem a trilógia harmadik könyveként egy nagy feladatot kell elvégeznem, mégpedig azt a 1600-1800 oldalnyi titkosszolgálati anyagot, amit én magam örököltem a román Securitate-ból, és ami egy nagyon sajátos, a titkosszolgálatokra jellemző önazonosságot, identitást alakítanak ki rólam, amivel én persze nem vagyok önazonos, de nagyon izgalmas azt látni, hogy mennyi munka van ebben, hiszen ez a 1800, de persze a bukaresti történeti archívumnak a dolgozói azt mondják, hogy ennél biztosan, hogy sokkal több, és még össze kell gyűjteniük máshonnan az engemet érintő titkosszolgálati iratokat. Na most ezt valamiképpen fel kell dolgoznom. Azért is tartom ezt feladatnak, mert a mi országainkban, azt hiszem egy Magyarországra is érvényes, lekéstük ezt a munkát. A társadalom maga nem részesülhetett a megtisztulásnak valamiféle élményében, nem részesülhetett a katarzisban, már pedig a társadalomnak is szüksége van katarzisra, arra, hogy kiemelkedjen egy nagyon is nyomasztó múltból, és elmondhatóvá tegye a történeteket. Itt van egyébként a közvetlen közelembe, rá is tudom tenni a kezemet erre az anyagra. Fényképek is vannak rólam és az én családomról, és ezek az anyagok úgy születtek, hogy már nem az apám fiaként követték nyomon a tevékenységemet, hanem saját jogon váltam ellenzékivé a 80-as években, és már egészen másképpen viszonyult hozzám a Securitate. Olyan anyagok vannak, hogy percről percre tudom, hogy mit tettünk a feleségemmel egy hosszú

0: tudja veszíteni a maga pozitív célkitűzéseit. Én nem hiszem, hogy elveszíteném a bizalmamat, én sokkal jobban bíznék abban, hogy megfoghatjuk egymás kezét, egymás szemében nézhetünk, és egymás gyöngességeit is közölhetjük egymással. Hogy egymás bukásait is közölhetjük egymással, társadalmi lényekként. A jól elmondott történet nem, hogy kivonja belőlünk a remény képességét, ellenkezőleg a reményt visszahelyez a saját forrásába, hiszen Isten a reménységnek az Istene, és ez is a Szentírásból vett szó összetétel.
1: Visky András megígérte, hogyha a trilógia harmadik kötete is kézzelfogható, vagy inkább kézbe vehető valósággá válik, akkor ismét beszélgethetünk egy jót. Most búcsúzom Önöktől. Nagy György Andrást hallották.
2: A Magyar Téka legközelebb 4 hét múlva jelentkezik ismét.

0: Elhangzott Csajkovszki C-dur vonószerenádjának harmadik tétele a magyar virtuózok előadásában, vezényelt Benedek Tamás.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 3 óra 30 perc. Dallamív. A Zsongom együttes felvételeiből válogat Mári Szabó Eszter.

0: Elhangzott a Dallamív, a Zsongom együttes felvételeiből válogatott Mári Szabó Eszter.
1: Hogyan lehetünk emberségesek a mai teljesítményközpontú, fogyasztói kultúrát építő, technológia függő világban? Fontos, hogy ne feledkezzünk meg a teremtés koronájáról, az emberről. Mi az ember? Ki az ember? Műsorunk beszélgető társainak rövid válasza szerint megismételhetetlen ajándék. Ember az emberért. Inspiráló beszélgetés az emberséges világért. Hallgassák meg 4 hetente szerdán, 16:05-től.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 4 óra. Vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Tikovics Ernő. És néhány szó most arról, hogy mivel készültünk a mai napra. Elsőként a szerzetesek fél óráját hallják, utána pedig műsorunk második felében a jogfosztó rendelkezések Csehszlovákiában című rendezvényre látogatunk. Ha tehetik, maradjanak velünk!
4: Szerzetesek fél órája.
3: A mai alkalommal tehát a következő percekben dr. Debreceni Sixtus ciszterci paptanár egri éveiről hallják dr. Gál Máté történész levéltárost.
5: A téma az elég megkapó, úgy gondolom, tehát mindenki, minden egri számára úgy gondolom, aki közel áll az egyházhoz, de talán annak is, aki nem, annak ismerős lehet Debreceni Imre Sixtus ciszterci paptanár neve, aki 1954-ben rejtélyes körülmények között halt meg ebben a városban, de hát a város nagyon-nagyon sokat köszönhetnek, én úgy gondolom, nem csak a vallásos közösség, de azok a rászorulók, akiken nagyon-nagyon sokat segített. Erre a visszaemlékezések és a történeti útfők is meggyőző bizonyítékkal szolgálnak. Ugyanakkor az előadásom címe az az, hogy az egri évek, de én egy sokkal tágabb kontextusba szeretném helyezni Sixtus atya életét, hiszen a könyvészeti kutatások, illetve a levéltári források, amelyeket az utóbbi hetekben kezembe vettem, azok sokkal tágabb kontextusba engedik helyezni az ő életét, tehát tulajdonképpen a korai évekről is szeretnék megemlékezni, hiszen az ő megpróbáltatásai és az ő lelkisége tulajdonképpen már 1945 előtt megkezdődött, amikor is, hát sajnos megkezdődött a magyarországi demokrácia felőrlése és egy diktatúrába történő átmenet. Ha Debreceni Sixtus életét szeretnénk megismerni, akkor fontos az, hogy ő egy székesfehérvári születésű emberként látta meg a napvilágot 1917. október 10-én, és egy nagyon tragikus esemény követte az ő születését, hiszen édesanyja másnap 11-én belehalt a szülésbe. Tulajdonképpen egy ikerterhességet hordott ki, testvére lazarista szerzetes lett Sixtusnak, és hát édesapja egyedül maradt, mint nagy családos édesapa ebben a nem könnyű időszakban. Sixtus atya 1935. augusztus 29-én lépett be a ciszterci rendbe, és teológiát Zircen, illetve Budapesten végzett. Az zirci és a budapesti évek nagyon-nagyon meghatározóak voltak az ő számára, legalábbis a történeti irodalom erre mutat rá. Viszont látható az, hogy egy nagyon-nagyon képzett emberről van szó. Eleinte ő a tanári hivatásra készült. Ezért a Sorbonnon és a Bolognai Egyetemen franciát, illetve olasz nyelvet tanult, és legjobb tudomásom szerint, mint fiatal ember, olasz, francia és magyar szakos tanárnak készült az életében. Ünnepélyes fogadalmat 1942-ben tett, pappá pedig ugyanebben az évben, június 21-én szentelte Czapik Gyula veszprémi püspök, akivel az egri évek alatt még találkozott, tulajdonképpen főpásztora lett, amikor Egerbe kerül Debreceni Imre Sixtus. 1943-ban némi gyakorló tanári évek után, amit a fővárosban tölt el, előszálláson kezd el káplánkodni. Ez egy nehéz terep, tulajdonképpen a puszták népének pasztorizációját kell végrehajtania ezekben az években, és hát ugye a II. Világháború időszakában, 1945-ben kap plébániát, a nagykarácsonyi cisztercita plébánia plébánosa lesz. Ennek a plébániának az az érdekessége, hogy tulajdonképpen Endrédi Vendel és Svoly Lajos püspök egyességének köszönhetően jön létre ez a plébánia, és 1945. januárjában alapítják, és Zirc nevezi ki a plébánost, illetve annak közvetlen munkatársait, viszont az egyházi kereteket, azokat mégiscsak az egyház megye adja számára. Tulajdonképpen ez az 1945-ös időszak, ez nem csak az egyház, hanem egész Magyarország számára egy nagyon-nagyon nehéz időszak volt. Tulajdonképpen a háború zárásának időszaka, és hát ugye a templomot nagyon-nagyon komoly háborús károk érik. A külsejét még hagyján, de a belső részét elég komoly károsodások érik. A sekrestjében ugyanis a szovjet katonák, amit találnak és faburkolat, azt eltüzelik, a szentélyt is megrongálják, és hát ezt a háborús kárt ezt enyhíteni kell. Hozzátenném, hogy ez a templom még jobban járt úgymond az átvonulás időszakában. Ugye tudjuk azt, hogy Heves megyében például a maklári templomot a visszavonuló németek felrobbantották, de a kerecsendi templom sem érdemelt jobb sorsot a háborús átvonulások időszakában. Ugyanakkor, mint fiatal plébánosnak ezzel a kihívással meg kellett küzdenie. És hát ugye az egyházközség szervezetének kiépítése is az ő feladata volt. Ugye a képviselőtestület tagjait megválasztották, körülbelül 1100 hívő lelki vezetése volt rábízva, akiknek a legnagyobb része a majorságokban élt, szétszórtan, és hát ezekből a majorságokból arányosan állt össze a testület. A katolikus akciót, vagy akció katolikát is újra szervezi, azért mondom, hogy újjá szervezi, mert ezek hitbuzgalmi egyesületek a két világháború között virágzó életet éltek már a térségben is, és hát ugye rendbehozta az egyházi ingatlanokat, ugye az iskolát, a templomot, és hát ugye nagyon-nagyon fontos, és ez a későbbi konfliktusokra való tekintettel még egyszer aláhúznám, hogy az egyházi ingatlanok használatát is ekkor szabályozzák. 1945. decemberében ugyanis a gyülekezet eldönti, hogy az egyházi ingatlanokat bérbeadással fogják hasznosítani, és itt a kommunista párttal történő első konfliktusok magvai is elvetődnek, már olyan értelemben, hogy ebbe kapaszkodik bele tulajdonképpen a helyi kommunista szervezet. A szívgárda, a kalott és a kalász a fiatalok számára nyújt lelki gondozást és közösséget, ezeket, mint mondottam, újjá kellett alapítani. A Jézus Szíves Szövetség, a Katolikus Népszövetség, a Rózsafüzér Társulat és az Ortár Egyesület pedig a felnőtteknek nyújt közösséget, és hát nagyon erős karitász munka jellemzi egyébként Sixtus atyát ebben az időszakban is már, hiszen a budapesti gyermekeknek a nyaraltatását szervezi meg például, de cipőgyűjtésbe kezd olyan kibombázott családoknak, akiknek erre se jutott. Tehát konkrétan itt azt lehet mondani, hogy egy újrakezdés történik, és egy belső építkezés is. Nagyon-nagyon fontos ezen kívül megemlítenem a felbukkanó telepeseket, ugyanis ekkor találkozik debreceni Imre Sixtus atya bizonyítottan életében először Heves vármegyei emberekkel. Ez nem annyira közismert, azt gondolom, az ő életéből, viszont, hogy ezt megértsük, meg kell értenünk azt, hogy a korszakban zajlik a 600/1945-ös rendeletnek a végrehajtása, ami a földbirtokreform végrehajtását foglalja magában. Tulajdonképpen a Magyar Kommunista Párt, illetve a Parasztpártnak a radikális földbirtokreform javaslatának szereznek érvényt, tehát a nincstelenek földhöz juttatása az elsődleges cél. Ugye a kisgazdák más koncepcióval álltak elő, ők azt mondták, hogy a földbirtokkal már rendelkezők kapjanak földet, és eszközzel már rendelkezők kapjanak földet, hogy életképes családi birtokok jöhessenek létre, ne pedig nadrágszíj parcellák, ami gyakorlatilag nem elegendő egy család ellátásához. Ez a radikális földreform, ez nyilvánvalóan nagyon-nagyon komolyan érintette az egyházakat. A katolikus egyháznak volt a legkomolyabb és legkiterjedtebb földbirtoka Magyarországon 1945 előtt. Egyébként maga az egyház is jogosnak gondolta a földreform rendelet aktualitását, ugyanakkor annak végrehajtásával nem tudott egyetérteni, hiszen a kártalanítást homályban hagyták, majd pedig totálisan elmaradt. Ráadásul tudunk azokról a fajta visszaélésekről, amik plébániákat, iskolákat, fenntartó egyházakat érték ebben az időszakban.

A plébániának a földbirtok reform végrehajtásának végén 25 kataszteri hold földje maradt, amit csak halkan jegyeznék meg 1948 után a kulák határt jelentette. Tehát rengeteg plébános azért került kulák listára, mert a megmaradt földjei azok pontosan ebbe a kategóriába estek. Tehát tulajdonképpen a megmaradt földbirtok az egy idő után nagyon-nagyon terhessé tudott válni az embereknek. Ennek nyilvánvalóan politikai háttere van. Viszont ez óriási konfliktusokat is gerjesztett, hiszen 1945-ben az Országos Földbirtok Rendező Tanács eldönti, hogy előszállás néven új települést fog létrehozni, ahova telepeseket fog beköltöztetni. Ezzel tulajdonképpen nem is lett volna semmi probléma, hiszen Mátraderecskéről, illetve Visznek községből 78 telepes család érkezett ekkor a plébánia területére, és ezek a telepes családok tulajdonképpen olyan emberek voltak, akik helyben, tehát Viszneken, illetve Mátraderecskén nem jutottak földhöz a földreform rendelet során, hiszen a helyben kiosztható földeknek a nagysága az nem volt elegendő. És hát ugye ezek az emberek, akik oda költöztek, adómentességet kaptak, ami pedig a helyi társadalommal okozott óriási konfliktusokat, tehát tulajdonképpen van egy óriási földéség, mind a helyi társadalomban, mind a telepesekben, és hát ott van Sixtus atya a maga kis 25 kataszteri hold földjével, és tulajdonképpen támadások célkeresztjébe kerül. De miért is kerül a támadások célkeresztjébe, és miért is okoz ez a radikális földreform rendelet óriási zűrt és konfliktusokat? Ugye eleve van egy konfliktus a helyi lakosság és a telepesek között. A telepesek ugye adómentesek, a helyi lakosság nem. Viszont a telepeseknek sem jut elég föld helyben. Ráadásul azt azért tudni kell, hogy a telepesek megérkezése az azt jelentette, hogy a családfők érkeztek meg először előszállás területére, a család pedig otthon maradt, amíg ki nem építették a megfelelő házakat, illetve lakóingatlanokat számukra, és hát ez nem ment jól, nem ment megfelelő ütemben. Tulajdonképpen olyan telepvezetőket jelölt ki az Országos Földbirtok Rendező Tanács, akik szakemberek voltak, tehát mérnökök, agrárszakemberek, és az ő vezetésük alatt történt mindez. A Magyar Kommunista Párt egyébként velük szemben is elég komoly sajtóhadjáratot indított, nem csak Sixtus atyával szemben. És hát ugye ezeket a helyi társadalomban lappangó konfliktusokat a Magyar Kommunista Párt helyi szervezete taktikusan kihasználja, tulajdonképpen a telepeseket lépteti be a kommunista pártba. Miért is tudja őket beléptetni, hiszen eleve nagyon-nagyon nehéz körülmények között élnek, viszont a földbirtokreform, illetve azok az ígéretek kecsegtetőek számukra, amik tulajdonképpen a MKP-hoz sodorják őket. És hát az első látványos támadás Sixtus atya ellen 1947. február 1-én következik be, Fejér vármegyei Labban Segítséget a puszták népének címmel egy cikk lát napvilágot, ami tényfeltáró jellegű, már bizonyos értelemben, és ebben Sixtus atyát tulajdonképpen egy antidemokratikus, népnyúzó, a szokásos MKP-s szlogenekkel látják el, és hát erre Sixtus atya válaszol, egyébként rengeteg valótlanságot tartalmaz a cikk. Eleve úgy kezdik, hogy egy internált papról van szó. Legjobb tudomásom szerint őt 1945-ben rendőri felügyelet alá helyezik, de nem internálják. Tehát a lejáratás, az, hogy itt játszanak ezekkel a kategóriákkal, az egyértelműen kiderül a cikkből, és hát ugye nyilván a 25, megmaradt 25 kataszteri holdja miatt tűzi tollhegyre tulajdonképpen a cikk írója ezt az atyát, és tulajdonképpen kiket szólaltat meg, hát azokat a telepeseket, akik már pártagsággal rendelkeztek ebben az időszakban. Nyilvánvalóan itt fiktív információk keverednek a valós információkkal, tehát ez egy szokásos lejárató cikk a korszakban, tele van vele egyébként a sajtó ebben az időszakban, főleg 47 után ez nagyon-nagyon komolyan felerősödik. És hát ugye a nagykarácsonyi alapszervezet alapvetően elkezd mozgolódni, és hát Sixtus atya bántalmazására 1947. szeptember 7-én kerül sor. Ekkor ugye a vasárnapi miséről lép ki a templomból, és pártjelvénnyel ellátott emberek, karszalagos emberek körbeállják, kérdőre vonják, a földön nagyon komolyan megrugdossák, összetörik a szemüvege, és a helyiek, akik Sixtus atya védelmére kelnek, és a kommunista párt tagjai között tömegverekedés tört ki. Ennek van egy komoly előzménye, mégpedig Ballagó László tanító személye, aki ellen a Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium vizsgálatot rendelt el.
Ő az egyházi iskolában tanító, állami tanító volt, ez ugye egy több iskolatörténész kollégáimtól kértem ebben iránymutatást, hogy ez hogyan is volt, hogy egy állami tanító egyházi iskolában, hát ugye a háborús utáni zűrzavar miatt kellett pótolni állami tanítókkal az állományt, ugye rengetegen fogságban voltak ekkor, frontszolgálatot töltöttek be. Az a lényeg, hogy Ballagó László tulajdonképpen nagyon trehányul látta el a feladatait a helyi iskolában, és ezt Sixtus atya is sérelmezte, és hát a hitoktatáson tulajdonképpen ateista színezetű monológokat mondott a gyermekeknek, tehát a nevelést is félrevitte, de abszolút tanmenet nélkül tanított és egyebek, és hát a VKM tulajdonképpen, illetve a VKM utasítása alapján tulajdonképpen Svoly Lajos eltávolítja a pozíciójából Ballagót, és ő is ott van azok között, az emberek között, akik megtámadták Sixtus atyát a templom előtt. És hát a nagykarácsonyi kommunista párt 1947. decemberében tulajdonképpen a megyei bizottságtól kér segítséget, hogy eltávolíthassák Sixtus atyát a plébánia éléről, és hát radikális iskolaállamosítást követelnek. 1947-ben ugye tudjuk, hogy 48-ban államosították az egyházi iskolákat. Ekkor leinti radikalizmusa miatt a megye bizottság a helyi követeléseket, mondván, hogy próbáljanak felbújtani minél több kisgazdapártit, minél több parasztpárti embert, ne használjanak pártjelvényeket, írjanak egy levelet a megyebizottságnak, és majd mi elintézzük, hogy el legyen onnan távolítva a pap. Tehát ez ebben az időszakban teljesen bevett módszer volt, pártirányítással eltávolítani egy egyházi szemét. Ráadásul ugye a telepes lakosság azt kezdi el hangoztatni, hogy ők fekete papot akarnak, tehát fekete reverendás papot akarnak, nem pedig ciszterci papot szeretnének. A konfliktusok tulajdonképpen 1948. októberére odáig fajulnak, hogy Endrédi Vendel elteszi a plébánia éléről debreceni Imre Sixtust, és Terebesi Andor kerül az ő helyére, de ugye kevés szó esett talán Sixtus atyáról, hogy mit is tette a közösségben a béke érdekében. Hát ő például munkát adott azoknak a telepeseknek, akik ellene voltak tulajdonképpen, vagy kommunista pártagsággal bírtak, és az ellenszolgáltatás terményben adta nekik oda például. Bevette őket az egyház tanács tagjai közé arányosan. Tehát ő próbált törekedni a békére, legalábbis erre mutatnak a történeti kútfők, illetve az ő utóélete, hiszen teljesen távol áll tőle az, hogy a közösségében ellentéteket szítson. És hát ezután következtek az egri évek, talán itt kicsit hosszasan beszéltem a korábbi plébános éveiről, és hát azért fontos tisztáznunk azt, hogy a cisztercieknek és egernek milyen a viszonya. Ugye maga a Szent Bernát plébánia 1944-től kap plébániai rangot, de a ciszterek már a 18. századtól jelen vannak a településen, oktató-nevelő munkát végeznek, ami nagyon fontos, tehát tulajdonképpen gimnáziumot és az azzal együtt működő általános iskolát működtettek a városban, ugye Budán, Baján, Székesfehérváron, Szegeden és Egerben működtek ilyen intézmények 1948 előtt. Ugye beszéltünk az 1948-as iskolaállamosításról, és hát nagyon fontos szerepe volt az iskolaállamosítások után és a szerzetes rendek működési engedélyének megvonása után Hegyi Gábor kapisztrán Perjelnek. Hegyi Gábor kapisztrán egyébként az iskolát is vezette, illetve a rendházat is 1948, illetve 1950 a szerzetes rendek működési engedélyének megvonása előtt, és egyébként az illegálisan működő ciszterci rendnek a helyi szervezetét is ő

0: és beköltözik az épületbe az állami pedagógiai gimnázium, illetve egy évig az állami közgazdasági gimnázium is itt kap helyet. Tehát nagyon-nagyon komoly vándorlások vannak, egy viszont állandó a rendház, illetve az iskola egybeépült, ami szintén egy konfliktus forrás volt a kommunista diktatúra időszakában, hiszen a szerzetesek, amíg ugye nem zavarták szét őket és nem államosították az épületet, addig ott éltek bent, és bizony-bizony ez a lelkiség, ez áthatotta az intézményt.
1: Az elmúlt percekben a dr. Gál Máté történész levéltárost hallották, dr. Debreceni Sixtus ciszterci paptanár egri éveiről. Előadását egy hét múlva ugyanebben az időpontban folytatjuk.

0: Megmaradni. A határon túli magyarság közéleti magazinja.
1: Most folytatjuk a jogfosztó rendelkezések Csehszlovákiában című rendezvény bemutatását, amit a Rubikon intézet szervezett meg. Edvard Beneš köztársasági elnök 1945. áprilisában hirdette ki az újjászülető Csehszlovákia első kormányát, amelynek céljait a kassai kormányprogramban rögzítették. Ez a dokumentum amellett, hogy az állammal kapcsolatos alapkérdéseket tisztázta, célul tűzte ki a 3 milliós német, valamint a 650-700 ezer fős magyar közösségnek a felszámolását, és ezáltal a homogén csehszlovák nemzetállam létrehozását. Ezt a korszakot járja körül Szarka László, a Rubikon intézet tudományos főmunkatársa, aki a témáról Popé Árpáddal, a Selye János Egyetem

0: Történelem tanszékének docensével beszélget. Grunda János műsorát hallják.
1: Kezdetben a kommunisták ezt a teljességgel nem internacionalista, nem lenini megoldást, hogy milliónyi embert, asszonyokat, gyermekeket, öregeket elüldözzenek a szülőföldjükről, ezt nem támogatták. De miután a szovjet gyakorlatban ott volt a belső telepítéseknek, a krimitatároknak és a többieknek az elüldözése, belső Ázsiába való eltávolítása, a lengyel kérdés megoldásában alkalmazott tömeges telepítés, az elképzelése, így nagyon gyorsan Sztálin után szabadon vagon kérdésé minősítik át a német kérdést és a magyar kérdést. Rendkívül fontos az is, hogy Kassáról majdnem egy hónapon keresztül ott maradnak Kassán, mert a háború Csehszlovákia területén is zajlik, és onnan Kassáról nézik azt, hogy mi történik Prágában. Van még egy 800 ezres német hadsereg Csehország területén. Ott van még a valaszovista, nagyon furcsán viselkedő, a németekkel időnként szövetségre lépő szovjet hadsereg. És kitör a prágai felkelés, és nem lehet tudni, hogy az amerikaiak fogják felszabadítani Prágát, vagy a szovjetek jönnek vissza Berlinből, visszakanyarodnak, és Konyev marsal majd bevonul Prágába. És végül is a nagyhatalmak úgy egyeztek meg, hogy Csehszlovákia területén a szovjet hadsereg lesz a meghatározó, úgyhogy május 9-e és 12-e között különböző csetepaték után a szovjet hadsereg foglalja el Prágát, és ekkor születik meg a lehetősége annak, hogy Beneš köztársasági elnök május 17-ére fölérjen Prágába, fölérjen a Hradzsinba, abba a Hradzsinba, ahova Hitler 39. március 15-én szintén fölment és kiintegetett az ablakon. Tehát gyakorlatilag Benesnek ez az átmeneti egy hónapja tele volt feszültségekkel. Mint ahogy már a moszkvai tárgyalása is. Enyhe szélütés érte, agyvérzés érte Benest, rohamosan elkezdett öregedni ekkortól, ettől a perctől kezdve. Tehát azt mondhatjuk, hogy a kassai kormányprogramnak két fontos eszköze volt, az egyik a köztársasági elnök által ellenjegyzett dekrétumoknak, törvényerejű elnöki alkotmányrendeleteknek és sima rendeleteknek a kibocsátása, a másik pedig az autonómiájához ragaszkodó szlovák nemzeti tanácsnak a rendelete. Miért volt ilyen erős átmenetileg a szlovák parlament, a szlovák nemzeti tanács? Azért, mert a legfontosabb felmutatható, a nyugati szövetségesek felé felmutatható ellenállási mozgalom az a 44. augusztus 29-én Besztercebányán kirobbant szlovák felkelés, szlovák nemzeti felkelés volt. Ehhez képest az antropoid hadművelet, amikor Heinrich helytartót ugye kivégzi a Londonból hazaküldött alakulat, az tulajdonképpen súlyában az is nagyon jelentős volt, de a szlovák felkelésre támaszkodva, annak a jelentőségére támaszkodva a szlovák nemzeti tanácsnak a súlya ekkor még nagyon erős volt. Megengedhették maguknak azt, hogy például amikor Prágában tartják május 17-én az első közös kormányülést, ahol ott vannak a csehek, a szlovák polgári pártok, a cseh polgári pártok, a cseh-szlovák kommunista párt és a szlovák kommunista párt, mert volt egy önálló szlovák kommunista párt is, annak a miniszterei, akkor a szlovák miniszterelnök helyettes Ján Ursínyi azt mondta, hogy mi nem értünk egyet azzal, hogy a köztársasági elnöki dekrétumok határozzák meg a magyar, a szlovákiai magyarok földjeinek az elkobzását, vagy a szlovákiai magyarok büntető megbüntetését, a szlovákiai magyar bűnösöknek a megbüntetését. Mi itt ragaszkodunk ahhoz, hogy a szlovák nemzeti tanács adjon ki erről önálló rendeleteket. És azt kérdezném most, hogy folytassuk a történetet, hogy végül is melyik az a három dekrétum a 143-ból, ami a szlovákiai magyarokra vonatkozóan is érvényes volt?
2: Ugye, hát a dekrétumokról el kell mondani, az előbb már elhangzott, hogy összességében 143 dekrétumot adott ki Beneš, 40 és 45 között. Nos, nyilván ezek nem mindegyike szólt, vagy vonatkozott a németekre és a magyarokra, hanem különböző általános kérdésekkel foglalkoztak a háború utáni Csehszlovákia újjáépítésével. Most, hát a szakirodalom általában én tizenvalahány dekrétumot szokott említeni, amely közvetlenül vagy közvetve érinti a magyar lakosságot. Ráadásul bonyolítja a kérdést, hogy a dekrétumok egy része Szlovákiában nem is volt hatályos, csak Csehországban, ugyanis a háború utáni Csehszlovákiában egyfajta jogi dualizmus érvényesült. Ugye előbb már elhangzott a Szlovák Nemzeti Tanácsnak a léte, és a jogszabályok terén az volt a helyzet, hogy voltak olyan jogszabályok, amelyek az egész országban érvényesek voltak, voltak olyanok, amelyek csak Csehország területén, és voltak olyanok, amelyek csak Szlovákiában. És ugyanez volt a helyzet a dekrétumokkal is. Tehát a Benes dekrétumainak egy része az egész országban érvényes volt, más része pedig csak Csehországban, és voltak olyan kérdések, amelyeket a szlovákiai szinten pedig a Szlovák Nemzeti Tanács szabályozott. Tehát például a Benesnek a népbíráskodásról szóló dekrétum a Szlovákiában nem volt érvényes, így a szlovákiai magyarsággal szemben a Szlovák Nemzeti Tanács népbíráskodásról szóló rendelete alapján ítélkeztek.
1: Figyelni kell, tehát a Szlovák Nemzeti Tanács 33-as számú rendelete vonatkozik a szlovákiai magyarok megbüntetésére, a népbíróság és a nemzeti bíróság intézményének a létrehozására.
2: És akkor, hogy melyik az a három dekrétum, amely legközvetlenebbül és legsúlyosabban érinti a felvidéki magyarságot? Hát elsősorban is a 33-as, amelyet paradox módon éppen a Potsdami konferencia záró napján adott ki Benes 1945. augusztus 2-án, amely a teljes német és magyar kisebbséget megfosztotta csehszlovák állampolgárságától. Hát arra hivatkozva, hogy ugye annak idején 38-ban ezek egyrészt német, másrészt magyar állampolgárok lettek, tehát ettől a naptól kezdve megszűnnek tekintik a csehszlovák állampolgárságukat. Ugyanakkor azoknak a németeknek és magyaroknak is megszüntették az állampolgárságát, akik nem lettek 38-ban német vagy magyar állampolgárok. Tehát különbséget tesz ugyan a dekrétum a két kategória között, de gyakorlatilag a teljes német és magyar lakosság elvesztette az állampolgárságát. Hát ennek az volt a célja, hogy ezzel előkészítsék a kitelepítésüket, ugye? A németekét Németországba, illetve a magyarokét Magyarországra, mert mint külföldiek, tehát állampolgárság nélkülinek minősültek ezt követően. Tehát ők nem rendelkeztek német vagy magyar állampolgársággal, az érintettek. Tehát se magyarra, se némette, se csehszlovákkal ezek után. És aztán a következő dekrétum, amit meg kell említeni, az a 88-as, amelyik az általános munkakötelezettségről rendelkezett, bár ez egy nemzetiségi megkülönböztetés nélküli dekrétum volt, tehát elvileg bárkire vonatkozhatott volna, de csak is a felvidéki magyarsággal szemben alkalmazták, mégpedig olyan módon, hogy először 1945 őszén, majd 46-47 telén erre hivatkozva hajtották végre a magyar lakosság csehországi deportálását. Valós tény, hogy Csehországban egy óriási munkaerőhiány volt, mert 3 millió németet ugye kitelepítettek a Szudéta vidékről, ez Csehország lakosságának az 1/3-át jelentette. No, és hát erre hivatkozva, de gyakorlatilag azzal a céllal, hogy hát egyrészt rákényszerítsék Magyarországot a lakosság cserére, másrészt pedig ezzel is megváltoztassák a magyar lakta területek etnikai összetételét, hát megkezdődött a magyar családok Csehországba hurcolása. Hát 45 őszén körülbelül 10 000, 46-47 telén pedig a csehszlovák adatok szerint több mint 40 000, de magyar becslések szerint 50-60 ezer magyart, egész családokat vittek el közmunka címén csehországi munkaszolgálatra, és hát a hivatalok nem titkoltan azzal, tehát mindez azt a célt is szolgálta, hogy őket ott tartósan letelepítsék. Azzal számoltak, hogy ők már soha többi a későbbiekben nem térnek vissza a Szlovákiában hagyott ugye, birtokukra, vagyonukba, házukba. És a harmadik dekrétum még, amiről nem beszéltünk, az a 108-as, ezt már 45 októberében adta ki Benes, amelyik pedig a németek és a magyarok teljes vagyonának a kártérítés nélküli elkobzásáról és a szétosztásáról rendelkezett. Na, tehát ez lényegében ez az a vagyonelkobzó dekrétum, amely Benes nevéhez fűződik, de itt meg kell jegyezni azt is, hogy a Szlovák Nemzeti Tanács hasonló vagyonelkobzó dekrétumai talán hasonlóan, vagy még inkább súlyosan érintették a magyar lakosságot.
1: Az már eddig is kiderült, hogy a csehországi 3 millió körülire becsült hatalmas lélekszámú, bár rengeteg veszteség érte a németeket a háborús években, a férfi népességet főleg. Ez a két közösség, a szudéta németek, és még hozzáadhatjuk a Szlovákia területén élt 150-160 ezer kárpáti németet. Ezeknek a nagyobbik részét azonban a közeledő szovjet front elől maga a birodalom Németország evakuálta. Részben a Csemorva protektorátus területére, tehát Csehország és Morvaország területére, részben Ausztria és Bajorország területére is. De a különbség lényege az az említett Potsdami egyezmény volt. Potsdamban a nagyhatalmak Lengyelország, Magyarország és Csehszlovákia számára megengedték, hogy a területükön élő németeket rendezett és idézőjelben humánus viszonyok között a Németország megszállási övezeteibe, zónáiba telepítsék. A nyugati zónákba kezdődött, és utána a keleti, a szovjetek által ellenőrzött keleti zónába is sok százezer, sőt milliónyi nagyságú németet telepítettek ki ebből a három országból.

0: A német szakirodalom, a német emlékezetben ez természetesen nem kitelepítés, ez elüldözés. Főleg annak az első része, a Wildevertreibung, a vadelőzés, amikor katonai erővel okoztak olyan helyzeteket, mint például Ust-Tínát-Labem nevű városban, ha mennek Berlin felé vonaton, akkor ugye Gyecsin előtti határátkelő előtt ott van Ust-Tínát-Labem, Auszik, az Elba-parti város. Ott például a német lakosokat, asszonyokat, babakocsit toló asszonyokat dobtak bele az Elbába. Egy olyan szörnyű jelenet sor után a németek menekültek. Ez volt a vad előzés. A magyarokkal szemben is megpróbálták ezt. A londoni kormány katonai tanácsadó testületében született egy olyan elképzelés, hogy amikor jön a szovjet front a románokkal együtt, meg a szlovák vagy a csehszlovák hadsereggel, a későbbi csehszlovák köztársaság elnök Ludwig Svoboda vezetésével, akkor a magyarokat át kell űzni a Dunán és a Ripolyon. Ki is jelölte ez a katonai tanácsadó testület a helyeket, ahol a ponton hidakat föl kell állítani, hogy a magyarokat katonai erővel, ezt a határmenti kisebbséget katonai erővel egy-két hét alatt ki lehet nyomni Magyarország területére. Szerencsére a front kelet-nyugati irányban mozgott, nem volt arra ott mód meg lehetőség, hogy még ilyenekkel is foglalkozzanak. Tehát ezt a Wildevertreibung, ez a vadelőzés a szlovákiai magyarokat nem érintette. Próbáljuk meg most megnézni a beszélgetésünk második részében, sőt a utolsó negyedében azt, hogy a dekrétumoknak és ezeknek a rendelkezéseknek a hatására milyen menekülési útvonalai voltak a felvidéki magyarságnak. Miért jelentett Gyöngyösi János magyar külügyminiszter számára az a teljességgel egyenlőtlen feltételek között megszületett 1946. február 27-én itt Budapesten aláírt lakosságcsere egyezmény menekülési útvonalat? És miért jelentett útvonalat, menekülési útvonalat a reszlovakizáció?
1: Igen, tehát amint az előbb elhangzott, a német és magyar ellenes jogalkotás célja egyrészt az volt, hogy előkészítse a két kisebbség kitelepítését. Ez a németek vonatkozásában nagyrészt megtörtént, máshogyan alakult a felvidéki magyaroknak a későbbi sorsa. Ugye lényegében Csehszlovákia nem kapott jóváhagyást a magyar lakosság kitelepítésére, ezért lényegében a számára is félig-meddig kényszer megoldás volt a lakosságcsere aláírása. És a csehszlovák fél már 45 őszén megkereste Magyarországot azzal, hogy kezdjenek tárgyalásokat a lakosságcseréről. A Gyöngyösi János magyar külügyminiszter kezdetben határozottan elutasította mind az egyoldalú átvételét a magyar lakosságnak, mind a kényszerű lakosságcserét, és az úgynevezett földdel népet, vagy néppel földet elvet hangoztatta, mondván, hogy ha Csehszlovákia meg akar szabadulni a magyar lakosságától, akkor ezt a határ kiigazításával is megtehetné, fölösleges százezreket elmozdítani a lakóhelyükről. De nyilván ez a csehszlovák fél számára ez elképzelhetetlen megoldás volt. Úgyhogy végül miután ugye a magyar fél vonakodott tárgyalásokba bocsátkozni, ezért indítja meg 45 őszén a csehországi deportálás első hullámát Csehszlovákia, hogy ezzel is nyomást gyakoroljon Magyarországra, hogyha íme nem veszítek át a magyarokat, akkor széttelepítjük őket Csehszlovákián belül. És ennek nyomására végül aztán rááll a magyar kormány, hogy tárgyalásokba bocsátkozzon Csehszlovákiával. Kétszer is, 45 decemberében és 46 februárjában elmegy a magyar delegáció Prágába. Az első tárgyalás az sikertelenül végződik a két fél merőben ellentétes elképzelései miatt, de végül is nem marad más választása a magyar félnek, mint hogy 46. februárjában beleegyezzen az egyezmény aláírásába, mégpedig a csehszlovák fél által támasztott feltételek mellett, vagyis hogy kapjon szabad kezet Csehszlovákia a Szlovákiából kitelepítendő magyarok kiválasztásába, miközben a magyarországi szlovákok számára egy önkéntes jelentkezési lehetőségről volt szó. Tehát ez a leglényegesebb különbség a két fél között, tehát amíg a magyarországi szlovákok azok teljesen önként jelentkezhettek a Csehszlovákiába való áttelepülésre, a felvidéki magyarok számára ez egy lényegében egy erőszakos, kierőszakolt kitelepítési akció volt. Tehát nyilván a korabeli magyar kormánynak nem volt más választása. El akartak kerülni azt, hogy széttelepítsék a teljes magyar kisebbséget Csehszlovákián belül, ugyanis már olyan elképzelések is voltak, hogy 250 ezer magyart vinnének Csehországba, hogyha Magyarország nem egyezik bele a lakosságcsere aláírásába. Tehát ha el akarta kerülni ezt a magyar fél, akkor nem volt más választása, mint hogy beleegyezzen az egyezmény aláírásába.
0: És hogy Gyöngyösi János a sokat szidott és sokszor becsmérelt magyar külügyminiszter bölcsen cselekedett, azt mi sem bizonyítja jobban, mint 79 évvel ezen a napon Párizsban aláírták a magyar békeszerződést, a második világháborút, az öt vesztes országgal, köztük Magyarországgal lezáró békeszerződést, és ebben a békeszerződésben az egyik cikke arról szól, hogy a Csehszlovákiában maradt a lakosságcsere egyezmény után Csehszlovákiában maradt magyar kisebbségről, ugyanúgy kétoldalú megállapodásra kell jutni, mint a lakosságcsere egyezmény. Hivatkozási alap lett a nagyhatalmaknál. Meg kell egyeznetek, két országnak meg kell egyeznie, és ez egy egészen más pozíció, mint amikor belső megoldásokkal, széttelepítéssel, másokkal fenyegetőztek. Csehszlovákia ráadásul elkövette azt a hibát is a békekonferencián, Ján Masaryk, az államalapító elnöknek a fia, akkor volt, ő volt a csehszlovák külügyminiszter, azt tervezték, hogy Magyarországtól még újabb területeket fognak elvonni. És a területi kérdés nem csak Gyöngyösinél merült föl, hogy a népet földdel elvel, hanem a csehszlovákok is követeltek volna még újabb területeket, amikor már mindenki látta, ahogy Bibó is megírta, hogy a magyarokat ki, a földet ide, ahogy Bibó írta, ez egy őrület, de van benne rendszer. Tehát a homogén csehszlovák nemzetállamot így kellett volna létrehozni, hogy Nyíregyházán keresztül a Túr folyó mentén újra román csehszlovák határ legyen, mert ugye Kárpátalját oda ajándékot hozta Benes a szovjeteknek. Összességében tehát azt mondhatjuk a záró percek előtt, és még a reszlovakizációról, meg a csorbatói egyezményről azért beszéljünk, hogy ez a megállapodási kényszer mentette meg a felvidéki magyarságot és a reszlovakizáció. Pár szót mondjunk a reszlovakizációról.
1: Annyit, hogy ugye ez mentette meg a felvidéki magyarságot, tehát lényegében mondhatjuk azt, hogy 90 ezer magyarnak az áttelepítése volt az ára annak, hogy a többi szlovákiai felvidéki magyar helyén maradhatott. Mert félő volt, hogyha ugye nem zajlik le, nem történik meg valamilyen formában a lakosságcsere, akkor hát az egész magyar kisebbséget felszámolják. Na most, hogy mi volt az a reszlovakizáció? Tehát a csehszlovák félnek volt egy harmadik, ugye a lakosságcserén és a csehországi deportáláson kívül egy harmadik eszköze arra, vagy kísérletezése arra, hogy hogyan csökkentse minél alacsonyabbra a felvidéki magyaroknak a számát, ez pedig a reszlovakizáció volt, ugye magyarul visszaszlovákosítás. A szlovák demográfusok, meg statisztikusok, meg a szlovák propaganda azt hirdette, hogy a felvidéki magyarok nagy része az lényegében az elmúlt évszázadokban elmagyarosodott vagy elmagyarosított szlovák, akiknek most úgymond lehetőséget adnak, hogy visszatérjenek az eredeti szlovák nemzetiségükhöz. Tehát lényegében ennek az akciónak az lett volna a célja, hogy tökélyre fejlessze, vagy még inkább lehetővé tegye a magyar lakta etnikai területnek a szlovákká válását. Csak hát ez félig meddig visszaütött az akció szervezőire, ugyanis hát a magyar lakosság felismerte, hogy ha szlováknak jelentkezik, szlováknak vallja magát, akkor ezzel lényegében sikerül elérni azt, hogy a helyén maradhasson. Nem fenyegeti a visszakapja az állampolgárságát, nem fenyegeti a kitelepítést, nem fenyegeti a vagyonelkobzás, és hát ez lehetett az oka annak, hogy a jelentkezők száma a szlovák szervezők legbenészebb álmait is felülmúlta. Hát különböző számítások, elképzelések születtek arról, hogy mennyi magyar reszlovakizálásával lehet számolni, a maximális elképzelések olyan 200-250 ezer magyarról szóltak. Hát ehhez képest a 450 ezer jelentkező az messze felülmúlta még a szlovák szervezőknek a legberészebb vágyait is. Tehát nyilván nem az volt az oka ennek a nagyszámú jelentkezőnek, hogy ennyi ember döbbent volna rá arra, hogy szlovák származású, hanem így próbálták meg elkerülni ugye a kitelepítést, a vagyonelkobzást és visszaszerezni a csehszlovák állampolgárságukat. Most ezek közül nyilván nem mindenki kapta meg, vagy nem mindenkinek ítélték meg a szlovák nemzetiséget, körülbelül 260 ezer ember kapta meg a jelentkezők közül, de végül is ez vált egyfajta kibúvóvá, ez vált egyfajta lehetőséggé, arra nézve, hogy ugye helyén maradhasson a magyar lakosság. Most eredendően a reszlovakizáltakat valóban szlovákokká is próbálták volna varázsolni, tehát nyelvtanfolyamokat szerveztek a számukra, mikor 48-49-ben megalakult a Csemadok, ugye a Magyar Kulturális Szervezet, akkor tiltották, hogy a tagjai legyenek, mikor megindultak a magyar iskolák, tiltották, hogy a gyerekeiket magyar iskolába járassák, vagy amikor megindult a magyar nyelvű sajtó, az új szó megjelent, akkor azt is tiltották, hogy magyar nyelvű sajtóterméket járassanak. Tehát mindenféle módon próbálták volna őket távol tartani a magyar közektől, a magyar kultúrától. de aztán az 50-es évek elején, hogy változott a politikai helyzet, enyhült a velük szembeni nyomás is, és lényegében a túlnyomó többségük az a későbbiekben visszatért már statisztikailag is a magyar nemzetiségéhez. Az 50-es népszámlálás során még érződött a reszlovakizáció hatása, amikor rendkívül kevesen, körülbelül 350 ezeren vallották magukat magyarnak Szlovákiában, a korábbi és a későbbi több mint 500 ezer helyett, de aztán az 50-es években, hogy enyhült a nyomás irányukban, aztán a 60-as, 70-es népszámláláskor ismét 500 ezer fölé emelkedett a magukat magyarnak vallók száma. Tehát a reszlovakizáció végül is azt mondhatjuk, hogy nem váltotta be a szervezői által elképzelt reményeket, és lényegében furcsa módon egy eszközé vált a magyar lakosság kezében ahhoz, hogy hogyan maradhasson meg a szülőföldjén, és hogyan kerülj el a kitelepítést.

0: Kedves hallgatóink, Megmaradni című műsorunkban folytattuk a jogfosztó rendelkezések Csehszlovákiában című beszélgetést. Ennek folytatását a következő alkalommal sugározzuk. Mára azonban összeállításunk véget ért. Készítői voltak Pap Ildikó és Grunda János. Az ő nevükben továbbá a szerkesztő Németh Tamás nevében is búcsúzom. És mindannyiuknak további jó rádiózást kívánok. Tikovics Ernőt hallották.
1: Elhangzott a vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítását hallották.

Luigi Boccherini 448-as jegyzékszámú D-dur kvintettjének harmadik tételét előadta Szendrei Karper László és a Tátrai Kvartett.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 5 óra. Körkép. Vidéki stúdiónk összeállítása következik.

híreket, információkat hallanak Orosházáról és térségéből Marik Istvántól. A holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja kapcsán az Andrássy Gyula Általános Iskola tanárházas párját, kisné Fehér Juditot és Kis Gábort, az Aur Alapítvány nagyköveteit látták vendégül, akik előbb rendhagyó órát tartottak a diákoknak, majd Kis Lászlóval, a gimnázium pedagógusával, az alapítvány helyi képviselőjével beszélgettek. Az órán videóinterjúkat mutattak be a gyerekeknek, amelyeket a 90-es években és a 21. század elején holokauszt túlélők adtak. A beszélgetésekben akkor 70-80 éves emberek idézték fel a holokausztot, olyan személyiségek emlékeztek vissza, akik a vérkorszak idején nagyjából annyi idősek voltak, mint azok a fiatalok, akiknek megmutatták a videóinterjúkat. A személyes történetek és a személyes kapcsolódás nagyfokú empátiára nevel, és előhozza a beleélő képességet a fiatalokból. A videóinterjúk rögzítése Steven Spielberg nevéhez kapcsolódott, a világhírű filmrendező egy egész alapítványt hozott létre hasonló beszélgetések elkészítésére. A másik fontos irányt az Aur Alapítvány képviselte, amely a rengeteg tudást, tudásanyagot le tudja fordítani az oktatás nyelvére. A bemutató órát követően a két pedagógussal, Kis László, az Aur Alapítvány gyulai nagykövete, az intézmény tanára beszélgetett az iskola Krasznahorkai László könyvtárában, ahol a felmerülő kérdéseket is körüljárták. Debrecenben az évtánca versenyen jártak az Orosházi Mazsorett és Tánccsoport Egyesület versenyzői. A csapat vezetője, Zsemberi Barát Beáta elmondta, hogy a kétnapos megmérettetésen hagyományosan rengeteg produkcióval léptek fel a résztvevők, hiszen a mazsorett mellett más kategóriában is lehetett nevezni. Ők vasárnap kerültek sorra. Debrecenből általában pozitív élményekkel térnek haza, ez pedig most sem volt másként. A haladó csoportjuk ezúttal nagyon ügyesen teljesített. Volt olyan koreográfiájuk is, amit most mutattak be először, de azt is eredményesen tették. A mostani versenyük az előző megmérettetéshez képest ezúttal nem nyúlt az éjszakába, de így is hosszú nap várt rájuk, mondta a csapatvezető. Az arany, ezüst és gyémánt minősítések mellett külön díjakkal is gazdagodtak a hétvége során. Sützsejke szólója az év koreográfiája elismerést nyerte el, Cséfai Gyöngyi és Gomkötő Panni pedig az év táncosai címmel gazdagodtak. A Gyopárka Tündér mesemondó verseny nem veszített népszerűségéből, ezt igazolja a hétvégi találkozó. 20 éve töretlen a sikere. Legutóbb 26 kisgyermek állt a közönség és a zsűri elé felkészülten. Orosháza ünnepelt. A városlakók tisztelegtek az ősök előtt. A város újratelepítésének 282. éve is alkalmat adott a színes programok megszervezésére. A Gyopárka Tündér mesemondó verseny megálmodója, alapítója Kárai Fülöp Béla volt, szombaton az ő emléke előtt is tisztelegve, egyben a település alapítási ünnepség sorozathoz kapcsolódva a mesemondók orosházi seregszemléjét is lebonyolította a Juss Zsigmond Városi Könyvtár. 2006-ban rendezték az elsőt, az idei volt a 19. verseny, amelyre óvodások és alsótagozatos diákok jelentkeztek. A zsűri és a közönség meghallgatta a mesemondókat, majd értékelték a látottakat, hallottakat. 26 kisgyermek nevezett idén 3 korcsoportban. Az óvodásoknál Szekeres Lotti és Verasztó Aliz lett az első, az első-második osztályosoknál Mata Zoltán, a harmadik-negyedik osztályosoknál Móc Izabella és Tolnai Vivien végzett az első helyen. Az Orosházi Nyugdíjas Pedagógusok Egyesületének a külön díjasa, az Orosházi Forrás Református Oboda és az Eleki Dr. Mester György Általános Iskola lett. Hétfőn egy hetes országos közlekedésbiztonsági akció indult Békés vármegyében is. A Roadport Rock and Bus ellenőrzés keretében a rendőrség május 4-e és 10-e között kiemelten vizsgálja a tehergépkocsikat és az autóbuszokat. Az ellenőrzések célja a közúti közlekedés biztonságának növelése, valamint a szabályszegések visszaszorítása. Ezen a héten a közúti ellenőrzések fókuszában a tehergépkocsik és az autóbuszok állnak, melyet az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata Művelődési Csoport éves ellenőrzési terve alapján végez a rendőrség Békés vármegyében is. Szombati Andrea, a Békés vármegyei rendőrség sajtószóvívője elmondta, nagyon fontos, hogy megfelelő műszaki állapotban legyenek ezek a járművek,
hiszen, hogyha egy autóbusz vagy teherautó részt vesz egy balesetben, akkor ott nagy az esélye annak, hogy személyi sérülés történik, sőt annak is, hogy akár súlyos sérülés lesz. Megjegyezte, hogy a rendőrség a közlekedési hatóság munkatársaival együtt végzi a közúti ellenőrzést. Az ellenőrzések során vizsgálják a járművek gumiabroncsainak állapotát, a jelzőfények működését, illetve azt is, hogy ne legyenek túlterheltek, hiszen akkor a kormányozhatóságuk, fékezhetőségük egészen más lesz. Mindemellett rendkívül lényeges a vezetők szempontjából, hogy csak kellően kipihent állapotban üljenek a volán mögé, ezért a vezetési és pihenési időt is ellenőrzik, melyek mindenki biztonsága szempontjából kiemelten fontosak. A szóvivő hozzátette, fokozatosan figyelnek arra, hogy a gépjárművezetők minden szabályt betartsanak, hiszen még egy apró szabálysértés is vezethet súlyos balesethez. Lényeges természetesen az is, hogy a sofőrök ne üljenek úgy a volán mögé, hogy előtte alkoholt fogyasztottak. Szombati Andrea kiemelte, időnként találkoznak olyan vezetőkkel, akiknél az előző esti elfogyasztott alkohol után a kora reggeli órákban történt ellenőrzés során még mindig pozitívat jelez a szonda. A hatóságok továbbá ellenőrzik a veszélyes áruk szállítására vonatkozó előírások teljesülését is, hiszen ezek megszegése súlyos kockázatot jelenthet a közúti közlekedésben. Vizsgálják emellett a beutazás és a belföldi tartózkodás jogszerűségét is, különös tekintettel a nemzetközi fuvarozásban résztvevő járművekre és sofőrökre. Békés Csabán a Berényi út egy szám alatt gépjárműparkolók létesítése folyik, mely a belvárosi irodaház kiszolgálására épül. A munkálatokhoz tartozó építési, kivitelezési feladatokat a Békés megyei jogú város önkormányzatával kötött szerződés alapján a Galéria Invest Kft. Végzi. A kivitelezési munkák május 4-én kezdődtek, és várhatóan 8 hetet vesznek igénybe. Ez idő alatt részleges forgalomkorlátozásra kell számítani. Kérik a gépjármű tulajdonosokat, hogy a kivitelezéssel érintett területen az építési munkák elősegítése érdekében a parkolók használatát, illetve az úttesten való parkolást a Berényi úttól az Áhímel András utca két szám alatti bejáróig mellőzni szíveskedjenek. Orosháza és környéke híreit Marik Istvántól hallották.

Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál szerkesztő Mikos Ákos. Hamarosan Debrecen és térsége eseményeinek és történéseinek összefoglalóját hallhatják, majd napi témánkat ajánljuk szíves figyelmükbe. Együttműködési megállapodást kötött a hazai gyógyszergyártókat képviselő Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége és a Debreceni Egyetem. A partnerség célja, hogy hosszú távon erősítse a hazai gyógyszeripar versenyképességét, a kutatásfejlesztési kapacitások fejlesztését, valamint a természettudományos felsőoktatás támogatását. Mindezt az egyetem és az iparág szoros tartalmi együttműködésével, tudatta az egyetem. Az együttműködés kiemelt jelentőségét az adja, hogy a magyar gyógyszeripar jövője szorosan összefonódik az oktatás minőségével és a tudományos utánpótlással. A természettudományos szakok, különösen a gyógyszerészet, a vegyészet, a biotechnológia és az élettudományi képzések országos jelentőségű stratégiai területek, hiszen ezek adják a hazai kutatói és fejlesztői közösség alapját. A Debreceni Egyetem e területeken Magyarország egyik meghatározó tudásközpontja. Az intézmény gyógyszerészeti, orvos és természettudományos képzései, valamint kutatási kapacitásai stabil alapot adnak ahhoz, hogy az egyetem és az iparág együtt formálja a jövő szakember képzésének és innovációjának irányait. Újra régi fényében tündököl a Debreceni Egyetem főépülete, írja a Haon. Sokáig egy ponyva mögé volt rejtve a Debreceni Egyetem főépülete, külső felújításokat végeztek az ikonikus épületen. Ahogy arról korábban írtak, több mint 500 milliárd forintból újul meg a műemléki védelem alatt álló intézmény épület, a szakemberek feladata a vakolt és kőhomlokzat tisztítása, szükséges helyeken pótlása, a homlokzat festése, a hiányzó párkányok, tagozatok toldása, az esővíz elvezető rendszer átmosatása, valamint ha kell, a vápa csatornák cseréje volt. A beruházás során az épület körüli járdákat is kijavították. A napokban befejeződött a főépület bejárati részének felújítása, és lekerült a ponyba. A beruházás elvégzésére 28 hónapja van a kivitelezőnek, így 2027 második felében kell befejezni a teljes felújítást. Idén az irodalom éjszakájának Debrecen ad otthont. A háromnapos program sorozat május 29-e és 31-e között várja az érdeklődőket a belváros különleges helyszínein, tájékoztatták a szervezők az MT-t. Közleményükben azt írták, az eseményen 9 helyszínen 25 szerző, 25 irodalmi alkotás és 25 színművész találkozik az érdeklődőkkel. A világ minden tájáról, Észtországtól, Olaszországon át és Dél-Koreán át egészen Japánig válogatott művek szólalnak majd meg, amelyek az irodalom sokszínűségét és határokon átívelő erejét ünneplik. A tájékoztatás szerint a felolvasásoknak Debrecen belvárosának hangulatos, olykor rejtett terei adnak otthont, ahol a közönség új perspektívából fedezheti fel a várost és az irodalmat. Az elhangzó szövegeket a Csokonai Nemzeti Színház művészei tolmácsolják. A program minden este 18 óra 30 perckor kezdődik, és félórás blokkokban követik egymást a részletek. Az utolsó felolvasás esténként 21 órakor kezdődik, a látogatók szabadon barangolhatnak a helyszínek között, így saját útvonalat alakíthatnak ki az irodalmi élmények mentén. Az idei irodalom éjszakája központi témája a kísértés, amely számtalan formában jelenik meg a kiválasztott művekben. Április 10-én 7. alkalommal került megrendezésre a Fideszetráció Hit és Értelem Tudományos Konferencia a debreceni Szent László Katolikus Szakkollégium szervezésében. Az idei évben kimagasló érdeklődés övezte a szakkollégium hagyományossá vált multidisziplináris konferenciáját. A rendezvény két részből állt, a délelőtt folyamán meghívott vendég előadók tartottak előadást a plenáris szekcióban, míg a délután folyamán humán és reál szekciókban tartottak a Debreceni Egyetem különböző szakjairól érkezett hallgatók előadást. A délután folyamán a szakkollégium előadó termében leginkább a reál tudományokhoz kapcsolódó előadásokat hallhattak, míg a másik szekcióban főleg a humán tudományokkal kapcsolatos hallgatói előadások hangoztak el. A szekciókban tartott előadásokért a szervezők oklevéllel jutalmazták a hallgatókat, valamint mindkét szekcióban két-két fős zsűri közreműködésével előre meghatározott szempontok szerint értékelték az előadásokat, majd ezek alapján állították fel a sorrendet, így könyvutalmányokkal jutalmazták a legkimagaslóbb előadókat.
Ausztrál börtönből repül a nagyerdei víztoronyba a debreceni bordósárkány, írja De Hír. Ahogy a bordósárkány kedvelői az elmúlt hetekben a zenekar közösségi oldalán is követhették, a debreceni zenészek áprilisban 3 hetes ausztráliai turnéra indultak. A kenguruk földjéről hazatérve a turné minden energiáját hazacsempészve repül a bordósárkány május 8-án a nagyerdei víztoronyba, ahol a szintén debreceni előzenekar a Hodi kiabál után lépnek színpadra. Aki lemaradna a májusi koncertről, júniusban már várhatja a bordósárkány új középlemezét és videóját, mely Debrecen város támogatásával jelenik majd meg. Felújítják a távhővezetéket a debreceni Teleki utcán, tudta meg a dehír.hu. Közleményben adott tájékoztatást a DH Service Kft. Arról, hogy a debreceni hőszolgáltató ZRT megbízásából távhővezeték felújítását végzik a Teleki utca 24 és 38 szám közötti szakaszon. A felújítással érintett nyomvonal szakasz bontása az épületek előtti járdaszakaszok és tömblehajtók használatának részbeni korlátozását jelenti. A munkákat várhatóan május 4-e és június 30-a között végzik majd. Ahogy a közleményben jelzik, a kivitelezés a használati melegvízszolgáltatás rövid idejű szüneteltetésével jár, összesen 2 alkalommal. Előzetes kiértesítést követően napközben reggel 8 órától, előreláthatólag délután 16 óráig egyes épületekben. A munkavégzés napközben zajjal járhat. A kivitelező a környéken élők, valamint a közlekedők türelmét és megértését kéri. Olyan helyek nyílnak meg Debrecenben, ahová máskor nem lehet belépni, olvasható a Haonon. A DKV ZRT május 9-én szombaton Nyitott sorompók címmel rendezi meg nagyszabású nyílt napját a Salétrom utcai telephelyen, ahol a látogatók testközelből ismerhetik meg a városi közlekedés működését, olvasható a DKV közleményében. Mint írják, a 9 és 16 óra között zajló esemény egyik kiemelt programja a szerelőcsarnok titkai, ahol a résztvevők betekintést nyerhetnek a járművek karbantartásába és abba a háttérmunkába, amely nap mint nap biztosítja a járatok indulását. Emellett történeti túrák is várják az érdeklődőket, ahol régi jegyek, egyenruhák, fotók és történetek segítségével elevenedik meg a debreceni közlekedés múltja. A rendezvényen nem maradhatnak el a látványos bemutatók sem. A Hajdú-Bihar vármegyei rendőrfőkapitányság közlekedésbiztonsági és motoros programokkal, a katasztrófavédelem tűzoltóautóval és bemutatókkal, míg az országos mentőszolgálat mentős programokkal készül. A családokat interaktív gyermekprogramok, lábbal hajtható gokártok és az akvatikum kabala figurája Bubu is várja. A látogatók különleges járműveken is utazhatnak, hiszen több nosztalgia autóbusz, trolibusz és villamos is forgalomba áll. A nosztalgia járatok mindenki számára díjmentesen vehetők igénybe. A győri Audi Eto KC 5 év után nyerte meg ismét a női kézilabda magyar kupát, miután a vasárnap esti fináléban Tatabányán 37-26-ra legyőzte a Debrecent, adta hírre az MTI. Az Eto a szombati elődöntőben a legutóbbi 4 kiírásban diadalmaskodó Ferencvárost ütötte el a fináléba kerüléstől, sikerével pedig fővárosi riválisát beérve az örök rangsor élén immár 16-szoros kupagyőztesnek valhatja magát. A Debrecen januárban 31-30-ra le tudta győzni vendégként a BL csoportkörében szereplő győri Eto KC-t, igaz 3 nappal később ugyanott 39-22-re a Győr nyerte az egymás elleni bajnokit. A kisalföldi csapat sorozatban a 22. kupa döntőjében volt érdekelt, és 2021 után nézett farkasszemet ismét a fináléban a DVSC-vel, akkor 29-23-ra kerekedett felül. A debreceni Jessica Wright 7, Adriana Placek pedig 2 lövést hárított. Debrecen és a környék eseményeit hallották összefoglalva, hamarosan kiemelt témánkkal folytatjuk.

0: Láthatatlan szükségletek, az egészségügyi ellátás nehézségei és kihívásai a halmozott fogyatékossággal élők életében címmel konferenciát rendeztek Debrecenben a halmozottan sérültek Hajdú-Bihar megyei szülőszövetsége rendezésében. A délelőtt harmadik előadója dr. Kovalec Gabriella egyetemi docens fogszakorvos volt, aki a fogyatékkal élő személyek a fogorvosi székben címmel tartott előadást a nehézségekre, de a lehetőségekre is rávilágítva.
1: Ami a probléma, az a betegkör igazából, ahol a kommunikációval gond van, akik nem tudnak velünk együttműködni. Ezeket a betegeket nem szokták ellátni a körzeti fogorvosok, az alapellátó fogorvosok. Pedig azt mondhatjuk, hogy egy 40-es IQ felett a páciens tanítható, tehát megszokatható vele az ellátás. És nagyon nehezen értik meg a kollégák, hogy egy bizonyos BRO kód, az nem biztos, hogy azt jelenti, hogy az alapellátó fogorvos már ki is várta a nyakából a pácienst, és utalja be a speciális ellátásra. A tünetcsoportjai ezeknek a betegeknek természetesen nagyon-nagyon szerteágazóak, de a legtöbben közülük egy nagyon gondos felkészítéssel rávezethetőek majd a későbbiek során arra, akár felnőtt korban is, hogy maguktól hajlandóak legyenek beülni a fogászati székbe. Mint ahogy hallottuk itt a kollégától, igen, úgy tűnik, hogy a megoldás folyamatban van. Nagyon messze vagyunk még egyébként a megoldástól. Évtizedekkel ezelőtt semmi más lehetőségünk nem volt, csak az, hogy tüzet oltott a szájsebész. Beutalták már nagyon nagy problémákkal, akár életet veszélyeztető problémákkal a szájsebészetekre ezeket a betegeket, és csak a foghúzással vagy a sebészeti körülmények között történő műtétekre volt lehetőség. 2013-ban volt az a fordulópont az országban, amikor 6 darab centrum a már meglévő 2 mellett létrejött, tehát

az ellátás a halmozottan fogyatékkal élő betegek, és bármilyen fogyatékkal élő betegek az ellátás egyébként a fogászatban viszonylag jó rendszerben nyomon követhető. Én inkább azt látom, hogy ezzel a problémával élő családok nem tudják a betegutakat. Tehát nem tudják, hogy kihez, mihez, mikor kellene fordulni. A járóbeteg szakellátás két pillére épül. Épül arra, hogy gyerekeknek is van járóbeteg szakellátása, illetve felnőtteknek. Ez a kettő azért válik szét, mert gyermekkorban még inkább lehetőségünk van arra, hogy járóbetegként ellássuk ezeket az eseteket. Ezek a járóbeteg szakellátások egyébként nincsenek túlfinanszírozva, de gondozásba tudják venni a pácienseket, és bizonyos beavatkozásokat, a preventív beavatkozásokat, a viselkedésmódosító technikákat, illetőleg a gyakorlatilag akár egy barázdazárást is nagyon szépen el lehet végezni. És a tejfogellátás, amit nagyon sok szülő nem akar elfogadni, amikor beutalják altatásra a körzeti fogorvosok, hogy a tejfogakat altatás nélkül is el fogjuk tudni látni. Nem kell hozzá minden esetben altatás.

0: Miért Till énekelt?
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
1: Mindenki jó helyen szeretné tudni adója 1%-át. Ott, ahol a segítség valóban számít. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
3: Örömhír mindenkinek.
0: 5 óra 30 perc. Hallgassák meg híreinket. A szerkesztő Reichlin Krisztina, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Köszöntjük Önöket. A Központi Statisztikai Hivatal jelentése szerint márciusban a kiskereskedelmi forgalom 10,6%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. Az elemzők minden várakozását meghaladta a kiskereskedelmi forgalom márciusi növekedése, amelyet a jelentős reálbér emelkedés mellett az üzemanyagoknak, az iráni konfliktus és a Barátság kőolajvezeték leállása miatti pánik vásárlásával magyaráztak. A kiskereskedelmi forgalom immár 8 hónapja bővül. Szombaton megalakul az új országgyűlés, amely várhatóan megválasztja az új miniszterelnököt, az áprilisi parlamenti választáson nyertes Tisza párt elnökét, Magyar Pétert. Az alakuló ülést 10 órakor nyitja meg Súlyog Tamás köztársasági elnök, aki a himnusz elhangzása után köszönti a megjelenteket, majd felkéri a legidősebb országgyűlési képviselőt, hogy korelnökként vezesse az ülést. A mandátumigazolást követően az országgyűlési képviselők esküt tesznek, ezzel megalakul az új országgyűlés, és megszűnik a 2022-ben létrejött kormány megbízatása. Számolt be róla az MTI. Magyar Péter Rómában találkozott Giorgia Meloni olasz kormányfővel, akit meghívott egy magyarországi látogatásra. A leendő magyar miniszterelnök, aki sikeresnek és előremutatónak nevezte a találkozót, azt írta a csütörtökön közösségi oldalán, hogy megállapodtak abban, hogy segíteni fogják az olasz és a magyar befektetők eredményes munkáját, valamint a Trieste magyar kikötő mielőbbi elkészültét. Pénteken a német nyelvi írásbeli vizsgákkal folytatódnak az érettségig. Középszinten 10.154-en, emelszinten 3.041-en érettségiznek majd. Csütörtök délelőtt több mint 76.000 diák érettségizett angolból. A szaktanárok szerint az idei feladatsor több ponton is nehezebb volt a megszokottnál. Az angol érettségi továbbra is kiemelten népszerű, hiszen a jó eredményért járó nyelvvizsga sokak számára jelent plusz motivációt. Péntek 0 órától kétnapos tűzszünetet hirdetett ki az orosz védelmi minisztérium, megismételve a figyelmeztetést is, hogy a moszkvai győzelemnapi ünnepség elleni esetleges támadásra Kijev elleni tömeges csapással fog válaszolni. A tájékoztatás szerint ezen időszak alatt az orosz hadsereg beszünteti a harci cselekményeket a különleges hadművelet övezetében. Május első hétvégéjén idén 68. alkalommal zarándokoltak el a máltai lovagok és dámák az egész világról Lourdesba, Szűz Mária megjelenésének színhelyére. 44 országból érkezett az összesen 7600 résztvevő, köztük 1300 testi és lelki gyógyulást kereső beteg, 260 pap, élükön 4 bíborossal és 20 püspökkel. A betegek közvetlen segítségére volt 450 orvos is. A Magyar-Máltai Lovagok Szövetsége 82 fővel utazott a franciaországi kegyhelyre. 28 új tagja van a vatikáni svájci gárdának. Leó pápa köszönetét fejezte ki a svájci gárda új tagjainak azért a fiatal lelkesedésért, hitért, az egyház iránti szeretetért, amellyel hivatásukat választották. A világ legkisebb katonasága 1506-ban alakult meg, második Gyula pápa alapította, és feladatául az egyház fő és a pápai paloták védelmét jelölte ki. A svájci gárda új katonáinak eskütételét minden évben május 6-án tartják, annak emlékére, hogy 1527-ben ezen a napon a testőrség tagjai életük árán védték meg 7. Kelemen pápát 5. Károly seregeivel szemben. Végül hazánk időjárásáról. Pénteken délelőtt fátyol felhőzet és kevés gomoly felhő mellett sok napsütés várható. Főként az északkeleti, keleti harmadban helyenként zápor, zivatar kialakulhat. A légmozgás nagyrészt mérsékelt marad, bár A zivatarokat átmeneti szélerősödés kísérheti. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 26 Celsius fok között alakul. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent János könyvéből. Jézus így tanított az utolsó vacsorán. Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket. Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint annak, aki az életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha megteszitek, amit parancsolok nektek. Nem mondalak titeket többé szolgának, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Barátaimnak mondalak benneteket, mert mindazt, amit hallottam atyámtól, tudtulattam nektek. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és arra rendeltelek, hogy elmenjetek, és gyümölcsöt hozzatok, maradandó gyümölcsöt. Bármit kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. Azt parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást. Ezek az evangélium igéi.

Szent János evangéliumának 15. fejezetéből a 12-től a 17. versig tartó részletet Varga László atya olvasta fel.

0: Elhangzott Johann Sebastian Bach 1067-es jegyzékszámú numero 2-es H-moll zenekari szvitjének első tétele. Előadta a Liszt Ferenc Kamara Zenekar. 5 óra 40 perc. Most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. Esküdtettek a svájci gárda új tagjai. Katonaság és életszentség. 14. Leó pápa videóbeszélgetést folytatott dél-libanoni papokkal. A Szentatya megkapta a Free Under Grace, Szabad a kegyelem hatására című könyv első példányát. A Szentföldön a keresztjeléből keresztény erő és remény fakad, Ibrahim Faltász atya tudósítása. Többlet. Sajgó Balázs atya elmélkedése húsvét 6. vasárnapjára. Esküdtettek a svájci gárda új tagjai. Katonaság és életszentség. Leó pápa örömmel és hálával köszöntötte a pápai svájci gárda testületét a 28 újonc eskütétele alkalmából. Küldetésük elsősorban katonai jellegű, de nem lehet elválasztani az életszentség hivatásától, amire minden megkeresztelt meghívást kapott. A kaszárnyában a fele barát iránti szolgálat, a nagylelkűség és az alázat emberi erényeit fejlesszék ki. Május 6-án szerdán a 6. pálteremben tette le esküjét a 28 új gárdista, akiket csütörtökön audiencián fogadott a Szentatya.
2: Questa giornata è una occasione per esprimere la mia riconoscenza alla nazione
1: elvetica. Köszönetet mondott a világ legrégebbi katonai testületének, mely több mint 500 év után ma is őrzi Péter utódát, az apostoli palotát és a pápai bazilikákat. Alázat és diszkréció jellemzi szolgálatukat, amelyet Parolin bíboros is aláhúzott az eskütétel napján bemutatott szentmisén, és amit mindig meg kell őrizniük, ahogy a pápa kéri tőlük.
2: Forgiano la vostra anima il senso del onore e del dovere.
1: Kötelesség és tisztelet a kulcsa a szolgálatuknak, mely a hit és a barátság értékein alapul. Ezek a történelemben és hitben gazdag helyszínek elmélyülésre és imára hívnak. Miközben őrt állnak a gárdisták, megcsodálhatják a szemük elé táruló szépségeket. Ez a szépség Istentől jön, és Istenhez vezet, aki a szépség és a jóság atya. A svájci gárdisták küldetése elsősorban katonai jellegű, mégsem választható el az életszentségre való hivatástól, mely minden megkereszteltnek szól, mondta köszöntésében Leó pápa.
3: XIV. Leó videóbeszélgetést folytatott dél-libanoni papokkal. A Szentatya szerda reggel audiencián fogadta a libanoni apostoli nunciust, Paolo Borgia érseket. A találkozón a pápa a videóhívást kezdeményezett közel 10 pappal Libanon déli régióiból, és bátorította, valamint imáiról biztosította őket. Május 6-án szerdán délelőtt 9 óra 45 körül a dél-libanoni falvakból származó plébánosok egy csoportja kellemes meglepetésben részesült, amikor 14. Leó pápától videóhívást kaptak. Mintegy 10 kisképernyőn látszott a különböző papok arca Leó pápával együtt. A hívás csak néhány percig tartott, amely során üdvözlések hangzottak el, és a mosoly pillanatait élték meg a résztvevők, akiknek meglepetése tükröződött arcukon. A papok falvai az izraeli határon fekszenek, amelyeket rakéták és bombázások pusztítanak. A pápa megismételte bátorítását a papoknak azért, amit tesznek. Biztosította őket imáiról is, és apostoli áldását adta rájuk. A hívásra a pápa és a libanoni apostoli nuncius Paolo Borgia érsek találkozója adott alkalmat a vatikáni apostoli palotában. A nuncius hónapok óta dolgozik ezeken a határmenti területeken, hogy jótékonysági szervezetekkel együttműködve élelmiszersegélyt, alapvető szükségleti cikkeket, valamint vigasztaló szavakat és az egyház és a pápa közelségét juttassa el az ott élőkhöz. Ez a közelség szerdán délelőtt még kézzelfoghatóbbá vált, bár virtuálisan, a pápa videóhívásával. 2025. decemberében első nemzetközi útja alkalmával 14. Leó Libanonba is ellátogatott. A Szentatya továbbra is nagy figyelemmel kíséri a háború sújtotta ország helyzetét, a polgári és egyházi képviselőkkel folytatott kommunikáció révén, miközben biztosítja nekik a Szentszék támogatását. Kedden a nuncius arra kérte a papokat, hogy hozzanak létre egy csoportot a papok délről néven, és másnap délelőtt 9:30 és 10:30 között legyenek elérhetők egy római üdvözletre. Jelen volt a tíruszi görög katolikus püspök és az általános helynök is a beszélgetésen. Néhány pap sejtette a lehetséges meglepetést, például Tony Elias atya, Rmeis plébánosa, a falué, amelyet csak egy erdő választ el Izraeltől. Gyönyörű volt, mondta a vatikáni rádiónak. A pápa bátorított minket, azt mondta, hogy imádkozik értünk, hogy támogat minket, és áldását adta abban a reményben, hogy hamarosan béke lesz. A hívás csak néhány percig tartott, de Tony atya ezzel kapcsolatban kiemelte. A remény és bizalom sugara volt, amire nagyon is szükség volt. Leó pápa mellett hálásak vagyunk Borgia érseknek is ezért az újabb gesztusért, amely figyelmet szentel a Libanon déli részén szolgáló papságnak. Segélyeket hoz, veszélyes helyeken jár, bombázott és lerombolt utakon, felrobbantott házak között, nyilatkozta Elias atya. Látom benne védőszentjének, Szent Pálnak a küldetését, mondta a nunciusról. 14. Leó pápa megkapta a Free Under Grace, Szabad a kegyelem hatására című könyv első példányát. Átadták a Szentatyának a kötet olasz nyelvű első példányát, amely május 4-től hétfőtől elérhető az olaszországi könyvesboltokban. Robert Francis Prevostnak a Szent Ágoston rend generális perjeleként töltött időszakából származó írásait tartalmazza. A vatikáni könyvkiadó által megjelentetett Free Under Grace, Szabad a kegyelem hatására című könyv olasz kiadását május 2-án szombaton kapta kézhez 14. Leó pápa. A kötet olyan szövegek gyűjteménye, amelyek abból az időből származnak, amikor a pápa Robert Prevost néven a Szent Ágoston rend generálisa volt 2001 és 2013 között. Az olasz kiadás első példányát, amely május 4-től hétfőtől kapható a könyvesboltokban, Joseph Farrell atya, a Szent Ágoston rend jelenlegi generálisa adta át a pápának, aki szorgalmazta a kötet kiadását. Csatlakozott hozzá Rocco Ronzani Ágoston rendi atya, a vatikáni apostoli levéltár prefektusa és a könyv egyik szerkesztője, valamint Lorenzo Fazzini, a vatikáni könyvkiadó igazgatója. Ronzani atya mellett a könyvet Miguel Ángel Martín Juárez és Michael Di Giorgio atyák szerkesztették, mindketten Ágoston rendi szerzetesek. A kötet a következő hónapokban több nyelven is megjelenik, és jelenleg a világ 30 országában fordítják. Ahogy a vatikáni könyvkiadó már bejelentette a 2025. októberi frankfurti nemzetközi könyvvásáron, ez a könyv, amely első alkalommal tartalmazza Robert Francis Prevost beszédeit, prédikációit, leveleit és üzeneteit, közelebbről is bemutatja 14. Leó pápa lelkiségét. A Free Under Grace, Szabad a kegyelem hatására című könyvet május 6-án, szerdán délután 5 órakor mutatja be Rómában, a pápai patrisztikai intézetben, az Augustinianumban, Pietro Parolin bíboros államtitkár, Joseph Farrell atya, a Szent Ágoston rend generális perjele, Paolo Ruffini, a kommunikációs dikasztérium prefektusa, Maria Grazia Calandrone írónő, és Andrea Tornielli, a vatikáni média főszerkesztője.
4: Szentföldön a kereszt jeléből keresztény erő és remény fakad. Ibrahim Faltasz atya tudósítása. A jeruzsálemi és libanoni erőszakos eseményekkel szembesülve Krisztus hívői arra kaptak meghívást, hogy nap mint nap az evangéliumot éljék és felismerjék magukat benne, különösen a mai, nehéznek és összetettnek tűnő időkben. Tudósítja a Vatikáni Rádiót Ibrahim Faltasz, egyiptomi ferences atya, a Szentföldi Kusztódia 18 iskolájának igazgatója. A 62 éves egyiptomi szerzetes először felidézi gyerekkorát. Legkorábbi emlékeim elevenen őrzik édesanyámat, aki kezének mozdulatával és a szavával megtanított minket keresztet vetni. Ő tanította meg erre az idősebb testvéreimet, majd utána a fiatalabbakat is, és mindannyian követtük gesztusait és szavait, amikor reggel felébredtünk, este lefekvés előtt, amikor ebédelni mentünk, és valahányszor Isten nevét segítségül hívtuk és oltalmát kértük. A nyakunkban keresztet viseltünk, vagy Szűz Mária, vagy egy szent képével ellátott érmet, de a ruháink is kifejezték, hogy mi a lakóhelyünkön azon kisebbséghez tartozunk, amely Krisztushoz tartozik. Az egyiptomi keresztények hozzám hasonlóan egy kis keresztet tetoválnak a kezükre, amely a keresztség által megszerzett keresztény identitást jelzi. Gyerekkora után Ibrahim atya a Közel-Kelet mostani erőszakos helyzetéről számol be. Jeruzsálemben mind gyakoribbak az elviselhetetlen erőszakos helyzetek, amelyek megsértik és meggyalázzák a szent helyeket, egyházi személyeket és magukat a keresztényeket. Különösen brutális esemény volt április 29-én, múlt héten szerdán, a cenákulumhoz vezető úton sétáló francia szerzetes nővér fizikai bántalmazása. A felvételek egy védtelen nő elleni ismételt és egyre erőszakosabbá vált támadás dokumentálnak. A támadó egyedül volt ebben az esetben, gyakran azonban csoportosan sértegetnek, zaklatnak és megvető cselekedeteket követnek el vallási személyiségek, hívők és keresztény helyek ellen. Szavai, gesztusaik és a maguk után hagyott grafitik kegyetlenséggel és arroganciával teli gyűlöletet tükröznek. Ezek a támadások mindig indokolatlanok, de különösen elfogadhatatlanok, amikor a három monoteista vallás szent városában történnek azok. A békés egymás mellett élés akkor lehetséges, ha tiszteletben tartjuk a saját magunk és a mások életét is. A béke akkor lehetséges, ha jobban megértjük mások életét, ha a kapcsolatokat teremtünk és építünk olyan életek között, amelyek érintik egymást, bár nem ismerik egymást.
1: Többlet. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését húsvét 6. vasárnapjára.
5: Egy asszony a hegyekben vándorolt, és az egyik folyóban talált egy különösen értékes követ. Másnap találkozott egy másik vándorral, aki éhes volt. Így hát az asszony kinyitotta csomagját és megosztotta ennivalóját a vándorral. Az éhes utas meglátta a drága követ az asszonynál, és kérte őt, hogy adja neki. A nő habozás nélkül nekiadta a követ. A vándor örvendezve jó szerencséjén továbbállt, hiszen tudta, a drágakő olyan értékes, hogy élete hátralévő részében nem kell többé szükséget szenvednie. Ám néhány nappal később a vándor visszatért az asszonyhoz, és visszaadta neki a követ. Gondolkoztam, szólalt meg. Jól tudom, milyen értékes ez a kő, de visszaadom abban a reményben, hogy adhatsz nekem valamit, ami még értékesebb. Add nekem azt a valamit belőled, ami képessé tett téged arra, hogy nekem add azt az értékes követ. Az elmúlt vasárnap evangéliumi részében Fülöp apostol kéri Jézust, hogy mutassa meg nekik az atyát, és az elég lesz. Fülöp érzi Jézusban azt a többet, amelynél senki sem képes adni többet. Ezért nem is szükséges a több, ha tudatában vagyok, annak a többletnek, amely bennem is ott él. Jézus úgy él, hogy aki ránéz, meglátja az atyát is. Ha tényleg a többletre vágyik, és akkor többet is lát. aki a Szentlélekkel és a Szentlélekben él, valamelyest megláttatja életével és életében az Atyát. Nem fizikai ez a megláttatás, hanem olyas valami, ami nem tart meg semmit magának, mindent az Istenért tesz, csak hogy az ő dicsőségét szolgálja. Azt hiszem, azért mondja Jézus, hogy ha szerettek, megtartjátok parancsaimat, mert aki közel érzi az Istent, és nem csak felfelé néz és ott keresi, hanem itt lent is, az már nem tud nem szeretni. Aki egy kicsit is megtapasztalta, ráérzett Isten szeretetére, annak már könnyebb az isteni parancsok megtartása. Amíg csak a fejemmel keresek, ez az úgynevezett fejben élés, addig számomra Isten csak fent van. És akkor vétkezhetek, mert a vallásgyakorlás számomra csak kötelesség és nem elkötelezettség. Addig a gyónás csak szokás, évente egyszer-kétszer, és a szentáldozás is, mert jól el tudok élni, igazi Isten tudat nélkül. Szőcs László jezsuita szerzetes ezzel kapcsolatban így fogalmazott egyszer: valahogy mindig is sejtettem, hogy kell lennie az emberben szavak nélküli, csendes Isten tudatnak. Néha megadatik az a kegyelmi pillanat, hogy erre hirtelenül és váratlanul ráeszmélünk. Eddig az idézet. Ha igazán jól akarunk fogalmazni, akkor Isten nem ő, hanem te. Aki az én kis énemmel is egységet akar, be akar olvasztani Isten életébe, hogy igazi egyénné váljak, s ne maradjak meg a személy és a szerepek szintjén. Jézus a mi atyánkot úgy tanítja, hogy tegezzük az Atyát. Micsoda kegyelem! S hogy erre az egységre valamelyest ráérezzek, nem csak egykori és akkori tanítványainak, hanem a maiaknak is mély üzenetet hagy hátra. Nem hagylak árván titeket, visszajövök hozzátok, ahogy olvassuk János evangéliumának 14. fejezetében, a 18. versben. Jézus emberként élt egy bizonyos földrészen, bizonyos időben. És mivel ember is, ezért neki is vissza kell menni az Atyához. De kettőjük szeretete, a vigasztaló Szentlélek fog eljönni, és így mindenki megismerheti a Szent Háromságos Egyistent. Nem hagy árván. Az evangéliumi részben itt az orfánusz szót találjuk, ami nem csak azt jelenti, hogy a gyermek maradhat árván, hanem azt is, hogy egy tanítvány, ha elveszti tanítóját. Platón használja ezt a szót, amikor Szokratész halála után úgy érzik magukat, mint az árvák. Nem tudnak mihez kezdeni. Krisztus tanítványai azonban húsvét után megtapasztalják, hogy Jézus él. Nem maradtak árván, és én sem leszek az, ha befogadom őt Szent Lelke által. A Szent Lélek jobban megérteti a dolgokat, ha időt adok neki, és ő vele, ő benne imádkozom. Ha időt töltök a csendben, akkor fokozatosan fény derül a dolgokra, amelyeket már régen tudok, mert bennem vannak, csak fel kell jönniük. Az élet egy ilyen felderítő út, s ezt bevállalni merészség, bátorság szükségeltetik, de Istennel minden lehetséges. Jézus soha nem állítja, hogy egyenlő az Atyával, hanem hogy egy az Atyával. Egységben van vele. Ennél többet nincs mit mondani, hiszen Jézus sem magyarázkodik Fülöpnek, hanem csak jelenti, én az Atyában vagyok, és az Atya én bennem van. Mindezek fényében érthetem meg, érthetem jól Jézus szavait. Idézem: ha szerettek engem, megtartjátok tanításomat, s akkor küldöm a másik vigasztalót, az ügyvédet, a Szent Lelket, aki megtanít titeket mindenre. Ha a Szent Lelket befogadom, a másik vigasztalót, akkor az Atyához megyek, és ő benne lakom. Nem csak oda át, amikor hazamegyek hozzá, hanem itt lent is. És bent is. Nem vagyok árva. Tudatosítsam, hogy tegezőben vagyok az Istennel. Egészen közel van. Engedjem, hogy növekedjen vele való egységem, s akkor oszlanak a kétségek.
1: Többlet. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották húsvét 6. vasárnapjára. Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
0: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását. Dicsértessék a Jézus Krisztus! 6 óra van.

6 óra 1 perc. Hallgassák meg híreinket. A szerkesztő Reichlin Krisztina, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Köszöntjük Önöket! A Központi Statisztikai Hivatal jelentése szerint márciusban a kiskereskedelmi forgalom 10,6%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. Az elemzők minden várakozását meghaladta a kiskereskedelmi forgalom márciusi növekedése, amelyet a jelentős reálbér emelkedés mellett az üzemanyagoknak az iráni konfliktus és a Barátság kőolajvezeték leállása miatti pánik vásárlásával magyaráztak. A kiskereskedelmi forgalom immár 8 hónapja bővül. Szombaton megalakul az új országgyűlés, amely várhatóan megválasztja az új miniszterelnököt, az áprilisi parlamenti választáson nyertes Tisza párt elnökét, Magyar Pétert. Az alakuló ülést 10 órakor nyitja meg Súlyog Tamás köztársasági elnök, aki a himnusz elhangzása után köszönti a megjelenteket, majd felkéri a legidősebb országgyűlési képviselőt, hogy korelnökként vezesse az ülést. A mandátumigazolást követően az országgyűlési képviselők esküt tesznek, ezzel megalakul az új országgyűlés, és megszűnik a 2022-ben létrejött kormány megbízatása. Számolt be róla az MTI. Magyar Péter Rómában találkozott Giorgia Meloni olasz kormányfővel, akit meghívott egy magyarországi látogatásra. A leendő magyar miniszterelnök, aki sikeresnek és előremutatónak nevezte a találkozót, azt írta a csütörtökön közösségi oldalán, hogy megállapodtak abban, hogy segíteni fogják az olasz és a magyar befektetők eredményes munkáját, valamint a Trieste-i magyar kikötő mielőbbi elkészültét. Pénteken a német nyelvi írásbeli vizsgákkal folytatódnak az érettségig. Középszinten 10.154-en, emelszinten 3.041-en érettségiznek majd. Csütörtök délelőtt több mint 76.000 diák érettségizett angolból. A szaktanárok szerint az idei feladatsor több ponton is nehezebb volt a megszokottnál. Az angol érettségi továbbra is kiemelten népszerű, hiszen a jó eredményért járó nyelvvizsga sokak számára jelent plusz motivációt. Péntek 0 órától két napos tűzszünetet hirdetett ki az orosz védelmi minisztérium, megismételve a figyelmeztetést is, hogy a moszkvai győzelemnapi ünnepség elleni esetleges támadásra Kijev elleni tömeges csapással fog válaszolni. A tájékoztatás szerint ezen időszak alatt az orosz hadsereg beszünteti a harci cselekményeket a különleges hadművelet övezetében. Május első hétvégéjén idén 68. alkalommal zarándokoltak el a máltai lovagok és dámák az egész világról Lourdesba, Szűz Mária megjelenésének színhelyére. 44 országból érkezett az összesen 7600 résztvevő, köztük 1300 testi és lelki gyógyulást kereső beteg, 260 pap, élükön 4 bíborossal és 20 püspökkel. A betegek közvetlen segítségére volt 450 orvos is. A Magyar-Máltai Lovagok Szövetsége 82 fővel utazott a franciaországi kegyhelyre. 28 új tagja van a vatikáni svájci gárdának. Leó pápa köszönetét fejezte ki a svájci gárda új tagjainak azért a fiatal lelkesedésért, hitért, az egyház iránti szeretetért, amellyel hivatásuktat választották. A világ legkisebb katonasága 1506-ban alakult meg, második Gyula pápa alapította, és feladatául az egyház fő és a pápai paloták védelmét jelölte ki. A svájci gárda új katonáinak eskütételét minden évben május 6-án tartják, annak emlékére, hogy 1527-ben ezen a napon a testőrség tagjai életük árán védték meg 7. Kelemen pápát 5. Károly seregeivel szemben. Végül hazánk időjárásáról. Pénteken délelőtt fátyol felhőzet és kevés gomoly felhő mellett sok napsütés várható. Főként az északkeleti, keleti harmadban helyenként zápor, zivatar kialakulhat. A légmozgás nagyrészt mérsékelt marad, bár a zivatarokat átmeneti szélerősödés kísérheti. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 26 Celsius fok között alakul. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket!

Wolfgang Amadeus Mozart 334-es köhüljegyzékszámú D-dur divertimentójának első tételét előadta a Szent Martin in the Fields kamarazenekar. Hegedűn közreműködött Kenneth Sillito. 6 óra 15 perc. John Powell Egészen ember, egészen élő című könyvéből Kékes Jenikő olvas fel.

Egy napló. Lynn Kane az Özvegy című könyvében van egy fejezet, amelynek ez a címe: Kedves pszichiáter papír. Arra a naplóra utal, amelyet férje halála után kezdett el vezetni. Életének és érzelmi reakcióinak rögzítése láthatóan segített neki, és nekünk is sokféleképpen segítségünkre lehet. Egy napló segít az érzelmek levezetésében, de megköveteli azt az elrendezést és megfogalmazást is, amelyről fentebb szóltunk. Legtöbbünk számára egy darab papír nem olyan rémisztő, mint egy ránk meredő emberi szempár, amely arra vár, hogy megszólaljunk. Kevesebb gátlásunk van egy papír pszichiáterrel, mint egy igazival szemben. Ha túl vagyunk a napi gondokon és a velük járó spontán érzelmi reakciókon, akkor visszavonulhatunk egy csöndes helyre. Megtehetjük ezt természetesen a nap későbbi részében is, és végezhetünk egy kis látásmódterápiát. Megvizsgálhatjuk és megkérdőjelezhetjük meggyőződési rendszerünk vagy látásmódunk érvényességét egy esemény és az ahhoz kapcsolódó érzelmi reakció kapcsán. Ha az emberek rendszeresen gyakorolnák ezt a fajta finom, de kitartó önvizsgálatot, meggyőződésem szerint, hozzám hasonlóan, sok új belátásra juthatnának, és érzelmi sémáikat akár azonnal is megváltoztathatnák. Természetesen minél pontosabbak és elevenebbek ezek a megfogalmazások, annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy a tévképzetek felszínre kerülnek, és felismerhetővé válnak. Idő a csendes reflexióra. A tévképzetek témakörében jártasak mind egyetértenek abban, hogy a fenyegetettség jelenléte, bármilyen formában mutatkozik is meg, torzulásokat okoz és torzulásokat leplez a látásmódban. A felbukkanó félelem általában szűkíti a látásmódot. Ha fenyegetve érezzük magunkat, ösztönösen védekezünk, és ez majdnem mindig azt jelenti, hogy az elénk kerülő egyes bizonyosságokat kizárjuk. Szelektív figyelmetlenség. De lehet, hogy ez az új bizonyíték arra kényszerít bennünket, hogy újraértékeljük látásmódunkat és bevalljuk, leleplezzük téveszméinket. Arra késztethet, hogy másképp kezdjünk gondolkodni és cselekedni. Hajlamosabbak vagyunk védekezni, mint a lényeget meglátni. Az volna az ideális, ha az embernek minden nap végén lenne ideje arra, hogy feloldódjon, felülvizsgálja és újraértékelje dolgait. Legtöbbünk azonban túlságosan az óra s a naptár karmai közé szorítva él. De még így is találhatunk alkalmat a reflexióra. Ilyen lehet például egy vonatút, vagy az elalvás előtti percek, vagy amikor egyik üzletből a másikba igyekszünk, vagy amikor várunk valakire, aki késik, és így tovább. Ilyen helyzetekben a fenyegetettség minimális. A látásmódunk kitágulhat, és új belátásokra juthatunk el. Az ilyen alkalmak felbecsülhetetlenül értékesek a teljesebb és békésebb életben való növekedéshez. A kockázat és a felülvizsgálat feszültségei. Nem kérdéses. Belátásaink szerint kell cselekednünk ahhoz, hogy új gondolkodási szokásaink alakuljanak ki, és felváltsák régi téveszméinket. A belátások elfogadásához nem elég a szánkat járatni. Elszánásra és erős érzelmi támogatásra van szükség. Az új meglátásokat be kell építenünk az életvezetésünkbe. Az igazságot csak akkor értettük meg igazán, ha szerint is cselekszünk. Ez egyfajta recsegést, ropogást idéz elő a bensünkben. A feszültség átmeneti fájdalommal jár. Például tételezzük fel, hogy én a világ probléma megoldójának képzelem magam. Ez a hivatásom. Aztán ráeszmélek, hogy a probléma megoldó szerep az én irracionális elképzelésem. Először is ez azt feltételezi, hogy más emberek nem elég felnőttek, idősek, okosak ahhoz, hogy megoldják saját problémáikat. Másodszor. Ha mi oldjuk meg mások problémáit, akkor a másik határozatlan és éretlen marad. Túlzott mértékű függőségi érzés alakul ki a tanácsot osztó ember irányában. Végül probléma megoldónak lenni irreális és fárasztó teher bárki számára is. Butaság volna atlaszt játszani, aki vállán hordja a világot. A változás igazi problémája akkor jön el, amikor egy határozatlan,
alárendelt ember szánalmasan így nyafog. Mit tegyek? Kérem, mondja meg. Valóban igazi elszántság kell ahhoz, hogy belátásom szerint cselekedjek, kilépjek a régi kerékvágásból, és azt mondjam, nem tudom, mit kellene tennie. Mit gondol? Mit volna a legjobb tennie? Van egy másik aspektusa is a tanulásnak és a cselekvésnek. A tényleges cselekvés egyértelműen kiteljesíti a tanulási folyamatot. Ez azonban fordítva is működik. Ha valamit nagyon gyakran teszünk, az elindíthat egy tanulási folyamatot. Tegyük fel például, hogy meg vagyok győződve arról, hogy nem tudok beszédet mondani, vagy képtelen

0: Johann Sebastian Bach 1049-es jegyzékszámú numero 4-es G-dur brandenburgi versenyének harmadik tételét a Capella Savaria játszotta. A művészeti vezető Kalló Zsolt.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Köszönjük, ha nem csak hallgat, hanem személyi jövedelem adója 1%-ának felajánlásával támogat is bennünket. Alapítványunk az Országos Katolikus Rádió Alapítvány adószáma 18 18 36 74, kötőjel 1, kötőjel 42. Ha kérdése van, kérjük hívja a 061-255-3333-as számot, vagy írjon az info@katradio.hu címre. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 6 óra 30 perc.
1: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
2: A mikrofonnál
0: a bemondó Harcsik Róbert, a technikai munkatárs Fülöp Csaba, a szerkesztő Reichling Krisztina. Köszöntjük Önöket! Főbb híreink először röviden. Több mint 76 ezer diák érettségizett csütörtökön angolból. Márciusban a kiskereskedelmi forgalom több mint 10%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. Magyar Péter Rómában találkozott Giorgia Meloni olasz kormányfővel. Több mint 76 ezer diák érettségizett csütörtök délelőtt angolból. A szaktanárok szerint az idei feladatsor több ponton is nehezebb volt a megszokottnál. A feladatok között Roald Dahl, Monet festményei, gorillák, rádióműsorok és evészavarok is előkerültek. Az angol érettségi továbbra is kiemelten népszerű, hiszen a jó eredményért járó nyelvvizsga sokak számára jelent plusz motivációt. A Központi Statisztikai Hivatal jelentése szerint márciusban a kiskereskedelmi forgalom 10,6%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. Az elemzők minden várakozását meghaladta a kiskereskedelmi forgalom márciusi növekedése, amelyet a jelentős reálbér emelkedés mellett az üzemanyagoknak, az iráni konfliktus és a barátság kőolajvezeték leállása miatti pánik vásárlásával magyaráztak. A kiskereskedelmi forgalom immár 8 hónapja bővül, amire a koronavírus járvány kitörése óta nem volt példa, és a vártnál kedvezőbb első negyedévi GDP adatban is nagy szerepe lehet. Szombaton megalakul az új országgyűlés, amely várhatóan megválasztja az új miniszterelnököt, az áprilisi parlamenti választáson nyertes Tisza párt elnökét, Magyar Pétert. Az alakuló ülés tervezett napirendjét szerdán tették közzé az országgyűlés honlapján. A napirendi javaslat szerint az alakuló ülést 10 órakor nyitja meg Súlyog Tamás köztársasági elnök, aki a himnusz elhangzása után köszönti a megjelenteket, majd felkéri a legidősebb országgyűlési képviselőt, hogy korelnökként vezesse az ülést. A mandátumigazolást követően az országgyűlési képviselők esküt tesznek, ezzel megalakul az új országgyűlés, és megszűnik a 2022-ben létrejött kormány megbizatása, számolt be róla az MTI. Magyar Péter Rómában találkozott Giorgia Meloni olasz kormányfővel, akit meghívott egy magyarországi látogatásra. A leendő magyar miniszterelnök, aki sikeresnek és előremutatónak nevezte a találkozót, azt írta a csütörtökön közösségi oldalán, hogy megállapodtak abban, hogy segíteni fogják az olasz és a magyar befektetők eredményes munkáját, valamint a trieszti magyar kikötő mielőbbi elkészültét. A Tisza kormány kiszámíthatóbb adópolitikát ígért, amelynek elemei közül elsőként az alacsonyabb jövedelműek adójóváírását vezethetik be, ám sem ez, sem a vagyonadó bevezetése nem várható még 2026-ban, hívta fel a figyelmet a szakértőkre hivatkozva az MTI. Reichling Krisztinát hallják.
4: Nagy Dániel, a Forvis Mazars adó és jogszolgáltatási üzletágának vezetője a Tisza adóprogramjáról elmondta. A munkát terhelő adók változatlanok maradnak, az eddig ismert fő irányok szerint az áfa 27%-os mértéke sem fog változni. Két célzott csökkentés várható. a vényköteles gyógyszerek áfáját nullára, a tűzifa és egyes élelmiszerek kulcsát pedig drasztikusan csökkenteni az új kormány. Az SZIA rendszerét a program érdemben nem alakítja át, marad az egykulcsos modell. A mediánbér alatt keresők adójóváíráson keresztül némi nettó többletet kapnának. Ennek idei bevezetését azonban nem tartotta reálisnak az adószakértő. A meglévő kedvezmények szerinte megmaradnak, a már jogszabályban rögzített, de még hatályban nem lépett kedvezményeket érvénybe léptetik. Az újdonság majd a vagyonadó bevezetése lehet a szakértő szerint. 1 milliárd forint feletti nettó vagyonra tervezett évi 1%-os adó a régióban teljesen egyedülálló konstrukció lenne. Számos alapvető kérdés, az értékelés módszertana, a külföldi vagyonelemek kezelése, a tőke kivonás elleni védelem megválaszolatlan, a várható bevétel pedig a szakértők szerint a költségvetés méretéhez képest szimbolikus. Az ágazati különadók esetében új adó nem várható. A meglévők sorsa tisztázatlan, a reklámadó pedig 0%-on jegelve van egy idei rendelet szerint, ismertette. A kata visszaállítása politikailag népszerű ígéret, a régi rendszernek több mint 400 ezer adózója volt, de a valódi kérdés az szerinte, hogy a kata ismét adó elkerülési kiskapuvá válik-e. Kitért arra, hogy a helyi iparűzési adó és a társasági adó összehangolása a kisvállalkozások terheit csökkenteni, de a tényleges bevételi hatás bizonytalan. A külföldi nagyberuházók adókedvezményeinek a visszavágása pedig jogilag korlátozott.
0: Május első hétvégéjén idén 68. alkalommal zarándokoltak el a máltai lovagok és dámák az egész világról Lourdesba, Szűz Mária megjelenésének színhelyére. 44 országból érkezett az összesen 7600 résztvevő, köztük 1300 testi és lelki gyógyulást kereső beteg, 260 pap, élükön 4 bíborossal és 20 püspökkel. A betegek közvetlen segítségére volt 450 orvos is. A Magyar-Máltai Lovagok Szövetsége 82 fővel utazott a franciaországi kegyhelyre. A 20 súlyos beteg mellett segítők, zarándokok is kísérték a csoportot a rendtagokon kívül. Farkas István lupusz atya, piarista szerzetes, paptanár aranymiséjét ünnepelte a máltai zarándoklat alatt. Lupusz atya aranymiséje a grottánál volt Szűz Mária megjelenésének helyszínén. Ez az úgynevezett nemzeti mise a Kárpát-medencei magyarság szentmiséjévé vált az idei zarándoklaton. A főcelebráns Kovács Gergely gyulafehérvári érsek volt, a hívek között az anyaországiakon kívül jelen voltak szlovákiai, romániai, magyar-máltai rendtagok, zarándokok, betegek, segítők, tudósította a helyszínről Visi László, rádiónk munkatársa a Magyar Kurírnak. Szentmisét tartottak Mindszenti József halálának évfordulóján Rómában. Május 5-én, kedden a római Szent István körtemplomban Baldore Ina bíboros helynök mutatta be Isten szolgája Mindszenti József bíboros emlékének a hercegprímás halálának 51. évfordulója alkalmából celebrált szentmisét. A szentmisén a római Német-Magyar Kollégium magyar kórusa teljesített zenei szolgálatot. Új fejlesztő központot nyitott a görögkatolikus egyház keretein belül működő Pokrova alapítvány a Beregszász melletti Makkos Jánosi óvoda bázisán. Kárpátalján jelentősen megnőtt a korai gyermekfejlesztő központok iránti igény, a háborús helyzet okozta pszichés traumák, valamint a helyi állami ellátórendszer hiányosságai miatt is. Nyíri Kata jelenti.
5: Jelenleg én 10 gyerekkel foglalkozom itt ebben a központban. Az én kompetenciámba tartoznak az artikulációs zavarok terápiájára jövő problémák. Gondolok itt hangcserére, hangtorzításoknak a javítására, fejlesztésére.
6: Mondja Fodó Anetta, Beregszász melletti Makkos Jánosiban megnyílt új görögkatolikus fejlesztőközpont logopédusa. Egressy Miklós helyi görögkatolikus papa segítségre szoruló gyermekeket támogató központ megálmodója kiemelte, Kárpátalján az ige hirdetése mellett az egyházak olyan feladatokat is felvállalnak, amelyekkel az elesett, a rászoruló és a nehéz helyzetbe kerülő embereket segítik.
7: Szeretnénk azoknak a gyerekeknek segíteni, akik valamilyen fogyatékkal élnek. Megpróbáljuk maximálisan kihasználni a teret arra, hogy minél több gyereknek tudjunk segíteni. Örülök, hogy be tudtuk indítani a logopédiai részleget, hiszen több gyereknek szeretnénk segíteni, nem csak logopédiában, hanem a hallásszervi károsult gyerekeknek is, a látásszervi károsult gyerekeknek, mozgásszervi károsult gyerekeknek, vagy pedig az ideg bántalmakkal küszködő gyerekeknek és szüleiknek szeretnénk segíteni. Ehhez keresünk most még jelenleg munkatársakat, akik bevállalnák, hogy jönnének ide dolgozni, mi pedig biztosítunk nekik ezt a szép környezetet, amelyikben vagyunk, ahol tudnának a gyerekekkel foglalkozni.
6: Tihor Szilvia, logopédus kiemelte, a gyermekek fejlesztése kiemelt figyelmet kell, hogy kapjon a háborús életkörülmények között is.
8: 8 éve kb. A Bobita Fejlesztő Központtal jött egy olyan igény, egy lehetőség, hogy azt a tudást, amit én képviselek, azt megpróbáljam továbbadni más elhivatott és erre nyitott pedagógusoknak, vagy olyan embereknek, akik szeretnének ezzel foglalkozni. Kárpátalján igyekszünk vinni az artikulációs zavarral rendelkező gyerekeknek a fejlesztését, az esetleges megkésett beszédfejlődéssel, vagy egyéb beszédzavarokkal, illetve most az utóbbi időben egyre többen keresnek meg felnőttként is. Agyvérzést követően, a beszédképesség elvesztését követően dolgozom felnőtt személyekkel is. Nagyon-nagyon sokat gyakorlatozunk, mert igazából mindegyik gyerek más, nincs két egyforma gyerek. Lehet, hogy van ugyanolyan beszédhiba egy-egy gyereknél, de hogy más a haladása, más az artikulációs szervének a felépítése, tehát itt nagyon-nagyon egyénre is kell szabnunk a terápiát, és ezért nagyon sok gyakorlatra van szükség, úgyhogy ilyen nagyon tág az a kategória, ami beletartozik ebbe a logopédiai témakörbe.
0: 28 új tagja van a vatikáni svájci gárdának. Leó pápa köszönetét fejezte ki a svájci gárda új tagjainak azért a fiatal lelkesedésért, hitért, az egyház iránti szeretetért, amellyel hivatásukat választották. A világ legkisebb katonasága 1506-ban alakult meg, második Gyula pápa alapította és feladatául az egyházfő és a pápai paloták védelmét jelölte ki. A svájci gárda új katonáinak eskütételét minden évben május 6-án tartják, annak emlékére, hogy 1527-ben ezen a napon a testőrség tagjai életük árán védték meg 7. Kelemen pápát 5. Károly seregeivel szemben. Nyárát Szeredában az autópálya építés miatt 13 házat hamarosan munkagépek bontanak el, de a tulajdonosoknak nincs hova költözniük. Az önkormányzat csak átmeneti segítséget tud nyújtani. Gáspár Sándor tudósít.
9: Célegyenesbe fordul az autópálya építés Nyárát Szeredában is. Immár kijelölték azt a 13 házat, amelyeket kisajátítanak és lebontanak, mert ott fog elhaladni az autópálya, amely a Székelyföldön keresztül biztosít összeköttetést Moldovának is Európával. Öröm az örömben, hogy egy évtized alatt sem tudta elérni Nyárát Szereda önkormányzata, hogy a stráda ne a városkán haladjon át, hanem csak mellette. A házakból előreláthatóan őszire kell kiköltözni, de legtöbbjüknek nincs hova, és pénzük sincsen, hogy új házat vásároljanak maguknak. Több család is az önkormányzathoz fordult segítségért. Tóth Sándor polgármester leszögezte, az önkormányzat nem tud sem ingyenes lakást, sem telket adni senkinek, de határozottan kiállnak mellettük, hogy ami kárpótlást kapnak a kisajátított ingatlanjaikért, és új lakáshoz tudnak jutni, addig sem maradjon fedél nélkül senki. A városban legalább 30 eladó lakóházat tartanak nyilván. Egyik megoldás az lehet, hogy előszerződést kössenek, amikor megkapják a kárpótlást, meg is vásárolhatják majd azokat. Önkormányzati ingatlanokban, valamint ifjúsági tömbházlakásokban átmeneti időszakra lakhatást biztosíthatnak, de ezt már most be kellene tervezni, mert amikor kézbesítik a felszólítást az ingatlanok kiürítésére, akkor csak 30 napjuk marad a költözésre. Viszont az ingatlanjaikért csak jóval később kapnak kárpótlást. Addig viszont tanácsos a lakását elveszítő 13 családnak rendeznie a házak telkek tulajdonjogát, mert a telekkönyvi bizonylatoktól nagy mértékben függ a kárpótlás nagysága is. Tóth Sándor polgármester azért is szorgalmazza az előszerződéses megoldást, mert az önkormányzat érdekének is tekinti, hogy a jelenleg eladó ingatlanokat Nyárhátszeredában helyi családok vásárolják meg.
0: Egy amszterdami kórházban vizsgálják a KLM légitársaság egyik légiutas kísérőjét hantavírus fertőzés enyhe tüneteinek gyanújával, közölte csütörtökön a holland egészségügyi minisztérium. A stewardess kapcsolatba került azzal a 69 éves holland utassal, aki a dél-afrikai Johannesburgban hunyt el a hantavírus okozta betegség következtében. A holland nőnek korábban a férje is a hantavírus miatt halt meg. Mindketten a Hondius Luxus óceánjáró utasai voltak, amelyen többen elkapták a vírust. A Hondius óceánjáró a kikötő érintése nélkül a part közelében horgonyoz majd le Tenerifén, jelentette be a Kanári-szigetek tartományi elnöke. A holland lobogó alatt hajózó óceánjáró a hétvégén, szombaton vagy vasárnap érkezhet meg a Kanári-szigetekre. Az utasokat csónakokkal viszik majd az óceánjáróról a partra, és onnan tovább a közeli repülőtérre. A fedélzeten tartózkodó mintegy 150 utas és legénység több mint 20 különböző ország állampolgára. Az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint a hajó utasai közül hantavírus fertőzés következtében 3 ember halt meg, 8 további pedig gyaníthatóan megfertőződött. Közlekedési hírek következnek.
10: Jó reggelt kívánok! A fővárosban, Zuglóban a Mexikói úton a Kerepesi út felé a Korong utcánál mától időszakos sávlezárásra kell készülni átépítés miatt. Ma este 8 órától lezárják a pesti alsó rakpartot a Margit híd és a Lánc híd között egy rendezvény előkészületei miatt, majd 23 órától a hétvégére is lezárják az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Ezen a hétvégén az M1-es metró a Kisföld alatti helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusszal lehet majd utazni karbantartás miatt. Újpesten tart a felújítás a Pozsonyi utcában és az István úton is, sávlezárásra kell készülni az Árpád úttól a Tél utcáig, illetve a Lőrinc utcától az Árpád útig is. A Szent István téren és a Károly István utcában is időszakos korlátozásra kell készülni, illetve lezárásra számítsanak a környező utcákban is. Az érintett BKK autóbuszok megállóit áthelyezték. A Hungária körúton a Rákóczi híd felé a Kacsó-Pongrácz úti felüljárónál lezárták a külső sávot, itt tart még a csatorna javítása. Siling Zsolt, BKK Info.
11: Jó reggelt kívánok! Nyugodt a reggeli vonat közlekedés. A budapesti előváros és távolsági forgalomban is jól tartják a menetrendet a jártaink, néhány kisebb késéstől eltekintve. A hétvégi budapesti nagy rendezvények miatt jelentősen megnövekedhet az utazási kedv, ezért érdemes minél előbb elővételben megvenni a jegyeket, helyjegyeket. A főváros és a vidéki nagyvárosok, illetve a Balaton között lehetőség szerint nagyobb kapacitással közlekednek a jártaink a jegyfogyáshoz igazodva. A hétvégén rákos rendezvénypályakban tartás miatt módosulni fog a menetrend a Váci, Szobi, Veresegyházi és az Esztergomi vonalakon. Az esztergomi vonatok fővárosi végállomása Angyalföldre, a veresegyházi vonatoké pedig Rákospalota Újpestre kerül át. A Szobi vonalon az E70-es vonatok és minden második S70-es járt a teljes útvonalán közlekedik, a nemzetközi vonatok viszont napközben a nyugati helyet a keleti pályaudvaron vagy Vászon indulnak. A korlátozásban érintett fővárosi szakaszon az elővárosi vonatokkal, illetve az M3-as metróval és a 12A és 14-es jelű villamossal lehet utazni. A kerékpárosoknak javasoljuk, hogy az óránkénti Z70-es vonatokat vegyék igénybe. Vasárnapig 60 és Somos külfalu között még pótlóbuszok szállítják az utasokat pályakarban tartás miatt. Péper Károly, MÁV Inform, viszont hallásra!
0: A várható időjárásról. Délelőtt fátyol felhőzet és kevés gomoly felhő mellett sok napsütés várható. Főként az északkeleti, keleti harmadban helyenként zápor, zivatar kialakulhat. A légmozgás nagyrészt mérsékelt marad, bár zivatarokat átmeneti szélerősödés is kísérhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 26 Celsius fok között alakul. Végül főbb híreink még egyszer röviden. Több mint 76 ezer diák érettségizett csütörtökön angolból. Márciusban a kiskereskedelmi forgalom több mint 10%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. Magyar Péter Rómában találkozott Giorgia Meloni olasz kormányfővel. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör. A szerkesztő Reichlin Krisztina, a technikai munkatárs Fülöp Csaba, a bemondó Harcsik Róbert volt. Köszönjük figyelmüket!
12: Multidéző, Hámori Kingát hallják. 2026. május 8-a péntek van. Isten éltesse Győző és Mihály nevű kedves hallgatóinkat. A Győző férfi név 19. századi nyelvújításkori névalkotás a Viktor magyarosítására. A Mihály héber eredetű bibliai férfi név, a Mikael magyar formája. Jelentése: ki olyan, mint az Isten. A név eredeti viselője az egyik arkangyal, akit Dániel próféta könyvében, Júdás apostol levelében és a Jelenések könyvében említenek. Ma van az Európai Győzelem napja, annak emlékére, hogy 1945-ben ezen a napon Európában véget ért a II. Világháború. A hivatalos okmányokat természetesen már az előző napon előkészítették, így egészen pontosan 1945. május 9-én 0 óra 16 perckor írták alá a Németország haderejének feltétel nélküli kapitulációját rögzítő okmányt. A hír hallatán Nagy-Britanniában 1 millió ember özönlött az utcákra ünnepelni. 1828-ban ezen a napon született Genfben Henri Dunant, Nobel békedíjas, svájci üzletember, a Nemzetközi Vörös Kereszt alapítója, így születésének napja a Vörös Kereszt napja is. Eredetileg a harmadik Napóleon francia császárral remélt találkozás miatt érkezett a Solferinói harctérre 1859-ben, de látva a 40 ezer halottat és sebesültet, megrendülten kereste a segítségnyújtás lehetőségét. Solferino lakosaiból saját pénzen önkéntes mentőcsapatokat szervezett, és a sebesültek számára szükségállomásokat létesített. E megrendítő élmény késztette Henri Dunant arra, hogy javaslatot fogalmazzon meg a háborúk áldozatainak védelmére, és kezdeményezze egy segélyszervezet létrehozását. Beszámolója Európa szerte visszhangra talált, melynek hatására 1863-ban megalakult a Vörös Kereszt. Magyarország 1881-ben csatlakozott a humanitárius mozgalomhoz. 99 évvel ezelőtt, 1927-ben, ezen a napon született Szegeden Paskai László bíboros esztergom budapesti érsek. Érettségie után Széchenyben lépett be a ferences rendtartományba, ahol a Pacifik nevet kapta. A rend szétszóratása és tanulmányainak befejezése után 1951-ben szentelték pappá. 1978-ban 6. Pál pápa veszprémi apostoli kormányzóvá, II. János Pál pápa 1982-ben kalocsai koadjutor érsekké nevezte ki. 1986-tól Lékai László bíboros halála után a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke lett 1990-ig. 87-től esztergomi érsek, Magyarország prímása. A következő évben a pápa bíborosságra állta. Bíborosi munkájának emlékezetes eseménye volt II. János Pál pápa első és második magyarországi látogatása, valamint Vincenti József bíboros hamvainak hazahozatala és újratemetése. 1742-ben ezen a napon született Jean-Baptiste Grunfolz, cseh származású hárfaművész és zeneszerző. Egyes életrajzírók szerint Joseph Haydn is hallotta játékát, s szólóhárfás meghívást ajánlott neki Eszterházy Miklós herceg udvari zenekarába. Az együttesnek 1773 és 76 között volt a tagja. Közben Haydntól zeneszerzést tanult. Grunfolz korának egyik legnagyobb szólóhárfása és hárfazeneszerzőjeként több új virtuóz technikát alakított ki. B-dur hárfa versenyében például ő adott először a jobb kéznek szólisztikus feladatot. Hárfa versenyeit Mozart is ismerhette, és ezek a művek talán hatottak az ő fuvola hárfa versenyére is. 1783-ban kidolgozta a 8-pedálos, tompító pedállal felszerelt hárfát. Később egy 9. pedált is szereltek a hangszerre. Ennek a feladata a kiáramló hang javítása volt redőnyök segítségével. Időközben mindkét találmány eltűnt, a mai hárfások már nem használják.
6: az általa tervezett hárfák rezonáns lapját híresen szép képekkel díszítette, legnevezetesebb a harmadik Ramszesz korabeli egyiptomi mintával megfestett hárfa.
13: A mai multidézőt Hámori Kinga készítette.
14: Jó Istenem, hála néked, s köszönet, hogy az éjjel megőriztél engemet, mint madárka ébred vidám dalával, úgy köszöntelek hála adó imával. Amen.

Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítünk a budapesti Városmajori Plébánia templomból. A szentmisét bemutatja Gyurász Krisztián, orgonán kísér Budai Tamás kántor.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Nagy szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket és azokat is, akik a rádión keresztül hallgatnak bennünket. Ezt a szentmisét az élő rózsafüzér zarándoklatért ajánlom fel. Ahhoz, hogy alkalmasan tudjunk részt venni ezen a szentmisén, most vizsgáljuk meg lelki ismeretünket és bánjuk meg bűneinket. Urunk Istenünk, könyörülj rajtunk! Urunk, mutasd meg nekünk nagy érgalmasságodat! Érgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre!

0: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, kérünk, add, hogy a húsvéti misztériumokhoz méltón éljünk, és amiket örömmel ünneplünk, folytonosan oltalmazzanak és elvezessenek az üdvösségre. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen. Szent lecke az apostolok cselekedeteiből. Az apostoli zsinaton az apostolok és a presbiterek az egész közösséggel együtt elhatározták, hogy néhány férfit kiválasztanak maguk közül, és Pállal meg Barnabással Antiochiába küldik, mégpedig Júdást, más néven Barszabást, meg Szilást, akik vezető szerepet töltöttek be a testvérek között. Ezt az írás küldték velük. Az apostolok és a presbiterek testvéri üdvözletüket küldik az Antiochiában, Szíriában és Klikkiában élő pogányok közül megtért testvéreknek. Hallottuk, hogy közülünk néhányan, megbízásunk nélkül tanítva, megzavartak titeket, és földulták lelketeket. Ezért megállapodásra jutva jónak láttuk, hogy kiválasszunk, és hozzátok küldjünk néhány férfit a számunkra igen kedves Barnabással és Pállal, akik egészen a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak szentelték magukat. Elküldtük tehát Júdást és Szilást, akik személyesen, élő szóval is tudtotokra adják a következőket. A Szentlélek és mi magunk azt tartottuk helyesnek, hogy ne rakjunk rátok több terhet, mint ami szükséges. Tartózkodjatok ezért a báványoknak bemutatott áldozati állatok evésétől, a vér és folytott állat fogyasztásától, valamint a paráznaságtól. Ha ezektől őrizkedtek, helyesen cselekedtek, üdvözlünk titeket! A küldötteket útra bocsátották, és ezek lementek Antiochiába. Itt egybegyűjtötték a közösséget, és átadták a levelet. A hívek örömmel olvasták a megnyugtató sorokat. Ez az Isten igéje.
2: Hadd magasztaljalak, Uram, minden nép között.

0: Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Jézus így tanított az utolsó vacsorán. Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket. Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint annak, aki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha megteszitek, amit parancsolok nektek. Nem mondalak többé szolgának titeket, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Barátaimnak mondalak benneteket, mert mindazt, amit hallottam atyámtól, tudtul adtam nektek. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és arra rendeltelek, hogy elmenjetek, és gyümölcsöt hozzatok, maradandó gyümölcsöt. Bármit kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. Azt parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást. Ezek az evangélium igéi. Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Kedves testvéreim! Jézusnak a parancsa az, hogy úgy szeressük egymást, ahogyan ő szeretett bennünket. Parancsba adja a szeretetet, és talán elsőre furának is hangozhat, amikor a szeretetről beszélünk, és arra gondolunk, hogy a szeretet valami érzelmi dolog, vagy a szeretet az, ami úgymond egy baráti, abban az értem baráti kedvellek típusú kapcsolat, vagy érzelmek a másik irányába. De az Isten nem érzelmeket parancsol tőlünk, hanem azt akarja, hogy döntést hozzunk. Az Isten szeretete az, amikor azt is mondja, hogy ő előbb szeretett bennünket, vagyis, hogy létbe hívott bennünket, mégpedig azért, hogy a Szent Háromság Egyisten életébe legyünk. Oda, abba bele teremt bennünket az Isten, és ugye az ember az ősbűn által kiszakadt belőle, leszakította magát az Istenről. Ez volt az ősbűn, hogy szakadj el az Istentől. Tehát az Isten azt akarja, hogy erre a szeretetre mi is szeretettel válaszoljunk, vagyis, hogy elfogadjuk azt az életformát, azt az örök életet, amelyet az Isten számunkra akar adni, vagyis, hogy vele legyünk egy közösségben, vele legyünk egy örökké valóságon át, boldogságban. És amikor azt parancsolja, hogy fele barátunkat is szeressük, akkor hozzunk döntést amellett, hogy a másik üdvösségét is akarom. És ha ebből a szempontból közelítjük meg, talán azt is mondhatjuk, hát akkor nagyon könnyű ezt a szeretet parancsot megélni, hiszen én valóban azt akarom, hogy minden ember üdvözüljön, nem akarok én senkinek rosszat, nem akarom, hogy szenvedjen a örök kárhozatban, mindenkinek jó legyen. Elsőre talán könnyűnek hangzik, de tulajdonképpen azért Jézus azt mondja, hogy életünket kell odaadni érte. Miből fakad ez a nehézség? Miből fakad az, hogy életemet kell odaadni? Az ember, ahogy korábban egyik szentbeszédben elvenkedtem róla, ahhoz, hogy megismerjem a másik embert, ahhoz látnom kell a cselekedeteit, a döntéseit, a beszédét, az akaratát, a hétköznapokat, ahogyan ő azt megéli, abból megismerem a másiknak az énjét, hiszen nem látom az ő személyét, látom a testét, de a személyét nem látom. És kedves testvérem, amikor én látom a másikat, azért tulajdonképpen megismerem a másikat, de az ő élete hatással lesz rám. Tulajdonképpen, ahogy én megélem a hétköznapokat, mindenféleképpen tanúságot teszek-e valamiről. És hogyha én valóban szeretem az Istent, ami azt jelenti, hogy akarom az örök életet, akkor az evangélium értékrendje szerint élem az életemet, ami azt jelenti, hogy erről is teszek tanúságot. Tehát ez nem egy olyan döntés abban az értelemben a tanúságtétel, hogy na most akarok vagy nem akarok tanúságot tenni, hanem minden egyes pillanata az életemnek egyfajta tanúságtétel kifelé, hogy én mi mellett köteleződtem el. És amikor a Jézus azt mondja, hogy oda kell adnom az életemet azért, hogy a másik ember üdvözüljön, azt jelenti, hogy ha nem az evangélium értékrendje szerint élem az életemet, akkor gyökeresen meg kell változnom. Hogy az emberek azt lássák, hogy én már nem úgy élek, mint a világban az emberek, akkor már fel fog tűnni neki, hogy te miért élsz másképpen, mint ahogy a többiek szoktak. Mi ez az elkülönülés, mi ez a furcsa életmód, és akkor ez fel fog tűnni az embereknek. Tehát abban az értelemben nekem, én már nem élhetem úgy az életemet saját kedvem és akaratom szerint, ha nekem valóban fontos üdvösség, akkor már, ahogyan Krisztus tanította, akkor már úgy kell hoznom a döntéseket, hogy a magam üdvössége szempontjából, és a másik ember üdvössége szempontjából hozzam meg a dolgokat. És bizony ez nehéz, mert erről szól maga a megtérés is, amikor minden bűnnel, minden fölismert bűnemmel szakítani akarok. Addig, amíg egyet megtartok, hogy na ezen még nem tudok, vagy nem akarok változtatni, addig bűnbánatot se tudok tartani, addig maga a gyónás is érvénytelen, mert teljesen el kell fordulni minden fölismert bűntől. Persze vannak olyan bűnök is az életünkben, amiről nem tudunk, de a Szentlélek azt mondja, hogy most ezekkel foglalkozunk, majd később még azokkal is lesz lehetőség foglalkozni, hogy elszakadni, a bűntől is Isten felé fordulni. Tehát ebben az értelemben lehet, hogy könnyű mások üdvössége, de bizony abban az értelemben viszont nagyon nehéz, hogy nekem alakítanom kell az életemet, és ez nem megy egyik napról a másikra, hanem egy teljes egész élet áll előttünk, hogy napról napra alakuljunk Krisztus szíve szerint. Kedves testvéreim, ehhez adta Jézus a szentségeket is, hiszen ha egyedül kellene küzdeni, akkor nem menne. Akkor eljutnánk oda, hogy akkor a kísértőnek hinnénk, hogy nyugodtan szakadj el. Minek küzdesz a bűneiddel? Minek küzdesz az életben? Hát nem látod, hogy újra meg újra el fogsz esni? Talán már ezeket a szavakat megtapasztaltuk, mint kísértés a szívünkben, a lelkünkben, amikor a kísértő azt akarja, hogy adjuk fel a küzdel, adjuk fel ezt az életmódot, mert nem vezet sehová. Ha viszont az Istennel, az Istenből élünk, a szentségeivel, amikor hallgatjuk őt a Szentírásban, amikor élő kapcsolatban vagyunk imával, az Isten megerősít, hogy ennek lesznek gyümölcsei, és a gyümölcsök az a magam és a más embereknek az üdvösség és örök élete. Ezek lesznek azok a gyümölcsök, amelyekről Isten beszél, és ezért kell nekem kitartóan az Istennel megmaradni, még ha nehézség az élet, mikor lelki szárazságban, amikor nem sikerülnek az életben a dolgaim, vagy amikor azt látom, hogy mások sikeresebbek azért, mert a világ módja szerint élik az életüket. Ezek elszomoríthatnak bennünket, de Isten mindig ad egyfajta vigaszt, hogy végsőkig tartsunk ki az Isten országák megélésében, hogy ezzel tanúságot tegyünk a másik emberek előtt. Kedves testvérem, Jézus azt mondja, hogy akkor szeretjük a legjobban az embertársainkat, a körülöttünk lévőket, ha én azért az életemet adom, ha megteszek mindent a mások és magam üdvösségért. Ehhez kérjük ebben a Szentmisében az Úr segítségét, kegyelmét, és ne csak a mai napon, hanem minden nap, hogy mindannyian együtt el tudjunk jutni az örök boldogságra. Amen. Testvéreim, kérjük mennyi atyánkat, hogy a húsvéti szent időben mi is találkozhassunk feltámadt Urunkkal.
1: Hogy egyházad mindig és mindenütt hívő lélekkel ünnepelje az Úr feltámadásának győzelmét, hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Hogy az egyház pásztorai az apostolok lelkesedésével tanúskodjanak az Úr feltámadásáról, hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hogy a keresztények életükkel tegyenek tanúságot a feltámadt Krisztusba vetett hitükről, hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Hogy mindnyájan az odafönt valókat keressük, ahol a feltámadt Krisztus él a te dicsőségedben, hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Hogy elhunyt testvéreink részesüljenek a boldog feltámadásban az utolsó napon, hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Imádkozzunk az élő rózsafüzér zarándoklatért. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg!
0: Jóságos mennyei atyánk, újjászületünk egyszülött fiad halálában és feltámadásában. Tekints ránk kegyelmesen és engedd, hogy második eljövetelének dicsőségében is részesülhessünk Krisztus, ami Urunk által. Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anyaszent Egyház javára. Irgalmas Urunk Istenünk, szenteld meg ezeket az adományokat, és elfogadva lelki áldozatunkat, tégy minket neked szentelt örök áldozattá, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Emeljük föl a szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged, de különösen most, a húsvéti időben, midőn áldozattá lett értünk Krisztus, a húsvéti bárány. Mert megsemmisült a múlt, az elesett világ újra éled, és életünk teljes épségét visszanyerjük Krisztus által. A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, a nagyvilág örvendezve újjong, a mennyei erők és az angyali hatalmak dicsőséget himnuszát zengik, és vég nélkül éneklik.
2: Szent vagy, szent vagy, szent vagy, minden.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, a mi Urunk Jézus Krisztus, teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájon, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Íme hitünk szent titka. És hittel valljuk fel támadásodat, amíg el nem élsz. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, fölajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd-e tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Péter püspökünkkel, segédpüspökeivel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Ha Krisztussal feltámadtunk, Isten gyermekei vagyunk,

Két napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Feltámadása után Jézus így köszöntött a tanítványait: békesség nektek! Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, Te legyőzted a bűnt és a halált, ne vétkeinket nézed, hanem egyházod hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki az és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással, legyen békesség köztünk mindenkor.

Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek, és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívemben. Ne engedd, hogy elszakadjak tőled. Könyörögjünk. Urunk Istenünk, magunkhoz vettük a szent áldozat ajándékát. Alázattal kérünk, hogy amit szent fiad, az ő emlékezetére cselekednünk rendelt, növelje szeretetünket, Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek. Áldjon és őrizzen meg benneteket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya és a Fiú és a Szent Lélek. Szent mise véget ért, menjetek békével. Isten,

0: szegények ügyei, bűnösöknek bánkódó lelkei.
1: Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk a budapesti Városmajori Plébánia templomból. A szentmisét bemutatta Gyurász Krisztián, orgonán kísért Budai Tamás kántor.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Társadalmi célú reklám.
4: Tisztelt hallgatók! Köszönjük, hogy nem csak hallgatják, hanem támogatják is a Magyar Katolikus Rádiót. Adományaiknak része van abban, hogy a mai szentmise közvetítés létrejött, és hirdette az örömhírt mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
3: Társadalmi célú reklámot hallottak. Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
1: 7 óra 31 perc. Híreket mondunk. A szerkesztő Reichlin Krisztina, a bemondó Ungvári Judit. Jó reggelt kívánok! A Központi Statisztikai Hivatal jelentése szerint márciusban a kiskereskedelmi forgalom 10,6%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. Az elemzők minden várakozását meghaladta a kiskereskedelmi forgalom márciusi növekedése, amelyet a jelentős reálbéremelkedés mellett az üzemanyagoknak az iráni konfliktus és a barátság kőolajvezeték leállása miatti pánikvásárlásával magyaráztak. A kiskereskedelmi forgalom immár 8 hónapja bővül. Szombaton megalakul az új országgyűlés, amely várhatóan megválasztja az új miniszterelnököt, az áprilisi parlamenti választáson nyertes Tiszapárt elnökét, Magyar Pétert. Az alakuló ülés 10 órakor nyitja meg Sulyog Tamás köztársasági elnök, aki a himnusz elhangzása után köszönti a megjelenteket, majd felkéri a legidősebb országgyűlési képviselőt, hogy korelnökként vezesse az ülést. A mandátum igazolást követően az országgyűlési képviselők esküt tesznek, ezzel megalakul az új országgyűlés és megszűnik a 2022-ben létrejött kormány megbízatása, számolt be az MTI. Magyar Péter Rómában találkozott Giorgia Meloni olasz kormányfővel, akit meghívott egy magyarországi látogatásra. A leendő magyar miniszterelnök, aki sikeresnek és előremutatónak nevezte a találkozót, azt írta a csütörtökön közösségi oldalán, hogy megállapodtak abban, hogy segíteni fogják az olasz és a magyar befektetők eredményes munkáját, valamint a Trieste magyar kikötő mielőbbi elkészültét. Pénteken a német nyelvi írásbeli vizsgákkal folytatódnak az érettségig. Középszinten 10.154-en, emelt szinten 3.041-en érettségiznek majd. Csütörtök délelőtt több mint 76.000 diák érettségizett angolból. A szaktanárok szerint az idei feladatsor több ponton is nehezebb volt a megszokottnál. Az angol érettségi továbbra is kiemelten népszerű, hiszen a jó eredményért járó nyelvvizsga sokak számára jelent plusz motivációt. Pénteken 0 órától kétnapos tűzszünetet hirdetett ki az orosz védelmi minisztérium, megismételve a figyelmeztetést is, hogy a moszkvai győzelemnapi ünnepség elleni esetleges támadásra Kijev elleni tömeges csapással fog válaszolni. A tájékoztatás szerint ezen időszak alatt az orosz hadsereg beszünteti a harci cselekményeket a különleges hadművelet övezetében. Május első hétvégén idén 68. alkalommal zarándokoltak el a máltai lovagok és dámák az egész világból Lourdesba, Szűz Mária megjelenésének színhelyére. 44 országból érkezett az összesen 7600 résztvevő, köztük 1300 testi és lelki gyógyulást kereső beteg, 260 pap, élükön 4 bíborossal és 20 püspökkel. A betegek közvetlen segítségére volt 450 orvos is. A Magyar-Máltai Lovagok Szövetsége 82 fővel utazott a franciaországi kegyhelyre. Végül az időjárásról. Délelőtt fátyol felhőzet és kevés gomoly felhő mellett sok napsütés várható, főként az északkeleti, keleti harmadban helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. A légmozgás nagy részt mérsékelt marad, bár zivatarokat átmeneti szélerősödés kísérheti. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! Híradással legközelebb 8 órakor jelentkezünk. 7 óra 35 perc. Közlekedési hírek következnek.
5: Jó reggelt kívánok! A fővárosban lelassult a haladása a budai alsó rakparton a Petőfénál északirányban, illetve a pesti alsó rakparton a Margit hídtól délre, a Rákóczi úton befelé a Blaha-Lujza tér előtt, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál. Tart a felújítás Újpesten a Pozsonyi utcában és az István úton. Sávlezárásra kell készülni az Árpád úttól a Tér utcáig, illetve mától a Lőrinc utcától az Árpád útig is. A Szent István téren és a Károly István utcában is időszakos korlátozásra kell készülni, a környező utcákba lezárásra számítsanak. A Hungária körúton a Rákóczi híd felé a Kacso-Pongrácz úti felüljárónál csatornát javítanak, ezért a külső sávot lezárták. Szintén lezárták a külső sávot a 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Kartács utcától a Róbert Károly körútig, itt felújítják a járdát. Ma este 8 órától lezárják a pesti alsó rakpartot a Margit híd és a Lánc híd között egy rendezvény előkészületei miatt, majd 23 órától hétvégére zárják le az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadnák a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Ezen a hétvégén az M1-es metró a Kisföld alatti helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusszal lehet majd utazni, karbantartás miatt. Schilling Zsolt, BKK Info.
1: Lapszemle következik. Semmilyen múltbéli történés nem jogosíthat fel senkit arra, hogy olyan állapotba kerüljenek a hallgatók vagy az oktatók, amiben a folyamatos munka lehetetlenné válik, mondja Sepsi Enikő, a Színházi és Filmművészeti Egyetem rektora az Indexnek adott interjúban. Beszélt az elmúlt napok forradalmi tettnek tűnő helyezkedéseiről, a szorongó hallgatókról és arról, hogy a Vidnyánszky Attila vezetésével működő egyetemi alapítványi kuratóriumban egészen biztosan lesz változás. Nagyon helytelen volna úgy gondolkodni, hogy azért, mert kormányváltás volt, politikailag tisztogatunk, mert akkor ennek sosem lesz vége, mondta el az interjúban. Egy egyetemi életét nem lehet 4 éves ciklusokhoz kötni. Kell, hogy legyenek olyan alapértékek, amelyekhez a közösség mindenképpen ragaszkodik, akármilyen kormányzat van hatalmon. Én ilyen helyen nőttem fel az Ötvös Kollégiumban, vigyáztunk arra, hogy ne legyen szorosan politikához csatolt az intézmény, mert akkor tud fönnmaradni, írja az Index. Lehet az északi sarkvidék az új Perzsa-öböl címmel közölt cikket a Magyar Nemzet. A 2026-os közel-keleti krízis miatt felgyorsulhat az északi tengeri útvonal kihasználtságának bővülése, míg korábban 2030-ra várták, hogy részesedése a tengeren zajló nemzetközi kereskedelemből 2-5%-ra emelkedjen, addig a háború nyomán ez a várakozásoknál hamarabb, már 2027-28-ra realizálódhat. Az útvonal Európa és Kelet-Ázsia között a végpontoktól függően akár harmadával, de egyes esetekben 40%-kal is lerövidítheti a távolságot a déli tengeri útvonalakhoz képest, írja elemzésében az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány. A térség azért is felértékelődik, mert a világ energiahordozó tartalékainak jelentős részét birtokolja. A globálisan fel nem fedezett, hagyományos földgázkészletek mintegy 30%-a, míg a kőolaj esetében 13%-a az északi sarkvidéki régióban található. A lapszemlét Reichlin Krisztina állította össze.
3: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, ma 2026. május 8-a péntek van. A zenés napköszöntőt Peresztegi Attila zenei szerkesztő, Csák Éva hangtechnikus és Ungvári Judit bemondó készíti. A tartalomból. 8 óra 8 perctől magyarországi madárfajainkat bemutató sorozatunkban a Madárvártában ezúttal a harisról hallhatnak. 8 óra 22 perckor a Messzelátót, 8 óra 37 perckor Pereg Mára film című műsorunkat ajánljuk figyelmükbe. 8 óra 45 perckor a pillanatfelvételben Szerdahelyi Csongor Janiga Emese fordítóval beszélget az újra kiadott Itt járt Szent Ferenc című könyvről. Ebből a beszélgetésből hallanak most egy részletet.
6: 2007-ben indultam el ezen a Szent Ferenc úton, ezen a Szent Ferenc életének a helyszíneit bejáró zarándok úton Olaszországban. Beleszerettem az útba, a lelkiségébe, az üzenetébe, és az úti könyv, ami akkor olasz nyelven a kezemben volt, később magyar nyelven is megjelent, egészen pontosan 2019-ben a Szent István Társulat kiadásában, itthon Magyarországon. És hogy mi adja az apropóját az újabb megjelenésnek, egészen pontosan ez a 800. évfordulón.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket a zenés napköszöntőben. Tartsanak velünk!

0: 7 óra 43 perc. A Börzsöny délnyugati részén található Mária Nostra neve a latin Maria Nostrából, azaz a mi Máriánkból származik. Ékessége a magyarok nagyasszonya bazilika, ahová szombaton a keresztény édesanyák Szent Mónika közössége is elzarándokol. A nap programjáról az édesanyák lelkivezetőjétől, Kürtösi Krisztián paksi plébánostól Hámori Kinga érdeklődött.
1: Ez egy nem egy újabb program szeretne lenni a részünkről, hanem zarándoklat, imádság, ahol egy kicsit elmélyülhetünk Mária közvetlen közelében az egyetlen magyar alapítású szerzetesi közösség zarándok helyén. Azt gondolom, hogy Mária Nostra mindig az imádságnak a középpontja volt a pálos rend számára is, de nem csak a pálosoknak, hanem magyar hazánknak, népünknek is. Nagyon sok uralkodó, nagyon sok egyszerű ember elzarándokolt, kérve a különleges Mária kép előtt az ő segítségét, az ő közbenjárását. Mi is ezért megyünk. Az elmúlt évben indítottuk el május hónapban, hogy újabb és újabb zarándok helyeket keressünk föl közösségünkkel. Ez nem egy látványosság akar lenni a részünkről, hanem csendes imádság. Még inkább figyelünk arra, aki meg tud bennünket szólítani, meg tud újítani, és itt különösen az édesanyák, nagymamák, dédnagymamák vannak megszólítva, akikkel együtt imádkozunk ezen az áldott helyen, hiszen nem szabad elfelejteni, a Mária kegykép mellett van egy különlegessége a templomnak, a Jézus ötszentsebe kép, ahol az emberi sebzettséget le tudjuk tenni, vagy kérhetjük rá a gyógyulást.
2: A közösség számára, hát nyilván Szent Mónika példája is fontos, de leginkább a közös égi édesanyánk Máriához való fohászkodás. Ezt is tapasztalod az édesanyák körében, hogy összekapaszkodni mennek, és szinte minden édesanya egyforma lesz előtte.
1: Természetesen Szent Mónika mellett, aki a közösségünknek a védőszentje, nem szoktunk megfeledkezni Máriáról, mindannyiunk édesanyjáról, aki különleges helyet foglal az egyház és a közösség, és azt gondolom, hogy a hívő ember szívében. Az ő hite, az ő jelenléte az számunkra mindig nagyon fontos. Itt az apostolok cselekedetét idézem, a pünkösdi esemény történetét, az mindig olyan megragadó számomra, hogy Mária maga köré gyűjtötte a születő egyházat, maga köré gyűjtötte az apostolokat, akikkel közösen együtt imádkozott, együtt várta a Szent Lelket. Valahogy mi is ezt kérjük minden egyes találkozónál is, de most különösen, amikor az ő kegyhelyeit akarjuk fölkeresni, az ő kegyhelyén szeretnénk imádkozni, azt kérjük, hogy jöjjön a közösségünkbe, velünk együtt imádkozzon, családjainkért, az édesanyákért, a fiatalokért, hiszen a héten a fiatalok érettségiznek, őértük is imádkozunk, és kérjük az ő közbenjárását.
2: Ha valaki még nem tagja a közösségnek, ő is bátran csatlakozhat, gondolom, mikorra érkezzen, és mire számíthat a program során?
1: 10 órakor kezdődik a programunk a kegyhelyen, a dicsőséges rózsafüzért imádkozzuk átelmélkedve a magyarok nagyasszonya bazilikában, majd 11 órakor szentmisét fogok bemutatni. Lesz ebédidő, közös ismerkedés a kegyhellyel, a látnivalóval, és 13:30-kor szentségimádás lesz. Közösen elimádkozzuk Jézus ötszentsebe rózsafűzért a kitett oltári szentség előtt, majd a lorettói litániával búcsúztatjuk el a közösséget. Mindenkit nagy-nagy szeretettel várunk, természetesen az édesanyák mellett az édesapákat is, vagy családokat is, akiknek lehetősége van, hogy jöjjenek el és közösségünkkel együtt imádkozzanak. Népünkért, családjainkért.
2: Ez talán nem annyira ismert, amit említettél, hogy Szent Sebek rózsafűzér. Ez egy külön titok, vagy ez most csak a helynek a sajátja?
1: A Mária Nostrai bazilikának sajátja ez a kegykép. Ahogy bemegyünk a bazilikába, jobboldali mellékoltáron látható ez a csodálatos barokk kép, amelyhez 14. Kelemen pápa búcsút is engedélyezett. Nagyon ősi a tisztelet, evangéliumi Jézus ötszentsebének a tisztelete, de a barokkorban kapott nagyobb hangsúlyt, majd később vannak magánkinyilatkoztatások, Sambok Szent Máriához kötődő kinyilatkoztatások, amely az isteni irgalmassággal van kapcsolatban. Szorosan kapcsolódik a 20. századi Faustina nővér irgalmasság tiszteletéhez.
2: Kérni mennek ilyenkor, találkozni mennek ilyenkor egymással az édesanyák, vagy hálát adni mennek, hiszen sokszor van tanúságtétel, említetted, hogy lehet ismerkedni is, találkozni az ország más tájain élő édesanyákkal. Mi a tapasztalat, illetve kiket hívsz most különösen idén?
1: Maga a közösség és a közös együttlét nagyon fontos, és a közösségből jövő kérések megfogalmazása. Hiszen az oltár előtt elhelyezünk egy kosarat minden alkalommal, ez így lesz most is, és az országos találkozó alkalmával, ahova az édesanyák egy cédulára, kis papírra fölírhatják a kéréseiket, hálaadásaikat. Még egyszer hangsúlyoznám, elsősorban az édesanyákat várjuk, akiknek vannak sebeik, vannak fájdalmaik, de vannak örömeik is, és ezt is el kell hoznunk, amiért hálát is adhatunk, nem csak kérünk, hanem hálát is adunk. És ezt a közösségünk nagyon szépen megfogalmazza, különösen a Szentmisében, az egyetemes könyörgés alkalmával, hogy kifejezi a kérés mellett a hálaadást és a köszönetet.
2: Ez a közösség tagok távoli kapcsolatban vannak egymással sokszor, de több helyen van helyi plébánián is Szent Mónika közössége az édesanyáknak. Oda egy közös gondolat, egy napi ima hangzik el, ugye, minden édesanya ajkáról. Ezt is ilyenkor közösen imádkozzátok?
1: Természetesen van egy nagyon szép imádságunk, amit még Gábor atya, a közösségünk alapítója fordított és hozott Magyarországra, és amelyet minden közösségi tagnak, minden édesanyának a kezébe adunk. Pontosan azért ez az imádság 3-4 perces, de nagyon mély, nagyon átgondolt, és igazából összefoglalja mindazt, amit egy édesanya az Isten előtt kér, vagy kérni szokott, segítség lehet ez a napi imádság. Minden egyes találkozó alkalmával elimádkozzák az édesanyák ezt az imádságot, a szent áldozást követően hálaadásként is. És egyben a kérésük is megfogalmazódik ebben. És a közösség tagjai, amikor közösen összejönnek ima alkalmakra, ima órákra, természetesen akkor is elvégzik ezt a szép imádságot.
2: Aki most esetleg nem tudna részt venni, de nagyon szívesen megismerkedne a közösséggel és kapcsolódna a következő alkalomra, talán már beírhatja a naptárába, hiszen nem olyan soká lesz még a nyáron. Mikor és hol találkoznak legközelebb az édesanyák?
1: Legközelebbi találkozunk augusztus 22-én lesz Pakson, a Jézus Szíve templomba, ahová szeretettel hívjuk az ország minden pontjáról az édesanyákat, a Szent Mónika közösségeket, és természetesen az érdeklődőket is, akik szeretnének kapcsolódni, vagy csak erre az egy alkalomra szeretnének részt venni a Mónika közösség lelki napján.
2: Van-e olyan találkozásod, ami úgy kiemelkedik a sok-sok közül, hogy mit ad a Szent Mónika közösséghez való tartozás, vagy egy-egy ilyen találkozás az édesanyáknak? Mit jeleztek már vissza?
1: Leginkább a közösséghez való tartozás tudata az, ami megfogalmazódik az édesanyákban, de személy szerint számomra a találkozók azok mindig örömmel töltönek el. Hálás vagyok az Úrnak azért, hogy egyre több nem csak idős, hanem fiatalabb édesanya is csatlakozik hozzánk. Nem is biztos, hogy valamilyen közösséghez, hanem egyénileg is részt vesz a mi napi imádságunkban, vagy a lelki küldetésünkben, hogy a gyermekekért, a családokért imádkozzunk, és ez mindig örömmel tölt el. És reményt ad a szívembe, hogy igenis vannak és lesznek édesanyák, akik ezt az imádságot folytatni fogják a közösségünkben, vagy egyénileg.
0: A keresztény édesanyák Szent Mónika közössége holnapi Mária Nosztrai zarándoklatáról a közösség lelki vezetőjével, Kürtösi Krisztián paksi plébánossal, Hámori Kinga beszélgetett. A közösségi ima szövegét, valamint a zarándoklat programját a szentmónika.hu oldalon is megtalálják.

0: haldoklókat, kolosokat, összegyűjteni és tanítani az utca gyerekeket, fedelet adni az elhagyatottaknak, törődni a kiközösítettekkel, az eltaszítottakkal, élni Krisztus szeretetét, a kegyelem szentségét. Amen.
1: Az Isten ereje száll.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Társadalmi célú reklám.
0: Mindenki jó helyen szeretné tudni adója 1%-át. Ott, ahol a segítség valóban számít. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: Önök a Magyar Katolikus Rádiót hallják. Az Esztergom budapesti főegyházmegyében.
1: Budapesten a 102,1, Esztergomban a 92,5 MHz-en.
2: 8 óra. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó reggelt kívánok! Pénteken jelenti be új jelöltjét az igazságügyi miniszteri pozícióra Magyar Péter leendő miniszterelnök, a tisztségtől csütörtökön visszalépő Mellitei Barna Márton helyett. Csütörtök esti Facebook posztjában Magyar Péter kiemelte, hogy Mellitei Barna Márton munkájára és hazaszeretetére továbbra is számítanak az országgyűlési képviselőként. Lemondott az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgatója, Révész János ezt a szervezet honlapján jelentette be csütörtökön. A főigazgató május 8-ával nyújtotta be lemondását, munkaviszonya június végén szűnik meg. Révész János a kollégáinak, munkatársainak és együttműködő partnereinek címzett leköszönő levelében megköszönte a támogatást és a közös munka lehetőségét. Házkutatást tartottak és iratokat foglaltak le az ügyészség nyomozói az állami számvevőszék épületében a Magyar Nemzeti Bankot érintő eljárással összefüggésben csütörtökön, írta meg a 24.hu, amelynek értesüléseit a központi nyomozó főügyészség megerősítette. A portál megkeresésére az ügyészség közölte, hogy a Magyar Nemzeti Bankot érintő, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés büntette miatt folyamatban lévő ügyben jártak el. Zala vármegye több településére is szállíthattak osztrák kőbányákból származó azbeszt szennyezett zúzalékot, amellyel utakat, bicikliutakat és parkolókat tölthettek fel, közölte a vármegyei kormányhivatal közösségi oldalán csütörtökön délután. Balaid Zoltán, zalaegerszeg polgármestere reggel már közölte, az önkormányzat lezárta a zalaegerszegi parkolót és vizsgálatot rendelt el. Kétnapos tűzszünetet hirdetett ki az Orosz Védelmi Minisztérium csütörtökön este. A minisztérium felszólította az ukrán felet, hogy kövesse a példát. Megismételték azt a figyelmeztetést, hogy a moszkvai győzelemnapi ünnepség elleni esetleges támadásra Oroszország Kijev elleni tömeges csapással fog válaszolni. Összehangoltan lép fel a parlamentben az ügyvivő kormányban és az államfő közvetítésével zajló kormányalakítási egyeztetéseken a megbuktatott bukaresti kormányban résztvevő Nemzeti Liberális Párt és a Mentsétek meg Romániát szövetség. Jelentette be csütörtök este Ilie Bolozsán ügyvivő miniszterelnök, a Nemzeti Liberálisok elnöke. Ilie Bolozsán szerint nem tűrik tovább, hogy a politikai stabilitás látszatával fedjék el a reformok akadályoztatását és a közpénz pazarlását. Akár már ezen a héten újraindíthatja a Hormúzi szoros hajózásának biztonsága érdekében kezdeményezett szabadságprojektet az Egyesült Államok, írta a Wall Street Journal az amerikai hadügyminisztérium tisztségviselőire hivatkozva csütörtökön. A lap szerint a Pentagon azt követően vette fontolóra a kedden felfüggesztett művelet ismételt megindítását, hogy Szaúd-Arábia és Kuvait feloldotta a katonai bázisainak használatára vonatkozó korlátozásokat az akcióban résztvevő amerikai repülőgépek előtt. Végül az időjárásról. A ködfoltok és a réteg felhőzet feloszlása után fátyol és többnyire kevés gomoly felhő mellett sok napsütés várható. Az északkeleti, keleti harmadban helyenként záporok fordulhatnak elő, illetve elsősorban az északkeleti határ mentén esetleg egy-egy zivatar is kialakulhat. A légmozgás helyenként élénk lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul. Késő estére 14 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 8 óra 30 perckor jelentkezünk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Társadalmi célú reklám.
3: Köszönjük, ha nem csak hallgat,
0: hanem személyi jövedelem adója 1%-ának felajánlásával támogat is bennünket. Alapítványunk az Országos Katolikus Rádió Alapítvány adószáma 18 18 36 74, kötőjel 1, kötőjel 42. Ha kérdése van, kérjük hívja a 061-255-3333-as számot, vagy írjon az info@katradio.hu címre. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak. Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.

0: 8 óra 8 perc. Magyarországi madárfajainkat bemutató sorozatunk a Madárvárta következik. A mikrofonnál a szerkesztő Posgai Nóra.
1: Orbán Zoltánnal folytatjuk a Madárvártát. Szervusz, Zoli.
2: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat is.
1: Na hát egy nagyon aranyos, ügyes kis madár lesz, nem is annyira kicsi. Egy francia madarász oldalon azt találtam, hogy leginkább Magyarországon van jelen ez a haris. Milyen típusú élőhelyen van, és milyen madár ez?
2: Az üde nedves réteken, ahol a fű térdig derékig él, és ahol végignézünk a tájat, a végtelen magas gyepben kisebb-nagyobb ilyen botolófüzes fűzbokrok vannak. Ezen a helyen él ez a madár. Na most nagyon vicces, mert hogy szerintem Magyarországon 100 embernél több szerintem nem nagyon látott még harist, mert hiába van ott, csak egy rejtett életmódot él. Tehát egy fokkal lehet gyakrabban látni, mint az albino vakondot. Nagyon érdekes a német neve, az a Fakterkönig, tehát a fűrkirály. Úgy néz ki, mint a fűrj, egy ilyen barnás, rendkívül jó álcázó, tollazattal rendelkező madár, csak míg a fűrj ökölnyi, ez olyan jó erős két-két és fél ökölnyi.
1: Nagy lába van neki, ugye?
2: Hát ilyen, inkább ilyen tyúkszerű erős, tehát úgy mozog a nagyon sűrű, magas fűbe, úgy szalad, mint a velociraptorok, ahogy megcsinálták, az a fantasztikus, ahogy mozog az az állat, és a sűrű növényzetben ugye a csőre egy ilyen ék alakú, a feje is, és amikor ez elkezd ilyen futókakukként menni, leengedi a fejét vízszintre, és gyakorlatilag ez a hegyes csőr, a nagyon erősen háromszög alakú, az levezeti a füvet a fejére, ahol szépen el tud csúszni, a teste is egy ilyen, tehát egy ilyen nagyon hosszú, elnyújtott háromszöget alkot a madár, ami ilyen Speedy González módon szaladgál bent a magas fűben. Ugye ez védelmet is jelent a ragadozók ellen. Nagyon érdekes a hangja. Ez az a madarak hangja, amit tudok utánozni.
1: Na, halljuk.
2: Na most ezt úgy is hallották a parasztok, a nép emberei, főleg hogy néhány üveg bor elfogyasztása után, mert éjjel szeret elsősorban énekelni, este éjjel. Ugye botorkáltak haza, és mit mond a madár? Kés-kés. Ezért az egyik népi neve, hogy a kétkés madár. Mert duplán, tehát mindig kétszer mondja, hogy krex-krex, és ez a kétkés madár. Ugye 2016-nak volt az év madara, én szerveztem azt a kampányt. Ugye ezt a madarat senki nem látta, mindig három fajból lehet választani. És akkor a Balázsék, ugye a Balázs Show, ők is rácsaptak, hogy mekkora marhaság már ez a év madara szavazás. Nézzük meg, milyen madarak vannak. És akkor felhívtak, hogy beszéljek telefonon. És akkor mondtam, hogy itt van ez a haris, ilyen fura hangja van, stb. És akkor mondták, hát ez a madár, ez valami teljesen lehetetlen, akkor mi őt pártoljuk. És akkor az emberek ugye elkezdték özönleni kezdett ide a szavazat. Ugye gyakorlatilag egy ilyen senki által nem látott, barnás színű, éjjel éneklő, hosszú távú Afrika, Dél-Afrikába vonuló madár, az gyakorlatilag a média pozitív trollkodásának köszönhetően lett az évmadár, és tudtunk nagyon sokat beszélni ezen keresztül az üde kaszáló réteg védelméről, amit ugye aktívan használnak, de itt van egy nagyon jó, nagyon széles körben használt például a talajon fészkelő ragadozó madaraknál is, tehát például a hamvasréti héjánknál, vagy a túzoknál is alkalmazható megoldás. Tehát amikor kint van mondjuk a Nemzeti Park őrszolgált, és látják az őrök, hogy ott szól a haris, ott van a réti héja, oda száll be, vagy ott fészkelhet a túzok, és jön mondjuk az aratás vagy a kaszálás, és nem lehet azt elhalasztani, tehát július második felében már kevesebb gondot okoz, akkor az van, hogy az adott területen dolgozó gazdával együttműködve, az adott fajtól függően mondjuk ilyen 30x30, vagy 50x, vagy 100x100-as kaszálatlan foltot kijelölnek. És azon kívül a gép mindent le tud kaszálni, de ez a folt megmarad addig, amíg onnan a fiókákat el nem vezeti mondjuk fészekhagyó túzok, vagy a haris. Ugye a harisnál csak a hang, tehát azt tudjuk, hogy itt fészkel van, ott lehetőleg akkor ne is kaszáljatok. Fiókát még nem láttam, fogtam már harist. Ugye amikor elkezd üvölteni ez a madár, főleg éjjel, akkor nagyon bízik a álcázó színébe, a sötétbe, meg hogy elbújik a magas fűbe. És az volt, hogy kint madaráztunk, és kint hálóztunk Dabas térségében, és akkor napközben fogtunk füleskuvikot, bubor, stb. És akkor kint tábortüzet raktunk, ott kint hoboztunk, és hát itt a kis a kollégák egy kicsit, és akkor az egyik elvonult, és akkor kint volt, és egyszer csak megszólalt a zsombék másik oldalán a haris. És volt nála egy diktafon. És akkor így oda tette a madár száj elé a zsombék, be így bedugta azért, és bekapcsolta a felvétel, mert haris hangunk nem volt. Fölvette a harisnak a hangját, visszabotorkált, mondta, hogy figyeljetek itt a harist. Kivittünk egy hálót, emlékszem, tehát ugye nem is szúrtuk le, egy-egy madarász az egyikén megfogtuk, és kimentünk a harisos élőhely, ott, ahol a haris énekelt, legugoltunk, teli hold volt, tehát láttunk mindent, legugolva tartottuk a magas fűben, ott kuporogva a hálótartó, és akkor a srác meg legugolt a háló közepén, és bekapcsolta a hangot. És ilyen 2 percen belül meg lehetett fogni a madarat, az egészen hihetetlen, itt találkoztam először a harissal, és amikor fogtuk kézbe, zsűriztük, akkor is kat

0: Budapesten minden, ezt mondom is a kedves hallgatóknak, hogy nézzenek utána, minden augusztusban jó 3 hétig zajlik a naplás tavon gyűrűzés. Nem ott alvos, de oda lehet menni. És ott is fogtak például márharist. Illetve én, amikor gyűrűző voltam Tápió vidéken, Farmoson, a gyűrűző állomáson, akkor egy ilyen viszonylag kezdő madarász értett már a madár szedéshez, de kiment a hálóhoz, és akkor jött vissza, volt valami. Semmi, azt mondja, van itt egy tyúk. És elővettünk egy harist. Úgyhogy egészen hihetetlen helyeken fel tud tűnni ez a madár, és ez a kurtaszárnyú nem egy repülőművész madár, ezt képzeljük el, hogy ez a madár lemegy Dél-Afrikáig. Nem egész Dél-Afrikát, tehát nem az alsó részét kell bekékezni, hanem Afrika déli részének a keleti harmadát felét oda vonul, és akkor onnan jön vissza ez a madár, most, hogy beszélgetünk ezekben a napokban, hetekben, és akkor keresi az élőhelyeket. Nyilván az évenkénti fészkelő létszám is attól függ, hogy milyenek a viszonyok. Ugye a haris országos állománya 500 és 1600 közé becsülhető évente. Tehát egy jó belvizes évben, amikor már jó csapadékos volt mondjuk az ősz, volt tél is, tavasz, nincs nagy szél, üdék a rétek, akkor van hol kölcsön, de ha nincs, meg mit tudom, le van égetve, meg le van kaszálva, föl van szántva, akkor nincs. És egyébként egyszer voltam egy nemzetközi képzésen, és ott beszélgettem balti országokban élőkkel, és ott ugye nagyon-nagyon erős a haris állomány, a haris nem ragaszkodik a síkvidéki területek, egészen magasan, talán 1500-600 méter magasan is, ilyen erdélyi hegyi réteken hallottam. És fönt van északon is ott a Litván, ugye nagyon üdék a rétek, és ott ki vannak teljesen borulva a fehér gólyaállományra, nagyon erős fehér gólyaállományok van, mert ezek meg összeszedik a csibéket. Mert ugye a fehér gólya bár gázló, de elsősorban nem vízi, hanem réti gázló madár, és akkor megy a gólya, szedeget össze, és akkor ott szaladgálnak ezek a pingpong labdányi korom fekete csibék, és akkor az összeset megzabálja mondjuk 8 perc alatt. Úgyhogy ott mondták, ugye, mi meg ugye, jaj, gólya, csak jöjjön, és nálunk fogyatkozott is az állományban az elmúlt évben örvendetesen erősödik, és akkor az ember kimegy ilyen nagy gólya szeretettel, és akkor a litván meg azt mondja, a tűz égessel a magjukat, tehát hogy összeszedik a harist. Úgyhogy ez is milyen hihetetlen izgalmas, hogy minden országban mások a természetvédelmi viszonyok és körülmények.
1: Madárvárta sorozatunkban Orbán Zoltánnal, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivőjével beszélgetett Posgai Nóra.

0: Kedves hallgatóink, hamarosan messzelátó turisztikai rovatunkkal jelentkezünk. A következő percekben Szent Irmai Ágnes foglalja össze, hogy milyen témával várjuk Önöket a 9 órai hírek után.
1: Utazási műsorunkban Eresztvénybe, Salgóbányára és a medves vidék erdővel, bazalt képződményekkel borított tájaira látogatunk. Felkeressük a Dornyai házat, a Zagyva folyó forrását, és kalandozunk a Geocsodák birodalmában.
2: Mi azt szoktuk mondani, hogy mi egy kedvezőbb természeti adottságokkal rendelkezünk, domborzatigyileg. Lankásabbak, nem olyan meredek hegyoldalak vannak, tehát a nyugdíjas látogatók, a kisgyerekekkel érkezők sokkal könnyebb terepviszonyok között tudnak akár kerékpáron, akár gyalogosan közlekedni. Ilyen célcsoportjaink vannak. És ugye Salgótarjának ez a vonzere is, hogy itt az északi város részben szinte olyan, mintha önálló kis falucskák jöttek volna létre. Mind olyan településrészek, amiket a medves köt össze, és kiváló kirándulási lehetőség,

0: termelését, és ez az épület is a bányához tartozott. Először élelmiszerraktárként, népboltként, majd a 1930-es évekre bányakaszinóként a kulturális élet központja volt. Jelenleg 2015-ös felújítása, valamint a 2018-as kiállítás frissítése óta ennek az alapvető funkciója egy múzeum. Többféle kiállítást tekinthetünk meg itt. Egyrészt a geoparki élménytárat, ami a Novograd-Nógrád geopark értékeit hivatott bemutatni. Van egy Salgóvár évszázadai kiállítás részünk, ami a Salgóvárra fókuszál, valamint Zente Ferencnek, tehát itt Salgóbányán született, édesapja volt a helyi bányának a gondnoka bányamérnökként, neki állít emléket. Van még egy határőr kiállításunk, és gyakorlatilag van egy időszakos kiállításunk Komlósi Erzsébet operaénekesnőnek, aki szintén a falu szülötte volt. És itt a geoparkos élménytárban állva láthatjuk a Novograd-Nógrád geoparknak egy térképen a kiterjedését. 28 szlovák, 64 magyar település alkotja a geopark területét. Ez volt az első határon átnyúló UNESCO globális geopark.
1: Egységes valamilyen szempontból? Tehát akár földtanilag, geológiai?
0: Földtani geológiai szempontból egységes területnek kell lenni a geopark területének. Azért húzták meg ezeket a határokat, mert így találták ezt a geológiai egységet, hogy ez egy együvő tartozó terület, és ugye, mint tudjuk, a geológia az nem ismer határokat.
1: Igen.
0: Narancssárga vonallal az államhatárt, országhatárt láthatjuk, és nagyon sok ilyen kis gyémántszerű pontot látunk a geopark térképén. Ezek mind olyan érdekességek, geoszájtok, ahol valamilyen geológiai értelembe vett látnivaló érték található. Nem mindenhol kiépített látnivalóról beszélünk. Ez egy hatalmas lehetőség is, geoparkos, valamint turisztikai léptékben is, hogy az itt lévő látnivalókat egyszer majd mindegyiket látogathatóvá tegye. Vagy a geopark, vagy a turisztika, vagy a helyi önkormányzat, ez igazából mindenkinek érdeke, meg a lehetőség az adott. Jelenleg a kiemelt geoszájtjaink az a határ túloldalán Ajnácskő, Fülekvára, ami szintén egy vulkanikus salakkúpon helyezkedik el, Ipolytarnócot említhetném még meg, Somoskőnél a bazaltorgonákat, a Somoskői várat, Kazár, riolit tufa erózió, amit híresebb, a Kishartyán község kőlyuk oldalát, ami egy barlangszerű képződmény. A határokon átnyúlva Ipolytarnócról megközelíthető még a Mucsényi Fatörzs barlang is. A két túra útvonalon Ipolytarnócról, valamint Mucsény községből is megközelíthetjük. Nagyon érdekes, ugyanis egy vulkáni hamu által betemetett hatalmas fatörzs erodálódása, felszínre kerülése után egy ilyen emberi léptékben bejárható tulajdonképpen barlang került felszínre.
1: Igen, ugye a bazaltról majd még lesz szó, mert ugye ez az alapkőzet a medvesnek.
0: Így van. Tehát a medvesnek a bazalt, a karancsnak pedig az andezit az alapkőzete. Egyébként a Novograd-Nógrád geoparkot viccesen ilyen kavicsos geoparknak is szoktuk hívni, ugyanis nálunk a vulkanikus értékekre épül főként a geoparknak a látnivalói. Tulajdonképpen van egy, vagy egy vulkánikus hamuról beszélünk, mint a riolit tufa erózió, vagy például ezek a bazalt oszloposságok, vagy andezit oszloposságok, amit mondjuk Béren találhatunk, vagy a somoskői bazaltorgonák, esetleg a szilváskői szintén bazaltorgonák. Ugyanis a bazalt oszloposság az a geopark területén belül nem olyan ritka, viszont a geopark logójában látható somoskői bazalt orgonák, bazaltömlés, ez a hajlított bazalt orgona formáció, ez viszont egyedülálló.
1: És ez a lávának a megszilárdulása? Tehát ez a láva folyáshoz köthető, hogy így alakult ki, és ilyen formát vett fel?
0: A szakemberek azt szokták mondani, hogy vagy egy üregrendszerbe betüremkedő, vagy egy üledékes összletben veszi föl ezt az érdekes formát kihűlés közben, és ugye a kristály szerkezet alapján, a nyomás viszonyok alapján áll össze, hogy ezek

0: sűrűségű ilyen oszlopok lesznek.
1: Tehát rendes éle van, és olyan, mintha gerebjézve lenne a hegyoldal.
0: Ez egy 5-szög, 6-szög, 8-szög formáció, ellentétben például a Salgóvárának, a vulkánjának, ott például ezek a lisztes zsákformációkat figyelhetjük meg, nem ezeket a szép szabályos oszlopformákat, mint akár Szilváskőnél, akár itt a Somoskői bazaltorgonánál, és érdekes egyébként a bazaltnak és az andezitnek az oszloposságában a különbségek, hogy itt például a Somoskői bazaltorgonánál ennek az 5-szögletű, 6-szögletű formációnak ennek az átmérő egy ilyen 15-20 cm, mint például a Béri andezi csúszdánál ilyen 60-70-80 centi átmérőjek az oszlopok.
1: Látunk mikroszkópokat, meg lehet a köveket, vagy az apró morzsalékokat,
0: nézeget, ősmaradványokat, ásványokat, különféle kőzeteket.
1: Csigamaradványok vannak itt, kagylólenyomatok, kagylomaradványok, ritka és drága kövek, ritka drága kövek, ajnácskőről.
0: Ajnácskőről származik állítólag a Szent Korona zafírja az abrancson. Itt egyébként kiállítva láthatunk egy úgynevezett zafír korundot, ott csillog benne az a kis kékes kis pötty, ez a bazaltnak egy szennyezője, érdekes, hogy szennyezőnek hívjuk ezt a drága követ.
1: Vulkánok működéséről egy látványos ábra, illetve a sarokban az, hogy hogyan is néz ki egy vulkán, hogyha ha keresztbe vágnánk a keresztmetszete, mi zajlik a mélyben, és aztán a felszínre jutva.
0: Valamint látható itt egy kőzetfelismerő játék is, ezt nagyon szeretik egyébként az ide érkezők, akár felnőttek, akár gyerekek. Itt különféle kőzeteket kell a helyére pakolni, majd amikor már úgy gondoltuk, hogy helyes a sorrend, akár gránátos andezit, megkövesedett fa, kalcita bazaltban, osztriga héjak, ezeket, hogyha föltettük a kőzetfelismerő gépre, az általunk helyesnek vélt formációba, megnyomjuk a piros gombot, és a gép megmondja, hogy jól helyeztük el a kőzeteket. Hát most nyomunk egy piros gombot, így első ránézésre is helyesnek tűnik a sorrend. És akkor a helyes kőzeteknél ez zölden virágít, valamint ilyen csipogó hangot hallat a gép. Most abszolút sikerült megoldani. Megcserélünk kettőt, és akkor lesz egy helytelen sorrend, akkor az első még ugyan zöld, de a második már piros jelzést és egy ilyen másfajta hangot hallat. Akár a hozzánk érkező felnőtteket, gyerekeket ilyen játékos formában ismertessük meg velük.

0: Itt pedig a bazalt kockákat láthatjuk, kockakőre faragva.
1: Kockakőre faragva, valamint fut egy kisfilm az egyik kijelzőn, a kőbenyászott szerszámai mellett, ahol Balázs Pali bácsi az utolsó, még a film készültekor élő úgynevezett Ritzer, Ritzernek hívtuk az itt tevékenykedő kőfaragókat, ő mutatja be, hogyan készült a kockakő.
0: A macskakő tulajdonképpen.
1: Macskakő, kockakő, ez ugye többféle álláspont teória létezik, hogy miért hívjuk macskakőnek a macskakövet. A legvalószínűbb megoldás az, hogy az ideérkező, annak idején jelentős munkás migrációval ideérkező ritzerek, német anyanyelvűek, németben már a macskajuki bánya létrejött előtt volt ez a Katzenkopfstein, tehát macskafejkő kifejezés, ami átragadta a macskajuki bányára, majd onnan a macskakőre. És ez a macskajuki bánya volt az egyik legjelentősebb kockakő kitermelésére a környékbeli bányák közül, ahonnan Párizs utcáit, Budapest utcáit is ellátták ezzel a remek építőanyaggal.
0: Látjuk az eszközeit is, és látjuk most azokat a mozdulatokat, ahogy a nagyobb darabból lepattintja, vagy kipattintja, megformálja ezeket a kocka alakú köveket. Hogy az egységes legyen, méretre is nagyjából azonos legyen.
1: Igen, a nagyobb bazalt kockákat, azokat épületek falazatához használták támfalakhoz, ez a kisebb 9x9-es, 10x10-es macskakő pedig az útburtalatokhoz volt használatos, és ami ugye kijött a bányából, itt nem volt hulladék, mert ami esetleg nem sikerült, vagy nem felelt meg a méretnek, az eresztvényben található zúzónál, azt a látogatóközpont mögött még most is megvannak a maradványai, ott összetörték, és akkor ez az anyag ment a vasúti töltések kavicsajzatában.
0: Ez is ugyanúgy bazalt, csak kisebb méretű.
1: A kristály szerkezete miatt egy viszonylag könnyen megmunkálható, de nagyon időtálló anyag. Először megindult a szénbányászat, majd később a bazaltbányászat is, tehát a salgóbánya az inkább a szénbányászatról szólt, a salgóbánya környéki medves fensík, medvesi bazaltbányák, akár somoskőnő is inkább a bazaltbányászatról.
0: Átlépünk a Várak Birodalmába. A régészet és a Salgóvár évszázadai.
1: Kiállítás részünk, ahol a vitrinekben megtekinthetünk eredeti műtárgyakat, amit a 80-as években folytatott ásatások alatt találtak itt a Salgóvár környékén, valamint itt megláthatjuk a különböző fázisait annak, hogy hogyan fejlődött az 1300-as évektől egészen az 1550-es évekig a várnak az építése, valamint a kiterjedése, melyik században mi az, ami állt. Találunk egy olyan makettet is, ami a feltételezett csúcspontja volt a vár építésnek 1550 környékén.
0: Így nézhetett ki
1: így
0: talán egyszer?
1: Ki, így valószínűsítik. Az őrektorony is sokkal magasabb, mint a jelenlegi állapota a Salgói várnak. Itt láttuk ugye a makettet, itt látjuk a fotóját a jelenlegi állapotnak. Ez a 90-es évek környékén történt rekonstrukció eredménye, de nem volt cél az, hogy várként rekonstruálják a várat, csak biztonságosá tették a romot.
0: Hát ugye a vár formája most is megvan, és nagyon messziről látszik, tehát Salgótarján főutcájáról is, hogyha felvidék felé néz az ember, látjuk a várat.
1: A felvidékről is, a Karancsot és a Salgói várat, azt kiszúrhatjuk. Valamint van, hogy hát megyünk a Somoskői vártól a Macskójuki bánya irányába, ez egy kedvenc fotós helyszíne mindenkinek, ugyanis együtt látszik a két vár. Ez is egy olyan turisztikai célpont, ahol egy 1,5 órát nyugodtan el lehet tölteni

0: Az épületben alakítottak ki bemutatóteret Zente Ferenc, a Salgóbányán született színművészünk emlékére.
1: Bemegyünk a színházterembe, valamint itt ebbe, még ebbe a kis előtérbe, amit Zente szobának hívunk, Zente emlékszoba. Itt két jelmez rekonstrukció is ki van állítva, valamint a kijelzőn fut a Tenkes kapitány, ami a legismertebb műve Zente Ferencnek, valamint itt a fotókon láthatjuk az 1920-as években, hogy hogy nézett ki az épületünk élelmezési üzletként, a fogaskerekű kisvasutat, ami a szenet szállította.
0: Ez egy szép kúria épület volt így, igen, a régi formáját, ha nézzük.
1: Kis fatornyos kis bejárata volt. Most a fatorony helyén egy kilátó kapott helyszínt a rekonstrukciókor, valamint itt az előtéren keresztül jutunk be egy színházterembe, amit jelenleg is használunk különféle eseményekre, konferenciákra, valamint itt helyezkedik el az időszakos kiállítás a Komlósi Erzsébetnek, aki operaénak esnőként vált híres, és szintén a falu születte volt.
0: Ez egy nagy színházterem, tehát ez akár színház előadásokat is lehetne tartani.
1: Legendák szerint az 1930-as években itt volt Nógrád megyének az első színes hangos mozivetítése. A kis Zente innen nézhette az előadást, és valószínűsítjük, hogy ez azért nagy nyomot hagyott benne, és így indíthatta el a színészi pályán. Többször nyilatkozta egyébként, hogy ha nem színésznek megy, akkor itt a gyerekkori helyszíne az olyan nyomást gyakorolt rá, hogy ha nem színész lett volna, akkor erdésznek megy.
0: És ugye ő még láthatta ezeket a bányászati, abszolút, ipartörténeti emléknek sem mondható, mert ugye sajnos nem létezik sem a fogaskerek.
1: István Táró az még megvan, az egykori bánya, jelenleg a vízműnek a területe. Az ott földgyülemlett bányavizet azt nem szivattyúzzák ki, tehát elárasztott a bányának nagy részét, vízbányaként működik jelenleg, és a helyi vízmű ezt egy fizikai szűrés után betáplálja a helyi ivóvízkészletbe, tehát tulajdonképpen forrásvizet iszik a Salgóbánya és a környezete is. Valamint itt láthatjuk Rameshofer Bélát, Zente Ferenc édesapját, ugyanis ő is nem Zente Ferencként, hanem Rameshofer Ferencként látta meg a napvilágot. Ő volt bányagondnoka itt a helyi bányának, bányamérnökként. Az 1931-ben búcsúztatták el, akkor költözött el a család innen, és indult el a kis Zentének a pályája egy más irányba. Érdekes volt, hogy annak idején itt, hogy megtalálták a szénkészletet, valamint a bazaltot, hogy nem állt rendelkezésre olyan munkaerő, aki értett volna hozzá, úgyhogy Olaszországból, német nyelvterületről jöttek mindenféle mesteremberek, és egy ilyen kulturális olvasztó tégelyt hoztak itt létre. Látjuk az osztálykönyvéből 26-os, 27-es tanévben a osztálynévsort, valamint érdekes, hogy itt még a szülőknek a foglalkozását is fenntüntették az osztálykönyvbe, és mindegyik valamilyen bányászathoz kapcsolódó foglalkozása volt. Beérünk egy ilyen kisebb szobába, ahol egy határőr kiállítás kapott helyet.
0: Határállomás volt egykor Somoskőújfalú, vasúti, közúti átkelő volt.
1: Nagyon nagy forgalmú határ, valamint jelentős volt itt ugye a környékbeli bányászat miatt a határforgalom.
0: Határkövet is láthatunk egyenruhákban.
1: Egyenruhákat, valamint egy okmányvizsgáló, ezt nagyon szokták szeretni a gyerekek, ez egy UV-lámpával működik.
0: Okmányvizsgáló?
1: Okmányvizsgáló. Én hoztam be lejárt útlevelet otthonról. És
0: be lehet kapcsolni, ez egy ilyen
1: besötétítünk. És akkor nagyon sokan nem tudják, hogy mind az útlevelek, mind pedig a pénzeink, valamint a jelenleg használt okmányaink is tartalmaznak UV-fényben látható biztonsági elemeket. Itt pedig minden második oldalon megnézhetjük a régi útlevélben a szózatnak a kottáját. Ez csak UV-fény alatt látszik.
0: Igen, hogy most lapozgatja, két oldalon a kotta.
1: A jelenlegi, tehát a most érvényes útlevélben pedig minden oldalon ott van ez a kotta.
0: Mindegyiken ugyanaz van? Tehát minden második oldalon?
1: Igen, minden második oldalon ugyanaz, a jelenlegi útlevélben minden oldalon, és érdekes, hogy a 89 előtti útlevélben ez még nem volt.
0: Ott csak a picike szemeket látjuk.
1: Szálakat.
0: De ebből is nagyon kevés, egy-kettőt. Tehát akkor ez az új, a kottás, ez 1989 utáni útleveleken.
1: Van, és a van. Mostani, tehát a jelenleg érvényes útlevelekben is benne van a kotta. Na. Valamint a pénzeinkben is látunk UV-fémben látható biztonsági elemeket. Jelenleg az 500-as a leglátványosabb címletünk, azon pedig a Rákóczi induló kottája látható. Van. A bankjegypapírjában. Egyébként érdekes, hogy még a kártya alapú személyigazolványban is van UV-fényben látható biztonsági elem. Attól függően, hogy mikori, vagy a nemzeti szín lobogó, vagy pedig egy hologrammos lovacska látszik a hátoldalon.
0: A Salgóbányai Geocsodák házában Kollár Norbertel, a Novohrad-Nógrád UNESCO Globális Geopark turisztikai vezetőhelyettesével beszélgettünk.

0: A térség számos kihasznált, jól működő és több még megvalósítás előtt álló turisztikai adottsággal rendelkezik. Horvátné Ritzler Juditot, a Salgótarjáni Rendezvény, Média és Művelődési Központ turisztikai divízió vezetőjét kérdezem.
1: Itt a feladat megkezdése a szervezetfejlesztéssel kell, hogy kezdődjön, ugyanis Salgótarján megyei jogúváros önkormányzatának számos olyan turisztikai intézménye jött létre az elmúlt jó pár évvel ezelőtti időszakban, amit fontos lenne nekünk szakszerűen üzemeltetni. Nem csak a itt lakóknak fontos, nyilván ezeket a turisztikai intézményeket elsősorban az ide látogató vendégek számára hoztuk létre, és nagyon fontosnak tartjuk, hogy ők tálcán kínálva kapjanak olyan szolgáltatást, amit ha innen elmennek, akkor örökre megőriznek maguknak. Egy jó bemutatkozási lehetőség akár az itt élő kézműveseknek, itt termékeket létrehozóknak, és nagyon fontos az, hogy azok a szolgáltatások, amik megvalósulnak, illetve azok a turisztikai fejlesztések, azok nem csak a hozzánk látogatóknak szolgálják ki, hanem azokat is, akik a területen minden nap itt vannak, ide jönnek haza erre a területre, nem mindegy, hogy milyen környezetben vannak, és ezeket a szolgáltatásokat ők is igénybe tudják venni. Ahogy látjuk, ezt számos területen ezeket meg is teszik, szinte minden hétvégén láthatjuk itt Eresztőnyben is, hogy tele van a játszótér, kirándulnak, kikapcsolódnak, igénybe tud venni, az ugye a helyieknek is szolgál. Mi azt szoktuk mondani, hogy mi egy kedvezőbb természeti adottságokkal rendelkezünk, domborzatügyileg, lankásabbak, nem olyan meredek hegyoldalak vannak, tehát a nyugdíjas látogatók, a kisgyerekekkel érkezők sokkal könnyebb terepviszonyok között tudnak akár kerékpáron, akár gyalogosan közlekedni. Ilyen célcsoportjaink vannak. És ugye Salgótarjának ez a vonzere is, hogy itt az északi város részben szinte olyan, mintha önálló kis falucskák jöttek volna létre. Akár itt Salgóbányán, Rónafalun, Rónabányán, mind olyan településrészek, amiket a medves köt össze, és kiváló kirándulási lehetőség mindenki számára.
0: Beszélgetésünk elején szó volt a szezonalitás előnyeiről, hátrányairól. Itt ezt mennyire érzik, hogyan lehet például áthidalni egy márciustól októberig terjedő, mondjuk úgy főszezont, amiben kirándulás, erdei élmények, kerékpár, gyalogtúra beilleszthető, és akkor van egy 3 hónap, amikor talán mondjuk nincs hó, sajnos, de azért a téli szezonban mit lehet kínálni? Vannak-e ilyenre tervek, elképzelése?
1: Van elképzelés arra, hogy ezt minél jobban megnyújtsuk, ezt a szezont. Fel kell készülni minden lehetőségre, tehát hogyha nekünk kiváló lesiklópályáink voltak, nyilván a hóviszonyok már nem olyanok, mint korábban, de azért láttuk most is, hogy voltak olyan időszakok, amikor annyi hó esett, hogy most milyen jó lett volna, hogyha erre rá tudtunk volna készülni, ha lett volna egy szánkóversenyünk, akár a helyi lakosoknak, meg a hozzánk látogatóknak tudtunk volna olyan rendezvényeket azonnal, tehát hogy nekünk akkor kelljen kitalálni, hogy hú, leesett a hó, akkor most mit csináljunk, hanem mi már készülünk rá, nekünk voltak terveink a látogatóközpontban és a geocsodákban is, hogy sítúra leceket, mert hogy nekünk a medves fennségünk olyan terület, hogy nagyon sokáig meg tud maradni a hó. Nyilván itt ugye a Bükkei Nemzeti Parkkal is együttműködve kell, mert hogy ez egy fokozottan védett terület. Viszont meg kell engedni az embereknek is, hogy bemenjenek a területre addig, ameddig nekik szabad. Tehát nekünk kell ezt irányítani. Például a sítúrázáshoz nem kell olyan vastagságú hó, hogy most mindenhol legyen. Ha mi ezzel tudjuk megnyújtani egy kicsit itt a hegyvidéken a turizmust, akkor igenis valamilyen módon kompromisszumot kell kötni.
0: Külön túra mozgás típus akkor ez, és mozgásforma.
1: És nem kell hozzá feltétlenül sífutó tudás, hanem az ember tényleg használja két lábát, amit gyalog használ, és nordic walkingozik, akkor télen fel tudja csatolni, és biztos, hogy erre lenne kereslet, mert ez egy olyan terület, amivel nem igazán foglalkozik akár országos szinten, és én nem nagyon láttam ehhez hasonló kezdeményezést, és nekünk a medves fennségünk, hál' Istennek, olyan ugye a magassága miatt, illetve a terepviszonya miatt, hogy ott, hogyha egy nyom meg van csinálva, és az le van annyira nyomva, akkor az elég hosszú ideig meg tud maradni.
0: Horvátné Ritzler Juditot, a Salgótarjáni Rendezvény, Média és Művelődési Központ turisztikai divízió vezetőjét hallották. A hétfői messzelátónkban maradunk még Salgótarján környékén, medves bejáró erdei túrára indulunk. Felkeressük az egykor működő kőbányákat. A nagy, közép és kisbányák geológiai képeskönyvek. Lapjain érdekes bazaltformációkat, üregeket, vízfolyásokat és egy hangulatos tengerszemtavat is csodálhatunk majd. Mára köszönöm a figyelmüket, a zenei szerkesztő Peresztegi Attila nevében is további kellemes rádiózást kívánok. Szent Irmai Ágnest hallották.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 10 óra. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! Egy éve hirdették ki a Szent Péter Bazilika középső erkélyéről a várakozó híveknek, zarándokoknak, Habemus pápám, vagyis van pápánk. Robert Francis Prévost 14. Leó néven. Kezdetben sokan mérsékeltnek tartották, ám a Szentatya beszédei és párbeszédei egyre erősebben hozta fel a nagy témákat, például a határozott békefelhívást és a halálbüntetés elítélését. Emelte ki a pápa karakterével kapcsolatban Gájár László egyetemi tanára, Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karának professzora írásában, amit a Magyar Kurír is közölt. Először tartottak Filippino búcsút Mátra Verebélyi Szentkúton, olvasható a Magyar Kurírban. Május 1-én a Nemzeti Kegyhelyen a Magyarországon élő filippino katolikus közösség első országos zarándoklatára és búcsújára gyűltek össze a hívek. Az esemény apropóját Szent Ferenc halálának 800. évfordulója adta, amely világszerte számos lelki kezdeményezést hívott életre. Ehhez a jubileumhoz csatlakozott a hazai filippino közösség is. Több bűncselekmény gyanúját állapította meg az állami számvevőszék a Budapesti Metropolitán Egyetemen végzett ellenőrzése során, és ezért feljelentést tesz. Az állami számvevőszék erről csütörtökön számolt be a honlapján. A bejelentés után az egyetem közölte, hogy távozik posztjáról Cene Gréta elnök vezérigazgató. Ismét az Alkotmánybírósághoz fordult a kamatstopp miatt az OTP és több más piaci szereplő, közölte a bank a Budapesti Értéktőzsde honlapján. A kérelmezők azt kérik az Alkotmánybíróságtól, hogy állapítsa meg a lakossági kamatstopp rendelet rendelkezéseinek, illetve ismételt meghosszabbításainak alaptörvénybe ütközését. Több mint 30 tonnányi kokaint foglaltak le Spanyolország eddigi legnagyobb drogfogásában, derült ki a Központi Büntetőbíróság csütörtökön nyilvánosságra hozott határozatából, amelyben 23 embert helyezett előzetes letartóztatásba az akció nyomán. A spanyol csendőrség a múlt hétvégén fogta el a gyanúsítottakat egy az Atlanti-óceánon feltartóztatott teherhajón. Kína javára végzett kémkedésben mondta ki bűnösnek csütörtökön a londoni Központi Büntetőbíróság esküdszéke a brit határrendészeti hatóság egyik tagját, aki korábban a brit fegyveres erőknél és a londoni rendőrségnél is szolgált. A vád szerint a 38 éves brit és hongkongi állampolgárságú férfi juttatás ellenében adatokat keresett ki a határrendészeti adatbázisból kínai megbízói számára, azokról a hongkongiakról, akik részt vettek a demokrácia védelmében rendezett megmozdulásokban. A második legszárazabb volt az idei április 1901 óta, közölte a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán csütörtökön. A csapadék országos átlagban az eddig beérkezett adatok alapján csupán 4,1 mm volt, ami 90%-kal elmarad az 1991 és 2020 közötti időszak 40,3 mm-es átlagától. Végül a várható időjárásról. Többnyire kevés gomoly felhő mellett sok napsütés várható. Az északkeleti-keleti harmadban helyenként záporok fordulhatnak elő, illetve elsősorban az északkeleti határ mentén esetleg egy-egy zivatar is kialakulhat. A légmozgás helyenként élénk lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul. Késő estére 14 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! Híradással legközelebb 11 órakor jelentkezünk.

0: Ténykérdés. Tránsár László összeállítása.
1: Dobó István, öttömös polgármestere. Polgármester úr, két egymást követő rendezvényt is tartanak öttömösen, amely az ország egyik legkisebb települése itt a Délalföldön. Két rendezvényt is tartanak, az egyik most lesz május 9-én a testvértelepülések összejövetele, a másik pedig júniusban lesz, ott egy hagyományos, mint az imént mondta, 30. alkalommal rendezik meg a Spárga Fesztivált. Kezdjük talán a testvértelepülések összejövetelével. Mit jelent ez a rendezvény?
2: Egy pályázati támogatást sikerült szereznünk arra, hogy ezt a testvértalálkozót megszervezzük. Azért tartottuk fontosnak, mert ahogy el is hangzott, jubileumi évről van szó, hiszen Csík Kozmással, székelyföldi testvértelepülésünkkel 25 éves a testvértelepülési kapcsolat. Nem ez a legrégebbi, egy évvel beelőzte őket Horgos, de természetesen nem csak Csík Kozmással, hanem Horgossal, és a másik vajdasági testvértelepülésünkkel, Kispiaccal is szeretnénk találkozni 9-én. Hívtuk őket, és ők örömmel fogadták a meghívást. Tervünk az, hogy ezen a rendezvényen minden település elhoz vagy egy énekkart, vagy egy tánccsoportot, ötömös a citera zenekarával lép föl, tehát hogy mindannyian egy kis kulturális bemutatkozó műsort tartunk egymásnak, bár jól ismerjük egymást, de mindig jól egymást látni ilyen formában is.
1: Horgos a Szerbia északi részén, a régi délalföldi kapcsolatok révén tartozik ide, hiszen magyar lakta település. A másik?
2: Egy kis piac szintén Horgos közelében található. Ővelük is nagyon régi a kapcsolat, egyébként ővelük a jövőre lesz 20 éves a testvértelepülési kapcsolatunk. Én azt hiszem, hogy ez jól mutatja ezek a nagy évszámok, hogy ezek nem protokollális, csak papíron létező együttműködési szerződések, hanem ezek valóban működés élő, csúnya szóval talán organizmusok, és ezeket gondozni is kell ahhoz, hogy ezek a testvértelepülési kapcsolatok maradjanak. De úgy gondolom, hogy ebben nincsen hiba, hiszen nem telik el úgy év, hogy ne találkozzunk, ne beszélgessünk egymással. És ugye ez a 25 év Csík Kozmás esetében azt is jelenti, hogy egy generáció nőtt fel úgy, hogy az ő gyerekeik már természetesnek veszik azt, hogy a határon túl vannak testvéreik, és bár ezek a határok ugye elválasztanak minket, de a hit, a nyelv és hát a közös imádság az összetart minket, és jó érzést az például, hogyha egy egyszerű példát mondhatok, amikor a Csík Kozmáson vagyunk a falunapokon, akkor az ott is elmaradhatatlan szentmise, az gyakorlatilag úgy megyünk be, mintha csak otthon mennénk szentmisére, hiszen ugyanaz a nyelv, ugyanaz a csúnya szóval a forgatókönyv, és együtt tudunk imádkozni.
1: Érdekes, hogy Magyarország, Erdély és Szerbia úgymond települései között van ez a fórum, ez az összejövetel. Mi a rendezvény célja azon túlmenően, hogy barátkoznak?
2: Hát igazából önmagában célnak ez is elegendő lenne, de azért is szerettük volna megtartani ezt a testvértelepülési találkozót, mert amikor egymás falunapjaira látogatunk el, akkor a kavalkád és olyan sok vendég van, hogy nincs időnk igazából érdemben nyugodtan leülni és elmélyülten beszélgetni, és szeretnénk, hogyha ez a nap arról szólna, hiszen utána júniusban ugyanúgy visszavárjuk őket, de az egészen más jellegű rendezvény lesz majd a Spárga Fesztivál, hiszen ott nagyon sok más vendéggel együtt leszünk. Itt most egy kicsit közvetlenebbül, nyugodtabban tudunk egymással beszélgetni és barátkozni.
1: Van-e közös projekt ebben a három másik településsel, vagy azok közül egyel-egyel?
2: Igen, régebben volt, de az már több éves projekt, viszont most van egy friss közös tervünk is, Kispiaccal szeretnénk támogatást elnyerni arra, hogy sportrendezvényeket tartsunk, és ehhez némileg sikerül a Kispiacon egy kispályát építeni, ötömösön pedig a meglévő kispályát gumiborítással ellátni. Ez segít természetesen mind a két településen élő fiatal és akár idősebb lakosoknak, és sok programot is tudunk majd elhozni a településen élők számára, amennyiben a támogatásunk sikeres lesz, és ezen a magyar szerb pályázaton pozitív elbírálást kapunk.
1: Van erre esély?
2: Esély az van, a hiánypótlás, ami érkezett, azt teljesítettük, tehát úgymond adminisztratív akadálya nem lehet, csak a döntéshozókon múlik, hogy ez pozitív véget ér számunkra.
1: Említette az imént, hogy az ötömösi bízvást mondhatom elhíresült Spárga Fesztivált idén 30. alkalommal rendezik meg. Június 13-án, ez egy szombati napon lesz. Mi a program most így előzetesen?
2: Tartjuk magunkat ahhoz, hogy bevált recepten ne változtassunk. Igazából a programunk hasonlóan alakul, mint a korábbi 29 alkalommal. Továbbra is a rendezvényünk lelke az a spárga kóstoló lesz, a spárga ételek kóstolása, ahol több mint 20 féle étel, de lehet, hogy 30 féle ételt is föl fognak szolgálni a helyi asszonyok, és ebben most el kell mondanom, hogy segítségünk is van ennek az új együttműködésnek. Az elmúlt két évben már próbálkozások voltak, amelyek sikeresnek bizonyultak, és idén még inkább erősödik az együttműködés a Móra-Halmi Tóth János szakképzőiskolával, ahonnan szakácsok érkeznek Ötömösre, és már előre ők kísérleteznek ki új spárgás recepteket, azon a napon ott lesznek, segítenek, és közösen szolgáljuk majd fel az elkészített ételeket.
1: A Spárga Fesztiválról még beszélünk, vagy előtte, vagy utána, de az viszont szerintem fontos kérdés, hogy milyennek ígérkezik az idei spárga termés.
2: A gazdákat meghallgatva viszonylag korán indult a szezon, tehát már március legvégén, április elején, ami általában jó jel szokott lenni, hiszen akkor általában magasabb az ára a spárgának. Ugyanakkor ez a szeszélyes időjárás, amit most mindannyian tapasztalhatunk, a szárazság, másrészt pedig az, hogy szokatlanul nagy a hőmérséklet különbség a nappalok és az éjszakák között. Kicsit olyan elsivatogosodott az időjárásunk is, most ahogy szoktuk mondani. És így az éjszakákban, mivel nagyon lehűl a termőföld, ezért megtermelt spárga mennyiségében ez mutatkozik. Az ár az viszonylag elfogadható, vagy hát legalábbis nem olcsóbb, nem kevesebb, mint ahogy néha már annak is örülünk, hogyha olcsóbb nem lesz, még ha többet nem is kapunk. Hogy a termelők szempontjából fontos az, hogy ők legalább annyit kapjanak ezért a termékért, mint az előző évben. Ez most jelenleg fennáll, viszont mennyiségre ez az időjárás korlátoz minket, illetve a termelőinket. A szél az a zöldspárgának tesz rosszat, a hideg esti időjárás az pedig a fehérnek és a zöldspárgának egyaránt, ugyanúgy, ahogy a vízhiány is, hiszen az esőnél jobb vízforrása növényeknek nincsen, és ebből most továbbra is kevés.
0: Dobó István ötömösi polgármesterrel Trásár László beszélgetett.

0: Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, igenaptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.
1: Kedves hallgatóink, a ma délután 17 óra 30 perckor kezdődő Kerengő témáját a szerkesztő Sallai Éva a műsor egy részletével ajánlja figyelmükbe.
2: Ökumenikus szertartás keretében tartott a kápolna szentelést május 1-én a Csorna melletti Farádon. A kápolna felszentelése előtt műsorunknak interjút adott dr. Németh Ferenc, korábbi farádi iskolai igazgató, főiskolai docens, nemzetközi borbíró, a kápolna megálmodója, létrehozója, és dr. Borbély Károly festőművész, a győri grafikai műhely alapító tagja, Apáczai Csere János díjas művésztanár. Borbély Károly, Ravaszdon élő festőművész, akinek bizonyára a kedves rádióhallgatók már kiállításait is látták Győrben, Budapesten, vagy szerte az országban.
3: A kápolna egy megszentelt hely, és a keresztény embernek az természetes szükséglete, hogy számára ki legyen jelölve a világ közepe. És a keresztény léleknek a világ közepe az például lehet egy kápolna, annak a szentélye. Ez azért is izgalmas kérdés, mert hogy nem csak a kereszt, mint szimbólum segít minket eligazodni a világban, hanem ezek a terek. Gondolom, hogy ez valami nagyon mély ősi hitünk, mert talán még az ősi magyaroknak a sátra is egy ilyen szimbolikus tér volt, ami nem csak lakótér, hanem annak a középpontja, vagy a tetején a luk, amin kiment a füst, ami az egy ilyen kis égre nyíló ablakként is elképzelhető. És nekem egy ilyen kápolna, hogyha megjelenik bárhol, akkor az egy ilyen menedék, ismétlem a világ közepe szimbolikusan.
2: Németh Ferenc.
4: A kápolna, amit megépítettem, nem csupán egy épített tér, hanem egy szimbólum. Szimbóluma a hitnek, a magyarságnak, és egy találkozási pont, egy hely, ahol lehetőség nyílik az elmélyülésre, meditációra és a lelki gyakorlatok végzésére. A kápolna a belső oldódás tere is, az erőteremtés forrása, és a megbocsátás csendes szinte. Jelképe hitünknek, a kereszténység megtartó erejének, ugyanakkor kifejezi vallási és nemzeti összetartozásunkat. Egy hely, ahol a múlt tisztelete, a jelen békéje és a belső elcsendesedés egymásra talál.
1: Kedves hallgatóink, a teljes interjút a ma délután 17 óra 30 perckor kezdődő Kerengőben hallgathatják meg.

0: Antonio Vivaldi B-dur koncertójának első tételét a budapesti vonósok előadásában hallották.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
3: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Társadalmi célú reklám.
6: Köszönjük, ha nem csak hallgat, hanem személyi jövedelem adója 1%-ának felajánlásával támogat is bennünket. Alapítványunk az Országos Katolikus Rádió Alapítvány adószáma 18 18 36 74, kötőjel 1, kötőjel 42. Ha kérdése van, kérjük hívja a 061-255-3333-as számot, vagy írjon az infokukac@katradio.hu címre. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
5: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
3: Örömhír mindenkinek.
0: 10

0: Óra 30 perc. Varázsdoboz. Mesés irodalom.
1: Boldizsár Ildikó, a fekete világkerülő ember meséi. Ötödik rész. A zöld manó meséje. Ha már úgyis annyi badarságot összehordtatok itt, egyel több vagy kevesebb igazán nem számít. Az én mesém a füvet rágó erdei csudáról szól, akit az erdők és a vadak urának is neveznek. Füvet rágó erdei csuda, tényleg csuda egy teremtmény. Ahogy a neve is mondja, leginkább füveken él, de néha-néha megenged magának egy kis kökényt, csipkebogyót vagy áfonyát is. Mindenről tud, ami az erdejében történik, de semmibe nem szól bele. Nem parancsolgat, és nem irányítja az erdő lakók életét. Jó tanácsért azonban bárki fordulhat hozzá, olyan még nem volt, hogy nem tudott volna segíteni. A baj csak az, hogy senki sem tudja, hol lakik füvet rágó erdei csuda. Még megpillantani sem könnyű, mert úgy elrejtőzik a fűben vagy a lombok között, hogy nem lehet megkülönböztetni se fűtől, se fától. És ha barlangban keresnétek, biztosan egy fenyő tetejéről fütyülne le rátok. De mire odakapnátok a fejeteket, már ott sem találnátok. Ha a fák odvaiban kutatnátok utána, az avar alá bújna. Ha a patakparton próbálkoznátok, a sziklák közé futna. Füvet rágó erdei csuda mindig kieszel valami cselt vagy kópéságot. Az állatokat különösen szereti ijesztgetni. Mivel nagyszerűen tudja utánozni a hangjukat, az egymással haragban lévő állatokat az ellenség hangjával rémizgeti. Elbújik a folyóparton, és amikor megjelenik egy szarvascsorda, hogy a vízből igyon, füvet rágó erdei csuda vad farkas üvöltésbe kezd. A nyúl üregek előtt a róka hangját utánozza, a rókaluka környékén a kopókutyákét. Amikor pedig a szarvasok, nyulak, rókák rémülten menekülnek, füvet rágó erdei csuda hanyat veti magát, úgy kacag. Az állatok persze rájönnek a furfangra. Füvet rágó egyszer elmondta nekik, hogy csak azért ijeszgeti őket, mert haragszik rájuk, amiért egymással ellenségeskednek. Látjátok? Mondta nekik. Ha békében élnétek, nem kellene félnetek egymástól, és járhatnátok egyszerre a folyóhoz inni. Nem kellene éjszakánként felriadnotok, nappal nesztelenül lopakodnotok, és megrezzenni, meglapulni minden recsenő ágtól. Ha békében élnétek, senki nem bántana benneteket. Az állatok azonban nem akartak kibékülni egymással, ezért füvet rágó erdei csuda tovább ijesztgette őket. Minden nap okozott valamilyen bosszúságot, de kárt sohasem tett bennük. Mi több, ha valamelyik állat megbetegedett, fölsértette vagy eltörte a lábát, füvet rágó gyógyította meg. Egy nyáron új állat érkezett az erdőbe. Senki nem tudta, honnan jött és mi a neve. Az állat kisebb volt a legkisebb nyúlfiúnál, és remegve feküdt egy lapulevél alatt. Hamar híre szaladt a jövevénynek. Futottak is az állatok, hogy megismerkedjenek vele, de hiába szólongatták, hívogatták, az állatka nem mozdult, csak szemét méncsergette a lapulevél alól. – Hogy hívnak? – kérdezte tőle a hangya. Az állatka alig hallhatóan válaszolt. Nekem nincs nevem. Olyan nincs, dörmögte a medve. Neve mindenkinek van. De nekem tényleg nincs, hüppögte a jövevény. Akkor mit mondott neked az édesanyád, amikor magához hívott? Azt mondta, hogy galambom, mókuskám, kicsi bogaram. És én sokáig azt hittem, hogy galamb vagyok, mókus vagyok, kicsi bogár vagyok. Sírta el magát az állatka. Aztán nem régen találkoztam egy madárral, aki azt állította magáról, hogy ő a galamb. Tegnap meg összeakadtam egy igazi mókussal, ma pedig zokogott föl hangosan, ma pedig egy kicsi bogárral találkoztam. Elhatároztam, hogy nem maradok ott, ahol születtem, hanem eljövök. Hát, ha megtudom, kivel cserélt el engem az édesanyám. Nem cserélt elő senkivel, vigasztalta a pocok. Csak becézgetett téged, közben pedig elfelejtette megmondani neked, hogy hol a helyed. Olyan nincs, dörmögte megint a medve. Minden édesanyja megtanítja a fiát arra, hogy hol a helye és hogyan kell az erdőben élnie. Arra engem is megtanított, hogy mit kell tennem, szipogott az állatka. De azt nem mondta meg, hogy mi a nevem. Az állatok elgondolkoztak. Ha tudja, hogyan kell az erdőben élni, akkor végül is mindegy, mi a neve, állították a szarkák. Az őzek a vállukat vonogatták, szerintük a név is ugyanolyan fontos. A nyulak azon vitatkoztak, hogy láttak-e már valaha ilyen állatot, vagy nem. Te az egér vagy, mondta neki az egyik. Hol láttál te ekkora egeret? Visított a másik. Nem egérez, hanem pocok. Na-na, szólt közbe a pocok. A pocok én vagyok. Na jó, ha nem pocok, akkor ürge. Ha nem ürge, akkor lappantyú. Ha nem lappantyú, akkor cickány. Ha nem cickány, akkor vízisikló. Vagy esetleg zsiráf, netán elefánt, vagy táltos paripa, gúnyolódott a medve. Ha nem maradtok csöndben, úgy megsupatollak benneteket, hogy ti se fogjátok tudni, kik vagytok. A riadt kis állatka ide-oda kapkodta a fejét. Egér, pocok, ürge, lappantyú, cickány, vízisikló, zsiráf, elefánt, táltos paripa. Hát akkor ő most melyik lehet? De az állatok már nem törődtek vele, hanem egymás szavába vágva veszekedni kezdtek. Hirtelen vad farkas üvöltés hangzott fel az erdő mélyéből, majd hangos vércsevíjogás, éles kutyaugatás. Jaj, a farkas! Ugrottak fel a szarvasok. Itt a vércse! Pattantak az egerek. Jönnek a kopók! Csapták magasra a farkukat a rókák, és szaladtak, amerre láttak. Egy lomb suhogásnyi idő alatt kiürült a tisztás. Csak a lapulevél alól hallatszott szuszogás. Füvet rágó erdei csuda előbújt. Jól elkergettem őket, dörzsölte össze a tenyerét. Na, ne legyél már olyan fanyari, huppant az állatka mellé. Nincs akkora baj, mint gondolod. Bár csak igazad lenne, sóhajtott az. Tudod, egy ideje úgy van, magyarázta füvetrágó erdei csuda, hogy mindenki nevet kap, amikor megszületik. Régebben semminek sem volt neve. A virágok virágok voltak, az állatok állatok, a halak halak, az emberek emberek. De előbb-utóbb mindenki különb akart lenni a másiknál, és fellázadt a névtelenség ellen. Megkezdődött hát a nagy névadás. Mindennek neve lett. Talán nem is baj, mert így sokkal könnyebb megszólítanunk a másikat.
2: De engem nem szólít meg senki, dünnyögte az állatka.
1: Dehogy is, nem mutasd csak magad! Az állatka előcsoszogott a lapulevél alól, és megállt füvetrágó erdei csuda előtt. Amint füvetrágó erdei csuda meglátta, kacagni kezdett. Mit mondott neked az édesanyád? Galambom, mókuskám, kicsi bogaram? Háj, de hiszen te sűn vagy!
2: Sűn?
1: Sűn. Sűn. Ízlelgette a szót az állatka.
2: Mit agadás? A kicsi bogaram jobban tetszene, de ha már így alakult, akár sűn is lehetek.
1: Nem csak lehetsz, az is vagy, mosolygott Erdei Csuda. Most pedig hazavezetlek. Elindultak, amerre elhaladtak, a Sün mindenkinek oda kiáltotta. Én a Sün vagyok, én a Sün vagyok. Az állatok nem értették, miért olyan nagy dolog ez, és fitymálva legyintettek. Ha Sün, akkor Sün, de miért van ettől úgy oda? Már a legöregebbek sem emlékeztek arra, hogy milyen boldogok voltak, amikor valamikor régen életükben először nekik is nevük lett.

Emlékeztek? Kérdezte a tűz. Én elmeséltem nektek, hogy a virágoknak kiadott nevet legelőször. Nem felejtettük el, mondta Amália, hegyek anyókája. De a sünnek nem kellett nevet adni, mert ő csak egy kis időre veszítette el a sajátját. Neki nem, kotyogott közbe a holló. De nekem vajon ki adta a nevemet, és a varjú miért varjú? És honnan tudta füvetrágó erdei csuda az állatka nevét? Vakart a fejét fekete világkerülő. Talán épp ő volt valamikor a névadó, recsegte a zöld manó. Különben is, mondtam már nektek, füvetrágó erdei csuda mindent tud. Akkor ő lesz az én emberem, állt fel újra világkerülő. Azt is mondtam, hogy nem könnyű megtalálni őt, fontoskodott zöld manó. De azt nem mondtad, hogy lehetetlenség, indult az ajtó felé elszántan világkerülő. Mert nem is az, csak nem könnyű. Én akkor is megpróbálom. Ennél a mondatnál nagy tülekedés támadt a kemence melletti polcon. Csörögtek, börögtek a pöttyös bögrék. Egyszer csak egy bögre pötty leugrott az egyik pöttyös bögréről bele egyenest világkerülő tenyerébe. Előbb az én mesémet is meg kell hallgatnod, mondta, és a választ meg sem várva mesélni kezdett. Én vagyok a pöttyös bögrék történetében az első pöttyös bögre pötty, ezért hát olyan dolgokat is tudok, amilyeneket rajtam kívül nem tud senki más. Mit? Tudtok ti például arról, hogy minden évben egyszer egy ráérős nyári délutánon megrendezik az elveszett tárgyak napját? Azt persze senki nem tudja pontosan, hogy mikor lesz ez a nap, de amikor eljön az ideje, megkondul az elveszett tárgyak harangja. Az elveszett tárgyak felsóhajthatnak. Megkezdődött, végre megkezdődött, suttogják. Egy éven át minden percben ezt a harangkondulást várják, mert úgy szól a törvény, hogy ezen a napon minden megtörténhet. Az elveszett tárgyak visszakerülhetnek gazdáikhoz, vagy új gazdára lelhetnek, s nem kell többé sötét szekrényaljakban, utcaporban, vagy dudva közt, és ki tudja még hány és hányféle helyen kuporogniuk. Az elveszett tárgyak egy éven keresztül csak arra gondolnak, mit fognak tenni, ha megkondul a harang. Terveket szőnek arról, miként hívják majd fel magukra a figyelmet, mit fognak mondani annak, aki megtalálja őket, és hogyan teszik hasznossá magukat, ha nem lesznek többé elveszettek. Ábrándoznak, álmodoznak, de amikor eljön az idő, mégiscsak nagyon kevesen tudják végrehajtani jól kigondolt tervüket. Azoknak, akiknek nem sikerült megtalálniuk magukat, újabb egy évet kell várniuk. Némelyik már több éve porosodik valahol észrevétlenül. Ismerek egy öreg orsót, aki 102 éve került egy gazzal benőtt árokba, amikor a macska játszott vele. Az öreg anyóka, aki elvesztette, évekig kereste. Majd amikor meghalt, a lánya kereste tovább, most meg annak a lánya nem találja sehol. Van úgy, hogy apáról fiúra, anyáról leányra száll az elveszett tárgyak története. A titokra mégsem derül fény. Az elveszett tárgyak nem olyanok, mint az eldobott tárgyak. Az eldobott tárgyaknak már reményük sincs arra, hogy valaki felemelje őket. Ugyan kinek kell egy rozsdás kilincs? Egy kilukat fazék, egy letörött bögrefül. Pedig igazán megérdemelnének legalább egy ünnepet, ha már olyan sokáig használatban voltak. Az év minden napjára juthatna egy-egy ünnep. Megrendezhetnénk az elnyűtt cipők ünnepét, a leszakadt kabátgombok ünnepét, a törött edények ünnepét, a lyukas zsebek ünnepét, mi több, a meg nem írt levelek ünnepét, és az eldobott szerelmek ünnepét, és az eltépett papírok ünnepét. Se szeri, se száma az eldobott dolgoknak. Mulatozhatnánk egész életünkben.
Az elveszett tárgyakkal csupán az a baj, hogy nem ott vannak, ahol lenniük kellene. A legkisebbek mindig a kedvenc játékaikat veszítik el. Hol itt, hol ott hever egy síró baba, bepiszkolódott mackó, rozsdás kis autó. De a nagyobbak se különbek. Elveszítenek kendőt, sálat, ablakdeszkát, ajtófélfát, tetőcserepet, fülönfüggőt, gyűrűt, nyakéket, cipőfűzőt, csavarkulcsot, nyerget, kantárt, csatot, hajpántot, krajcárt, pengőt, forintot, de még egy kiszáradt patakmederben heverő teknőről és létráról is tudok. Képzelhetitek? Egy létra, meg egy teknő. A szerencsés tárgyak aztán előbb-utóbb előkerülnek. A kevésbé szerencsések? Soha. Az elveszett tárgyak írnoka hosszú listát tudna mutatni arról, hogy miféle tárgyak várják itt is, ott is a megtalálójukat. Egyetlen olyan dologról tudok, ami soha többé nem lehet már senkié, mert örökre elveszett, és ez sosem találnátok ki. Egy hóember. Hallottatok már arról, hogy valaki elveszítsen egy hóembert? Én a saját szememmel láttam az esetet. A hóember egy kisfiújé volt. Az édesapja gyúrta neki, amikor a kisfiú betegen feküdt a szobában, és nem mehetett a többiekkel játszani. A kisfiú csak az ablakból nézegette a hóembert, aki minden nap egy kicsit közelebb jött hozzá. Amikor megállt az ablak előtt, a kisfiú kinyitotta az ablakot, és azt mondta neki: meggyógyultam! Mindenhová együtt mentek ezután. A kisfiú szaladt elől, a hóember dülöngélő hóember léptekkel követte. Egyszer a hóember azt kérte a kisfiútól, vigye el őt az erdőbe, mert szeretné látni, hogy az milyen. Nagy hó esett azon a télen, nem volt könnyű megtalálni az erdei utakat. A kisfiú minden lépésnél térdig süppett a hóba, a hóember még nehezebben haladt. Éppen egy óriási fenyő mellett mentek el, amikor a kisfiú megcsúszott, utána kapott a fenyő egyik ágának, mire a fát borító hatalmas hókupac egyenesen a hóemberre zuhant. A hó tetőtől talpig elfedte őt. A kisfiú hátrafordult a robajra, de már csak formátlan hókupacokat látott. Hóember, hóember, kiabálta. Hová tűntél? A hóember a hóhalom alól hiába próbált válaszolni. Szája teletömődött jeges hókristályokkal, és egy hang sem jött ki a torkán. A kisfiú sötétedésig kereste barátját, de nem találta, pedig ott volt a szeme előtt. És hiába jött vissza másnap és harmadnap, a hóembert örökre betakarta a hó. Örökre, mondtam, s ez így igaz, mert a hóember nem várhatta meg az elveszett tárgyak napját. Tavasszal, amikor megindult az olvadás, először a ráhullott hóréteg olvadt el, majd lassan a hóember feje, teste és lába is. A kisfiú most már sohasem találhatja meg a barátját, akárhányszor megrendezik is az elveszett tárgyak napját. És hiába kap a következő télen újabb hóembert az ablaka alá, az már nem ugyanaz többé. Nagy csönd lett a kunyhóban. Mondd csak, pöttyös bögre pötty, elveszett boszorkányok napja nincs? Kérdezte végül Amália. Hát elveszett világkerülőké. Na és elveszett hollóké, meg elveszett kormosvarjaké. Az árnyékokról nem is beszélve. Nekem is hiányzik egy ilyen nap, mondta a csóka. Miért? Ti is elvesztetek? Csodálkozott bögre pötty. Azt hiszem, igen, bologatott világkerülő, mint ahogy elvesztek a színek meg az állatok is. A színek meg az állatok tényleg elvesztek, mert nincsenek itt. De ti itt vagytok, vitatkozott a bögre pötty.
Ők tudják, hogy hol vannak. Mordult rá Zöld Manó. Ha úgy érzik, hogy el vannak veszve, akkor biztosan el vannak veszve. Aha, mondta a bögre pötty. Most már értem. Akkor meg kell őket keresni. Hát akkor keressék meg egymást, javasolta a varrótű. Talán valóban ezt kellene tennünk, bólogatott az árnyék, bár, pislogott Amália felé, engem egyszer már megtalált valaki. Az nem ugyanaz, intette le a bögre pötty. Te még nem találtál meg senkit. Legjobb lenne, ha mindjárt útnak is indulnátok, nyitotta ki a kunyhó ajtaját Zöld Manó. Így is történt. A holló észak felé vette útját, a csóka délnek, a kormos varjú keletnek, az árnyék nyugatnak. Amália jobbra indult, fekete világkerülő ember balra. Hatan hat felé indultak. Hatan hat felé, külön-külön, hogy megtalálják egymást. Vajon sikerül-e nekik?

Boldizsár Ildikó, a fekete világ kerülő ember meséi, 5. rész. Felolvasta Igó Éva. Hangmérnök Horváth János. Zene Bolla Milán. Rendezte El Román Kata. A varázsdobozt hallották.

0: Eszményi Viktória felvételeit hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 11 óra. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! Egy éve hirdették ki a Szent Péter Bazilika középső erkélyéről a várakozó híveknek, zarándokoknak, Habemus pápám, vagyis van pápánk, Robert Francis Prevost 14. Leó néven. Kezdetben sokan mérsékeltnek tartották, ám a Szentatya beszédei és párbeszédei egyre erősebben hozták fel a nagy témákat, például a határozott béke felhívást és a halálbüntetés elítélését. Emelte ki a pápa karakterével kapcsolatban Gájer László egyetemi tanár, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karának professzora írásában, amit a Magyar Kurír is közölt. Szentmisét tartottak Mindszenty József halálának évfordulójá Rómában, számolt be a Magyar Kurír. Május 5-én, kedden a római Szent István körtemplomban Valdo Reina bíboros helynök szentmisét mutatott be, Isten szolgálja Mindszenty József bíboros emlékére a hercegprímás halálának 51. évfordulója alkalmából. Mindszenty József bíboros hitvalló élete mindmáig példaként áll előttünk, emelte ki Valdo Reina bíboros homíliájában. Görög Mártát, a Szegedi Tudományegyetem állami és jogtudományi karának dékánját kérte fel az igazságügyi minisztérium irányítására a Magyar Péter leendő miniszterelnök pénteken a Facebook oldalán. Magyar Péter a magyar jogász szakma koronázatlan királynőjének nevezte a professzort. A leendő miniszterelnök szerint a jogász elmúlt 2,5 évtizedben végzett munkája garancia arra, hogy az alkotmányos rend, valamint a jogbiztonság újjáépítése a legjobb kezekben lesz. Felvételt hirdet a katekét a lelkipásztori munkatárs alapképzésre az Esztergomi Hittudományi Főiskola, valamint a 2026-27-es tanévben várhatóan elinduló új képzésére a közösségi gondoskodás alapszakra is várja az intézmény az érdeklődők előregisztrációját. Bővebb információ és jelentkezése a főiskola honlapján a felvételi menüpontban található. Idén több mint 89 ezer tanuló felvételizett középfokú nevelési oktatási intézmény betájékoztatta az oktatási hivatal pénteken az MTI-t. Azt írták, a 9. évfolyamra 76.198-an, 6 évfolyamos gimnáziumba 8.071-en, 8 évfolyamos gimnáziumba pedig 5.272-en jelentkeztek. Átlagosan 2,1%-kal haladták meg a fogyasztói árak az előző év azonos havi értékeit, írta meg a Világgazdaság. A Központi Statisztikai Hivatal pénteken közzétett gyors tájékoztatója szerint 2025 áprilishoz viszonyítva az élelmiszerek ára 1,5%-kal nőtt, a szolgáltatások 4%-kal drágultak. A háztartási energiáért 0,4%-kal, ezen belül a vezetékes gázért 3,1%-kal kevesebbet kellett fizetni, míg az elektromos energiáért 2,1%-kal többet. A második legszárazabb volt az idei április 1901 óta, közölte a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán csütörtökön. A csapadék országos átlagban az eddig beérkezett adatok alapján csupán 4,1 mm volt, ami 90%-kal elmarad az 1991-2020 közötti időszak 40,3 mm-es átlagától. Végül az időjárásról. Többnyire kevés gomoly felhő mellett sok napsütés várható. Az északkeleti-keleti harmadban helyenként záporok fordulhatnak elő, illetve elsősorban az északkeleti határ mentén esetleg egy-egy zivatar is kialakulhat. A légmozgás helyenként élénk lehet, a legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul, késő estére 14 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb a déli imádság után jelentkezünk. 11 óra 4 perc. Hangoló. 1745. május 8-án keresztelték meg Karl Stamitz zeneszerzőt. Hallgassák meg a komponista F-dur zongoraversenyét Elena Pincharoli és a Rami Musicali zenekar előadásában.

Meg nem toltuk engemet, bár nem hoztál semmit, itt

a szóba, és a gége megszorul, megszorul, megszorul, viszont titkon megszorul, ez a vége, ez a gége, viszont titkon megszorul, és a gége megszorul, és a gége megszorul, megszorul, megszorul, viszont titkon megszorul, ez a vége, ez a gége, viszont titkon megszorul.

sújt a plenit, hol terjed már a vitej, ötleves hint halál, cinkosodra vár, fejérve téged is vált, szeretlek lelki király. Nem tudtam elviselni napjaimnak terhét, kellett egy baráti szív, mely félem együtt érez, egy ember, aki megért.

0: Székely Mihályra emlékeztünk felvételeivel, közreműködött Faragó András. Elhangzott a hanguló.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
1: Mindenki jó helyen szeretné tudni adója 1%-át. Ott, ahol a segítség valóban számít. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: Kedves hallgatóink, a harangszó után déli imádságot közvetítünk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójából. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. Dél van.

0: Örülj és örvendezz, Szűz Mária, alleluja!
1: Mert valóban feltámadott az Úr, alleluja!
0: Könyörögjünk! Istenünk, aki egyszülött fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak föltámadásával a világot megörvendeztetni méltóztattál, add kérünk, hogy az ő szent anyja, Szűz Mária közbenjárására az örök élet örömeit elnyerhessük Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

12 óra 3 perc. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! Leone a Róma, azaz Leó Rómában címmel készült el a Vatikán Média új dokumentumfilmje, amely arra a közel két évtizedre tekint vissza, amelyet 14. Leó pápa az örökvárosban töltött, mielőtt megválasztották volna Péter utódának, írta a Magyar Kurír. A film a Vatikán Média hivatalos csatornáin lesz elérhető 14. Leó pápa Péteri szolgálata kezdetének évfordulójától, és kérésre a sajtóorgánumok rendelkezésére is bocsátják. Látogatást tesz a pompei rózsafüzér királynőjek egy helyre pénteken 14. Leó pápa, olvashatjuk a Magyar Kurírban. Május 8-a a pompei szűzanya emléknapja, ami egybeesik 14. Leó pápa megválasztásának évfordulójával is. A Szentatya a Mária ünnepet már első beszédében is megemlítette. Világos irányt mutat az egész egyház számára 14. Leó pápa és a krisztusi evangéliumi értékrendet mindenkinek tudja közvetíteni, emelte ki a tavaly május 8-ai pápa választás évfordulóján Veres András püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia volt elnöke az MTI-nek. Veres András elmondta, hogy Privosz bíboros nem sokkal a pápa választás előtt járt Magyarországon. A püspök a pápa választás első évfordulóján felidézte azt is, hogy a jelenlegi pápa a Ferenc pápát kísérő vatikáni delegációnak is tagja volt 2023 tavaszán a magyarországi apostoli látogatáson. Az online ügyintézés biztonságosságát javító, a visszaélések arányát csökkentő kutatások indultak nemzetközi együttműködéssel a Szegedi Tudományegyetemen, tájékoztatta a Felsőoktatási Intézmény Közkapcsolati Igazgatósága pénteken az MTI-t. A Horizont program támogatásával indult 3 éves projekt egyik legfontosabb eredménye egy olyan szoftveres eszköz lesz, amely segíti a döntéshozókat abban, hogy kiválasszák a legbiztonságosabb digitális személyazonosító megoldásokat, illetve javítsák a már működő rendszereket. Próurbe díjat kapott Márkus András, sepsiszentgyörgyi plébános, írta a Magyar Kurír. A Székelyföldi Város Önkormányzata május 3-án a 33. Szent György napok záró eseményén 4 olyan személyiségnek adományozott Próurbe díjat, akik több évtizede önzetlen munkát végeznek a közösség javára. Márkus András plébános személyéhez kötődik a Mária világkirálynője plébánia, és a Néri Szent Fülöp cigányiskola alapítása, saját magát a cigányok papjának nevezi. Gyorsult a német ipari termelés csökkenése márciusban havi és éves összevetésben egyaránt, közölte a Német Szövetségi Statisztikai Hivatal pénteken. Az előző hónaphoz képest 0,7%-kal csökkent a termelés volumene, míg éves összevetésben az ipari termelés 2,8%-kal csökkent márciusban. Több hullámban érkezhet az aranyat érő májusi eső, jelezte a Hungaromet csütörtöki agrometeorológiai elemzésében. A jövő hét közepéig nagy területen várható 10 mm-t meghaladó eső, de nagy területi különbségek lehetnek, az aszály akár jelentősen is mérséklődhet. A várható időjárásról. Többnyire kevés gomoly felhő mellett sok napsütés várható, az északkeleti-keleti harmadban helyenként záporok fordulhatnak elő, illetve elsősorban az északkeleti határ mentén esetleg egy-egy zivatar is kialakulhat. A légmozgás helyenként élénk lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul. Késő estére 14 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! Híradással legközelebb 13 órakor jelentkezünk.

Evangélium Szent János könyvéből. Jézus így tanított az utolsó vacsorán. Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket. Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint annak, aki az életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha megteszitek, amit parancsolok nektek. Nem mondalak titeket többé szolgának, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Barátaimnak mondalak benneteket, mert mindazt, amit hallottam atyámtól, tudtulattam nektek. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és arra rendeltelek, hogy elmenjetek, és gyümölcsöt hozzatok, maradandó gyümölcsöt. Bármit kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. Azt parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást. Ezek az evangélium igéi.

0: Szent János evangéliumának 15. fejezetéből a 12-től a 17. versig tartó részletet Varga László olvasta fel. 12 óra 10 perc. Megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. Esküdtettek a svájci gárda új tagjai. Katonaság és életszentség. 14. Leó pápa videóbeszélgetést folytatott dél-libanoni papokkal. A Szentatya megkapta a Free Under Grace, Szabad a kegyelem hatására című könyv első példányát. A Szentföldön a keresztjeléből keresztény erő és remény fakad, Ibrahim Fáltász atya tudósítása. Többlet. Sajgó Balázs atya emlékezése húsvét 6. vasárnapjára. Esküdtettek a svájci gárda új tagjai, katonaság és életszentség. Leó pápa örömmel és hálával köszöntötte a pápai svájci gárda testületét a 28 újonc eskütétele alkalmából. Küldetésük elsősorban katonai jellegű, de nem lehet elválasztani az életszentség hivatásától, amire minden megkeresztelt meghívást kapott. A kaszárnyában a fele barát iránti szolgálat, a nagylelkűség és az alázat emberi erényeit fejlesszék ki. Május 6-án szerdán a 6. pálteremben tette le esküjét a 28 új gárdista, akiket csütörtökön audiencián fogadott a Szentatya.
2: Questa giornata è una occasione per esprimere la mia riconoscenza alla nazione.
1: Köszönetet mondott a világ legrégebbi katonai testületének, mely több mint 500 év után ma is őrzi Péter utódát, az apostoli palotát és a pápai bazilikákat. Alázat és diszkréció jellemzi szolgálatukat, amelyet Parolin bíboros is aláhúzott az eskütétel napján bemutatott szentmisén, és amit mindig meg kell őrizniük, ahogy a pápa kéri tőlük.
2: Forgiano la vostra anima il senso del onore e del dovere.
1: Kötelesség és tisztelet a kulcsa a szolgálatuknak, mely a hit és a barátság értékein alapul. Ezek a történelemben és hitben gazdag helyszínek elmélyülésre és imára hívnak. Miközben őrt állnak a gárdisták, megcsodálhatják a szemük elé táruló szépségeket. Ez a szépség Istentől jön, és Istenhez vezet, aki a szépség és a jóság atya. A svájci gárdisták küldetése elsősorban katonai jellegű, mégsem választható el az életszentségre való hivatástól, mely minden megkereszteltnek szól, mondta köszöntésében Leó pápa.
3: XIV. Leó videóbeszélgetést folytatott dél-libanoni papokkal. A Szentatya szerda reggel audiencián fogadta a libanoni apostoli nunciust, Paolo Borgia érseket. A találkozón a pápa a videóhívást kezdeményezett közel 10 pappal Libanon déli régióiból, és bátorította, valamint imáiról biztosította őket. Május 6-án szerdán délelőtt 9 óra 45 körül a dél-libanoni falvakból származó plébánosok egy csoportja kellemes meglepetésben részesült, amikor 14. Leó pápától videóhívást kaptak. Mintegy 10 kisképernyőn látszott a különböző papok arca Leó pápával együtt. A hívás csak néhány percig tartott, amely során üdvözlések hangzottak el, és a mosoly pillanatait élték meg a résztvevők, akiknek meglepetése tükröződött arcukon. A papok falvai az izraeli határon fekszenek, amelyeket rakéták és bombázások pusztítanak. A pápa megismételte bátorítását a papoknak azért, amit tesznek. Biztosította őket imáiról is, és apostoli áldását adta rájuk. A hívásra a pápa és a libanoni apostoli nuncius Paolo Borgia érsek találkozója adott alkalmat a vatikáni apostoli palotában. A nuncius hónapok óta dolgozik ezeken a határmenti területeken, hogy jótékonysági szervezetekkel együttműködve élelmiszersegélyt, alapvető szükségleti cikkeket, valamint vigasztaló szavakat és az egyház és a pápa közelségét juttassa el az ott élőkhöz. Ez a közelség szerdán délelőtt még kézzel foghatóbbá vált, bár virtuálisan, a pápa videóhívásával. 2025. decemberében első nemzetközi útja alkalmával 14. Leó Libanonba is ellátogatott. A Szentatya továbbra is nagy figyelemmel kíséri a háború sújtotta ország helyzetét, a polgári és egyházi képviselőkkel folytatott kommunikáció révén, miközben biztosítja nekik a Szentszék támogatását. Kedden a nuncius arra kérte a papokat, hogy hozzanak létre egy csoportot a papok délről néven, és másnap délelőtt 9:30 és 10:30 között legyenek elérhetők egy római üdvözletre. Jelen volt a tíruszi görög katolikus püspök és az általános helynök is a beszélgetésen. Néhány pap sejtette a lehetséges meglepetést, például Tony Elias atya, Rmeis plébánosa, a falué, amelyet csak egy erdő választ el Izraeltől. Gyönyörű volt, mondta a vatikáni rádiónak. A pápa bátorított minket, azt mondta, hogy imádkozik értünk, hogy támogat minket, és áldását adta abban a reményben, hogy hamarosan béke lesz. A hívás csak néhány percig tartott, de Tony atya ezzel kapcsolatban kiemelte. A remény és bizalom sugara volt, amire nagyon is szükség volt. Leó pápa mellett hálásak vagyunk Borgia érseknek is, ezért az újabb gesztusért, amely figyelmet szentel a Libanon déli részén szolgáló papságnak. Segélyeket hoz, veszélyes helyeken jár, bombázott és lerombolt utakon, felrobbantott házak között, nyilatkozta Elias atya. Látom benne védőszentjének, Szent Pálnak a küldetését, mondta a nunciusról. 14. Leó pápa megkapta a Free Under Grace, Szabad a kegyelem hatására című könyv első példányát. Átadták a Szentatyának a kötet olasz nyelvű első példányát, amely május 4-től hétfőtől elérhető az olaszországi könyvesboltokban. Robert Francis Prevostnak a Szent Ágoston rend generális perjeleként töltött időszakából származó írásait tartalmazza. A vatikáni könyvkiadó által megjelentetett Free Under Grace, Szabad a kegyelem hatására című könyv olasz kiadását május 2-án szombaton kapta kézhez 14. Leó pápa. A kötet olyan szövegek gyűjteménye, amelyek abból az időből származnak, amikor a pápa Robert Prevost néven a Szent Ágoston rend generálisa volt 2001 és 2013 között. Az olasz kiadás első példányát, amely május 4-től hétfőtől kapható a könyvesboltokban, Joseph Farrell atya, a Szent Ágoston rend jelenlegi generálisa adta át a pápának, aki szorgalmazta a kötet kiadását. Csatlakozott hozzá Rocco Ronzani Ágoston rendi atya, a vatikáni apostoli levéltár prefektusa és a könyv egyik szerkesztője, valamint Lorenzo Fazzini, a vatikáni könyvkiadó igazgatója. Ronzani atya mellett a könyvet Miguel Ángel Martín Juárez és Michael Di Giorgio atyák szerkesztették, mindketten Ágoston rendi szerzetesek. A kötet a következő hónapokban több nyelven is megjelenik, és jelenleg a világ 30 országában fordítják. Ahogy a vatikáni könyvkiadó már bejelentette a 2025. októberi frankfurti nemzetközi könyvvásáron, ez a könyv, amely első alkalommal tartalmazza Robert Francis Prevost beszédeit, prédikációit, leveleit és üzeneteit, közelebbről is bemutatja 14. Leó pápa lelkiségét. A Free Under Grace, Szabad a kegyelem hatására című könyvet május 6-án szerdán délután 5 órakor mutatja be Rómában, a pápai patrisztikai intézetben, az Augustinianumban, Pietro Parolin bíboros államtitkár, Joseph Farrell atya, a Szent Ágoston rend generális perjele, Paolo Ruffini, a kommunikációs dikasztérium prefektusa, Maria Grazia Calandrone írónő, és Andrea Tornielli, a vatikáni média főszerkesztője.
4: Szentföldön a kereszt jeléből keresztény erő és remény fakad. Ibrahim Faltas atya tudósítása. A jeruzsálemi és libanoni erőszakos eseményekkel szembesülve Krisztus hívői arra kaptak meghívást, hogy nap mint nap az evangéliumot éljék és felismerjék magukat benne, különösen a mai, nehéznek és összetettnek tűnő időkben. Tudósítja a Vatikáni Rádiót Ibrahim Faltas, egyiptomi ferences atya, a Szentföldi Kusztódia 18 iskolájának igazgatója. A 62 éves egyiptomi szerzetes először felidézi gyerekkorát. Legkorábbi emlékeim elevenen őrzik édesanyámat, aki kezének mozdulatával és a szavával megtanított minket keresztet vetni. Ő tanította meg erre az idősebb testvéreimet, majd utánam a fiatalabbakat is, és mindannyian követtük gesztusait és szavait, amikor reggel felébredtünk, este lefekvés előtt, amikor ebédelni mentünk, és valahányszor Isten nevét segítségül hívtuk és oltalmát kértük. A nyakunkban keresztet viseltünk, vagy Szűz Mária, vagy egy szent képével ellátott érmet, de a ruháink is kifejezték, hogy mi a lakóhelyünkön azon kisebbséghez tartozunk, amely Krisztushoz tartozik. Az egyiptomi keresztények hozzám hasonlóan egy kis keresztet tetoválnak a kezükre, amely a keresztség által megszerzett keresztény identitást jelzi. Gyerekkora után Ibrahim atya a Közel-Kelet mostani erőszakos helyzetéről számol be. Jeruzsálemben mind gyakoribbak az elviselhetetlen erőszakos helyzetek, amelyek megsértik és meggyalázzák a szent helyeket, egyházi személyeket és magukat a keresztényeket. Különösen brutális esemény volt április 29-én, múlt héten szerdán, a cenákulumhoz vezető úton sétáló francia szerzetes nővér fizikai bántalmazása. A felvételek egy védtelen nő elleni ismételt és egyre erőszakosabbá vált támadást dokumentálnak. A támadó egyedül volt ebben az esetben, gyakran azonban csoportosan sértegetnek, zaklatnak és megvető cselekedeteket követnek el vallási személyiségek, hívők és keresztény helyek ellen. Szavai, gesztusaik és a maguk után hagyott grafitik kegyetlenséggel és arroganciával teli gyűlöletet tükröznek. Ezek a támadások mindig indokolatlanok, de különösen elfogadhatatlanok, amikor a három monoteista vallás szent városában történnek azok. A békés egymás mellett élés akkor lehetséges, ha tiszteletben tartjuk a saját magunk és a mások életét is. A béke akkor lehetséges, ha jobban megértjük mások életét, ha a kapcsolatokat teremtünk és építünk olyan életek között, amelyek érintik egymást, bár nem ismerik egymást.
1: Többlet. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését húsvét 6. vasárnapjára.
5: Egy asszony a hegyekben vándorolt, és az egyik folyóban talált egy különösen értékes követ. Másnap találkozott egy másik vándorral, aki éhes volt. Így hát az asszony kinyitotta csomagját és megosztotta ennivalóját a vándorral. Az éhes utas meglátta a drága követ az asszonynál, és kérte őt, hogy adja neki. A nő habozás nélkül nekiadta a követ. A vándor örvendezve jó szerencséjén továbbállt, hiszen tudta, a drágakő olyan értékes, hogy élete hátralévő részében nem kell többé szükséget szenvednie. Ám néhány nappal később a vándor visszatért az asszonyhoz, és visszaadta neki a követ. Gondolkoztam, szólalt meg. Jól tudom, milyen értékes ez a kő, de visszaadom abban a reményben, hogy adhatsz nekem valamit, ami még értékesebb. Add nekem azt a valamit belőled, ami képessé tett téged arra, hogy nekem add azt az értékes követ. Az elmúlt vasárnap evangéliumi részében Fülöp apostol kéri Jézust, hogy mutassa meg nekik az atyát, és az elég lesz. Fülöp érzi Jézusban azt a többet, amelynél senki sem képes adni többet. Ezért nem is szükséges a több, ha tudatában vagyok, annak a többletnek, amely bennem is ott él. Jézus úgy él, hogy aki ránéz, meglátja az atyát is. Ha tényleg a többletre vágyik, és akkor többet is lát. aki a Szentlélekkel és a Szentlélekben él, valamelyest megláttatja életével és életében az Atyát. Nem fizikai ez a megláttatás, hanem olyas valami, ami nem tart meg semmit magának, mindent az Istenért tesz, csak hogy az ő dicsőségét szolgálja. Azt hiszem, azért mondja Jézus, hogy ha szerettek, megtartjátok parancsaimat, mert aki közel érzi az Istent, és nem csak felfelé néz és ott keresi, hanem itt

0: és ezzel kapcsolatban így fogalmazott egyszer. Valahogy mindig is sejtettem, hogy kell lennie az emberben szavak nélküli, csendes istentudatnak. Néha megadatik az a kegyelmi pillanat, hogy erre hirtelenül és váratlanul ráeszmélünk. Eddig az idézet. Ha igazán jól akarunk fogalmazni, akkor Isten nem ő, hanem te. Aki az én kis énemmel is egységet akar, be akar olvasztani Isten életébe, hogy igazi egyénné váljak, s ne maradjak meg a személy és a szerepek szintjén. Jézus a mi atyánkot úgy tanítja, hogy tegezzük az atyát. Micsoda kegyelem! S hogy erre az egységre valamelyest ráérezzek, nem csak egykori és akkori tanítványainak, hanem a maiaknak is mély üzenetet hagy hátra. Nem hagylak árván titeket, visszajövök hozzátok, ahogy olvassuk János evangéliumának 14. fejezetében, a 18. versben. Jézus emberként élt egy bizonyos földrészen, bizonyos időben. S mivel ember is, ezért neki is vissza kell menni az atyához. De kettőjük szeretete, a vigasztaló Szentlélek fog eljönni, és így mindenki megismerheti a Szent Háromságos Egyistent. Nem hagy árván. Az evangéliumi részben itt az orfánusz szót találjuk, ami nem csak azt jelenti, hogy a gyermek maradhat árván, hanem azt is, hogy egy tanítvány, ha elveszti tanítóját. Platón használja ezt a szót, amikor Szokratész halála után úgy érzik magukat, mint az árvák. Nem tudnak mihez kezdeni. Krisztus tanítványai azonban húsvét után megtapasztalják, hogy Jézus él. Nem maradtak árván, és én sem leszek az, ha befogadom őt szent lelke által. A szent lélek jobban megérteti a dolgokat, ha időt adok neki, és ő vele, ő benne imádkozom. Ha időt töltök a csendben, akkor fokozatosan fény derül a dolgokra, amelyeket már régen tudok, mert bennem vannak, csak fel kell jönniük. Az élet egy ilyen felderítő út, s ezt bevállalni merészség, bátorság szükségeltetik, de Istennel minden lehetséges. Jézus soha nem állítja, hogy egyenlő az atyával, hanem hogy egy az atyával. Egységben van vele. Ennél többet nincs mit mondani, hiszen Jézus sem magyarázkodik Fülöpnek, hanem csak jelenti, én az atyában vagyok, és az atya én bennem van. Mindezek fényében érthetem meg, érthetem jól Jézus szavait. Idézem, ha szerettek engem, megtartjátok tanításomat, s akkor küldöm a másik vigasztalót, az ügyvédet, a szent lelket, aki megtanít titeket mindenre. Ha a szent lelket befogadom, a másik vigasztalót, akkor az atyához megyek, és ő benne lakom. Nem csak oda át, amikor hazamegyek hozzá, hanem itt lent is, és bent is. Nem vagyok árva. Tudatosítsam, hogy tegezőben vagyok az Istennel. Egészen közel van. Engedjem, hogy növekedjen vele való egységem, s akkor oszlanak a kétségek.
1: Többlet. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották húsvét 6. vasárnapjára. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
2: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
3: Magyar Katolikus Rádió.
4: Örömhír mindenkinek.
2: 12:30. Kedves hallgatóink, mai guzsajasunkban a Jánosi Együttes muzsikál.

0: A Jánosi Együttes felvételeit hallották mai Guzsolyosunkban.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Köszönjük, ha nem csak hallgat, hanem személyi jövedelem adója 1%-ának felajánlásával támogat is bennünket. Alapítványunk az Országos Katolikus Rádió Alapítvány adószáma 18 18 36 74, kötőjel 1, kötőjel 42. Ha kérdése van, kérjük hívja a 061-255-3333-as számot, vagy írjon az info@katradio.hu címre. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!

0: 13 óra. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! Világos irányt mutat az egész egyház számára a 14. Leó pápa, és a krisztusi evangéliumi értékrendet mindenkinek tudja közvetíteni. Emelte ki a tavaly május 8-ai pápaválasztás évfordulóján Veres András püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia volt elnöke az MTI-nek. Veres András elmondta, hogy Prévost bíboros nem sokkal a pápaválasztás előtt járt Magyarországon. A püspök a pápaválasztás első évfordulóján felidézte azt is, hogy a jelenlegi pápa a Ferenc pápát kísérő vatikáni delegációnak is tagja volt 2023 tavaszán a magyarországi apostoli látogatáson. Görög Mártát, a Szegedi Tudományegyetem állami és jogtudományi karának dékánját kérte fel az igazságügyi minisztérium irányítására, jelentette be Magyar Péter leendő miniszterelnök pénteken a Facebook oldalán. Magyar Péter a magyar jogász szakma koronázatlan királynőjének nevezte a professzort. A leendő miniszterelnök szerint a jogász elmúlt 2,5 évtizedben végzett munkája garancia arra, hogy az alkotmányos rend, valamint a jogbiztonság újjáépítése a legjobb kezekben lesz. Több mint 13 ezeren vettek részt a pénteki német nyelvírásbeli érettségi vizsgán, közölte az oktatási hivatal az MTI-vel. Tájékoztatásuk szerint középszinten 899 helyszínen 10.154, emelt szinten 75 helyszínen 3.041 vizsgázó tett érettségi vizsgát. Idén több mint 89 ezer tanuló felvételizett középfokú nevelési oktatási intézménybe, tájékoztatta az oktatási hivatal pénteken az MTI-t. Azt írták, a 9. évfolyamra 76.198-an, 6 évfolyamos gimnáziumba 8.071-en, 8 évfolyamos gimnáziumba pedig 5.272-en jelentkeztek. A támogatott nyugdíjbiztosítási szerződésekhez igényelhető adójóváírás nem jár automatikusan, az összeget csak azok számlájára utalja az adóhatóság, akik ezt a május 20-áig benyújtandó SZIA bevallásukban külön igénylik, figyelmeztette a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége pénteki MTI-nek küldött közleményében. Az adójóváírást a biztosító által legkésőbb február közepéig megküldött igazolás alapján kell igényelni, akinek nincs ilyen, még pótolhatja, írták a közleményben. A kormányzó munkáspárt jelentős veszteségeit és a Nigel Farage vezette radikális EU és bevándorlás ellenes Reform UK párt előretörését jelzik az angliai helyhatósági választások első részeredményei. Skóciában és Walesben parlamenti, Angliában tanácsi választásokat tartottak csütörtökön. Péntek délelőttig a részeredmények alapján a munkáspárt eddig 258, a konzervatív párt 158 mandátumot vesztett, a Reform UK pedig 382 új képviselői helyet szerzett. Az ukrán fél 1365 alkalommal sértette meg a náci Németország felett aratott győzelem 81. évfordulója alkalmából Oroszország által meghirdetett tűzszünetet, közölte az Orosz Védelmi Minisztérium. A Moszkva által két napra meghirdetett fegyvernyugvás pénteken 0 órakor kezdődött. Végül az időjárásról. Többnyire kevés gomoly felhő mellett sok napsütés várható az északkeleti keleti harmadban, helyenként záporok fordulhatnak elő, illetve elsősorban az északkeleti határ mentén esetleg egy-egy zivatar is kialakulhat. A légmozgás helyenként élénk lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul. Késő estére 14 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! Híradással legközelebb 14 órakor jelentkezünk. 13 óra 4 perc, vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítása következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. A mikrofon mögött Berecz Renátát hallják. Mai összeállításunkban először Közélet című műsorunkat hallják Molnár András szerkesztésében, ezután a nap imája hangzik el. Jó vételt és hasznos időtöltést kívánunk Önöknek!
2: Közélet. Délelőtti magazin. Dicsértessék a Jézus Krisztus, a mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallják. Mindszenti József herceg prímás érsek bíboros halálának 51. évfordulója alkalmából nyughelye fölött az esztergomi nagyboldogasszony és Szent Adalbert főszékes egyházban ünnepi szentmisét mutatott be Felföldi László pécsi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjaival és a Főegyházmegye papságával együtt május 2-án. Mai adásunk elején ebből a prédikációból idézünk. Majd Barnóczky Gáborral, a Vakok és Gyengénlátók Borsodabaúj Zemplén Vármegyei Egyesülete elnökével beszélgetünk felújításról, régi és új szolgáltatásokról, programokról, érzékenyítésről és akadálymentesítésről is. Tartsanak velünk, érdemes!

0: Felföldi László pécsi megyés püspök mutatott be Szent Misét Mindszenty József herceg prímás érsek bíboros halálának 51. évfordulója alkalmából. A prédikációból idézünk.
1: Isten kegyelméből vagyok, aki vagyok, és e kegyelem nélkül semmi sem lennék. És mivel minden jó az Úrtól jön, neki akarok mindenért köszönetet mondani. A próbatételért, a vigasztalásért, a veszélyért és az exódusért, a méltánytalanságért és a derűért. Mindszenty József bíboros sorai a fülünkben és a szívünkben csengenek. Ez az üzenet mai ünnepünk ereje, hálaadás az életért, rendíthetetlen hitéért, valamint mindmáig ható tanúságtételéért. Azért jöttünk ide, a herceg prímás halálának 51. évfordulója alkalmából, hogy példáját szemlélve megerősödjünk hitünkben, emberi méltóságunkban, és határozottabb szívvel, építő tettekkel és gyógyító szeretettel legyünk megújuló egyházunk sója, egy ízét vesztett világban, valamint világossága a sötétséget növelő erőkkel szemben, Sik Sándor szavaival, a testvéreknek, kik az éjben járnak, Isten küldött Szent János bogárnak. A Magyar Katolikus Egyház ezen különös, fontos ünnepén néhány rendkívül aktuális gondolatot szeretnék előtérbe helyezni, melyet mindnyájan tovább gondolhatunk személyes életünk, családjaink és egyházközségeink vonatkozásában. Ezek a gondolatok az egyház, közösség, család, ifjúság, nevelés, küldetés, kérdéskörei az imádság hátterével, melyekről Mindszenty József bíboros is világosan és határozottan foglalt állást, ezért most az ő gondolatait kihangosítva szeretném a magam gyengeségét megerősíteni. Az egyház képe olyan, mint egy tábori kórház, ahova befogadnak mindenkit, akit megsebzett az élet. Mindez Ferenc pápa tanításában kapott különös hangsúlyt és jövőképet ad számunkra. A sebzettek, csalódottak, önmagukban, embertársaikban, emberi kapcsolataikban, családban, egyházban. Sebzettségük kapcsolati, szellemi, lelki veszteség és békétlenség. Ezért első feladatunk a gyógyítás, mert csak a gyógyulás után gondolkodhatunk küldetésünk megvalósításában, építő tevékenységében. A feltámadás után Jézus elsőként gyógyította a csalódott, reményvesztett apostolok, tanítványok szívét, csak utána adott nekik küldetést. Ezt fogalmazta meg 14. Leó pápa a megválasztásának követő első beszédében szívének, lelkének legmélyét adva. Béke mindnyájatokkal. Ez a feltámadt Krisztus első köszöntése, a jó pásztori, aki életét adta Isten nyájáért. Én is szeretném, hogy ez a békeköszöntés belépjen szíveinkbe, eljusson családjainkhoz, minden emberhez, bárhol is vannak, minden néphez, az egész földre. Béke veletek! Ez a feltámadt Krisztus békéje, egy fegyvertelen béke, egy lefegyverző béke, alázatos és tartós. Istentől jön, aki mindannyiunkat szeret, feltétel nélkül. Ennek a békének, csak ennek a krisztusi békének van gyógyító ereje a személyes életünkben, a családi asztalnál és közösségeink megújuló találkozásaiban. Honnan ered ez a gyógyító, békét adó és közösséget teremtő, elhivatottságunkat éltető forrásunk? A hitből fakadó tartásból, vagy a jellem erejéből? Vincenti azt hirdette, az emberek 100 millióihoz nem a szellemóriások, hanem a jellemóriások állanak közel. Ezek maradnak minden korok, minden emberének örök utitásai. Ez a gondolat hűven tükrözi Mindszenti emberi és főpapi életútját, a szilárd elveket, a diktatúrákkal szembeni kompromisszum képtelenséget, az egyszerű emberek iránt tanúsított lelkipásztori gondolkodást és az Istenbe vetett sziklaszilárd hitet.
0: Az elmúlt percekben a Mindszenti József herceg prímás érsek bíboros halálának 51. évfordulója alkalmából bemutatott szentmise prédikációjából idéztünk. Felföldi László pécsi megyés püspök beszélt. Most zenélünk majd a Vakok és Gyengénlátók Borsodabói-Zemplén megyei egyesülete elnöke lesz műsorunk vendége.

0: Barnocki Gáborral, a Vakok és Gyengénlátók Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Egyesülete elnökével beszélgetek. Szeretettel köszöntelek.
1: Kedves András, köszönöm az újból érdeklődésedet, és köszöntöm a kedves hallgatókat a Szent István Rádió részéről.
0: Egy nagy felújítás, átalakítás zajlik itt az irodában, meséljünk erről.
1: A Vakok és Gyengénlátók Borsod-Abaúj-Zemplén megyei egyesületének 3525 Miskolc Jókai Mór utca 18 szám alatti székházában február végétől április elejéig zajlott egy nagyívű beruházás. Ugyanis még 2024-ben a Rotary Klub Miskolc Tapolca és a Miskolci Angyalok Rotary Klub támogató szervezeteink a Miskolci Kocsonya Fesztiválon, majd a miskolci borangolásokon gyűjtöttek adományt az egyesület akadálymentesítése érdekében, és a vizes blokk közösségi mosdók és vécék felújítása érdekében, hogy komfortos, esztétikus és akadálymentes környezetben 21. századi körülmények között vehessék birtokba a hozzánk forduló látásült személyek, de más fogyatékossággal élő személyek is, és egyáltalán a hozzánk forduló hozzátartozók, érdeklődők ezeket a helyiségeket. 2024 óta eltelt ugyan 2 év, de nyilván próbáltak még a támogatóink adományokat szerezni, és az egyesület is a saját forrásából hozzátenni még többet. Valójában 2026 februárjában sikerült egy olyan vállalkozót találni a Rotary kluboknak, valamint nekünk is elfogadni, aki megfelelően el tudta végezni ezt a munkát, amit rábíztunk. Az kezdettől fogva nagy szakértelemmel fordult a beruházáshoz, és az egyesület 75%-ban saját forrásból biztosította ennek a beruházásnak a költségét, a Rotary klubok adományából mintegy 25%-ban került támogatásra a beruházás. Ez egy 4,5 millió forintos beruházás volt, vég összegét tekintve, és teljes bontási vízvezetékcsere, szennyvízvezetékcsere, burkolási, festési, szanitercsere, ajtók, nyílászárók cseréje, valóban csempézés és igazából fűtés korszerűsítés, valamint villanyvezetékek cseréje és villanyáram a történő ellátás és világítás technikai beruházás is történt. A villanyszerelési munkátokat egyébként egy vállalkozó teljes mértékben adományként társadalmi munkában végezte a munkatársaival, mind a beruházási anyagköltségét tekintve, mind pedig a villanyszerelésnek a munkadíját tekintve. Ehhez is hozzájárult ez a vállalkozó pluszban a költségekhez, és amit szintén neki nagyon köszönünk, és a Rotary klubok is ezt a támogatást, valamint azon kedves adományozó magánszemélyeknek, akik annak idén a Rotary klubnak felajánlották a különböző események alkalmával a támogatásukat. És nagyon szeretném megköszönni a Vakok és Gyengátok Borsod-Abaúj-Zemplén megyei egyesülete tagjainak, magánszemély adományozóinak és a munkatársaimnak, az operatív vezetésnek és az elnökségnek, hogy az évek óta, és sőt mondhatni, egy évtizedek óta tapasztalt, fegyelmezett, felelősségteljes gazdálkodás révén megtehettük ezt a beruházást, ennek a kivitelezését, és így valóban egy olyan modern, komfortos körülményeket tudtunk teremteni, amelyre joggal lehetünk büszkék.
0: Egy-egy ilyen beruházásnál, a vakok és gyengénlátók számára készülő beruházásnál mik a legfontosabb szempontok, amiket mindenképp figyelembe kell venni, amire mondjuk nem is gondolna egy hétköznapi ember, látó ember?
1: Nyilván azon túlmenően, hogy egyébként hogy tényleg komfortos és modern, tiszta körülményeket teremtsünk egy vizes blokk helységben, igazából mosdó és WC közösségi helységekben, azon túlmenően az akadálymentesítés vonatkozásában elsősorban figyeltünk arra, hogy egy akadálymentes WC-t, mosdót alakítsunk ki, amelyet a férfi WC-ből alakítottunk ki. Itt kerekesszékkel is tudnak a mozgássérült honfitársaink igénybe venni a közösségi helységet. Ezt a Mozgássérültek Egyesületének elnöke Gergely István úr ki is próbálta a kerekesszékkel, tehát leteszteltettük, igazából figyeltünk arra, hogy a szabványnak megfelelő méretek legyenek nyilván, és kapaszkodó legyen a WC helységben, amelyet muszáj hangsúlyozni. És visszatérve András a kérdésre, a látássérültek szempontjából történő akadálymentesítésre, kontrasztos formák, kontrasztos színeknek a megtalálása, tényleg főleg az, hogy nagy, viszonylag a helységhez képest viszonylag nagy ablakfelületekkel történő bevilágítása, a természetes fény is megfelelő legyen, és egy olyan világítástechnika került beszerelésre, amelyet felkapcsolva nyilván a látási funkcióval még rendelkező látás előtt személyek nagy fokú fényintenzitással találkozhatnak. Nem egy pislákoló, félig sötét helységben tudják találni magukat, hanem egy tényleg ezeket a nagyon modern LED világítással. És tényleg próbáltunk olyan színeket, munkatársaim olyan színeket választani, amelyek egyébként ezt a megvilágítottságot még intenzívebbé, élénkebbé teszik, és nem egy sötét helységben vannak. És hát azon túlmenően, hogy említettük itt a kapaszkodót és a nagy helységet, hogy akár hogy meg lehet fordulni nyilván a fülkében kerekesszékkel. A csap kialakítás az akadálymentes mosdóban úgy történt, hogy azt az orvosi csapot alakítottuk ki a kézmosó csapnál, hogy ugyebár a mozgássérült személyek is tudjanak, akinek valamilyen tehát felső végtagbeli problémája van, akkor tudja a könnyékkel, vagy alkarral ezt szabályozni. Úgyhogy ezek fontosak. Én azt gondolom, hogy jó helyre került a támogatás és az egyesület saját forrása is.
0: Zenélünk, majd folytatjuk ezt a beszélgetést.

0: Beszéljünk közeljövő programjairól. Rendszeresen szerveztek mindenféle érdekes eseményt. Mi lesz a következő?
1: Igazából kettő nagy projektünk is fut a mindenkori munka mellett, a mindenkori érdekvédelmi és szolgáltásbeli munkánk mellett. A Belügyminisztérium és a Slakta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet által támogatott FOF 2025 projekt keretében 2026. februárjában elindítottuk immár a 10. integrált szabadidős és sportprojektünket, amelynek a kedves hallgatók már megszokatták a projekt elemeit, de nem elég hangsúlyozni többször is, de és a most elindult programunkban ugyanúgy van benne gyógytorna foglalkozás, jóga foglalkozás. A természetjáró gyalogtúrák már januárban elkezdődtek, január 31-én, február 21-én és április 25-én lezajlott 3 természetjáró gyalogtúra. Tekézés, tekefoglalkozások is zajlanak, ebben a projektben ebből is 3 lezajlott, szintén januárban, márciusban és áprilisban. Az úszás foglalkozások is elkezdődtek a Selyemréti és Strandon itt Miskolcon, márciusban ebből már 5 reggeli úszás lezajlott. Lesznek még természetesen tandem kerékpártúrák, amelyek július hónapban és augusztus hónapban lesznek. A következő projekthez kapcsolódó esemény egyébként májusban lesz, gyógytorna és jóga foglalkozások, de egyébként meg kell említeni, hogy idén ebben a projektben az egészet egy projektnyitó rendezvénnyel kezdtük, még január közepén, amely során bemutattuk a projektet, bemutattuk a programokat az érdeklődőknek, valamint egy munkaerőpiaci tájékoztató beszámoló is zajlott. E tekintetben, hogy hogyan kapcsolódik a munkaerőpiaci szolgáltatásokhoz ez a projekt, mint megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztása vonatkozásában, ugyanis például a gyógytornászunk is egy látássérült személy, aki egyébként a Kazincbarcikai Kórházban dolgozik gyógytornászként, és egyébként ő az, aki évek óta gyógytorna szolgáltást nyújtja. Ezzel egyébként az ő munkaerőpiaci státuszának erősítéséhez is hozzájárulunk folyamatosan az ő megbízásával. És az egész projekt egyébként október végéig folytatódik, ugyanis egy kulturális séta része is volt már április 1-én, és azért hangsúlyozom, hogy októberig, mert októberben lesz a második kulturális séta. Ezt úgy kell elképzelni, hogy azon kedves érdeklődő tagjaink, akik egyéb iránt nem tudják teljesíteni a természetjáró gyalogtúrák nagyobb követelményeit, tehát például a nagyobb hegyi terepet, nagyobb távolságokat, ő nekik szervezünk kicsit természetközeli élményt, szerveztünk a korábbi években, de most már inkább a városon belül tettük ezt meg. A Herman Otto Múzeumnak a 2 kiállító termében, a Miskolci Galériában és a Színész Múzeumban volt egy-egy tárlat, amit megtekintettünk április 1-én, 2 külön csoportban, de mind a 2 csoport megtekintette a 2 külön kiállítást. Igazából népi hagyományőrző kiállítást a Miskolci

projektünk, amelyet Miskolc megyei jogú város önkormányzatával konzorciumi partnerségben bonyolítunk le. Miskolc megyei jogú város önkormányzat a konzorcium vezetője, a fő pályázó, és egy top pluszos Európai Uniós pályázat keretében az Együtt Egymásért elnevezésű projektben vagyunk mi konzorciumi partnerek, és igazából egy 6 programelemből álló sorozatot bonyolítunk le, egészen 2026. február 1-től 2029. január 31-ig, amelyben egyrészt szemléletformáló programok vannak szakemberek részére, óvodapedagógusok, óvodai egyéb munkatársak, tanítók, tanárok, valamint szociális szakemberek részére, és egyébként majd a Miskolci Egyetem egészségügyi karának és egyéb akár gyógypedagógiai karának hallgatói részére, ahol bemutatjuk a látáserős személyekkel kapcsolatos tudnivalókat, segítségnyújtás módjait, a leggyakoribb szembetegségeket, amelyek látásvesztést vagy látásromlást okozhatnak, és a megoldási módokat. Valamint egy nagyon interaktív programot viszünk be a szemléletformálásba e tekintetben. Például mondok egyet, a legnépszerűbb, és azt gondolom, hogy rendkívül hiteles az, hogy arra kérjük egyébként a fehérbotos közlekedés és a különböző szimulációs szemlélet kipróbálásán túlmenően a kedves hallgatóságot, hogy a projekt programelem végén, az adott alkalom végén vegyék fel a szemtakarót, és próbáljanak instrukciók alapján egy torta szeletet elfogyasztani teljesen vakon, villával. Ezt követően pedig próbáljanak kancsóból vizet tölteni, vagy még közben a poharukba, vakon, és hogy ezt hogy tudják kivitelezni. Természetesen elmondjuk, hogy mire kell odafigyelni. Hogyan lehet egy tortaszetet úgy elfogyasztani, hogy az ne vakon, és hogy az tényleg menjen és kiviteleződjön, és ne a másikét együk meg közben, és hogy ne az ölünkben landoljon a fele a tortaszeletnek. Tehát, hogy ezeket, de előfordult, tehát most is, hogy a földre esett, de hát ez a fele a sütemény, de ez benne van sajnos. Igen, és ezeket próbáljuk felhívni a figyelmet arra, hogy milyen nehézségekkel találkozik egy látásérő személy, és hogy mennyire nem könnyű mondjuk egy cukrászdában egy vak embernek elfogyasztani egy süteményt egy közösségben, vagy egy konferencián. Tehát, hogy ezekre muszáj felhívni a figyelmet. A programelem, vagy a projektnek egy másik része, hogy szintén a közösségi programokat visszük tovább, ebbe is lesznek természetjáró gyalogtúrák, sőt, már volt március végén, májusban is lesz, és ősszel 2, kisebb távra nagyobb közönséggel, reprezentációs, tehát végén egy vendéglátással. Tandem kerékpártúrák ebbe is lesznek, Miskolcon belül, ugyanis ez a projekt kifejezetten Miskolchoz kötődik, miskolci részvevőkkel elsősorban és egyébként Miskolc városán belül. Május 9-én délőtt megyünk ki Felső Majláton túl, Majális parkban 10 tandem kerékpárral, valamint szóló kerékpárosokkal, összesen 40 főt várunk, és utána jövünk vissza a belvárosba, és egészen utána a Népkertig megyünk, ahol lesz egy vendéglátás. Ebben partnerünk több korábbi önkéntesünk, és egyébként Miskolci Road Cycling Club, valamint korábban még a Kerékpárs Miskolc Egyesületnek a tagja is tényleg önkéntesek. Fontos projektelem lesz például, hogy egy stresszoldó fürdőzést, pontosabban évente 2 stresszoldó fürdőzést foganatosítunk. A projektnek ez a neve. Ez azt jelenti, hogy itt a mentális egészséget a fizikai egészségen túl mindkettőt próbáljuk egyszerre elősegíteni azáltal, hogy miskolci fürdők valamelyikébe, többnyire Miskolc Tapolcára, vagy az élményfürdőbe, vagy pedig a barlangfürdőnek a működő részébe viszünk csoportot, egy 35 fős csoportot, és jó pár órát eltűtünk együtt. Közösségi élmény egyben, más különben a víznek a jótékony hatása is érvényesül majd, és hát utána is egy vendéglátás lesz, ezt egy külön busszal fogjuk megtenni, valamint lesznek úgymond életmódváltó programsorozat klubnapok keretében. Ősztől indulnak ezek, ez összesen 3 év alatt, 2,5 év alatt 14 ilyen klubnap lesz. Itt majd különböző programelemek során az egyik munkatársunk, a gazdasági vezető kolléganőnk, ők, tehát akár reflexológiával kapcsolatos, akár szemtréninggel kapcsolatos, akár más egészséges életmód, egészséges táplálkozással kapcsolatos előadásokat fog tartani. A hallgatóságnak is egy klubnap keretében ezt mindenki örömére remélem. És majd 2027-től egy tájékoztató előadás konferencia sorozatot tartunk. Szakemberek részére tényleg ott is megint óvodapedagógusok, tanítók, tanárok, szociális szakemberek és egyébként egyetemisták, egyetemi hallgatók részére, a szociális szféra felé készülő és egyéb gyógypedagógia felé készülő egészségügyi kar

0: hallgatói részére egy miskolci hotelnek a konferenciatermében személyszakorvos előadásával, amelyet a projekt finanszíroz, gyógypedagógiai aspektusból megközelítve, amelyet több mint valószínűleg én fogok reprezentálni, és egyébként az Egyesületet bemutatva, a szolgáltásait bemutatva, ez is része ennek a projektsorozatnak, ennek a programnak, amelyet még egyszer hangsúlyozom, az Együtt egymásért elnevezésű nevet viseli, és egyébként a Miskolc megyei jogalkuvás önkormányzatával karöltve még másik három szervezettel vagyunk benne ebben a projektben.
1: Zenélünk, majd folytatjuk ezt a beszélgetést.

0: Barnóczki Gáborral, a Vakok és Gyengénlátók Borsodabó-Zemplén megyei egyesülete elnökével beszélgetünk.
1: Mesélje a természetjáró túrákról, hogyan is zajlanak ezek. Segítséget, sok-sok segítséget is kaptok ilyenkor egy-egy túrára, ugye?
2: Így van, a Bükki Fiatalok Természetjáró Egyesületével már ide tovább 9 éve tartjuk a kapcsolatot a különböző projektek vonatkozásában. Ők vezetik a túrát, egyrészt az ő elnökük, valamint nem csak vezetik, hanem ugye zárják is a sort, hogy biztosítsák a gyalogtúrán résztvevő közösséget, és valóban az ő önkénteseik is segítenek, akár személy szerint nekem is, abban, hogy már én is se látok, nincs olyan látásmaradványom, nincs olyan látás funkció, mint amik évek kezdődött, és most már kell a segítség a túrázáshoz, de nem csak nekem, más kedves résztvevőknek is segítenek a kijelölt útvonalat teljesíteni, hogy hová lépjenek, hogyan megvan ehhez a technika, a megfelelő látóvezető technikát érvényesítjük, amit egyébként a szemléletformáló programunkon bemutattunk, ezt érvényesítjük, bemutattuk már korábban, érzékenyítettük a Bükki Fiatalok Természetjáró Egyesületének tagjait is, és ők is ebben szakszerűen tudnak már nekünk segíteni. Továbbá nem csak ők, hanem más egyéb önkéntesek, sokan ugye kísérővel jönnek, úgy is szoktuk kérni, hogy a kísérővel érkeznek lehetőség szerint a látású tagjaink ezekre a természetjáró gyalogtúrákra. Amennyiben ez nem kivitelezhető, akkor szívesen segítenek az imént említett egyesületnek a tagjai, valamint egyéb más önkéntesek és a mi munkatársaink is, akik esetleg látók, vagy látási funkciójuk még erre enged következtetni. Egyébként ezek a túrák többnyire Miskolc környékén zajlanak, tehát a Bükk-hegység felfedezésére, különböző útvonalakkal, amelyeket a Bükki Fiatalok Természetjáró Egyesületének elnökével szoktam leegyeztetni az útvonalakat. A végén egy vendéglátás szokott lenni valamelyik vendéglátóegységben, tehát itt egy ebédre kell gondolni. De nem csupán egyébként Miskolcon, mert az elmúlt években volt úgy, hogy elmentünk az Zemplénbe, Mogyoróska és Regéc környékén, például megtekintettük a regéci várat, és egyébként előtte egy túra volt, egy elég nehéz túra, ez még 2018 őszén volt, ahogy emlékeim szerint. És többször voltunk az Aktreki karszt közelében, ugyanis például 2019 őszén Akterekről túráztunk át Jósvafőre, valamint 2 alkalommal voltunk Szögligeten, az is ugye az Aktereki karszt környékén, tehát Szögligetről mentünk fel a Szádvárhoz. Ezt 2-szer is teljesítettük, 2019-ben emlékeim szerint és 22 tavaszán, úgyhogy ez is egy szép kis túra volt. Azon túlmenően, hogy a természetben töltöttük az időt, volt némi történelmi, történeti, kulturális vonatkozása is, ugyanis a Szádvárnál például 2022-ben kaptunk konkrét idegenvezetést is a helyi történetben jártas szakembertől.
0: Szemléletformáló előadásokat iskolákban is tartotok?
2: Így van, folyamatosan, tehát nagyon régen iskolákban gyermekek részére, de a szakemberek részére és a pedagógusok részére is, a gyermekek részére korosztályhoz adaptáltan, tehát az 1-től a 8-ig általános iskolában, nem csak Miskolcon, hanem vidéken is az elmúlt években voltunk Sajó-Szentpéteren többször, de nem csak tanítási évben, hanem napközis táborban is. Andornak táján voltunk, ugye emlékeim szerint, valamint Tiboldarócon, tehát hogy a vidéki településekre is megyünk szerencsén akár, és középiskolásoknak és egyetemi hallgatóknak azt többnyire itt szoktunk nálunk az egyesületben megtartani az egészségügyi kar hallgatói részére minden ősszel, Miskolc Egyetem egészségügyi karának diplomás ápoló hallgatói részére, de egyébként Edelényben tartottunk már több ilyen foglalkozást, Kazincbarcikán, Ózdon, és igazából óvodásoknak is. Tehát nem csak óvodai munkatársaknak tartunk, hanem most ebben a projektben igen, a Top Pluszos projektben, de egyébként bármikor többnyire februári hónapban szoktak minket hívni óvodákba a Magyar Paralimpia napja alkalmából, valamint májusban, amikor egy gyermeknap környékén. Nagyon szíves, ebbe az évben is mentek már legalább 3-szor óvodákba kollégák, amikor tényleg a kicsikre adaptáljuk, legfőképpen a játékos elemeket veszük elő. Természetesen ilyenkor vakvezető kutyás önkéntesünk is megy a kis csapatunkkal. Legközelebb május 12-én megyünk például a Jezsuita gimnáziumba egy partnerszervezet fölkérésére szemléletformáló programot tartani diákoknak.
0: Hogy néz ki egy ilyen óra, hogyan képzeljük el?
2: Az esélyórák többnyire azzal kezdődnek, hogy pici elméletet ott is kell bevinni a diákoknak, tehát hogy nyilván mint hangsúlyoztam, hogy korosztályhoz képest változtatunk a programon. De hogy egy kis elmélet kell, hogy kiszámítlátás, hogy szerintetek ki az, aki a kolléganők közül, meg én közülöm látása jött, és akkor lehet tippelni, és elmondjuk, hogy mi a megtévesztő, ha valakin szemüveg van, az nem feltétlenül látás, mert ha korrigálja a látását az a szemüveg, akkor nem számít annak, onnantól kezdődik valaki, hogy súlyos látássérültnek egy személy, hogyha számára az a legideálisabb lencse sem tudja úgy korrigálni a látását, hogy megfelelő orvosi mértéke az meglegyen. És ugyan viszünk segédeszközöket, bemutatjuk a segédeszközöket, hangos eszközöket, tapintható eszközöket, megkérdezik, hogy szerintük ki az a látássérült, hogy mi azon kívül, hogy fehérbot, ugye van egy látássérült személynek, ha van, nem biztos. Ezt is elmondjuk, hogy nem biztos, hogy valaki nem nincs rá szüksége, mert még a közlekedést azt úgy tudja kivitelezni önállóan, hogy nem szükséges se fehérbot, se vakfetőkutya. Kedves kisgyerekek szoktak ugyebár nyilván erre ezekkel a vakfetőkutyára és a fehérbotra asszociálni, amit nagyon helyesen tesznek. És egyébként elmondjuk nekik, hogy még milyen ismérvei vannak a látássérültségnek. Segédeszközökön túlmenően viszünk is játékos feladatokat, amiket tapintható módon tudnak kikövetkeztetni. Kipróbálják a fehérbotos közlekedést, szemtakaróval, vagy különböző szembetegségeket szimuláló szemekkel, a csőlátó szemeket, azt nagyon szokták szeretni. A gyerekek hatalmasokat szoktak egymáson nevetni, amikor fölveszik. És egyébként utána szemtakaróval, vagy anélkül, különböző szimulációs szemüvegekben kipróbálják ezeket a tapintató játékokat, párosításokat, a braille-írást kipróbálhatják önkéntesünk segítségével, vagy különböző formákat kell kirakniuk szemtakaróban, párosítaniuk tényleg, és gyümölcsöket felismerni, el ne feledjem, gyümölcsök, zöldségek felismerése szemtakaróban, vagy különböző illatoknak, fűszerillatoknak vagy a felismerése, vagy éppen vaníliás cukornak kicsit kellemesebb, mint esetleg egy gyerek részére, mint egy fűszernek a felismerése. Cipőfűzés látássérült státuszban, mármint a szemtakaróban, hála Istennek, csak úgy abban a helyzetben. És hát igazából ezek, amelyek szokták a gyermekeket érdekelni, hát nagyon különböző a fogadtatás abban az értelemben, nyilván a korosztálynak megfelelően. Az első és másodikos gyerekek két kézzel jelentkeznek egy kérdésre, ugyebár egyszerre két kézzel nyújtják fel, utána még megvan az érdeklődés harmadik, negyedik osztályban, ötödik, hatodikban is, de később is, csak ugyebár tudjuk, hogy a hetedik, nyolcadikban már kicsit morcosabbak a kamaszkor, vagy a kis kamaszkorban, akkor a kamaszkorban más az érdeklődés, esetleg, uram, bocsánat, cikinek tartják jelentkezni, hogy ilyen témakörben ő hozzászóljon, de azért ott is lelkesek szoktak lenni, csak mással kell őket motiválni, másféle eszközökkel. Ezek mindig, egyébként szituációtól is függ, hogy mikor tudjuk abban a helyzetben éppen spontaneitás is kell be ezekben a programokban.
0: Zenélünk, majd folytatjuk ezt a beszélgetést.

0: nagyon sok kreativitást igényelhet a látássérültség és a vakság. Néhány praktikus tanácsot adjunk, vagy így az érzékenyítés szempontjából próbáljuk meg egy kicsit jobban elképzelni, hogy milyen praktikus dolgok vannak a hétköznapjaitokban, amire jó, ha figyeltek.
1: Köszönöm a kérdést. Azért is annál inkább, mert hogy az érzékenyítő szemléletformáló programokon szépen el szoktuk mondani, aztán úgy időnként a hétköznapi életben még saját magunk egymás között is elkövetjük ugyanazokat a hibákat, amelyek ellen egyébként szoktunk demonstrálni. Szóval, hogy a szemléletformáló programokon például azzal kezdjük, de egyébként iskolában is, de szakemberek részére is, hogy a látássérült személynek a megszólítása, velük történő kommunikáció, hogyan történjen, nyugodtan a megszólításnál az, hogy tudja egy látássérült személy, hogy hozzábeszélnek egy közösségben, akkor vagy egy utcán, amikor nagyobb a zaj, vagy akár akár itt a székházban, akkor fogjuk meg nyugodtan, érintsük meg a vállát, a felkarját, és akkor jelezzük, hogy hozzászóltunk, és mondjuk a nevünket minden esetben, akkor is, hogyha századszor találkozunk vele, mert hogy akkor fogja tudni, hogy ki az, nem feltétlenül fogjuk ennyi hang közül felismerni azt, hogy ki szólt hozzánk. Valószínű, igen, de hogy az ne vegyük biztosra. A kommunikációhoz hozzátartozik nyilván a köszönés, a bemutatkozás adott esetben. Érintsük meg a kézfejét egy látássérült személynek, ha szeretnénk vele kezet fogni, vagy mondjuk azt, hogy nyújtom a kezem. Nyugodtan érintsük meg a kézfejét, és akkor fogja a látássérült személy azt érzékelni, hogy kezet kell visszanyújtani a bemutatkozásnál. Az utcán is nyugodtan mondjuk a nevünket 41-szer is. Amikor köszönünk valakire, vagy oda megyünk hozzá, az úgynevezett magára hagyott vak esete, így szoktuk mondani a szemléletformáláson, egy közösségi program során például beszélgettünk egy vak személlyel, és szeretnénk arrébb menni, egyeztetni más kollégával, egyéb vonatkozásban, vagy éppen mást intézni, akkor mindig jelezzük számára, hogy most kicsit itt hagylak, elmegyek, majd vissza fogok jönni. Mert ha nem jelezzük, hogy elmegyek, itt hagylak, akkor magá úgy szoktuk mondani, hogy beszél tovább a vakvilágba. Tényleg a levegőben beszélünk. Egyébként hozzáteszem ezt egyébként, ez az, ami közöttünk is nagyon gyakran előfordul. A visszatéréskor ugyanúgy mondjuk, hogy visszatértünk, és nyugodtan ugyanúgy akkor érintsük meg a felkarját, vállát. Látóvezető technika nagyon fontos, hogy a segítségnyújtás, gyaloglás közben, vagy a zebrán történő átsegítésnél, vagy a járdán történő közlekedésnél, épületben, hogy a felkarunkat, a könyökünket ajánljuk fel, és mindig a látóvezető, a jól látó személy megy elő, ne hátulról próbáljuk taszigálni és lökni előre a látássérült szemét, ami szintén tehát dicséretes, hogy próbálunk segíteni jó szándékból, de hogy a látóvezető technika az, hogy hátul megy a látássérült személy, kicsit oldalról megfogja a látóvezető személy karját, felkarját, vállát, és úgy próbálunk közlekedni, ez biztonságos lesz mindkettőjük részére. Az irányok megadása nagyon fontos, hogy sajnos nincs olyan ilyen, hogy a látássérült személyeknek, hogy ide-oda, itt-ott, erre-arra. A pontos irány megadása jobbra valami, vagy balra, vagy hány lépés előre, vagy hány méter előre, a folyosón hányadik ajtó jobbra az igazgatónőnek az irodája, vagy a mosdó balra hányadik ajtó, például ilyen jellegű segítségnyújtást tudunk nyújtani. Vagy ha szóbeli instrukciót adunk, nem mutogassunk számukra az ujjunkkal, se a fejünkkel ne mutassunk az irányba, mert ez se lesz informatív, hanem akkor is meg kell adni pontosan az irányt. Szemkontaktust nem fogjuk felvenni mindig beszélgetés során. Nyilván a hang irányába tudunk koncentrálni beszélgetés, de nem mindig fordul. Kicsit arrébb megy a beszélgetőtárs fél méterre, akkor már nem fogjuk követni az ő státuszát, tehát igazából ne sértődjünk meg azon, ne vegyük zokon, hogyha nem az irányunkba beszél is feltétlenül, akkor esetleg fordítsuk az irányba, vagy jelezzük, hogy kicsit arrébb mentem már, és ez ne is mondjuk, hogy arrébb, hanem az, hogy tőle balra. A lényeg az, hogy ha vele szemben állunk, akkor számunkra, mint irányító személy számára tükörben mondjuk az irányokat, tehát mindig a látássérült személy szempontjából mondjuk a balra és jobbra irányt. Nagyon fontos az, hogy a közlekedésnél, ha szeretnénk egy lépcsőn történő közlekedés során segíteni a látássérült személynek, akkor nem feltétlenül kell megszámolnunk, hogy az 8 vagy 10 lépcső belül az a lépcső sor, hanem csak az irányt kell megadnunk, hogy lefelé fog, vagy fölfelé fog az a lépcső tartani, és nyugodtan helyezzük a kezét a biztos kapaszkodóként a lépcső korlátjára, vagy ajánljuk fel továbbra is a látóvezető technikát a lépcsőn. Közösségi közlekedési eszközön, buszon, villamoson, vagy a fővárosban a metrón, vagy trolibuszon tud a látássérült személy állni nyugodtan, nem kell feltétlenül leülnie, hanem a biztos kapaszkodóra tegyük ott is a kezét. Ilyen például a biztos kapaszkodó, egy székre ülésbe történő leülésnél sem kell a látássérült személyt alá betolni a széket, vagy úgy szoktuk mondani, hogy beletuszkodni az ülésbe, hanem a karját, a kezét rátenni a széknek a háttámlájára, ha esetleg azt jelezni szóban, hogy van-e karfája a széknek, vagy nincsen, és akkor el fogja tudni csúsztatni a kezét a karfáig, vagy a háttámlát továbbra is megfogva le fog tudni ülni egyedül a székbe, az ülésre. Ezek nagyon praktikus tanácsok, azt gondolom. És még van jó néhány olyan, amelyetről lehetne beszélni, például egy ügyintézés során szoktunk okmányirodákba, kormányablokokba is érzékenyíteni, vagy különböző pénzintézeteknél, cégeknél. Fontos, hogy az ügyintézés során az okmányát, az iratát a látássérült személynek csúsztassuk vissza a pulton lévő keze alá, vagy mondjuk, hogy nyújtom vissza a személyigazolványát, lakcímkártyáját is tegyük a keze alá vagy a kezébe. Ha csak letesszük a pultra, az nem fog segíteni, sajnos nem fogja megtalálni, nem feltétlenül fogja megtalálni, ebből csak a bonyodalmak lehetnek.
0: Mondjunk elérhetőségeket, és néhány szót a szolgáltatásokról, mert már nincs sok időnk a műsorból, de néhány dolgot, hogy miért is keresnek titeket, és hol kereshetnek.
1: Az egyesületünket Miskolcon a Jókai utca 18 szám alatt találnak, vonalas telefonszámunk a 46 507 077, honlapunk a www.borsodivakok.hu, e-mail címünk az info@borsodivakok.hu, vagy pedig a borsodivakok@gmail.com. Egyébként a honlapunkon megtalálnak a kedves hallgatók további 3 mobil számot, amelyen szintén el lehet érni. Facebook oldalunk is van, a Borsodivakok címszót kell beírni. Egyéb iránt a szolgáltásaink, érdekvédelmi tevékenységünk, mint egyéni és kollektív érdekvédelmet végzünk, egyénileg nyilván a különböző juttatásokhoz történő hozzáférés próbáljuk elősegíteni az úgy félszakadt irodánkban, szociális ellátásokhoz, rokkantsági ellátáshoz, rokkantsági járdékhoz, fogyatékossági támogatáshoz, parkolási kártyához, akár vakfettőkutyához történő hozzájutásban, közgyógyellátás igénylésében, számos egyéni pályázatban, segédeszköz támogatási pályázatot tudunk az egyesületi tagjainknak nyújtani, tanulmányi támogatást a fiataloknak, középiskolásoknak, egyetemistáknak, a látássérült személyeknek, a tagjainknak. Ezeket egyébként az adó 1%-ból, személyjövedelem adó 1% támogatásból nyújtjuk, amelyet ilyenkor tudnak felajánlani május 20-ig a kedves hallgatók, és egy az elmúlt évek támogatását is nagyon köszönjük sokaknak. Továbbá informatika oktatást végzünk, és informatikai tanácsadást egyénre szabottan a látássérült személyeknek, szakszerű adótanácsadást, adóoptimalizálást, a családi adókedvezmény és a fogyatékos személyek számára nyújtandó egy személyi kedvezmények kombinálásával, a kolléganő, gazdasági vezető kolléganő segítségével, valamint számos olyan pályázatot tudunk egyénileg különböző partnerszövetek útján közvetíteni, amelyek a látássérült személyek életét megkönnyíthetik, és nagyon sok közösségi programunk van, mint hallhatták a kedves hallgatók. Ezeken túlmenően egyébként egyéb közösségi programink is vannak, klubnapok, irodalmi délutánok, bálok, valamint szimfonikus koncertek, itt akár az Egyesület Székházában június 4-én is lesz egy, és grillezések, különböző gulyáspartik, gyógyfürdős kirándulást is szoktunk szervezni, a Művészetek Házában Miskolcra a Miskolci Kultúra és Központ támogatásával kedvezményes jegyeket tudunk biztosítani a látássérült tagoknak is és kísérőiknek. A miskolci szimfonikusok segítségével ingyenes regisztrációs jegyet is tudunk biztosítani a különböző szimfonikus előadásokra, és a Miskolci Nemzeti Színház előadásaira pedig kölcsönzünk díjmentesen a tagjainak és hozzátartozóiknak bérleteket, már 18 éve, és egyébként meg az közösségi, kollektív érdekvédelem során megpróbálunk minél többet megtenni azért, hogy a látássérült személyek és más fogyatékossággal élők is akadálymentes, egyenlő eséllyel hozzáférhető környezetben tudjanak élni. Például az akadálymentesítés vonatkozásában a beszédhangjelzést adó közlekedési lámpákról kedves András már beszámoltál tavaly évben, idén is várható egy nagyobb beruházás Miskolc területén, hogy minél biztosabb, önállóan és biztosan tudjanak közlekedni a látássérült személyek a különböző csomópontokban.
0: Nagyon szépen köszönöm, Gábor, a beszélgetést, és majd folytatjuk is.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget, és nagyon jó egészséget kívánok neked, kedves családodnak és minden kedves hallgatónak.

ennyi fért mai műsorunkba. Köszönjük, hogy velünk tartottak az elmúlt közel 50 percben. Előbb Felföldi László pécsi megyés püspök prédikációjából idéztünk Mindszenty József herceg prímás érsek bíboros halálának 51. évfordulója alkalmából. Nyughelye fölött ünnepi szentmisét mutatott be május 2-án. Ezután Barnóczky Gáborral, a Vakok és Gyengénlátók Borsod-Abaúj Zemplén megyei egyesülete elnökével beszélgettünk. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott műsorunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült.

0: A nap imája.
1: Ó szentséges szűz, Krisztus anyja és az egyház anyja, örömmel és csodálattal kapcsolódunk a te magnifikált énekedhez, a te szeretet és hála himnuszodhoz. Veled együtt adunk hálát Istennek, kinek irgalmassága megmarad nemzedékről nemzedékre, a világi Krisztus hívők sokféle és csodálatos hivatásáért és küldetéséért. Magnifikált énekének szüze, tölts be szívüket hálával és buzgósággal ezért a hivatásért és küldetésért. Te, aki az alázatosságban és a nagy lelkűségben az Úr szolgáló leánya voltál, add a te készségedet, amikor Istent és a világ üdvösségét szolgáljuk. Nyisd meg szívünket Isten országa és a minden teremtménynek szóló evangelizáció mérhetetlen távlataira.

0: Mai összeállításunk munkatársai Molnár András, Somosvári Eszter Anna és Túri Sarolta nevében is. Köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Berecz Renáta.
1: Elhangzott a vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 14 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Görög Mártát, a Szegedi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Karának dékánját kérte fel az Igazságügyi Minisztérium irányítására, jelentette be Magyar Péter leendő miniszterelnök pénteken a közösségi oldalán. Magyar Péter a magyar jogász szakma koronázatlan királynőjének nevezte a professzort. A leendő miniszterelnök szerint a jogász elmúlt 2,5 évtizedben végzett munkája garancia arra, hogy az alkotmányos rend, valamint a jogbiztonság újjáépítése a legjobb kezekben lesz. Több mint 13 000 vettek részt a pénteki német nyelvi írásbeli érettségi vizsgán, közölte az oktatási hivatal az MTI-vel. Tájékoztatásuk szerint középszinten 899 helyszínen 10154, emelt szinten 75 helyszínen 3041 vizsgázó tett érettségi vizsgát. Idén több mint 89 000 tanuló felvételizett középfokú nevelési oktatási intézménybe, tájékoztatta az oktatási hivatal pénteken az MTI-t. Azt írták, a 9. évfolyamra 76 198-an, 6 évfolyamos gimnáziumban 8071-en, 8 évfolyamos gimnáziumban pedig 5272-en jelentkeztek. A támogatott nyugdíjbiztosítási szerződésekhez igényelhető adójóváírás nem jár automatikusan, az összeget csak azok számlájára utalja az adóhatóság, akik ezt a május 20-áig benyújtandó SZJA bevallásukban külön igénylik, figyelmeztet a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége pénteki MTI-nek küldött közleményében. Az adójóváírást a biztosító által legkésőbb február közepéig megküldött igazolás alapján kell igényelni, akinek nincs, még pótolhatja. A kormányzó munkáspárt jelentős veszteségeit és Nigel Farage vezette radikális EU és bevándorlás ellenes Reform UK párt előretörését jelzik az angliai helyhatósági választások első részeredményei. Skóciában és Walesben parlamenti, Angliában tanácsi választásokat tartottak csütörtökön. Péntek délelőttig a részeredmények alapján a munkáspárt eddig 258, a konzervatív párt 158 mandátumot vesztett, a Reform UK pedig 382 új képviselői helyet szerzett. Az ukrán fél 1365 alkalommal sértette meg a náci Németország felett aratott győzelem 81. évfordulója alkalmából Oroszország által meghirdetett tűzszünetet, közölte az Orosz Védelmi Minisztérium. A Moszkva által két napra meghirdetett fegyvernyugvás pénteken 0 órakor kezdődött. Világos irányt mutat az egész egyház számára 14. Leó pápa és a krisztusi evangéliumi értékrendet mindenkinek tudja közvetíteni. Emelte ki a tavaly május 8-ai pápa választás évfordulóján Veres András püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia volt elnöke az MTI-nek. Veres András elmondta, hogy Prévost bíboros nem sokkal a pápa választás előtt járt Magyarországon. A püspök a pápa választás első évfordulóján felidézte azt is, a jelenlegi pápa a Ferenc pápát kísérő vatikáni delegációnak is tagja volt 2023 tavaszán a magyarországi apostoli látogatáson. Végül a várható időjárásról. Többnyire kevés gomoly felhő mellett sok napsütés várható, a légmozgás helyenként élénk lehet, a legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 14 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket!
1: 14 óra 4 perc. Következik a Zenepavilon.
3: Tisztelt hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket a Zenepavilonban, engedjék meg, hogy megosszam Önökkel egy fölfedezés örömét, a fölfedezés tárgya pedig egy 1959-ben készült, de most frissen felújított Mozart fölvétel, méghozzá kvartettek közül, az általam ismert fölvételek közül talán a legszebb, legnemesebb, legcsillogóbb Mozart kvartett fölvétel. 1959-ben készítette tehát a Barchet kvartett, egy kiváló német vonós négyes. A névadó és a vezető Reinhold Barchet volt, aki a Stuttgarti kamarazenekar primáriusa volt, majd a Darmstadti Akadémia zenetanára. A második hegedűs Will Bech, aki a Stuttgarti Philharmonikusoktól került a kvartettbe, A Brácsás Hermann Hirschfelder volt, aki korábban már a Strupp Quartettben bizonyított 1939 és 51 között, és a berlini filharmonikusok szólistája volt, valamint professzor az Északnyugat-Német Zeneakadémián. A csellista Helmut Reimann, és bár a kvartett mindössze egy évtizeden keresztül 1952 és 62 között működött, de 1959-ben ezzel a fölvétellel elnyerték a Grand Prix du Disque lemez nagydíjat. Meg fogják érteni, hogy miért ilyen szellős, levegős, üde, friss, ugyanakkor elmélyült kvartett játékkal ritkán találkozni. 1961-ben a Stuttgarter Zeitung úgy fogalmazott, hogy bár mind vezető primáriusai voltak egy-egy zenekarnak, de a kvartett formában egyszerre voltak átlelkesült és tökéletesen kiegyenlített muzsikusok. Erről hamarosan meggyőzi önöket két ifjúkori Mozart kvartett, méghozzá a 155-ös köhölös számú D és a 156-os számú G-dur kvartett 1772 és 73 fordulójáról, abból az időből, amikor a 16 éves Mozart Olaszországban járt, hogy a Lucio Silla milánói bemutatóján vegye részt, hát mellesleg írt néhány gyönyörű, üde, kirobbanó szépségű kvartettet. Következik tehát először a három tételes D-dur kvartett, a Barhet vonos négyes muzsikál.

Tisztelt hallgatóink, a 156-os köhölő számú G-dur kvartettel folytatjuk a Barkhett vonós négyes fölvételeinek sorát. Az egy évtizeden keresztül 1952 és 1962 között aktív kvartett. Mozart összes vonós négyesét és vonós ötösét lemezre rögzítette és nagy díjat nyertek el vele. Nem véletlen, következik tehát a G-dur kvartett. Marton Árpádot hallották a viszonthallásra.

0: az látszik itt a különböző anyagokon, hogy milyen mívesen, milyen szépen díszítették a legegyszerűbb ruhadarabokat is, úgyhogy van itt kéztörlő, terítő, pólya, díszpárnák, fehérnemű. Ott látszik a kihúzott fiókban, ugye, hogy ott tartották esetleg a lepedőket, a párnákat, azon is volt hímzés, azon
1: és
0: is volt
1: monogramok, mindegyiken vannak. A házakban nem volt víz, és ezért mosdótál volt egy lavor, és hozzá egy szép kancsó, itt például halványkék, illetve van ott egy törölköző, amire rá van hímezve, hogy jó reggelt, és tyúkok, kakasok vannak rajta, meg egy kis rózsa sorminta.
0: Ez dísz volt, ebben nem törölték a kezüket, hanem ugye ott látszik, hogy a lavor tartóján van egy keret, és az volt ott a valódi használatban lévő törölközőnek a tartója.
1: A vizet egyébként honnan hozták?
0: Vízben a Rács nagyon-nagyon gazdag volt, nem is olyan nagyon régen, még 7 patak is eredt a Koloskában, ma már egy van meg ez a Koloska forrás, amit itt Sédnek neveznik az itteniek, ez egészen a Balatonig elmegy, úgyhogy ezt is használták, akár öntözésre is, vagy mosakodásra, de nagyon sok volt a fúrott kút az udvarokban, illetve amikor megindult az ártézi kutaknak az időszaka, akkor itt is voltak olyanok, amik már tényleg ivóvíz minőségű és ivásra használható vizet szolgáltattak az itt lakóknak. Egyébként kutásója is volt a Rásznak, nem is akárki. Róla is rengeteg anekdóta van a Miska bácsiról.
1: Akkor ez a két helyisége van, ugye, igen, a háznak. Van. Tehát a konyhában van egy nagyon szép tűzhely, vagy hogy hívják ezt, parheltnek?
0: Ez is már ugye akkor való, abból a korszakból, amikor már ezeket meg lehetett vásárolni. Vasból készült sparheltnek mondták.
1: A sparhelt az úgy működött, hogy oldalt be kellett gyújtani.
0: Oldalt van, igen, egy ilyen kicsi ajtaja, itt be lehetett gyújtani. Ugye itt alatta van egy kis fiók, ide hullott le a hamu. Ez a tűztér fölmelegítette ezt a vaslapot, és akkor itt, hogy élénkebb legyen a tűz, ezeket a kis karikákat föl lehetett emelni, és akkor közvetlenül a tűz melegítette az edényt. Ha pedig valamit lassan kellett főzni, egy húslevest, akkor itt szépen lassan is tudta főzni, vagy itt melegítették a vasalót. Úgyhogy valamilyen olyan eszköz, amin főztek, mindig volt.
1: És ráadásul ez ugye melegített is, tehát fűtésként is lehetett használni.
0: Ez fűtésként is szolgált, így van. Általában hétfőn, szerdán és pénteken volt az úgynevezett tésztanap, ez azt jelenti, hogy egy tartalmasabb levest főztek, és amellé pedig valamilyen tésztát készítettek. És aztán a kedd, a csütörtök és a szombat volt a főzelékes nap, ahol a főzelékhez a szegényebbek bundás kenyeret, tojást, sült krumplit készíthettek, és akkor a vasárnap volt az, amikor azért mindenki igyekezett, hogy valamilyen húsételt ehessen. A galuska az egy egyszerű és nagyon közkedvelt étel volt, és Kati néni mesélte, hogy ebben az első időszakban, amikor galuskát főzött, akkor behúzta a függönyöket, mert ugye, hogy könyves volt a férje, van az a símító nevű szerszám, annak a tetejéről szaggatta bele a galuskát a forró vízbe, mert ez volt.
1: Tehát nem volt neki külön galuska szaggatója?
0: Nem, hát még egy deszkája sem volt, egy vágó deszkája. Nem, volt a két lábos, meg volt evőeszköz, meg tányér, csak a legszükségesebb.
1: Ez a ház nádfedeles.
0: Itt régen, ha valakinek leért a telke egész a tóig, akkor őt megillette a nádvágásnak a joga. És akkor vagy ő vágta ki a nádat, vagy fogadhatott munkásokat, és ugye pontosan ezért itt a nádnak sokkal nagyobb jelentősége volt, bár a 30-as években itt Arácson már működött egy téglagyár. Ugye itt, ahol most állunk, itt a konyha, ez téglával van fedve.
1: Ja, tényleg a padlója, igen, tégla.
0: De a legvalószínűbb az, hogy azért ez inkább egy ilyen döngölt, vagy pedig fapados lehetett ez a konyha is, meg a szoba is.
2: Tarnai Katalinnal az Arácsi tájházban beszélgetett Zsoldos Szilvia. A ház, amelynek ma is szerepe van a hagyományok ápolásában és generáció közötti átadásában, Balatonfüreden a Lóczi Lajos utca 101 szám alatt található, és csütörtöktől vasárnapig várja a látogatókat 10 és 16 óra között. Csoportok jelentkezése esetén a tájház rendhagyó

0: Ahol a források vize, a zarándok utak csendje a sasbércek világával találkozik, így határozza meg magát Péli Földszent Kereszt. A Gerecse lábánál a hétvégén különleges családi napot és búcsút tartanak a szalésziak. Ha meghallgatják Nagy György András és Páter Ábrahám Béla templomigazgató plébános beszélgetését, akkor abból az is kiderül, hogy a látogató központ és környéke más időpontokban is sok érdekességet kínál minden korosztálynak.
1: Körülbelül 4 évvel ezelőtt, amikor először hallottam a fény útjáról, akkor kiszakadt belőlem az, hogy na végre. Nem tudom, hogy ön hogy volt akkor ezzel.
2: Ez a Via Lucis, vagy ahogy ön mondta, a fény útja. Itt Péliföld Szentkereszten egy nagyon régi tervünk és szándékunk volt, hogy megvalósítjuk. Nagyon sok mindenkivel beszélgettünk róla, hogy hogy lehetne, akár a legegyszerűbbektől a legnagyszerűbbekig gondolkodtunk. Esetleg, akik nem tudnának, mondanám, hogy ez a fény útja mi is. Ismert a katolikus egyházban, mint jámborság, imádság, így akart a keresztút, amikor Jézust elkísérjük az ő szenvedésének az állomásain. A fény vagy öröm útjának is szokták emlegetni, a Via Lucis, az pedig elkíséri Jézust a föltámadástól, az apostolokkal a találkozásokon keresztül, mennybe menetelen át, pünköstig. Úgy volt, hogy ha a szenvedés útját járjuk Jézussal, akkor mi nem járjuk el az örömnek, a föltámadásnak, a dicsőségnek az útját, hiszen a megkeresztelt ember ebben részesedik. És hát több évtizedes előkészület, gondolkodás, imádság útján sikerült aztán valóban, hogy mondja, 4 évvel ezelőtt ezt megvalósítani, azóta is nagyon kedvelt és látogatott ez a Via Lucis.
1: Tulajdonképpen nagyon is aktuális most így pünköst környékén erről beszélni, hiszen valóban a Szentlélek kiáradása az utolsó állomás.
2: Így van. Aki eljön erre a Via Luciszre, ez nagyon érdekes, mert az országos kék túrának egy pici kis szakasza, egy 400 méter, fönt a rendháztól indul, a Lurdi barlang és a szabadtéren forrás felé haladva, ugye 14 állomás úgy, mint a keresztút, és aki mondjuk inkább a művészetek, a szobrászat, a képi megjelenítés iránt érdeklődik, az is talál benne felfedezni valót.
1: Hiszen Párkányira Péternek a munkáit láthatja.
2: Van. Egy Kossuth Díjas szobrászművész, fantasztikus képi világa jelenik meg ezekben a stációkon. Illetve hát aki pedig elmélkedni szeretne, az ugye itt szentírási helyekről elmélkedhet, imádkozhat. A mi Via Luciszunk, hiszen ez még egy nem teljesen kifort imádságforma, eltér egy ponton, és erre hagyj mondjam, attól, amit talán megszoktak, vagy amit ismerhetnek. Nem tudom, hogy én felfedezte, hogy mi a különbség. A különbség a negyedik állomás, mert ugye nagyon szentírás szabályosan mennék, akkor nem lenne szó arról, hogy Jézus találkozik édesanyjával. Nálunk a negyedik állomás ezt hozza, mert egyes a szalízi hagyományainkban is benne van ez nálunk. Rómától kezdve mindenhol, ahol ilyen Via Lucis van. A másik pedig, hogy ha a keresztúton találkozott Jézus édesanyjával, akkor az öröm útján is találkozik vele. Ezt nagyon szépen jelentette meg Párkányi Ráb Péter.
1: Tulajdonképpen ő már kimondta azt a szót, ami a másik érdekesség, hogy hát nem kell Franciaországig elmenni, hogyha egy Lurdi barlangot akar látni valaki.
2: Így van, és nem kell Jeruzsálemig elmenni, hogyha a Szent Keresztterekét akarja látni valaki, tehát azt gondolom, hogy ez a magyarországi kegyhelyeknek, mindig a nemzeti kegyhelyeknek egyébként is egy nagyon fontos része, hogy láthatóvá teszi a Jézus eseményt, láthatóvá teszi megváltású művének az eseményeit. Ugye itt a Péliföld Szent Kereszti kegyhely alapvetően a Szent Keresztterekére épül, és arra a zarándok gondolatra, hogy Jézus keresztjéhez jövünk. A többi mind ezt öleli körül, ezt erősíti meg, amit megjelenik.
1: Na, ugye ez egy mesterségesen létrehozott barlang, a 30-as években egy bányaigazgató építette.
2: Így van, hát a Lurdi barlang, amely a Szentkútnál épült, egy dorogi bányaigazgatónak, Schmidt úrnak a szíve gazdagságából fakadt. Utóbbi években rendbe raktuk azt is. Különlegesség, hogy a Lurdi barlangot ott építették fel, ahol a hagyományok szerint a Szent Kereszthez tartozó első dokumentált gyógyulás történt. Ugye ott a Szent Kútnál 1730-ban egy béna kisfiú imádkozott meg most a lábát, és meggyógyult, és aztán ekkor indul el a Péliföld Szent Kereszti kegyhelynek a már mutató élete és lelkisége.
1: És tulajdonképpen egy Eszterházi nagy szerepet játszott ebben.
2: Eszterházi herceprímás idejében vagyunk, és akkor ő elég gyorsan templomot épített. Addig is volt néhány remete és egy kis kápolna. Ismereteink szerint ott őrizték a korábban már ide került Szent Keresztterekét, és a gyógyulás hírére Kecskeméttől kezdve nagyon sok helyről, nem is csak a közelből érkeznek zarándokok, akiket valahol fogadni kell, valahol meg kell adni nekik a lelki pásztori ellátást, és így valósul meg a mai barokk templomunk.
1: És egy madarat is hallottunk?
2: Vannak gyönyörű madarak, ugye most itt a templom előtt ülök kinn a gesztenyefa árnyékába, és igen, itt még ragadozó madaraik is vannak itt a Gerecsében.
1: Mert hogy ugye ez a település ott található a Gerecselábainál, és a májusi búcsúnak már egy helyszínét feltétlenül említettük.
2: Kettőt is, ugye a Nódi barlangot és a Kejtemplomot. Ugye alapvetően a Kejtemplom a mai szolgálathoz már azért hál' Istennek kicsi, és ezért a búcsúi szentmiséket szabadtéren a Nódi barlangnál, a forrásnál szoktuk megrendezni, de szépen kialakított szabadtéri misézőhely, nem állandóra alakítottuk ki, hiszen nem akartunk a természetben valamilyen sebet ezzel okozni. Az éves nagy búcsúra mindig a május 3-át követő vasárnap, idén május 10-én lesz, én akkor mindig kialakítjuk ezt a misézőhelyet.
1: Azért önöknek elég nagy gyakorlata van abban, hogy úgymond idegeneket fogadjanak, most ezt értse jól, hiszen ahogy olvastam, nagyon sokféle kisebb-nagyobb zarándoklat, körbejárás van különböző korosztályok számára.
2: Ugye itt a Pilifelszentgeszti rendházat 1913 óta mi szalíziak vezetjük, aztán ugye ez megtört a szocializmus alatt, de 1992 óta újra. Lényegleg az elmúlt években megtörtént az épületeknek a rendbehozatala, és ezekben az épületekben ifjúsági programokat és lelkiségi programokat szervezünk, vagy fogadunk be. Van olyan, amit a szalézi család szervez, és van olyan program, amit pedig hát legkülönbözőbb plébániák, egyházközségek, mozgalmak szerveznek itt maguknak.
1: Most eddig csak a május 10-e vasárnapról beszéltünk, de hát tulajdonképpen ez 9-én szombaton már elkezdődik.
2: Igen, hát május 9-én most Vitalis Gábor tartományfőnök atya egy sajátos eseményre hívja a szalézi családot. A búcsú előtti szombaton a szalézi család napja lesz, de erre mindenkit szeretettel várunk, minden érdeklődőt. Alapvetően arra van szó, hogy a rendalapító atyánk Don Bosco nem csak a szalézi papok testvérek férfi ágát és a szalézi nővérek ágát alapította meg, hanem a világi munkatársaink egyesületét is. És a munkatársak egyesülete idén ünnepli 150. évfordulóját, és kiegészülve a szalézi család más tagjaival, például volt növendékekkel, animátorokkal, illetve a plébániai közösségekkel együtt most egy közös rendezvény lesz. Május 9-én szombaton a szalézi család napja, azon is lesz szabadtéri szentmise, ugyanúgy a forrásnál, a Lourdes barlangnál, délelőtt 10:30-kor, amit a tartományfőnök atya fog vezetni, és utána hát ilyen családi programok lesznek a kézműves foglalkozástól, a különböző lelkiségi kerekasztal beszélgetésekig, találkozókig, bemutatkozókig, sokféle színes program késő délutánig. Tehát aki szombaton tud kijönni Spéliföld-Szentkeresztre, azt is nagy szeretettel várjuk erre a szalézi családnapra. Ki vasárnap tud jönni, őt pedig a nagy búcsúra várjuk május 10-én.
1: Ha most egy képzeletbeli kis körútra kellene vezetni a hallgatót, ugye, és nagy valószínűséggel most ebben minden korosztály megtalálható, akkor mi lenne a legfontosabb, amit az egyes állomásokon elmond? Akár egy rövid gondolkodás, akár egy kis érdekesség.
2: Hát azért a helyi szívelelk az a Kejtemplom és a Szentkeresztterekje. Mindenféleképpen érdemes megállni és imádkozni, és nem is ennyire az ereklye története az izgalmas, de egyébként azért az fontos, hogy egy pápai hitelesítésű ereklye, és a gondolat pedig az, hogy hát föltekintünk arra, akit keresztül szúrtak, mégis Szentkeresztnek ez a központi üzenete. Aztán érdemes lemenni a legújabb művek egyikéhez, a Gerecse Naturpark látogatóközponthoz, pedig egy teremtésvédelmi központként üzemel, ott Ferenc pápa a Laudato Si enciklikájára hagyatkozva, és annak tanítása alapján van egy kis kiállítás, kis bemutató a teremtett világért való felelősségünkről, és a Gerecse Naturpark természeti értékeiről, és azt gondolom, hogy a kettő nem áll messze egymástól, hiszen a keresztre föltekintő ember Jézus nem kivonja a világból, hanem azt mondja, hogy dolgunk van ebben a világban, hogy műveljük és őrizzük, ahogy a teremtés könyve már fogalmaz, és a keresztre föltekintő ember nem csak Jézus szenvedését látja, hanem a mai világ megtörtségét és a mai világ szenvedését is, benne az emberrel, a közösségekkel, a családdal és a teremtett világ minden más szereplőivel, egy közös felelősségre hív meg minket. Honnan át lehetne sétálni talán a már említett forráshoz és Lourdes barlanghoz, nagyon kellemes vize van. Ott is ez a gyógyulás, a Jézus sebeiből való gyógyulás, és akár kicsit hagyományosan ellentétes irányba, de onnan visszafele sétálva Kékfúrán, a Via Lútis egy-egy állomásánál megállva, lehet arról elmérkedni, hogy nem a szomorúság, hanem az öröm fiai vagyunk, hiszen Jézus, bár itt van a bűn és a halál a világban, de Jézus ezt legyőzte, és mi megkeresztelt emberek ez a győztes Jézushoz tartozunk. Talán így foglalnám össze.
0: Május 10-én vasárnap a 11 órakor kezdődő Szent Mise ünnepi szónoka Ternyák Csaba egri érsek lesz. Ha a további programokra, más alkalmakra is kíváncsiak, keressék fel a peliföldszentkereszt.hu oldalt.

Kedves hallgatóink, az Akvarell heti válogató műsora ezzel a végéhez ért. Technikai munkatársunk Biksa Levente, a zenei szerkesztő Peresztegi Attila, valamint a szerkesztő Szent Imrei Kristóf nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Fülöp Tamás.

0: Az elmúlt percekben a Szent Ferenc kisnővérei felvételeit hallották. 15 óra 50 perc. Kedves hallgatóink, a ma délután 17 óra 30-kor kezdődő kerengő témáját a szerkesztő Sallai Éva a műsor egy rövid részletével ajánlja szíves figyelmükbe.
1: Ökumenikus szertartás keretében tartott a kápolna szentelést május 1-én a Csorna melletti Farádon. A kápolna felszentelése előtt műsorunknak interjút adott dr. Németh Ferenc, korábbi farádi iskolaigazgató, főiskolai docens, nemzetközi borbíró, a kápolna megálmodója, létrehozója, és dr. Borbé Károly festőművész, a győri grafikai műhely alapító tagja, Apáczai Csere János díjas művésztanár. Borbé Károly, Ravaszdon élő festőművész, akinek bizonyára a kedves rádióhallgatók már kiállításait is látták Győrben, Budapesten, vagy szerte az országban.
2: A kápolna egy megszentelt hely, és a keresztény embernek az természetes szükséglete, hogy számára ki legyen jelölve a világ közepe. És a keresztény léleknek a világ közepe az például lehet egy kápolna, annak a szentélye. Ez azért is izgalmas kérdés, mert hogy nem csak a kereszt, mint szimbólum segít minket eligazodni a világban, hanem ezek a terek. Gondolom, hogy ez valami nagyon mély ősi hitünk, mert talán még az ősi magyaroknak a sátra is egy ilyen szimbolikus tér volt, ami nem csak lakótér, hanem annak a középpontja, vagy a tetején a luk, amin kiment a füst, ami az egy ilyen kis égre nyíló ablakként is elképzelhető. És nekem egy ilyen kápolna, hogyha megjelenik bárhol, akkor az egy ilyen menedék, ismétlem a világ közepe szimbolikusan.
1: Németh Ferenc.
3: A kápolna, amit megépítettem, nem csupán egy épített tér, hanem egy szimbólum. Szimbóluma a hitnek, a magyarságnak, és egy találkozási pont, egy hely, ahol lehetőség nyílik az elmélyülésre, meditációra és a lelki gyakorlatok végzésére. A kápolna a belső oldódás tere is, az erőteremtés forrása, és a megbocsátás csendes szinte. Jelképe hitünknek, a kereszténység megtartó erejének, ugyanakkor kifejezi vallási és nemzeti összetartozásunkat. Egy hely, ahol a múlt tisztelete, a jelen békéje és a belső elcsendesedés egymásra talál.
0: Kedves hallgatóink! A teljes interjút a ma délután 17 óra 30 perckor kezdődő kerengőben hallgathatják meg.

0: Antonio Vivaldi D-dur koncertójának első Allegro tételét a La Serenissima adta elő, vezényelt Adrian Chandler.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Köszönjük, ha nem csak hallgat, hanem személyi jövedelem adója 1%-ának felajánlásával támogat is bennünket. Alapítványunk az Országos Katolikus Rádió Alapítvány adószáma 18 18 36 74, kötőjel 1, kötőjel 42. Ha kérdése van, kérjük hívja a 061-255-3333-as számot, vagy írjon az infokukac@katradio.hu címre. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 16 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Rátonyi Sára, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Az emberi kapcsolatok és a kritikus gondolkodás védelmére hívta fel a figyelmet üzenetében 14. Leó pápa. A rádiónkhoz eljuttatott közlemény szerint a Szentatya arra figyelmeztetett, a mesterséges intelligencia fejlődése komoly veszélyt jelenthet az emberi kapcsolatokra és a kritikus gondolkodásra. A pápa hangsúlyozta, a közösségi médiát működtető algoritmusok sokszor az érzelmekre építenek, miközben fokozzák a társadalmi megosztottságot. Külön figyelmeztetett a manipuláció, a félretájékoztatás és a deepfake technológiák veszélyeire is. Egy éve hirdették ki a Szent Péter Bazilika középső erkélyéről a várakozó híveknek, zarándokoknak, Habemus Papam, vagyis van pápánk, Robert Francis Prévost 14. Leó néven. Kezdetben sokan mérsékeltnek tartották, ám a Szentatya beszédei és párbeszédei egyre erősebben hozta fel a nagy témákat, például a határozott békefelhívást és a halálbüntetés elítélését. Emelte ki a pápa karakterével kapcsolatban Gájer László egyetemi tanár, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karának professzora írásában, amit a Magyar Kurír közölt. Görög Mártát, a Szegedi Tudomány Egyetem állam és jogtudományi karának dékánját kérte fel igazságügyi miniszternek Magyar Péter, írta a Magyar Hírlap. A Tisza párt elnöke szerint Görög Márta szakmai és tudományos munkája garancia lehet a jogállamiság és a jogbiztonság megerősítésére. Kiemelte, az új miniszter egyik legfontosabb feladata a jogalkotás szakmai minőségének helyreállítása, valamint az átláthatóbb törvényhozás megteremtése lesz. Laktózmentes UHT tejet hívott vissza a kifli.hu shop Kft. Közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság az MTI-vel. Az intézkedés a 1,5%-os MIL tej egyik tételét érinti, amelynek minőségmegőrzési ideje 2026. március 12-e. A hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy a terméket ne fogyasszák el. A kifli.hu az érintett tételeket kivonta a forgalomból és megkezdte a visszahívást. Már 5 hónapja több orosz katonát semmisítenek meg az ukrán erők, mint amennyit Oroszország mozgósítani tud, idézi az MTI az ukrán hadsereg főparancsnokát. Alexander Szirszki a Telegramon közölte, Ukrajna továbbra is fölényben van a pilóta nélküli rendszerek alkalmazásában, különösen az FPV drónok terén. A tábornok szerint az orosz hadsereg emiatt új egységeket hoz létre az ukrán drónok elleni védekezésre. Nagy erőkkel vonult ki a rendőrség egy bankfiókhoz a nyugat-németországi Sinzig városában túlszejtés miatt, írta az MTI. A hatóságok reggel kaptak vészhívást a helyszínről, a rendőrség szerint több elkövető is lehet, a túszok között pedig egy pénzszállító jármű sofőrje is szerepel. A környéket lezárták, a rendőrség közlése szerint a helyzet jelenleg stabil. A főváros közlekedési hírei következnek.
4: Ezen a hétvégén az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. Az Erzsébet királyné útja aluljáró és a Ferenciek tere között az 5-ös autóbusz, a Hősök tere és a Deák Ferenc tér között a 105-ös és a 210B autóbusz igénybevételét ajánljuk. Mától a 14. kerületben a Mexikói úton a Kerepesi út felé a Korong utcánál időszakos sávlezárásra számítsanak átépítés miatt. Ma este 8 órától lezárják a pesti alsó rakpartot a Margit híd és a Láncid között rendezvény előkészületei miatt. Szép Csilla, BKK Info.
0: Végül a várható időjárásról. Sok napsütésre és 21-26 fok közötti csúcshőmérsékletre számíthatunk, bár az ország északkeleti és keleti részein erőteljesebb gomoly felhőképződés várható. Délután délnyugat felől fokozatosan vastagodó fátyol felhőzet érkezik, estére 14 és 19 fok közé hűl le a levegő. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 17 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! 16 óra 5 perc. Pereg már a film. Mozgóképes rovatunk következik.
5: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Gőbel Ágoston. Keresztény film és könyvnapok Budapesten. Május 8-a és 10-e között 8 filmet lehet ingyenesen megnézni az Uránia Nemzeti Filmszínházban. Hamarosan a részletekről beszélgetünk. Tartsanak velünk!

0: a Keresztény Filmes Misszió Alapítvány szervezésében idén már 11. alkalommal rendezik meg a Keresztény Film és Könyvnapokat május 8-a és 10-e között az Uránia Nemzeti Filmszínházban. A megnyitó ma este 6 órakor lesz az Uránia dísztermében. Az idén vetítendő filmek jelentős részét közkívánatra, internetes szavazást követően választották ki. A programban magyarországi premier is lesz majd, hiszen a Sacré-Cœur a Szent Szív Csodálatos Hatalma című filmet itt láthatja először a nagyközönség a május 21-i szélesebb körű mozipremier előtt. De ezen kívül lesz még film II. János Pál pápáról, Carlo Acutisról, Kalkuttai Teréz anyáról és Néri Szent Fülöpről is. Ez utóbbi film, a Mennyországot választom című életrajzi dráma rendezője, Giacomo Campiotti vendége volt a legutóbbi Keresztény Filmnapoknak. Akkor beszélgettünk vele személyes motivációiról és az életpéldák bemutatásának fontosságáról. Filmrendezőként hogyan merítesz a saját személyes hitedből?
1: Amikor elkezdtem filmeket készíteni, akkor még a saját eléggé nagy egómból merítettem. Ezek nem voltak rossz filmek, a Mindkét krokodil című alkotást például Arany Globus díjra jelölték a legjobb nemzetközi film kategóriában. De egy idő után kezdtem azt érezni, hogy a lelki és a szakmai életem ketté szakad. Legbelül ugyanakkor az volt a vágyam, hogy egyetlen ember legyek. Egy éjszaka éppen Assisi-ben tartózkodtam, és azt hiszem, életemben először mondtam el egy valódi imát. Valahogy ezekkel a szavakkal. Istenem, a munkám gyönyörű, de egyben nagyon kemény is. Most fejeztem be egy filmet, ami jól sikerült. Jó film lett, de teljesen szórakoztató jellegű. Szeretném, ha a munkám és a tehetségem inkább lelki úton segíthetné az embereket. Ez olyan este 10-11 óra körül történt. Másnap reggel megszólalt a telefonom, egy ismerősöm volt a vonalban. Giacomo, a testvérem producer, és azt szeretném kérdezni, hogy megadhatom-e neki a telefonszámodat. Rendezőt keres. Furcsa kérdés volt, de azt mondtam, rendben. Azért rákérdeztem, hogy milyen filmről van szó. Azt válaszolta, hogy egy szentről szólna. Beleegyeztem, hogy megadja a számomat annak az illetőnek, így készült el a Giuseppe Moscatiról szóló filmdráma. Előtte nem tudtam, ki volt Giuseppe Moscati, azt sem tudtam, hogy szent. De elfogadtam a felkérést, megírtam a forgatókönyvet. Ráléptem egy útra. Azt hamar megtapasztaltam, hogy sosem könnyű lelki filmet készíteni. Sok nehézségünk volt a forgatás alatt, de éreztem, hogy már nincs megállás. A következő filmem egy másik szentről szólt, Bakita Szent Józsefináról, aki egy szudáni születésű rabszolga volt.
0: Mire gondolsz, amikor azt mondod, nem könnyű ilyen filmet készíteni?
1: Számomra a filmezés hatalmas erőfeszítést jelent, különösen pszichés értelemben. Ha a Forma 1-es pilóta a legstresszesebb szakma, akkor a rendező közvetlenül utána következik. A nyomás azért is nagy, mert a producerek szigorú határidőket és pontos forgatási terveket szabnak meg, ezzel gyakorlatilag rákényszerítve a stábot és a színészeket, hogy az elképzeléseimet megvalósítsák. Egy rendező azonban nem költő, nem festő, ő mások pénzével dolgozik, és így elkerülhetetlenül függ a nézettségtől és a kereskedelmi sikertől, ami néha jól, néha rosszul alakul. Készítettem olyan szórakoztató filmeket, amelyeket a magam módján szépnek tartok, de olyanokat is, amelyek tisztán a saját önkifejezésem eredményei voltak. Aztán, ahogy mondtam, ez megváltozott. Nézőként is szívesen lépek be olyanok társaságába, akik jelentős nyomot hagytak az életükkel. Megpróbálom megérteni és átélni az ő világukat. Particularity of the saint.
0: About. Én azt hiszem, hogy a keresztény filmek esetében fennállhat a veszély, hogy túl didaktikussá válnak. Hogyan találod meg az egyensúlyt az erős lelki üzenet és a jól felépített dramaturgia között?
2: Film. It's a very interesting topic.
3: I do movie for myself first. No, every movie is a travel.
1: Ez egy izgalmas kérdés. Nem akarom tanítani az embereket, és úgy érzem, nincs is mit tanítanom nekik. Mindig saját magamból kiindulva készítem a filmjeimet. Minden egyes mozgóképes alkotás egy felfedezés a szentek személyiségéről, utazás köztem és a szent között. Én mindig az emberi oldalukat keresem, és azt helyezem előtérbe. Fontos, hogy nem csupán katolikusoknak készítem a filmjeimet. Olaszországban egyáltalán nem kizárólag katolikus közönség követi ezeket az alkotásokat, annál jóval többen. Ez számomra rendkívül lényeges, mert egyrészt nem akarom higítani az üzenetet, meg akarom őrizni az erejét, ugyanakkor azt akarom, hogy mindenkihez szóljon. A szentek mindig szenvedélyes emberek voltak, megértőek. Hiányzott belőlük az ítélkezés. Ezeket próbálom megmutatni a filmjeimben is. Ezekhez mindenki tud kapcsolódni.
2: Te magad ötgyermekes édesapa vagy, és valamennyi filmedben kiemelt jelentőséget kap a család. Adnál valamilyen tanácsot a szülőtársaidnak? Hogy látod a család jelenlegi helyzetét a társadalmunkban?
1: Szülőként gyakran érzem úgy, hogy nem vagyok elégedett magammal. Ha tanácsot kellene adnom, azt mondanám, hogy a legfontosabb, amit tehetünk, az az, hogy valóban meghallgatjuk a gyerekeinket. Gyakran már előre eldöntjük, mi a helyes és mi a helytelen, hogy mit kellene tenniük és mit nem, mi legyen a napi programjuk. Ezzel szemben úgy gondolom, hogy a gyerekek sokszor nagyon pontos üzeneteket közvetítenek felénk, csak meg kell hallanunk őket. Minden dükítörés mögött van egy ok, egy mélyebb indíték, amit meg kell érteni, és ehhez először is figyelnünk kell rájuk. Azt is javasolnám, hogy lassítsuk le az életünket. Túl gyakran kap el minket a hétköznapok sodrása, a végtelen rohanás, és közben a gyerekek is elvesznek ebben a forgatagban. Ugyanazok a sportok, ugyanazok a külön órák, ugyanaz a napi mókuskerék. Ami igazán hiányzik, az a közös idő, a nyugodt beszélgetések a családban. Emellett fontos, hogy megvédjük őket azoktól a dolgoktól, amelyek elsőre ártalmatlannak tűnhetnek, de valójában komoly veszélyeket rejthetnek, mind fizikailag, mind lelkileg. Ilyenek például a számítógépek, a mobiltelefonok, mind olyan eszközök, amelyek könnyen magukkal ragadják őket, ha nem figyelünk oda.
2: What do you think about future of the Christian films? Mit gondolsz a keresztény filmek jövőjéről?
1: Azt gondolom, hogy ezek az alkotások nem avulnak el, mert az emberi lélekről szólnak. Remélem, hogy folytathatom ezt a munkát, és hogy találok egy magyar producert, aki támogatná Szent Margit történetének megfilmesítését. Ez egy csodálatos történet, és jó lenne filmvásznon látni.

0: Az előző percekben Giacomo Campiotti olasz filmrendezővel beszélgettünk, akinek a Mennyországot választom című filmjét is vetítik majd a hétvégén Budapesten, az Uránia Nemzeti Filmszínházban, a Keresztény Film és Könyvnapokon. A rendezvény valamennyi programja ingyenesen látogatható. Már is folytatódik mozgóképes magazinunk itt a Magyar Katolikus Rádióban. 3 hét múlva kezdődik az idei Friss Hús. A magyar versenyprogramban 39 új rövid film mutatkozik be. Köztük Urri Gábor Hope Machine, azaz Reménygép című munkája is. Urri Gábor Balázs Béla díjas mozgókép és képzőművész. A Budapesti Metropolitan Egyetem animáció alap- és mesterképzéseinek oktatója. Egyik legutóbbi, már online is elérhető Balance című filmjével az Arszakra Filmfesztivál győztese volt. Milyen hatással van egy művészre gyermeke születése? Miként találja meg életében a reményt, az egyensúlyt? A reményről és a balanszról beszélgettem Urri Gáborral.
1: Mindenki eljut a kérdés elé, hogy az életének bizonyos összetevőit milyen arányban szerepeltesse, vagy engedje beszivárogni, és mennyire tud egyensúlyt tartani a több pólus között. És az egyik központi kérdés nálam, és a legelső filmem, sőt, talán az, hogy én az animációba beléptem szinte kívülállóként, az a kislányom születésének, illetve az ebben kapcsolatos nagyon meghatározó élménynek volt köszönhető, és talán ez a film, ez annak egy későbbi párja, mert hasonló kérdéseket tesz föl ez is, csak talán kevésbé konkrét, inkább általánosabb formában.
2: Itt meg is nézhettük ezt a filmet, ami nem hosszú, 5 perces, mégis számtalan gondolatot fölvet, és talán hagyományos nézői szemnek különös technikákat is felvonultat.
1: Én mivel képzőművészként kerültem bele a filmes világba, és talán még a mai napig is elsősorban képzőművészként próbálom magam már amennyire sikerül több-kevesebb sikerrel azonosítani, vagy definiálni, ez számtalan előnyt és meglehetősen sok nehézséget is jelent. Én teljesen autodidakta módon lettem animációs, és ennek köszönhető az, hogy bizonyos eszközöket, meg formanyelveket, meg stílusokat részben a tapasztalatlanságom miatt formabontóan használok. És annak ellenére, hogy az elmúlt másfél évtizedben már elsajátítottam a klasszikus technikákat is, meg számtalan elméleti képzésben is részt vettem, annak ellenére azért igyekszem megtartani ezt a boldog, gátlástalan bátorságot, ami talán több-kevesebb sikerrel megy is, illetve én mindig szem előtt tartottam, mint kortárs alkotó, hogy bizonyos mértékű progresszivitás jelen legyen a munkáimban, ezt most nem csak a filmes munkáimra értem. Én úgy gondolom, hogy a kísérletezés, az új utak felfedezése az minden kortárs alkotónak szinte kötelessége. Ezek később valószínű évtizedekkel később kanonizálódnak, és már az akadémikus művészetbe sorolódnak, de talán mindig sikerül egy kis experimentumot bele csempészni a munkáimba. Meglehetősen sajátos az én alkotói módszerem, mert az első képkockától az utolsó zenei hangig egészen a feliratokon keresztül minden a saját munkám, ennek minden szépségével és gyötrelmével együtt, tehát én ezt egy nagyon komplex munkaként értelmezem. Bele is bukok sokszor természetesen, rendkívül sok zsákutcába futok bele. Lehet, hogy többszörös energiákat fordítok egy filmre, mint egy professzionális stúdióban egy egész táb, ahol mindenkinek jól behatárolt munkaköre lenne, de minden nehézség ellenére nekem ez nagyon nagy örömöt, és a munkával kapcsolatban érzed nagy-nagy szépséget jelent. Egy ilyen 5 perces film az közel 1 évi intenzív munkát jelent.
2: Pont ezt akartam kérdezni, hogy egy ilyen film, mint a Balance mennyi ideig készül, illetve hogy egy ilyen intenzív munkát, bocsánat, hogy megkérdezem, a család hogyan tolerál?
1: Ők már harcedzettek nagyon, illetve hát én éjszakai bagoly vagyok, tehát én mindig is figyeltem arra, hogy a lányommal elég időt legyek, illetve a családommal, és ez a mai napig így van, és amikor ők alszanak, akkor dolgozom nagyon sokszor, illetve szabadúszóként nekem a vasárnapok meg az ünnep napok is abszolút relatívok. Tehát nekem van, amikor kedden van vasárnap és hétköznap ünnepnap, vagy akkor sem. De hát én nagyon kedvelem ezt a szabad és nehéz életformát.
2: Ha 2-3 mondatban össze kellene foglalni, hogy miről szól a balansz, mit mondana?
1: Igen, ez a legnehezebb. Amikor ezt kérik tőlem, akkor mindig rettegek attól, hogy végtelenül közhelyes és frázisszerű szavak jutnak csak eszembe, és nem minden ok nélkül rettegek, és valószínű azért nem költő vagy író vagyok, és azért próbálom képekben vagy mozgóképben megfogalmazni, mert úgy talán autentikusabb, meg hiteles. Több dolog jut most egyszer eszembe. Mindenféleképpen elsősorban meg kell említeni, hogy a transzcendentális világ jelenléte az meghatározó a leghétköznapibb motivumokban is. Ebben biztos vagyok, és ezt szerettem volna visszatükröztetni. Az is meghatározó, és nem fontossági sorrendben mondom, és megint csak a kislányom jut eszembe, hogy a legmagasabb rendű és a legmagasabb színvonalú alkotói munkánál is fontosabbnak tartom a gyerekek vagy a gyerekünk formálását és nevelését, illetve talán utolsó mondatként rendkívül fontos lehet számomra is, saját magam számára is, hogy minden kudarc után meg kell próbálnunk, kötelességünk újra fölállni, és még nagyobb erővel belefogni a munkába.

0: Az előző percekben Ulrich Gábor, Balázs Béla díjas mozgókép és képzőművésszel, a Budapesti Metropolitan Egyetem animáció alap- és mesterképzéseinek oktatójával beszélgettem. Magyar animációs film után magyar sportfilm. A legjobb magyar egészestés dokumentumfilm díját, az Aranydiót és a nemzetközi zsűri külön díját is elnyerte a Bölöni, az Erdélyi Legenda című film a 6. Pápai Nemzetközi Történelmi Filmfesztiválon. Az alkotás rendezőjét, Kollarik Tamást kérdeztem a Bölöni Lászlóról szóló sportfilm kapcsán.
1: Én budapesti honvéd szurkoló voltam, vagyok, meg leszek is, és a 80-as években, tehát nem tegnap, 1986-86-os bajnokcsapatok Európa kupája sorozatban, ami a mai Bajnokok Ligája jogelőtt sorozata, a budapesti honvédot összesorsolták a Steaua Bukaresttel, és én biztos voltam benne, hogy a honvéd jut tovább, hiszen Détári, Kovács Kálmán óriási sztárok voltak, hatalmas futballtudással, nem csak az én szememben, mert tényleg azok voltak, de kiderült két meccs alatt, hogy a Steaua jobb csapat kiverte a honvédot, bár nyilván én a szívemmel néztem azt a meccset, és hát ott volt Bölöni László a középpályán, akinek természetesen már hallottam a nevét, meg ismertük, de hát akkor elkezdtem aktívan követni a pályafutását, ugye annak a szezonnak a végén a Steaua Bukarest megnyerte a bajnokcsapatok Európa kupáját, amely egy hatalmas szenzáció volt, hiszen kelet-európai csapatként Spanyolországban, Sevillában a Barcelonát legyőzni, az nem egy kis fegyvertény. Helmut Dukádám a Steaua kapusa 4-11-est védett, ami ma már a sporttörténet, vagy akár az egyetemes sporttörténet részévé vált, és én onnantól kezdve követtem Bölönit először, mint játékos, majd később, mint edzőt, mindig olvastam, kerestem a róla szóló híreket, és 10-15 évvel ezelőtt már kapvizsgált a dolog, hogy ebből filmet kell, mert akkora sztori az ő élete, székelyföldi kis faluból magyar srácként eljutni a román válogatottságig, 102-szeres román válogatott, a Steauában játszik, csapatkapitány, meggyőztes, hatalmas életút, Puskás után ugye az egyetlen meggyőztesünk, és 6 évvel ezelőtt állt össze úgy a fejembe a gondolat, na tessék, ebből filmet fogok csinálni, dokumentumfilmet, de szembenézve a valósággal, én nem tudok románul. Ezt nem lehet megcsinálni, ezt a filmet román nyelvtudás nélkül. Nem lehet megcsinálni ezt a filmet anélkül, hogy ne lenne egy erdélyi partnered, aki erdélyi magyarként látja a Bölönit. Megkerestem kedves jó barátomat, Szabó Attilát, aki egy nagyon ügyes, tehetséges székelyudvarai filmrendező, és mint kiderült, tudunk együtt dolgozni, és az együtt dolgozás elkezdődött azzal, hogy megkerestük Bölöni Lászlót, az se volt egyszerű. Tudtuk, hogy nehezen érjük el, azt is tudtuk, hogy nehéz lesz vele tárgyalni, nem is mondott igent, hanem azt mondta, hogy küldjük el neki a filmjeinket, meg a könyveimet, hogy ő azokat meg akarja nézni, és megnézte őket, és egy hónap múlva felhívott, és azt mondta, hogy fiúk, rendben van, úgy érzem, hogy meg tudják csinálni ezt a filmet, és akkor elkezdtünk dolgozni a filmen, igazából teljes szabad kezet kaptunk, egy keretet adott nekünk, ez a keret pedig az volt, hogy Marosvásárhelyen kezdünk.
0: Marosvásárhely. Aztán a világ legkülönbözőbb országai, és futballdruckerként nézni a filmet egészen elképesztő, hogy milyen sztárok nyilatkoznak. És nem csak az, hogy milyen sztárok nyilatkoznak, hanem leginkább engem most az fogott meg, hogy milyen örömmel nyilatkoznak. Ez hogyan alakult?
1: Először az adatokra visszatérve 12 ország, 50 város, 60 interjú, több száz óra archív anyag van mögöttünk, meg 4,5 év munka, és hát tucatnyi világsztár, szó szerint világsztár szólal meg a filmben, akikhez a kulcsot Bölöni László személyisége is természetesen a neve jelentette, sokszor telefonálnia sem kellett, mert a Bölöni filmre megnyíltak az ajtók. Mint látható a filmre, bejutottunk a Manchester United edzőbázisába, nem kis bravúr, Witzel, Varán, Karlström, Péter Cseh, hát ezek minden sportszerető ember számára nevet jelentenek, de hát nem csak világsztár futballisták, mint Quaresma vagy Barbosa szólalnak, vagy João Pinto a filmben, hanem a legendás közeleti szereplők is. Mi nagy szenzációnak tartjuk, sőt azt gondolom, hogy ez igazi világszenzáció, hogy Nikola Ceaușescu, román diktátor fia, Valentin Ceaușescu, az EU akkori patronusa is megszólal a filmben, 30 éve nem áll kamera elé, még Romániában sem.
0: Kinek érdemes, kinek jó megnézni ezt a filmet? Futballdrukkereknek? Elsősorban sportszeretőknek? Vagy bárkinek értékes lehet?
1: Mi azt gondolom, hogy nem futballfilmet készítettünk elsősorban, bár a futballszerető ember számára ez olyan, mint egy csokoládé torta, vagy egy karácsonyi ebéd, de azt gondolom, hogy a futball itt egy eszköz volt csupán. Mi egy összetettebb történetet szándékoztunk bemutatni, románnak, magyarnak, szlováknak, horvátnak itt a Kárpátok mentén sorsközösségben kell élnie. És a román-magyar együttélés számos nagyon nehéz kérdés föltett, összetett kérdés föltett, fájdalmakat okoz, de ugyanakkor is emellett vannak olyan pontok, amelyeket közösen tudunk szeretni és tisztelni. És kellenek, hogy legyenek ilyen pontok. Azt gondolom, Bölöni László pályafutása ilyen, ő a határ mind a két oldalán, és Romániában a magyarok és románok között egyformán egy ikon, egyformán egy hős. Pályafutása, emberi tartása alkalmassá tette arra, hogy mind a két oldalon, mind a két nemzet szeresse, és azt gondolom, hogy kellenek olyan pontok, amelyek összekötnek minket. Remélem, hogy ez a film is

0: Pereg már a film. Mozgóképes rovatunkkal legközelebb 4 hét múlva jelentkezünk.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 16:30. Színházművészeti magazinunk az Olvasó próba következik.

Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, a mikrofonnál Fazekas István, az Olvasópróba szerkesztője. Színházművészeti magazinunk harmadik évadának 9. adását hallják. Hangos periodikánk célja, hogy a színház világához, a színház eredendő rendeltetéséhez közelebb vigyük a kedves rádióhallgatókat, és hogy együtt gondolkozzunk értékeinkről, az európai, ezen belül is leginkább a magyar valóságról. Mai témánk Címer József, a dramaturg. Beszélgető partnerem lesz dr. Vékhelyi Balázs, irodalomtörténész, író, költő, az Üveghegy Kiadó igazgatója. Ha tehetik, tartsanak velünk!

Címer József életműve nem egyszerűen egy pályaív, hanem egyfajta belső vándorlás a 20. század magyar történelmének törésvonalai mentén. 1913. október 24-én született Rákos Csabán, és 2008. december 22-én távozott, két dátum, amelyek között nem csak évtizedek sorakoznak, hanem rendszerek, eszmék, hitek, nagy találkozások, nagy felismerések, nagy csalódások és nagy kiábrándulások. Dramaturgként ezek nem külső körülmények voltak számára, hanem anyag, formálandó, értelmezendő, színpadra emelendő valóság. A Pázmány Péter Tudományegyetem elvégzése után a Lélektani Intézet munkatársaként kezdte pályáját. Ez a kezdet nem mellékes. A lélektan felől érkezett a színház világához, és talán ezért maradt egész életében érzékeny arra, ami a kimondott szó mögött húzódik. Nem a történet érdekelte elsősorban, hanem az ember, aki a történetet hordozza. A döntés pillanata, a hallgatás feszültsége, az elfojtott indulat. Valójában ezekből építkezett. A háború évei nem hagyták érintetlenül. 1942-ben katonának hívták be, majd illegalitásba vonult, részt vett az ellenállás szellemi munkájában. Az ellenállás, a szabadság, majd az Új Magyarország lapjainál végzett tevékenysége azt jelzi, számára az írás és a gondolkodás nem különült el a történelmi cselekvéstől. Ez a tapasztalat később is ott lüktetett dramaturgiájában. A színház nála sosem puszta játék, hanem morális tér. A háború utáni években az intézmények világába került. Az Országos Filmhivatal, majd a Színházi Műheti Lap és a Mafilm dramaturgiája, de ez a beágyazottság nem jelentett biztonságot. Kizárták a pártból, majd rehabilitálták, kémkedés gyanújával elbocsátották, segédmunkás lett a gazvillamossági gyárba.

Ez a zuhanás és visszatérés nem csupán életrajzi epizód, hanem szemléleti tapasztalat, a bizonytalanság iskolája. Innen érthető az a fegyelmezett tartózkodás, amely későbbi munkáját jellemzi. Az 1950-es évektől ismét a színház felé fordult. Az Ifjúsági Színház és a Veszprémi Petőfi Színház fő dramaturgiaként dolgozott, majd 1956 után a Víg Színház dramaturgia lett, több mint egy évtizeden át. Itt kristályosodott ki az a munkás módszer, amely nem a látványos újításokra épített, hanem a szerkezet pontosságára, a jelenetek közötti arányokra, a hangsúlyok finom eltolására, arra a nehezen megragadható egyensúlyra, amelytől egy előadás élni kezd. 1968-tól 20 éven át a Pécsi Nemzeti Színház fődramaturgia volt, és itt vált igazán meghatározóvá. Nem csak előadásokat gondozott, hanem szellemi műhely teremtett. Dramaturgiai gondolkodása, amely egyszerre volt irodalmi és színházi természetű, generációkra hatott. Nyugdíjba vonulása után sem szakadt el a közélettől, a Magyar Rádió Felügyelőbizottságában is szerepet vállalt. Külön fejezetet érdemel a kapcsolata I. és Gyulával. Ez a barátság nem pusztán személyes közelség volt, hanem közös szellemi munka. Részt vett a Fáklya láng és a Tiszták színrevitelében, és ezekben az előadásokban a történelmi dráma nem deklarációként, hanem kérdésként jelent meg. Hogyan lehet múltat játszani úgy, hogy az jelen idejű legyen? Hogyan lehet igazságot mondani anélkül, hogy jelszóvá egyszerűsödjön? Címer válasza nem elméleti volt, hanem gyakorlati. A színpadi forma fegyelmében találta meg. Fordítóként és műfordítóként is jelentős munkát végzett. Bertolt Brecht, Tennessee Williams vagy Albert Camus műveinek magyar megszólaltatása nem puszta nyelvi feladat volt számára, hanem értelmezés. A Vágy villamosa vagy az Állítsátok meg Arturo Uit igazából olyan fordítói munka, amely nem csak a szöveget közvetíti, hanem a gondolkodásmódot is. A dramaturg itt tehát fordítóvá vált, a fordító pedig dramaturgá. Saját írásai, a Korunk színháza, a dramaturgia regénye, a Függöny nélkül, a többes szám első személy egy olyan alkotót mutatnak, aki reflektálni is képes arra, amit csinál. Nem csak művelte a dramaturgiát, hanem gondolkodott róla. Ez a kettősség adja munkásságának súlyát, a gyakorlat és az elmélet egymást erősíti. Címer József életműve nem egy lezárt történet, hanem nyitott kérdés marad. Hogyan lehet jelen lenni úgy, hogy közben nem tolakodunk előtérbe? Hogyan lehet alakítani egy művet úgy, hogy közben nem írjuk felül? És talán ezek a kérdések, amelyek a legfontosabbak, amit egy dramaturg maga után hagyhat.

0: Kedves hallgatóink, ez itt az Olvasópróba. A mai témánk Címer József, a dramaturg. A beszélgető partnerem dr. Vékhelyi Balázs, irodalomtörténész, író, költő, az Üveghegy kiadó igazgatója, televíziós szerkesztő. Balázs, sok szeretettel köszöntelek. Először is azt szeretném tőled megkérdezni, hogy te hogyan látod I. és Gyulának, mint drámaírónak, és Címer Józsefnek, mint dramaturgnak a szakmai kapcsolatát, hiszen tudjuk, hogy éveken keresztül együtt dolgoztak a Pécsi Nemzeti Színházban, és több olyan I. és dráma is ugye színpadra került, amelyben Címer József dramaturgként közreműködött. Mi jellemezte elsősorban ezt a szakmai kapcsolatot?
1: Nagyon jó, hogy ez a kérdés előkerül, mert kevés szó esett, esik erről a kérdésről. Ugyanakkor nagyon érdekes része a 20. századi magyar színházi életnek. Ugye ők szerzőként és dramaturgként találkoztak és működtek együtt. Ilyesről tudjuk, hogy nem csak lírikusként, nem csak prózaíróként, hanem drámaíróként is a magyar irodalom egyik kiemelkedő egyénisége, és színpadi művei talán ma kevésbé vannak jelen, talán ma kevésbé hatnak, mint a prózai írásai, vagy még inkább talán a versei. Ugyanakkor ezek mindenféleképpen megőrzésre érdemes, értékes darabok, amelyek elsősorban történelmi és társadalmi kérdéseket boncolgatnak, és olyan darabokról beszélünk, amelyek komoly értelmezői és dramaturgiai munkát igényelnek. Éppen ezért volt szükség a színpadra állításukkor egy olyan kiváló dramaturgra, mint amilyen Címer József is volt. Ugye ezek a művek nem pusztán irodalmi alkotások voltak, hanem komplex színházi struktúrák. Történelmi allegória, politikai áthallás, morális dilemmák egyaránt szerepet kaptak ezekben a művekben, és ezekben a színpadi előadásokban is. Ugye ebben a kontextusban válik Címer József szerepe hangsúlyossá. Dramaturgként az ő szerepe, hogyha most az I. és Gyulával való együttműködését nézzük, nem pusztán szöveggondozó volt, hanem alkotótársként is közreműködött a színpadra állításban. A színpadi működés, a darabok színpadi működésének mondhatjuk, hogy optimalizálásában. Ugye Címer a magyar színházi életben a 20. század közepétől kezdve meghatározó dramaturgiai szemléletet képviselt, vagyis azt, hogy fontosnak tartotta a darabok belső logikájának a tisztázását, egyúttal pedig a jelenetek ritmusának kidolgozását, színpadi hatás erősítését. Ilyes művei esetében ez különösen nagy kihívást jelentett számára, és minden későbbi dramaturg számára is, hiszen ezek a művek gyakran filozófikusak és rendkívül rétegzettek voltak, de az eredmények mindenféleképpen igazolják őt, és hát az eredmények színpadi előadásként is maradandóak, azt kijelenthetjük a fennmaradt beszámolók, kritikák, felvételek alapján.
0: Ha művészekről beszélünk, művészeknek a közös munkájáról, mindig fontos úgy gondolom a művészi szabadságnak a kérdése. Te hogyan látod, hogy az ő szakmai kapcsolatukat, ez hogyan jellemezte? Történetesen gondolok itt arra, hogy nyilván ugye, amit így és megírt, az ugye a maga teljességében egy színdarab, és hát nyilvánvalóan Címer Józsefnek is ugye a színpadraállítások során biztos, hogy voltak olyan meglátásai, amelyek az ő világát képviselték. Tehát itt ennek a kettőnek a találkozása hogyan érinti ezt a kérdést?
1: Mindig nagyon érdekes kapcsolat az élő színpadi szerző és a dramaturg kapcsolata. Tehát ez mindig érdekes. Az ő esetükben különösen az volt, én úgy látom. Címer alapvetően tiszteletben tartotta íj és szerzői autonómiáját, viszont kritikai észrevételeket is megfogalmazott. Éppen ezért nem mindig, nem minden esetben volt konfliktusmentes az együttműködésük, viszont azt is elmondhatjuk, hogyha a másik oldalról nézzük ugyanezt, hogy éppen ebből a feszültségből születtek meg azok a színpadi változatok, amelyek működőképesek voltak a közönség előtt. Hát a dramaturg feladata az volt ilyenkor, hogy hidat képezzen az irodalmi szöveg és a színházi előadás között. Címer ezt kimondhatjuk magas színvonalon elvégezte Íj és Gyula műveinek színpadra állításában is. Fontos kiemelni azt is, hogy ami konfliktusokat eredményezett, vagy eredményezhetett olykor, az nem csak esztétikai kérdés, hanem politikai is. Ugyanis a korszak politikai és kulturális környezete nagyban befolyásolta az együttműködésüket. Íj és művei gyakran hordoztak hol nyíltabb, hol burkoltabb társadalmi kritikát, ugye, ami rendkívül érzékenynek számított ezekben az évtizedekben, a szocializmus évtizedeiben, és a dramaturg szerepe ebben a helyzetben ezáltal is összetettebbé vált. Tehát nem csak esztétikai, hanem közvetítői feladatot is el kellett látnia a szerzői szándék és az intézményi elvárások között. És ebben a tekintetben is fontos partnere volt Címer József Íj és Gyulának, hiszen értette egyrészt a színházi rendszer működését, tudta az elvárásokat, egyúttal értette a szerzői szándékot is, és képes volt a darabokat úgy formálni, hogy azok színpadra kerülhessenek, anélkül, hogy a lényegi mondanivaló, a lényegi üzenet megváltozna, jelentős mértékben csorbulna. Tehát a szakmai kapcsolatuk nem csak konkrét darabokhoz kötődő együttműködés volt, hanem egyfajta szellemi párbeszéd is. Íj és drámai világának színpadi életképessége azon múlt, részben azon múlt, hogy voltak olyan dramaturgok, mint például Címer József, akik érzékenyen, értő módon tudtak nyúlni a szövegeihez. Címer József tehát egy rendkívül magas irodalmi szintű, gondolatgazdag anyaggal dolgozhatott. Összességében elmondhatjuk, hogy Íj és Gyula és Címer József kapcsolata a szerző és a dramaturg klasszikus, mégis kreatív együttműködésének példája, és az ő munkájuk hozzájárult ahhoz, hogy a magyar drámairodalom kiemelkedő alkotásai ne csak olvasmányélményként, hanem élő színházi élményként is megszólalhassanak és hatni tudjanak az adott közegben, és úgy gondolom, hogy ma is hatni tudnak, tudnának ezek a darabok, ezek az előadások.
0: Kedves hallgatóink, hallgassanak meg most egy rövid részletet Címer József egyik írásából, Lázár Csaba színművész előadásában.
2: Íjést, mint észrevettem, már a Tisztáknál erősen vonzotta a Sartre-féle történelmi drámának, az Ördög és a Jóisten féle típusa. Én nem örültem volna neki, ha e felé tartunk. Mint említettem, véleményem szerint az adott koron és a drámai gondolaton kívül a harmadik nagyon fontos tényező egy mű dramaturgiájának kialakulásában az író egyénisége. Nem itt a helye a kérdésben való elmélyedésnek, de nem hiszem, hogy akárki, akármikor, akármit, akárhogyan meg tud írni. Ha csak nem az egyéniség nélküli epigonok, de még az sem ilyen egyszerű. Megesik, hogy egy írótól olyan messze esik egy másik író dramaturgiai világa, hogy azt egyszerűen nem is tartja drámának, irodalomnak. A sikerét fel sem tudja fogni. Egyik a másikét blöffnek, az a harmadikét gyermeteknek tartja, stb. Ez világirodalmi jelenség. Még kevésbé lehet akárkivel akármit megiratni. A dramaturg nem kis feladata megérteni, próbálni az író egyéniségét és alkalmazkodni hozzá. Éppen ezért esztelenség lett volna már koncepciójában lemondani arról az előnyről, amennyivel így és jobb költő, mint Sartre. A filozófiai igényt azt igen, azt meg kell tartani. Azt a konfliktus igényli. Ezért kellett eltérni a fáklyalánk dramaturgiájától a magasabb általánosítás, a nagyobb elvontság felé. A fáklyalánk látszatra hasonló drámai szituációjában is két ember küzd az így vagy úgy döntésért. Ott azonban a döntés egy konkrét történelmi állásfoglalásért folyik két valóságos személy között, akik közül csak az egyiknek van igaza. Az eredeti címe Tűz-víz volt. A testvérekben a küzdelem két igazság közt folyik, két elv között, amelyet úgy is fel lehet fogni, mint egy azon magatartás vagy ideológia két oldalát, mint egy a forradalom tudathasadását. A fáklyalánkban a küzdelem két igazság között folyik egy döntésért. A testvérekben a küzdelem két igazság között folyik a nézőért. Ennyiben tehát a testvérek az eddigi íjés tragédiáknál elvontabb, filozófikusabb és agitatívabb. Ez a felállás azonban egyben azt is sugallta, hogy a cselekménynek Lessingi felfogásban itt nem sok értelme van, és tulajdonképpen más szereplőkre nincs is szükség. Ilyen merészen rideg dramaturgiai puritánságot azonban csak akkor lehet javasolni, ha a költő egy íjés Gyula. Mert csak az a költői jelenléte képes véghez vinni a csodát, hogy mind jellemábrázolásban, mind történelmi hátterében, magyari levegőjében, testvéri érzületében, nyelvi sugárzásában ezt a két elvont igazságot valóságos emberekké tegye. A bűvész, a varázsló, a mágus, a beavatott olyanféle csodákat tesz, hogy akaratából a természet dolgai kiszabadulnak a valóság törvényei alól. Az asztal eltűnik, a szamár megszólal, az égen írás jelenik meg, így és költészetének varázslatos ereje az ellenkező csodát teszi. Az emberi gondolat elvont világát földi valósággá varázsolja, amelyben újjongva ismerünk rá a magunk gondolatainak meleg, emberi, megrázó, de felemelő arcmására, és közben ez a hétköznapi valóság megtartja égi ragyogását, melyből vétetett.
0: Kedves hallgatóink! Az Olvasó Próba című színházművészeti magazint hallották. Beszélgető partnerem volt dr. Vékhelyi Balázs, irodalomtörténész, író, költő, az Üveghegy Kiadó igazgatója. Búcsúzik önöktől a szerkesztő, Fazekas István. Isten áldja önöket, további szép napot kívánok!

0: Mosonyi Mihály 5. F-moll vonós négyesének első tételét a Festetics vonós négyes játszotta.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 17 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk, a szerkesztő Rátonyi Sára, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Az emberi kapcsolatok és a kritikus gondolkodás védelmére hívta fel a figyelmet üzenetében 14. Leó pápa. A rádiónkhoz eljuttatott közlemény szerint a Szent Atya arra figyelmeztetett, a mesterséges intelligencia fejlődése komoly veszélyt jelenthet az emberi kapcsolatokra és a kritikus gondolkodásra. Külön figyelmeztetett a manipuláció, a félretájékoztatás és a deepfake technológiák veszélyeire is. Világos irányt mutat az egész egyház számára 14. Leó pápa és a krisztusi evangéliumi értékrendet mindenkinek tudja közvetíteni. Emelte ki a tavaly május 8-ai pápa választás évfordulóján Veres András püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia volt elnöke az MTI-nek. Elmondta, hogy Prévost bíboros nem sokkal a pápa választás előtt járt Magyarországon. A püspök felidézte azt is, hogy a jelenlegi pápa a Ferenc pápát kísérő vatikáni delegációnak is tagja volt 2023 tavaszán a magyarországi apostoli látogatáson. Több mint 13 ezeren vettek részt a pénteki német nyelvírásbeli érettségi vizsgán, közölte az oktatási hivatal az MTI-vel. Tájékoztatásuk szerint középszinten 899 helyszínen 10.154, emelt szinten 75 helyszínen 3.041 vizsgázó tett érettségi vizsgát. Másik közleményében a hivatal összegezte, hogy idén több mint 89 ezer tanuló felvételizett középfokú nevelési oktatási intézménybe. A 9. évfolyamra 76.198-an, 6 évfolyamos gimnáziumban 8.071-en, 8 évfolyamos gimnáziumban pedig 5.272-en jelentkeztek. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem kapta idén az év emlékhelye díjat, adta hírül az MTI. A díjjal azokat az emlékhelyeket ismerik el, amelyek aktívan és példaértékűen ápolják történelmi örökségüket. A BME történelmi emlékhelye az 1956-os forradalom egyik kiemelt helyszíne volt, innen indult a műegyetemisták felvonulása 1956. október 23-án. Két Penny to Go készételt hívott vissza a Penny Market Kft. Mikrobiológiai nem megfelelőség miatt, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság az MTI-vel. Az intézkedés a brassói apró pecsenyét és a csirkepaprikást orsótésztával érinti. A hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy a termékeket ne fogyasszák el. Az érintett készételeket a forgalomból is kivonták, a visszahívást pedig az NKFH ellenőrzi. Járatsűrítésekkel és forgalmi változásokkal készül a Budapesti Közlekedési Központ a szombati Kossuth téri rendezvényre, derült ki az MTI-hez eljuttatott tájékoztatóból. A metrók és a nagykörúti villamosok sűrűbben meghosszabbított üzemidővel közlekednek, az utolsó metró szerelvények hajnali 1 óra körül indulnak. A rendezvény miatt lezárják a Kossuth Lajos teret, az Alkotmány utcát és az alsó rakpart egy szakaszát is. Emiatt több villamos és buszjárat módosított útvonalon közlekedik majd, az akadálymentes eljutást pedig külön minibusz segíti a nyugati pályaudvar felől, írták a közleményben. Az Útinform hírei következnek. Az M0-as autóút déli szektorán az M5-ös autópálya irányába a 11-es kilométernél lévő M6-os autópálya csomópontjában aszfaltozás miatt lezárták a Pécs felé vezető felhajtóágat. Kerülni a következő csomópontnál lehajtva a 6-os főúton keresztül lehet. Az M4-es autóúton Monor térségében új terelést építettek ki, mert pihenőhelyet építenek. A Budapest felé vezető oldalon a 40-es és a 37-es kilométer között, az ellenkező oldalon a 35-ös és a 39-es kilométer között a külső sávot lezárták. Végül a várható időjárásról. Sok napsütésre és 21-26 fok közötti csúcshőmérsékletre számíthatunk, bár az ország északkeleti és keleti részein erőteljesebb gomoly felhőképződés várható, ezeken a területeken helyenként zápor, egy-egy zivatar is kialakulhat. Estére 14 és 19 fok közé hűl le a levegő. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 18 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket!
1: 2026. május 8-a péntek van, 17 óra 5 perc, a kerengő következik.

0: megjelent a Brutalista építészet Magyarországon című könyv Kovács Dániel szövegével és Eftod Gábor fotóival. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. Kovács Dániel művészettörténésszel, muzeológussal, a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ munkatársával beszélgetünk. A brutalizmus egy modern építészeti stílus. Konkrétan mi a jelentése?
1: A brutalizmus egy késő modern irányzat, az 1950-es években jelentkezett Nyugat-Európában, Skandináviában, Franciaországban párhuzamosan, és nem sokkal később eljutott Magyarországra is. Alapvetően külső formai jegyek jellemzik, a nyers anyagok használata, a szerkezetek megmutatása, a monumentalitásra törekvés, a geometrikus formák és a szobrászi igényű plasztikus formálás.
0: Ha jól tudom, akkor az 1950-es évektől az 1970-es évek közepéig virágzott.
1: Ez Nyugat-Európában egyértelműen így van. Hozzánk nem kis részt a szociálnak a politikailag felülről érkező kényszere miatt, némi késéssel érkezett meg az 50-es évek végére, és nagyjából a 80-as évek elejéig tartott, legalábbis építészettörténetileg így mondhatjuk. Valójában azért a hatása tulajdonképpen máig érződik az építészetben.
0: A brutalizmus inkább egy időszakot ölel, vagy egy mozgalmat jelent?
1: Ez egy érdekes kérdés. Alapvetően nem kötném mozgalomhoz, nincs igazán iskolája. Kétségtelenül vannak nemzetközi értelemben vett mesterei, fontos alakjai ennek az irányzatnak, Le Corbusiertől az amerikai Louis Kahnig, de említhetném a két fontos magyar származású mestert, Breuer Marcelt és Goldfinger Ernőt is. Magyarországon viszont még ennyire sem alakultak ki vezető alakjai. Elsősorban alkalomszerűen használták ennek az irányzatnak a jegyeit a magyar építészek, attól függően, hogy éppen milyen megbízást kaptak, és hogy mekkora szabadságot ennek kapcsán.
0: Sokan a szocialista építészettel azonosították, vagy azonosítják, ugyanakkor nyugatról jött a stílus, leginkább Angliában és Amerikában volt elterjedve, hiszen Breuer is Amerikában élt hosszú-hosszú éveken keresztül.
1: Ez egy nagyon furcsa ellentmondás, hogy ennek a korszaknak az épületeit sokan, és a maguk módján egyébként joggal összekapcsolják a társadalmi körülményekkel, a politikai berendezkedéssel, pedig éppen ennek az irányzatnak az emlékei, azok tulajdonképpen az állami elvárások ellenében jöttek létre. Ugye a 60-as évektől a magyar építőipar, a magyar építésügy, azaz előregyártásra, a tipizálásra, az olcsóságra, a mennyiségre fókuszált, ekkor jöttek be a házgyárak, ekkor indultak meg a nagy paneles építkezések.
0: De ez orosz mintára?
1: Természetesen szovjet mintára. Sőt, szovjet nyomásra, azt is mondhatnánk. Ehhez képest viszont a magyar brutalista építészek minden alkalommal egyedi épületeket terveztek, egyedi kivitelezéssel, egyedi minőségű felületekkel, egyértelműen nyugati mintára és egyértelműen nyugati példáktól inspirálódva. Tehát ha úgy tetszik, ez az irányzat és ennek az irányzatnak a magyarországi emlékei konkrét kapcsolatot jelentenek a korszaknak a nyugat-európai és amerikai fejlődésével, azzal, amit a politika megpróbált letiltani. Nem véletlen, hogy egyébként a magyar sajtóban nem jelent meg a brutalizmus szó, hiszen azt alapvetően egy negatív, egy burzsoá nyugati trendnek tartották. Ezzel együtt az építészek tudtak róla, és megpróbálták követni.
0: Mi volt a brutalizmusnak a legfontosabb célkitűzése?
1: Az irányzatnak a kulcsszava az az őszinteség. Egy olyan építészetet szerettek volna művelni, amely nem rejti el saját magát, nem rejti el az építőanyagokat, a szerkezeteket, hanem megmutatja. És emögött nyilván egy olyan társadalomnak az ideológiája áll, vagy egy olyan társadalomnak a víziója, ami átlátható, egalitárius, mindenki számára hozzáférhető. Ez különösen jól érzékelhető egyébként Nagy-Britanniában és az Egyesült Államokban, ahol mindkét országban az 50-es években nagy léptékű szociális jóléti programok indultak, és az ottani brutalista építészet alapvetően ezekhez kapcsolódik. Nagyméretű lakásberuházások, új középületek, egy új, egyenlőbb államnak az ígérete. Nyilván itt Magyarországon és a keleti blokkban alapból ez volt az ígéret, persze ez csak vízió maradt, ez csak ígéret maradt, de az építészet ebben az időben valahol rátalált a politikának erre az ígéretére, és ezeket a házakat ezért lehetett megvalósítani itt is.
0: Tulajdonképpen akkor a fő hangsúly a letisztultságra és a monumentalitásra helyeződött?
1: Talán inkább úgy fogalmaznék, hogy a nyersességre, a puritánságra, ugye a nyers beton vagy a téglafelületekre.
0: De látható maradt a beton textúrája, tehát nem vakolták be.
1: Így van. A legtöbb esetben legalábbis ilyen anyaghasználatról beszélhetünk. Azért Magyarországon részben azért is, mert az építőanyagok nem álltak rendelkezésre akkor a választékban, mint nyugaton, és az építési technológia sem tudta azt a színvonalat hozni. Itt sokszor találkozunk hibrid megoldásokkal is. Hogy csak egy példát említsek, a Salgótarjáni Múzeum épülete, Magyar Gézának a kiváló munkája, az végül pirogránit burkolást kapott, ami ugyanazt a monoton, egységes felületkezelést tudja kelteni, mint hogyha mondjuk nyersbetonból készült volna, de betonból nem tudták volna ezt a minőséget elérni. Szóval ilyen példákat azért jócskán találunk. Egy másik érdekes példa, ami talán ismertebb is a hallgatók számára, az az egykori Budapesti Nemzeti Színház a Hevesi Sándor téren, ami ma már Pesti Magyar Színház. Ott ugyanúgy egy óriási, monumentális, pirogránittal burkolt, szobrászi módon kialakított homlokzatot látunk, ugye gyakorlatilag ablaknyílások nélkül. Egyértelműen a középület mi voltát jelzi az épületnek ez a monumentális, abban a szűk utcában tényleg nagyszabású hatást keltő homlokzat, de hát ezt kerámiából lehetett elérni, mert abból lehetett megfelelő minőségű felületet előállítani.
0: Azok az épületek, amelyeket említett, szigorú geometrikus formák szerint épültek, ezek dominálnak.
1: Igen, ez a geometrikusság, ha úgy tetszik, valamiféle visszanyúlás az ősi építészetnek a monumentális formáihoz, a cikkuratokhoz, a lépcsős piramisokhoz, ez egyértelműen jelen van a brutalizmusnak az eszköztárában. Erre, ha jó példát szeretnék említeni, akkor kettő jut eszembe. Innen Budapestről az Okis székház a Tököli úton, amire nagyon jellemző ez a lépcsőzetes tömegformálás, illetve Óbudáról a Radelkisnek az egykori székháza, ami egy domtetőre telepített, lépcsőzetesen visszaúratott tömegű irodaház. Ez a tömegformálás egyébként meglepő módon arra is sokszor eszközként szolgált, hogy jobban bele tudjon illeszkedni az épület a környezetbe, de egyértelműen ott van mögötte a monumentalitásra törekvés és a geometrikus formák iránti igény.
0: A stílus hazánkban mikortól hagyott jelentős nyomot? Mikor kezdődött ennek a periódusa?
1: Az első példákat én az 1950-es évek végén találtam elő, nyilván ezek a tervezési időszakhoz kötődnek, és a 60-as évek elejére valósultak meg, és egészen az 1980-as évek végéig felfeltűnik ez az anyaghasználat.
0: A könyvben mi alapján fűzték fel az épületeket?
1: A könyvhöz volt egy fontos előképünk, Elaine Harwood, brit építészettörténésznek a Brutalist Britain, vagyis Brutalista Nagy-Britannia című könyve, és annak a tagolását vettük át, épülettípusok szerinti fejezetekbe osztotta a házakat.
0: Különböző egységekre van osztva a könyv.
1: Így van.
0: Tehát
1: lakóházak, egészségügyi épületek, adminisztráció, és így tovább. Ez azért érdekes, mert így műfajok szerint tudjuk végigkövetni, hogy az adott típusban hogyan fejlődött az építészeti gondolkodás, mivel reflektáltak esetleg egymással korábban elkészült hasonló műfajú munkákra az építészek.
0: Olvastam, hogy hazánkban alapvetően kevés tisztán brutalista építészet vagy épület található.
1: Ez korábbi kiadványokban, illetve korábbi kutatásokban is megjelent. Ugye egy könyv van korábbról, Brancik Mártának a 11 budapesti brutalista épületet bemutató könyve. Nyilván ehhez nem tudott olyan mélységű kutatás kapcsolódni, mint amit most mi megvalósítottunk a múzeumban, és most már elég bátran ki lehet jelenteni, hogy igenis nagy számban megjelenik a hazai épületállományban ennek az irányzatnak a hatása. Ami a mi kutatásunknak a fontos tanulsága volt, hogy nem csak a fővárosban, bár alapvetően fővárosi példákat említettem eddig, de nagyon-nagyon sok esetben kisebb vidéki városokban, megyeszékhelyeken, de akár kisebb településeken is találkozunk ennek az irányzatnak az emlékeivel. Miért? Mert a 60-as, 70-es években sok helyen célzott fejlesztések indultak, csak hogy egy példát említsek, Ajka, Tapolca vagy Sárvár ezekben az években kapott városi rangot, és a városi rangnak az elnyerése új köz- és lakóépületeknek az építésével járt együtt, és ezek a házak, amik tulajdonképpen várossá tették ezeket a korábbi kis településeket, ezek a mai napig ott állnak. És ráadásul a vidéki építészirodákban sokszor nagyobb szabadság jutott az építészeknek, sokszor jobban tudtak kísérletezni, innoválni, mint az egyébként eléggé túlterhelt és túlbürokratizált budapesti irodákban. Ezért nagyon sok vidéki példa erőteljesebben tudja mutatni ennek az irányzatnak a jegyeit. Egy néhány jó példát említsek, ugye ott van Zalotai Elemér figurája, aki a hazai brutalizmusnak egy meghatározó mestere, azzal együtt, hogy összesen 5 darab háza épült meg Magyarországon. Őt miután tulajdonképpen politikai büntetésből Budapestről Szombathelyre helyezik, ott a Vasi Terv nevű állami építészirodában kezd dolgozni, és ehhez a környékhez kapcsolódnak ezek a megépült házak. Sárváron, Szombathelyen, Tapolcán. A szombathelyi csillagvizsgálója, amit a 60-as évek közepén tervez és épít meg, az a hazai brutalizmusnak a talán leginkább emblematikus emléke, egy elképesztően szépen formált, szobrászi igényű, tulajdonképpen Le Corbusiernek a korabeli munkáinak a hatását tükröző épület. Említhetném ugyanígy Szegedről Borvendég Bélát, aki a 60-as évek elején megjárta Angliát, és onnan hozta haza az ott látott tanulságokat, és ültette át szegedi épületekbe. Debrecenből Mikolás Tibort és Körét, Miskolcról Dézsi Jánost és az ottani építészeket. Nagyon sok olyan vidéki városunk van, ami ebben az időszakban erőltetett fejlődésnek indult, és ez az építészetében is megjelenik.
0: A stílus mindig is megosztó volt, rengetegen tiltakoztak az építések ellen.
1: Az bizonyos, hogy ezeknek a nyers felületeknek van egy olyan hatásuk, ami elidegenítő lehet bizonyos emberek számára. Más emberek számára egyébként a baroknak a fényűzése elidegenítő, de szerencsére nem akarjuk lebontani a barokból megmaradt emlékeket. Azt gondolom, hogy ezek az épületek hozzátartoznak a közös múltunkhoz, valamilyen szinten akár a személyes vagy a közösségi identitásunkhoz is, lásd például ezek a vidéki középületek, és ezzel együtt nem kell feltétlenül megőrizni őket a jelen formájukban. Arról kellene elkezdenünk beszélgetni, és valamiben ilyesmiben szeretne eszköz lenni ez a könyv, hogy mik azok ebből az épületállományból, amelyek vannak annyira fontosak, értékesek, jelképesek, egyediek vagy éppen típusszerűek, hogy érdemes lenne eredeti formájukban megőrizni őket, és a többinek a kapcsán pedig milyen olyan eszköztár áll a rendelkezésünkre, milyen módszerek dolgozhatóak ki és használhatóak arra, hogy ezek az épületek megfeleltethetőek legyenek a jelen és a jövő elvárásainak. Ugye nagyon sok esetben egy-egy ilyen épületnél, aminek mondjuk nyers beton vagy tégla a homlokzata, és az az építészeti értékéhez, a lényegéhez hozzátartozik, rögtön hatalmas kérdést vet föl az energetikai elvárás, tehát hogy le lehet-e szigetelni ezeket a homlokzatokat, hiszen azzal
0: alapvetően tehát még ez is probléma.
1: Változtatjuk meg az épület mienségét, így van. Ezekre ma már vannak technológiai megoldások, csak hogy azok bizonyos esetekben akár drágábbak lehetnek, mint egyszerűen leszigetelni egy ilyen épületet. És itt felmerül a kérdés, hogy akkor most ezt tudjuk-e kollektívan értékként kezelni, tudjuk-e a felelősséget vállalni?
0: Vagy a finanszírozás kérdése.
1: Vagy a finanszírozást, így van. És ez az a pont, amikor valószínűleg az egyéni tulajdonoson, a használón kívül valamilyen felsőbb szinten is be kellene lépni ebbe a folyamatba, szabályozással, támogatással, az építészeti kánonnak a megírásával, hogy közösen tudjuk vállalni ennek a felelősségét.
0: A múzeum kiemelten foglalkozik a Breuer gyűjteménnyel, sőt ebben az évben még látható a kiállítás is.
1: A Breuer Marcel gyűjtemény az az építészeti múzeum történetének a legnagyobb értékű műtárgy gyarapodása. Ezt két forrásból szereztük meg az elmúlt évek során. Tavaly ősszel érkeztek meg ezek a tárgyak Magyarországra. Az egyik forrás egy New Yorkban élő magyar műgyűjtő Szarvasi Mihálynak a letétje. Tőle az egykori New Yorki Breuer irodából származó bútorokat, illetve kiadványokat kaptunk letétbe. A másik forrás a Breuer Marcelnek a saját képkodi nyaralójából származik, amely a közelmúltban került egy helyi non-profit alapítványnak a tulajdonába, akik felújították és most vendégházként működtetik. Ez egy nagyon szerencsés fordulat, mert ez az egyébként nagyon értékes épület, ez korábban eléggé elhanyagoltan állt, viszont megmaradt benne az eredeti bútorzat, berendezés, a könyvek, a tárgyak, a fényképek, amik a családhoz kapcsolódnak. És ebből a tárgyanyagból tudtunk vásárolni 5 darab bútort, 20 könyvet Breuer Marcel egykori könyvtárából, és 100 családi fényképnek a felhasználási jogát. Ezzel nyilván mi, mint közgyűjtemény, mint magyar közgyűjtemény, a világ legismertebb magyar építészének a személyes tárgyaival gyarapodtunk, ők pedig segítséget kaptak az épületnek a felújításához. Ráadásul ezek múzeumi értékű tárgyak, tehát a vendégházként működtetett házba nem kerülhettek volna vissza, úgyhogy mind a mostani tulajdonosnak és működtetőnek, mind nekünk óriási nagy örömünkre szolgál, hogy most már közgyűjteményben lehetnek, és így a magyar közönség elé tudjuk tárni őket.
0: Goldfinger Ernőről viszont jóval kevesebbet tudunk.
1: Breuer Marcelhez képest Goldfinger Ernő valóban kevésbé ismert a nemzetközi építészet történetben. Érdekes módon más miatt viszont mégiscsak közszájon forog a neve, konkrétan a James Bond történetek miatt, ugye ott az egyik főgonoszt róla nevezték el, és ismerhetjük is akár a Shirley Bassey-nek a Goldfinger című főcímdalát. Az bizony Goldfinger Ernőnek a neve alapján íródott. Volt valamiféle konfliktus, egyszeres mint ismerettség, Ian Fleming az író, a James Bond történetek szerzője és Goldfinger Ernő az építész között. Mára ez nekünk annyit jelent, hogy Goldfinger neve alapvetően emiatt szerte a világon ismert. Nagy-Britanniában és az építészeti körökben alapvetően az építészeti munkássága miatt tartják számon. Az ország háború utáni újjáépítésének nagyon fontos vezető alakjává nőtte ki magát, és nekünk magyaroknak azért kiemelten jelentős, mert a 60-as évek elején felvette a kapcsolatot a Magyar Építőművészek Szövetségével, és felajánlotta a segítségét arra, hogy évente néhány fiatal magyar építész kiutazhasson Nagy-Britanniába dolgozni. Ezt talán nem kell túlhangsúlyoznom, hogy a 60-as évek elején, konkrétan 5 évvel az 56-os forradalom után, ez egy hihetetlenül abszurd lehetőség volt, sehol máshol az úgynevezett keleti blokkban ilyen lehetőség nem jutott az építészeknek. Goldfinger viszont elintézte, hogy összesen 6 éven keresztül konkrétan 19 fiatal magyar kimehessen Nagy-Britanniába és ott dolgozhasson, részben az ő saját irodájában, részben más, a korban meghatározó brit irodákban. Ők rendes fizetést kaptak, persze a ranglétra aljáról indultak, de a műegyetemi tudásuknak köszönhetően elég gyorsan emelkedtek aztán fölfelé. A többségük egyébként ennek az egy-másfél évnek a végére összetudott annyit spórolni, hogy vásárolt egy nyugati autót, és azzal autózott haza Londonból. De nem csak autót hoztak magukkal, hanem mindezt az élményt, mindezt a tudást, amit ott összeszedtek. Ez valószínűleg a kádári Magyarországnak azért volt fontos, mert azt gondolhatták, hogy az irodák szervezésében, a munkák lebonyolításában, de akár a konkrét építőipari gyakorlatban is olyan nyugati tudást tudnak majd hazahozni ezek az építészek, amik itt Magyarországon is hasznos lehet. És ez így is lett. Nem csak az építészeti irányzatoknak a trendjeit, hanem konkrétan építőiparral kapcsolatos fogásokat, tervezési praktikákat is elsajátított ez a 19 fiatal, akik aztán hazatértek, és hát közülük ugye Gulyás Zoltán, Kalmeier Ferenc, Tokár György, Gáspár Tibor, és még sorolhatnám, a következő időszaknak a legnagyobb nevei kerültek ki, akik mind-mind táplálkoztak ebből a nagy-britanniai élményanyagból.
0: A brutalista építészet nem tartott sokáig, 2-3 évtizedig.
1: Igen.
0: A hanyatlását mi okozta? Mert a 80-as években már az angolszász országokban elkezdődött ez a hanyatlás.
1: Így van, sőt, tulajdonképpen Amerikában a 60-as évekig visszavezethető, tehát már-már a brutalizmussal párhuzamosan kezdett el ugye megjelenni a posztmodern, ami aztán a 70-es években globálisan
0: elterjedt. Felváltotta teljesen.
1: Így van, így van. Tehát megjelent egyfajta érdeklődés, egy sokkal erőteljesebb érdeklődés a történeti formák iránt, a helyi beágyazottság iránt, a kontextus iránt, mindazok iránt, az tényezők iránt, amivel a brutalista építészet nem feltétlenül tudott vagy akart mit kezdeni. Egy brutalista háznak a szoborszerűsége, az önmagában állósága az mindig kilóg valamilyen szinten a városi kontextusból, és erre reflektálva jött egy újabb generáció, aki azt mondta, hogy nekünk erre a kontextusra reagálnunk kell, lehet, hogy történeti jegyek felhasználásával, lehet, hogy színekkel, lehet, hogy anyagokkal, lehet, hogy a városi szövethez való alkalmazkodással. Ezért vesztette el lassan a közönségét a brutalizmus.
0: Szóltunk a nyugati és a hazai brutalizmusról. Közép-Európában mennyire volt ez ismert?
1: Pont a régióban a kutatás egyébként még viszonylag gyerekcipőben jár. Sok épületet ismerek én is az egykori Csehszlovákiából, Jugoszláviából, Lengyelországból, amik mutatják ennek az irányzatnak a jegyeit. De annyira közvetlen kapcsolat a nyugati kultúrával, mint ami nálunk Goldfinger Ernőnek köszönhetően előállt, erről nincs tudomásom más országokból. Ráadásul azt is tudjuk a korszak magyar építészeiről, hogy követték, olvasták, másolták a korszak nyugati szakirodalmát, ami hozzáférhető volt Magyarországon. Ez viszont nem feltétlenül igaz a régió minden országára. Például Bulgáriában nem tudták az egyetemek vagy a nagy tervezőirodák járatni a nyugati folyóiratokat, tehát ott sokkal jobban hatott a szovjet építészetnek a befolyása. És természetesen magában a Szovjetunióban is, ami ugye elvileg számunkra az első számú példakép volt ebben az időszakban, a gyakorlatban ez egyáltalán nem működött, senki nem figyelte a szovjet építészetnek a történéseit. Ott is megjelent ez az irányzat, de ott az építészet ellépett egy sokkal monumentálisabb, sokkal nagyszabású irányba. Ezt manapság a régiónak az építészet történészei monumentális későmodern néven emlegetik, ami kifejezetten egy ilyen keleti blokk sajátosság, a túlméretezettség, a túlgondoltság, a túlformáltság jellemzi, nagyon szobrászi épületek ezek, hogy csak egy példát említsek, a Tbilisi Autópályák Minisztériuma, ez a híres oszlopokra állított és ilyen gerendeszerűen összekapcsolt szintekből álló épület. Ezek jellemzően fontos szerkezeti, statikai innovációk voltak, de egyértelműen, ma már kimondható, hogy egyértelműen túlgondolt, túlformált épületek. Ezek viszont Magyarországon nem jelentek meg annyira. Tehát ennek a gondolkodásnak a hatását látjuk Pozsonyban például, a Pozsonyi Rádiónak a székházán, ezen a fejreállított piramison, látjuk Prágában, látjuk Lengyelországban, látjuk Jugoszláviában, ott kiemelten, de itt nálunk kevés ilyen épület épült.
0: Megjelent ez a gyönyörű kiadvány. Mit hoz a jövő? Vagy mire kívánják felhívni a figyelmet a könyvben szereplő épületekkel? Az állag megúvásra talán?
1: Egyrészt nagyon szeretnénk megjelentetni a könyvet angolul is, és ez a munka folyamatban van, és bízunk benne, hogy ősszel meg tud jelenni, és ezáltal a kutatásnak az eredményeit a nemzetközi közönséggel is meg tudjuk ismertetni. És persze a valódi cél az ehhez kapcsolódik, hogy a hazai építészet eredményeit végre nemzetközi kontextusban mutassuk be, ott lássuk, fel tudjuk büszkén mutatni, ami itthon történt. Ennek részeként magát a kiállítást is szeretnék vándoroltatni. Tulajdonképpen az Építészeti Múzeum kiállítóhelyén, a Walter Rózsi villában most két kiállítás látható, de ez egy cím alatt fut. A két kiállítás közül az egyik a Breuer Marcel gyűjteményt mutatja be, a másik pedig a brutalista építészethez kapcsolódó kutatást, és az utóbbit szeretnénk vándoroltatni, úgy is terveztük meg magát az installációt, hogy elvihető legyen más helyszínekre. A célunk természetesen részben a figyelemfelhívás, részben az ismeretterjesztés. Azt szeretnénk elérni, hogy ezekre az épületekre az emberek ne ellenségként, ne valamilyen elmúlt politikai korszaknak a maradványaiként tekintsenek, hanem lehetőségként elsősorban, és hogyha szerencsések vagyunk, akkor akár az értéket is meg tudják bennük látni.
0: Kedves hallgatóink, Kovács Dániel művészettörténésszel, muzeológussal beszélgettünk. A technikai munkatárs Bolyás János nevében is köszönöm figyelmüket, Pécsi Krisztinát hallották.

0: tagja, a Pácai Csere János díjas művésztanár. Most a velük Farádon rögzített beszélgetést hallják, kedves hallgatóink. Németh Ferenc miért érezte szükségét, hogy itt a háza melletti gyönyörű parkban kápolnát emeljen a farádiaknak, és mindazoknak, akik erre járnak, hogy megpihenjenek, imádkozzanak ebbe a csodálatos környezetben.
1: Engedjék meg, hogy szeretettel köszöntsem a rádió minden hallgatóját. Válaszként egy élményemet osztanám meg önökkel. Egy alkalommal a Velencei tó partján horgáztam. A víz, mint mindig általában, egy kicsit fodrozódott, enyhe szellő, fújdogált, simogatta az arcom. Jól éreztem magam. Tekintetem a távolba révett, előttem két hattyú úszkált, csendesen, s közben a botok szerelését végeztem, észre se vettem, hogy a szél elállt. A víztükör kisimult, és abban a pillanatban valami megérintett. Már nem csak a szememmel láttam a tavat, az egész lelkem kinyílt, úgy éreztem, hogy a teremtő a közelemben van. Valami megváltozott. Egy rövid, mégis mindent átható pillanatban egyesültem a természettel, azzal a természettel, amelyben élek, de nem mindig veszem észre a csodát. És ez a csoda, amelynek magam is része voltam, az egész napomat betöltötte. Boldog voltam. Úgy éreztem, megérkeztem. Megérintett a teremtő jelenléte, ahol a végtelen a végessel találkozott. Igaz, ez a csend, ez a kisimult víztükör nem tartott sokáig. A szél újra megmozdult, a pillanat elillant, de maradt utána valami. Egy megmagyarázhatatlan, mély öröm és egy vágyódás, amely egész nap elkísért. Vágyódtam arra az érzésre, ami akkor, abban a csendes pillanatban megkapott és brabulejtett. Sokat gondolkodtam, és felmerült bennem a kérdés, hogyan találhatnék egyre gyakrabban ezekre a pillanatokra. Hogyan élhetném meg egyre tudatosabban a teremtővel való kapcsolatot. Talán úgy, hogy teret adok neki, egyrészt egy szentélyt, másrészt egy lelket, amelyben az érzések a szentélybe lépve ugyanúgy kisimulhatnak, mint a víztükör, amit annak idején megértem. Így született a kápolna gondolata. A teremtővel való találkozás és egyesülés lehetőségét kínálja egy olyan térben, amely segít az elcsendesedésben, az elmélyülésben, a befelé fordulásban. A kápolna, amit megépítettem, ebből az indítatásból született, amelyhez aztán sok más egyéb érzés is társult.
0: Borbély Károly, Ravaszdon élő festőművész, akinek bizonyára a kedves rádióhallgatók már kiállításait is látták Győrben, Budapesten, vagy szerte az országban. Engedje meg, hogy megkérdezzem, miért nagy dolog, hogy kápolna szentelésen vehetünk részt itt Farádon?
2: A kápolna egy megszentelt hely, és a keresztény embernek az természetes szükséglete, hogy számára ki legyen jelölve a világ közepe. És a keresztény léleknek a világ közepe, az például lehet egy kápolna, annak a szentélye. Ez azért is izgalmas kérdés, mert hogy nem csak a kereszt, mint szimbólum segít minket eligazodni a világban, hanem ezek a terek. Gondolom, hogy ez valami nagyon mély ősi hitünk, mert talán még az ősi magyaroknak a sátra is egy ilyen szimbolikus tér volt, ami nem csak lakótér, hanem annak a középpontja, vagy a tetején a luk, amin kiment a füst, ami az egy ilyen kis égre nyíló ablakként is elképzelhető. És nekem egy ilyen kápolna, hogyha megjelenik bárhol, akkor az egy ilyen menedék, ismétlem a világ közepe szimbolikusan.
1: A kápolna, amit megépítettem, nem csupán egy épített tér, hanem egy szimbólum. Szimbóluma a hitnek, a magyarságnak, és egy találkozási pont, egy hely, ahol lehetőség nyílik az elmélyülésre, meditációra és a lelki gyakorlatok végzésére. A kápolna a belső oldódás tere is, az erőteremtés forrása.

0: megbocsátása és a megbocsátás csendes szinte. Jelképe hitünknek, a kereszténység megtartó erejének, ugyanakkor kifejezi vallási és nemzeti összetartozásunkat. Egy hely, ahol a múlt tisztelete, a jelen békéje és a belső elcsendesedés egymásra talál.
1: A kedves rádióhallgatóknak szeretném elmondani, hogy Borbély Károly festőművész nem csak kápolna táblaképeket festett, de a Fertőszéplaki templom stációit is. Beszéljünk először a kápolnákról, a táblaképekről.
2: Volt már ilyen feladatom, amikor egy kis kápolnát kellett kidíszíteni, ablakait megfesteni, aztán egy nagyon szép faragott keresztet festettem meg. Maga a kereszt úgy volt megfaragva, hogy szőlőlevelek kanyarogtak körülötte. Ilyet láttam valahol, de a Bibliában is megemlítik ezt, az összefonódást. És akkor készítettünk egy ilyen faragott fa alapot, és arra festettem meg a Krisztust. Ez egy gyönyörű szép kis kápolna, ami így létrejött. Tényőn van. Ott esküvőket is szerveztek, gyönyörű szép az egész környezet, és ami különösen izgalmas nekem, az az intimitás, ami ebben a térben megnyilván. Olyan közel kerülünk a térben is, nem csak Istenhez, hanem valahogy körülvesz minket. Ez egy ilyen kör alaprajzú kis kápolna, amit kidíszítettem, és nagyon érdekes, értékes emlék számomra.
1: Mielőtt a Fertőszéplaki templom stációiról beszélnénk, engedje meg, hogy megkérdezzem, hogy miért jelentős itt Farádon ez a kis kápolna? Hogyan illeszkedik a tájba, és vajon mit jelent majd a farádiaknak?
2: Hát egy olyan kis nyugodt, csöndes hely, ahova el lehet vonulni, ahol az ember a gondolataival kicsit egyedül lehet. És azt gondolom, hogy az ilyen csendekre óriási szükség van, mert nem csak, hogy a világnak a szívdobogása fölgyorsult túlzottan is, hanem a mi ritmusunk is ezt megpróbálta követni, és ez nagy hiba, ez nem kellene hagyni. Tehát, hogy lecsöndesedjünk, és váltsunk valami nyugodtabb tempóra. Ez a kápolna megmutatja nekünk az utat is az imádsághoz, amikor nem beszélünk, hanem csöndbe maradunk, mert akkor halljuk meg, hogy mit üzen az Isten nekünk.
1: Önnek gyönyörű alkotásai vannak. Ajánlom a kedves rádióhallgatók figyelmébe Borbély Károly festőművész honlapját. Nem csak mélységes hitet, hanem ezt az imént említett kapcsolatteremtés lehetőségét fejezik ki. Miért fordult ehhez a témához?
2: A kezdet az az életfák voltak, ami a magyar népművészethez kapcsolódik. Egy kiváló egykori tanárom, Barsi Ernő, aki zeneművész volt és néprajztudós, olyan szerencsém volt, hogy néhány könyvét illusztrálhattam, és ott találkoztam először ezzel a nagyon szép gondolattal, hogy a világ tengely, az életfa, és hogy mindenféle nép a föld kerekségen tudja, ezt ismeri, és ami összeköti a föld alattit, a földivel és az égivel, hogy ez valami csodaszép dolog. Nekem aztán ez valahogy ott annyira megragadott a fejembe, a képzeletemben, hogy azóta meghatározó eleme a képeimnek. Innen jött az, hogy az én festményeimben, most konkrétan a stációkban, a keresztnek a szára az mindig keresztül megy a képen. Összeköti az alsó részt a fölsővel, és hogy nem csak egy kereszt gerenda lett ez, hanem azt én arannyal alapoztam alá, igazi aranyfüstlemezekkel. Úgy festettem meg, hogy egy erős kontúrt kapott, hogy egyszerre jelöli a gerendát, ugyanakkor egyszerre egy ilyen világtengely is. És mivel aranyra van festve, ezért ez olyan is egy kicsit, mint egy ablak, amelyik kinyílik a másik világra, illetve amelyik megmutatja nekünk az utat. És így állt össze a keresztútnak ez a koncepciója, hogy minden egyes állomáson ott van ez a eget a földdel összekötő ablak, vagy ajtó, vagy út, ami azért valamennyire tárgyasul, hiszen ez egy figuratív kompozíciós sorozat, de megmarad azon a határon, hogy egyszerre kereszt, gerenda és egy ablak, világtengely.
1: A kedves rádióhallgatóknak szeretném elmondani, hogy dr. Németh Ferenc nem véletlenül volt itt korábban Farádon iskola igazgató, hiszen Farádon született, itt éli az életét már hosszú évtizedek óta. Mit jelent az ön számára ez a gyönyörű táj, ahol ezt a kápolnát emelte? Mit jelent Farád?
0: A szülőföld, a község szeretete mindig is elsődleges volt számomra. Én itt születtem, itt nőttem fel gyerekként, itt végeztem az általános iskoláimat, és ide tértem vissza előbb pedagógusként, majd iskolaigazgatóként dolgozni. Azóta ugyan sok minden megváltozott. Nyugdíjba vonulásom után egy vállalkozásba kezdtem, és ez a vállalkozás mind a mai napig tart. Tehát azóta is a nevelés megmaradt, mint tevékenység. Igaz, nem embereket nevelek, egy különleges növényt formázok, ez pedig nem más, mint maga a szőlő. A szőlő szeretete szinte ugyanolyan, mint az emberek tisztelete és szeretete. Megkívánja a gondoskodást. Ha nem figyelünk rá, elvadul, rakoncátlanná válik. Nyesegetni kell a hibákat, óvni kell, hogy megfelelő módon érjen be, és hozzon örömet mindannyiunk számára.
1: Dr. Borbé Károly, Ravaszdon élő festőművésszel, említettük itt a Fertőszéplaki templom stációit. Milyen érzés önnek templomban alkotnia, festenie?
2: Azt gondolom, hogy egy művész számára ez a lehető legszebb dolog, és legnagyobb érzés, hogy ezek a legek, ezek így nem is fejezik ki az igazi élményt, hanem talán az a pillanat, amikor bevisszük a templomba a képeket, és elkezdjük föltenni a helyükre. És amikor azok ott megjelennek, ezt nem lehet elénekelni se. Szédületes dolog, hogy amikor megtalálják a kapcsolatot, az összhangot a templom terével, és oda beilleszkednek, és akkor még hozzáadnak valamit, ami egy csoda. Én azt gondolom, hogy egy festő számára ez, hogy maradandót hozni létre, ami egy templomban az embereknek a hitét segíti, szolgálja, hogy mindig működésben van, amikor oda beülnek emberek imádkozni. Ennél szebb küldetése nincs a művészetnek, valószínűleg, hogy igazából ezért is jött létre a művészet, az emberrel egyidős, szolgálja a lelkünk világát.
1: Beszéltünk a farádi gyökerekről dr. Németh Ferenccel, aki tanár volt, iskolaigazgató lett, és most kápolnát állított itt Farádon. Mit jelent történészként, történelemtanárként az ön számára a kápolna jelképe?
0: A kápolna három különleges oltalom alatt áll. Először és legfőképpen a magyar szent korona oltalma alatt, amely a belső térben a központi helyet foglalja el. Ez a jelkép nem csupán történelmünk része, nem csupán függetlenségünk körzője volt az idők során, hanem egy mélyebb rendet is megidéz számunkra. Megidézi Szűz Mária oltalmát, szól az egység erejéről, és megmutatja azt a szolgálatot, amely, ha jól végezzük, összeköt bennünket egymással, és a Teremtővel. Másodszorban Assisi Szent Ferenc oltalma alatt áll, aki a természetet, mint mindenek fölött állót, nagyon fontosnak tartotta. A Teremtő művét látta a természetben, és testvérként tekintett a napra, a holdra, az összes élőlényre, amely őt körülvette. Harmadsorban a Mária Pócsi könnyező szűzanya is a kápolna egy védnöke, aki a hit és a kegyelem mély magyar gyökereit hordozva oltalmaz minket. Történelmünkre emlékezve arra gondoltam, hogy a gyökerek nagyon fontosak számomra, éppen ezért régi ősi történelmünkből választottam a terület nevét, amely az áldos, más néven áldás, áldozat ősi magyar szóban testesül meg. A szó ősi hagyományainkból érkezik, a közösség, az együttérzés szimbólumaként került előtérbe. A magyarság nagy fordulópontja, a kereszténység felvétele pedig a nemzet megmaradásának zálogaként fontos számomra, így a kápolna homlokzatán a vallási összetartozás üzenete fogad bennünket, amely szó a vallási összetartozáson túl népünk, nemzetünk összetartozására is utal. Arra emlékeztet minket, hogy közösségünk valódi ereje nem csupán a múltban gyökerezik, hanem abban a hitben és összetartozásban, amelyet nap mint nap tovább élünk. Trianonhoz kötődő történelmi emlékezet is helyet kap a kápolnában csendesen, méltósággal. Ez a tér egyszerre szolgálja a hitet, az emlékezést, az elmélyülést és az összetartozást. Egy bensőséges hely, amely közelebb hoz bennünket önmagunkhoz, és ahhoz, ami nálunk sokkal nagyobb, a Teremtőhöz. Ez a kápolna egy magyar lélek lenyomata is. Egy emberé, aki hisz abban, hogy a múltunkban erőt kell, hogy merítsünk, a jövőben bíznunk kell, és akik itt ma élünk, legfontosabb teendőnk egymás tisztelete, egymáshoz való kötődésünk, összetartozásunk.
1: Miért ajánlhatjuk a kedves rádióhallgatóknak az imádság mellett az ilyen csendes helyek, a kápolnák felkeresését?
2: Azt gondolom, hogy elsősorban ezek miatt, a csendek miatt, mert hogy itt a német Feri barátunknak a birtokán van egy gyönyörű természeti környezet, egy kis tó, a partján ez a kápolna, amiben ha belépünk, akkor még látjuk a tavat is, benn is vagyunk, innen is vagyunk, és ez a léleknek a csendje, ami nélkülözhetetlen, mert nem tudjuk, hogy mi hiányzik, csak azt érezzük, hogy valami nagyon hiányzik, és akkor, ha megtaláljuk ezt a kis kápolnát, akkor megjelenik a teljesség, ami a testnek, a léleknek, meg a szellemnek a szép harmóniája. Ezt így lehet megtalálni.
1: Hogy lehet kifejezni alkotásokkal az Úr iránti vágyat, vagy a közeledés vágyát?
2: Azt gondolom, hogy minden egyes ecsetvonás az egyfajta párbeszéd a Teremtővel. Amikor ugyanis az anyagba beletesszük ezt a töbletet, ezt az érzést, amit mi vagyunk, akkor ott valami megszületik. És ez éppen a teremtésnek a lényege. És hát nyilván szerénytelenül hangzik a dolog, de a művész ilyen értelemben, amikor az anyagba lelket lehel, akkor kicsiben modellezi a teremtésnek a csodáját. És ez egy olyan dolog, amikor az ember, amikor alkot, ezen nem agyal, hanem ez úgy jön. És amikor ezt észrevesszük, hogy megjelent, akkor van készen a kép.
1: A kedves rádióhallgatóknak el kell, hogy mondjam, hogy az ünnepélyes alkalomra tekintettel ezt a beszélgetést a kápolna felszentelése előtt rögzítjük. Itt május 1-én Farádon. Kiket vár igazgató úr a kápolna felszentelésére?
0: Mivel ökumenikus kápolnáról van szó, természetesen várom Zolcsák Miklós görög katolikus parókust, Tóth Miklós római katolikus plébánost, Vargáné Győri Veronika evangélikus lelkésznőt. Természetesen várom a lelkes farádiakat, várom barátaimat, várom a százak tanácsának tagjait, és várom a családot, gyerekeimet, unokáimat.
1: Fontos az ön számára jelet hagyni a világban? Jelet hagyni akár egy kápolnával, akár egy alkotással?
2: Igen, mindenképpen. Hát szerintem az életünknek fő célja, lényege, hogy valamiképpen nyomot hagyjunk, jelet hagyjunk, és akinek olyan szerencséje van, mint nekem, hogy templomban működhetnek az alkotásai, akkor az akkor is ott fog létezni, abban a közegben, amikor a neve már csak egy nyelvi absztrakció lesz, mert a keze nyoma ott van és üzen, ahogy ez mindenféle olyan művészetnél így működik, amit akár hány évszázaddal régebben alkottak, és az embereknek üzenetet hordoz.
1: Kedves hallgatóink, május 1-én Farádon a dr. Németh Ferenc által megvalósított kápolna felszentelése előtt rögzített beszélgetésünket hallották. Dr. Németh Ferenc farádi iskolaigazgató, nemzetközi borbíróval és dr. Borbé Károly festőművésszel. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztőműsorvezető Sallai Éva.

Elhangzott a kerengő. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.

0: Johann Sebastian Bach és Antonio Vivaldi C-dur koncertójának harmadik Allegro tételét Sebestyén János adta elő.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Köszönjük, ha nem csak hallgat, hanem személyi jövedelem adója 1%-ának felajánlásával támogat is bennünket. Alapítványunk az Országos Katolikus Rádió Alapítvány adószáma 18 18 36 74, kötőjel 1, kötőjel 42. Ha kérdése van, kérjük hívja a 061-255-3333-as számot, vagy írjon az infokukac@katradio.hu címre. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 18 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Rátonyi Sára, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Krisztus békéjének megőrzésére és továbbadására buzdította a híveket Böjte Csaba Ferenc egy szerzetes a Szent Péter Bazilika magyar kápolnájában bemutatott Szent Misén, adta hírül a Magyar Kurír. A szerzetes arról beszélt, Jézus nem a külső körülményekből fakadó békét kínálja, hanem belső lelki nyugalmat. Böjte Csaba szerint a mai bizonytalan világban különösen fontos, hogy az emberek családjukban és közösségeikben is békét teremtsenek. Homíliájában Flüei Szent Miklós példáját is felidézte, aki Krisztus békéjét közvetítette az emberek felé. Pro Urbe díjat kapott Márkus András, Sepsi Szent Györgyi plébános, írta a Magyar Kurír. A székelyföldi város önkormányzata május 3-án a 33. Szent György napok záró eseményén négy olyan személyiségnek adományozott Pro Urbe díjat, akik több évtizede önzetlen munkát végeznek a közösség javára. Márkus András plébános személyéhez kötődik a Mária világ királynője plébánia és a Néri Szent Fülöp cigányiskola alapítása, saját magát a cigányok papjának nevezi. Szombattól csökkennek az üzemanyagok piaci árai Magyarországon, írta meg a HVG a holtankoljak.hu értesülése alapján. A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 8 forinttal, a gázolajé pedig 17 forinttal mérséklődik. A jelenlegi átlagárak szerint a 95-ös benzin literje 696, a dízelé 731 forint. A hatósági árak továbbra is érvényben maradnak a jogosultak számára. Családi napot rendez május 17-én a Regőci István Alapítvány a koronavírus árváiért a támogatott családok számára, írta az MTI. Az eseménynek a Margit-szigeti szabadtéri színpad ad otthont, ahol többek között táncház, sakprogramok, koncert és előadások várják a résztvevőket. Az alapítvány idén ünnepli fennállásának 5. évfordulóját, ez idő alatt több mint 1600 gyermeket támogatott, akik a járvány miatt veszítették el egyik vagy mindkét szülőjüket. Negyedik alkalommal rendezik meg az Intermezzo Fesztivált május 22-én a Magyar Zeneházában, írták közleményükben a szervezők. A Moholy Nagy Művészeti Egyetem és a Magyar Zeneháza közös összművészeti eseményén koncertek, táncperformanszok, installációk és immerzív audiovizuális programok várják a közönséget. A szervezők szerint a fesztivál célja, hogy a hang, a látvány és a mozgás találkozásából új élményt teremtsen a látogatóknak, emelték ki a tájékoztatóban. Legalább 3 meghaltak, 10 embert pedig még keresnek a mentőcsapatok az indonéziai Dukono vulkán kitörése után, írta meg a HVG. A tűzhányó péntek hajnalban tört ki, a vulkáni hamu 10 kilométer magasra emelkedett, a hatóságok szerint a lezárt területen több túrázó tartózkodott a figyelmeztetések ellenére. A mentés nehéz körülmények között zajlik. A sérülteket egyes helyeken hordágyon kell levinni a hegyről. Végül a várható időjárásról. Estétől déli irányból érkező fátyol felhőzet borítja be az országot. A legsűrűbb felhők a déli tájak fölött lehetnek, csapadék nem várható. Az északi szél többnyire mérsékelt marad, helyenként időnként megélénkülhet. Hajnalra 8 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb a fél hétkor kezdődő hírtükörben várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! Kedves hallgatóink, következik a világújság. Donald Trump amerikai elnök megszűntnek nyilvánította az Irán elleni fegyveres harcot, ugyanakkor nem jelezte az amerikai katonai jelenlét csökkentését vagy a nyomásgyakorlás enyhítését. Dr. Somkuti Bálint hadtörténész biztonságpolitikai szakértővel az Irán ellen indított amerikai-izraeli háborúról a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet beszélget.
3: Az Irán elleni háború 10. hetében sem sikerült elérni Irán összeomlását. Ebben minden bizonnyal Kína is szerepet játszott. Irán pedig gazdasági fegyvert vetett be és kényszerhelyzetet teremtett. Ugyan Donald Trump amerikai elnök megszűntnek nyilvánította az Irán elleni fegyveres harcot, ugyanakkor nem jelezte az amerikai katonai jelenlét csökkentését vagy a nyomásgyakorlás enyhítését. Az amerikai vezetés szerint ugyan már karnyújtásnyira van egy olyan megállapodás, amely véget vethet a háborúnak Irán és az Egyesült Államok között. A tárgyalásos narratíva dacára azonban úgy tűnik, az Egyesült Államok a háború folytatására készül. Úgy tűnik tehát, hogy a konfliktus tárgyalásos úton már nem rendezhető, úgy, ahogy az ukrajnai konfliktus sem. A legsürgetőbb kérdés minden esetre a hormuzi szoros helyzete, miután az olajárak hétfőn mintegy 6%-kal emelkedtek, mivel Irán fokozta az Egyesült Arab Emírségek és a Perzsa-öbölben tartózkodó hajók elleni támadásait, ami a legsúlyosabb eszkaláció az amerikai-iráni tűzszünet április elejé hatályba lépése óta. Bár próbálkozások vannak az Irán és az Egyesült Államok közötti háború tárgyalásos megoldására, de ezek mindeddig kudarcba fulladtak. A hét elején az iráni erők megtámadták a hormuzi szorosban közlekedő kereskedelmi hajókat és az amerikai egységeket is, és Amerika is meglehetősen keményen lépett fel, mármint azokban az esetekben, amikor tudott. Rendezhető ez a háború tárgyalásos úton, vagy pedig mindenképpen katonai úton fog eldőlni a megoldás?
4: Nagyon kevés megbízható információnk van. Ugye a hírek szerint az amerikai erők összecsaptak az iráni erőkkel, amelynek során több iráni könnyűnaszállóhajó, illetve gyorsaszállóhajó is elsüllyedt. Ugye erről megbízható információ nincs, ez az amerikai vezetés tette közzé, de hát látunk már olyat, hogy az amerikai vezetés a valóságnak kevésbé megfelelő információkat tett közzé. Ugye az iráni hivatalos médiával kapcsolatban amúgy is vannak az emberek fenntartásai, tehát ebben a helyzetben én azt mondanám, hogy megbízható információk igazából nincs semmiről. De ha történt is valami, a szoros továbbra is blokkád alatt van iráni részről. Ugye árnyalja a képet az a hír, amely szerint 2005 lefoglalt MV Tuska iráni kereskedelmi hajót az amerikai Egyesült Államok Pakisztánnak fogja átadni a legénységgel és a rakománnyal együtt. Tehát nem lehet egyértelműen megmondani, hogy mi történt, de miután nem csak hogy a szoros iráni ellenzés alatt maradt, hanem az emirátusok beli Fujairah, illetve Kar Fakkan kikötők is blokkád alá kerültek, amelyek lehetővé tették, hogy egy csővezeték segítségével a hormuzi szoroson kívülről értékesítsék az egyébként onnan származó olajat. Ezzel gyakorlatilag elmondhatjuk, hogy ha volt is iráni veszteség, ezt a helyzet Irán a javára tudta fordítani, és az Egyesült Államok nem volt képes megakadályozni azt, hogy a blokkád tovább szélesedjen.
3: Irán kezében egy gazdasági fegyver van jelenleg, ez a hormuzi szoros, és úgy tűnik, hogy ezzel mindez idáig jól tudja tartani magát. Az Egyesült Arab Emírségek múlt héten jelezte, hogy kilép az OPEC-ből. Ez a megoldás segítségére lehet az Egyesült Arab Emírségeknek és az öbölmenti országoknak, és az Egyesült Államokmal mára hajthatja a vizet ebben a konfliktusban, ebben a gazdasági konfliktusban is, és hosszú távon milyen következménye lehet ennek, akár az iráni háborúra, illetve a világgazdasági folyamatokra nézve.
4: Kezdjük azzal, hogy maga az OPEC-nek a létrejötte azért a világkereskedelem szempontjából egy igen furcsa és érdekes helyzet volt, amelyben lényegében egy szabad kereskedelmet korlátozó kartel jött és jöhetett létre. Ugye ez önmagában ellentmond a szabad kereskedelem elvének, hiszen a kartelnek bevallott feladata az, hogy ne a piaci viszonyok érvényesülnek egy adott piacon. De nyilván megvoltak a maga előnyei is, hiszen ezáltal elkerülhetőek voltak a hirtelen áremelkedések és árzuhanások, úgyhogy emiatt lényegében egy kartel mi volt a ellenére stabilizáló tényezőt láthatunk ebben a megoldásban. Ugye volt OPEC, illetve OPEC plusz, az utóbbinek volt része például Oroszország, mint egy jelentős kőolajkitermelő. Ha most alapvetően a gondot az jelentette az Egyesült Emirátusok számára, hogy ebben a kartelben jellemzően a legnagyobb kitermelő, a nála kb. Kétszer annyi olajat felszínre hozó Szaúd-Arábia érdekei érvényesültek, és szerintem a háttérben az egyre fokozódó emirátusok és szaúdi ellentét áll, amelyet megfejel az a tény is, hogy az Egyesült Államok nem tudta megvédeni az öbölbeli szövetségeseit, és emiatt jelentős részük idejétekben Szaúd-Arábiát is egyéb alternatívok után kezdett nézni. Ugye Katarban is volt egy izraeli légicsapás, amely a Hamas vezető életének a kioltásához vezetett, ugye ezután volt az, hogy Katar is elkezdett más irányokba tájékozódni, hiszen arra amerikai garanciákat kapott, hogy más ország nem fogja megtámadni. Úgyhogy innentől kezdve én ezt a folyamatot egyelőre még nem az olajpiac árával közelíteni, vagy az ára felől közelíteném meg, hanem abból, hogy van egy élesedő szembenállás, és ezúttal nem Irán és a többi egyébként szunita ország között, hanem két szunita olajhatalom között feszül ez a feszültség. Úgyhogy jelenleg az látszik, hogy az Egyesült Arab Emirátusok egyre inkább közeledik az Egyesült Államokhoz, sőt, az ő sokak által ősenesének tekintett Izraelhez is, hiszen a hírek szerint egy izraeli küldöttség katonai alakulatok is védték az egy emirátusok légterét az iráni támadások ellen, tegyük hozzá, hogy azért nem túl nagy sikerrel. Úgyhogy ebben a helyzetben szerintem most egy olyan lépést láttunk, amelyben az emirátusok az amerikai politikát igyekszik támogatni, és azzal, hogy lényegében megszünteti a kartel, mint mondjuk így működőképes szervezet jellegét, ezzel az amerikai kőolajpiac ellenőrzésére irányuló lépéseknek az egyik kiemelt eszközévé lépett elő. Hogy ez milyen sikerrel történik, meg ezzel kapcsolatban még kevés választ lehet adni, hiszen az amerikai fegyveres erők egyébként képtelenek áttörni a blokkádon, és hiába válik ki az emirátusok az OPEC-ből, annak ellenére az olaj nem fog jutni a világpiacra, ráadásul úgy, hogy nyilvánvaló okokból az iráni blokkád, amely most már az ománi öbölre, tehát a hormuzi szoros megkerülő megoldásokra is kiterjed, innentől kezdve ez a lépés sem jár, vagy járhat eredményekkel. Meglátjuk, hogy az Egyesült Államok hogy reagál erre a lépésre.
3: Rendben van, hogy az Egyesült Arab Emírségek kilép az OPEC-ből, jelezte, és ezáltal nyilván az Egyesült Államok érdekeit próbálja, elsősorban nyilván a saját érdekeit próbálja a figyelembe venni Szaúd-Arábiával szemben, de ettől még a kőolaj nem jut ki a hormuzi szorosból. Ez most globális világgazdasági problémát okozott. Mi lehet ennek a fordulópontja, mert nagyon úgy tűnik, hogy Irán és az Egyesült Államok is fokkal körömmel ragaszkodik a saját álláspontjához, de mindenképpen ez egy olyan világgazdaságot érintő probléma, amiben nagyon hamarosan, nagyon rövid időn belül kompromisszumot kell kötniük.
4: A kérdés az, hogy ténylegesen kinek kell kompromisszumot kötni, tehát kinek áll érdekében kompromisszumot kötni, és nagyon úgy néz ki, hogy nem az Egyesült Államok tájékoztatása szerint alakulnak a dolgok, nagyon úgy néz ki, hogy az iráni szempontok érvényesülnek, ugyanis az Amerikai Egyesült Államok, Izrael és az Emirátusokat megpróbáltak katonailag rákényszeríteni Iránt arra, hogy az akaratát érvényesítse, és ez nem sikerült. Tehát a jelenlegi helyzetben én inkább azt tartom valószínűnek, hogy valamilyen szintű tárgyalásokra fog sor kerülni, vagy az Egyesült Államok, Izrael és az Emirátusok megpróbálják még egyszer a koalíció Irán ellen megpróbálják még egyszer katonai módon érvényesíteni az akaratát, ez pedig nem az iráni infrastruktúra, nem az iráni politikai katonai vezetés ellen fog irányulni, hanem egyértelműen a hormuzi szoros lezárását lehetővé tévő eszközök, bázisok, gyorsnaszádok és egyéb rakétakilőbeállások egyebek ellen. Ugye a gondot az jelenti, hogy elméletileg ez a koalíció teljes légi fölényben van, azonban pontosan amiatt, hogy az iráni vezetés évtizedek óta készül erre a forgatókönyvre, teljes mértékben elképzelhető, hogy ezek a bázisok és a több száz darab gyorsnaszád, amelyek közül 30-40 is elég ahhoz, hogy lezárja a szorost, azok föl vannak készítve arra a legénységükkel együtt, hogy a küldetés teljesítése közben életüket vesztik, és mások lépnek a helyükre. Tehát az a fajta felőrlő háború, amit az orosz-ukrán háborúban is látunk, az teljes mértékben elképzelhető, hogy ismét nem a koalíció, a technikailag magasabb szinten álló koalíció, hanem az egyszerűbb eszközökkel operál, de nagy létszámú eszközt és katonát felsorakozható Irán számára dől el. Ez az igazi kérdés, hogy mi történik akkor, ha az Egyesült Államok és a koalíciós partnerei megpróbálják fegyveres erővel megnyitni a hormuzi szorost, és erre reagált az iráni vezetés már egyébként hetekkel ezelőtt úgy, hogy egy ilyen lépést azonnal a tűzszünet végének tekint. A gondot az jelenti, hogy azok a problémák, amelyek az Egyesült Államokat a tűzszünet bejelentésére kényszerítették, az elfogó rakétáknak a készletcsökkenése, illetve a bázisok sebezhetősége, azok nem szűntek meg. Tehát egy ilyen szituációban ugyanaz a folyamat fog folytatódni, amelyekről most már egyre komolyabb képeket kaphatunk annak köszönhetően, hogy több információval kapcsolatban megszűnt a titkosítás, vagy megszűnt a hozzáférhetetlenség. Tehát vannak olyan amerikai bázisok az öbölben, például Kuwaitban, amik teljesen elpusztultak. Tehát a károknak ilyen típusú mértéke az mindenki számára meglepő, mert az amerikai légvédelem, az amerikai intézkedések, repülőgépek és egyéb eszközök miatt mindenki úgy gondolta, hogy átmeneti kisebb károkat tudnak az irániak okozni, de például egy amerikai bázis teljes elpusztítása nem alkalmasak, vagy nem képesek. Tehát emiatt én úgy gondolom, hogy inkább a tárgyalás irányába fog elmozdulni a folyamat. A hétvégén látható kisebb döccenések ellenére akár volt amerikai iráni konfliktus, fegyveres összetűzés, akár nem.
3: Mindezeket figyelembe véve, hogy értékelhetjük az iráni katonai haditengerészeti kapacitást, tehát mennyire tudják a végsőkig húzni az irániak az Egyesült Államokkal ezt a háborút, és mennyire véreztethető ki Irán ebben a helyzetben, és ehhez kapcsolódik, hogy Washington 8,6 milliárd dollár értékben fegyvereladásokat engedélyezett közel-keleti partnerei részére, úgy mint Izrael és az öbölmenti országok részére. Várható, hogy később legalább akár politikai, akár katonai részvétellel mondjuk az öböl országok is komolyabban állást foglalnak ebben a konfliktusban.
4: Ugye alapvetően azt érdemes látni, hogy amikről beszélünk, azok az eszközök, azok a világon mindenhol hiányciknek számítanak. Tehát légvédelmi rakéták, egyéb olyan eszközök, amelyek a különböző fenyegetések kivédésére készültek. Tehát én úgy gondolom, hogy ez a fegyvercsomag, amiről beszélnek, az alapvetően az elhasznált, felhasznált készletek pótlására irányul. Pontos információk nem nagyon vannak ezekkel kapcsolatban, én általános dolgok jelentek meg róluk, úgyhogy ezen területen szerintem ezek a megrendelések nem egy új háborút, hanem a korábbi képességek visszanyerését célozzák. Érdemes látni, hogy az amerikai sajtóban megjelent hitelesnek tekintető hírek szerint is 2-3 év a minimum, amennyi idő kell ahhoz, hogy az elmúlt időszakban a Perzsa-öbölben felhasznált fegyvereket pótolja az amerikai hadipar. Tehát ez egy óriási szám. Ez azt jelenti, hogy lényegében a háború alatt olyan mennyiségben használtak föl légvédelmi elfogó eszközöket, gyakorlatilag légvédelmi rakétákat, amelyeknek a pótlására az amerikai hadipar nincs felkészülve. Úgyhogy ez azért egy olyan szempont, amit mindenképpen figyelembe kell venni, hogy ezzel kapcsolatban mindenféle egymásnak ellentmondó hírek jelentek meg egyébként, tehát nagyon sokan hitbeli kérdést csináltak abból, hogy az amerikai hadipar, az amerikai utánpótlási kérdések, azok mennyire valósak vagy nem valósak. Ettől függetlenül azt ki lehet jelenteni, hogy már Ukrajnával kapcsolatban is merültek fel ilyen aggodalmak, hogy az ukrán háború tempóját nem bír az amerikai hadipar, hát plusz még egy háború, akkor még inkább nehezíti ezt a helyzetet. Én úgy gondolom, hogy azok a készletek, amelyekről szó van, amelyek nyilvánosságra kerültek, az összegek és a várható szállítási határidők miatt sokkal inkább arról szólnak, hogy egyébként más eszköz hiányában ne váljanak kiszolgáltatottá az öbölmenti államok, mert a légvédelmük most jelentősen meggyengült.
3: Giorgia Meloni olasz miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök között volt a közelmúltban egy kis nézeteltérés olyannyira, hogy a Trump adminisztráció bevándorlás ellenes politikáját, illetve az USA-Irán elleni háborúját maga 14. Leó pápa is sérelmezte. Ezek után a közelmúltban Marco Rubio amerikai külügyminiszter a Vatikánba látogatott, és a látogatás eredménye végül is az lett, hogy Giorgia Meloni engedélyezett valamiféle támogatást a hormuzi szorosban. Tehát mennyiben mozdultak el az európai hatalmak a kezdeti álláspontjukról abban a tekintetben, hogy támogassák Donald Trumpot az Irán elleni háborúban?
4: Kezdjük azzal, hogy Donald Trump egy nagyon érdekes szócsatába bocsátkozott Leó pápával már a háborúnak a közepetén, amikor a római katolikus egyházfő arról írt, hogy a háborúkat azokat nem terjeszteni és elkezdeni kellene, hanem minél kevéssé forszírozni őket, amelyet Donald Trump személyes sértésnek vett. És hát innen kezdve bocsátkozott ki egy szópárbaj, aminek aztán volt egy olyan furcsa eleme, amikor Donald Trump egy mesterséges intelligencia által generált képen egyfajta Jézusként jelent meg, nagyon hasonló köntösben, ahogy a megváltó szokták ábrázolni, ami aztán tovább fokozta az ellentéteket a katolikus egyház és Donald Trump között. Giorgia Meloni a pápa védelmében szólalt meg, ez egy érdekes helyzet, hogy a mindenkori olasz kormányfő egyfajta külső védelmezőjeként tekint magának az egyházra. Úgyhogy ebből a szövegösszefüggésben érdemes értékelni azt a fajta vitát, ami megindult. Ugye ehhez csatlakozott az egyébként szélső baloldali spanyol kormányfő is, aki megtiltotta, hogy az amerikai gépek a spanyol bázisokat használják az Irán elleni támadásokra, ugye Donald Trumpnak a sokkal élesebb kirohanását váltotta ki. Olaszországban található a NATO dél hadseregcsoportjának a parancsnoksága, a haditengerészeti parancsnokság, stb. Tehát nagyon sok olyan intézmények nem lehet csak úgy dipszobszervinni Olaszországból. Úgyhogy emiatt úgy gondolom, hogy ezek a viták, ezek sokkal inkább a személyiségekről, az egókról és a külvilág felé mutatott képekről szólnak, mint tényleges lépésekről. Azt azért érdemes látni, hogy Olaszország rendkívül kiszolgáltatott helyzetben van gazdaságilag, a GDP arányos államadóság messze a Maastrichti kritériumok felett, tehát az euró megtartásának kritériumai fölött vannak úgy az államadóság, mind az arányos költségvetési hiány tekintetében. Tehát ha Olaszország egy rossz lépést tesz, akkor hiába gondolja akár Giorgia Meloni, akár a parlamenti szövetségese Matteo Salvini, a Ligának a vezetője azt, hogy ő egy szuverén állam, nagyon könnyen Olaszország tére kényszeríthető gazdaságilag. Tehát emiatt láthatjuk azt a nagyon furcsa mozgását az olasz politikának, amely sok esetben irracionális mozgásokban testesül meg. Úgyhogy emiatt én azt mondanám, hogy ez a fajta összecsapás Donald Trump és Giorgia Meloni között az inkább egyfajta családon belüli vitának tekinthető, mint valamilyen fajta tényleges szakításnak. Ettől függetlenül tény, hogy Donald Trump már az első ciklusában is arról beszélt, hogy a NATO-ban az Egyesült Államok túlságosan nagy terheket vállal az európai szövetségesek megvédésére, és maga az amerikai diplomácia is már egy jó ideje az Európai Unió létét és az eurónak, mint pénznek a meglétét is jelenségként kezeli.
3: Múlt héten az a vita is terítékre került, hogy Friedrich Merz német kancellár azt mondta, hogy az amerikaiaknak nincs semmiféle tárgyalási stratégiája Teheránnal szemben, tehát lényegében az Egyesült Államok tehetetlen Teheránnal szemben. Ezek után Trump pedig közölte, hogy Németországból legalább 5000 amerikai katonát von ki. Nyilván ez is egy szócsata valamilyen szinten, de hát nyilván maga a realitás is, és egyfajta tendencia, de mindezeket figyelembe véve, az európai reakciót figyelembe véve, és egyáltalán Donald Trump belpolitikai megítélését figyelembe véve, mennyire szerencsés az az Egyesült Államoknak, hogy a jelenlegi iráni háborúban úgy tűnik, hogy azokat a célkitűzéseket, amelyeket az Egyesült Államok kitűzött maga elé, nem feltétlenül sikerül elérni, tehát az alapvető célkitűzést, mint hogy az Egyesült Államok hegemon hatalmának megőrzését, a világ kőolajkészlete feletti ellenőrzést, hogy értékelhetjük akár az európai oldalról, az eredményesség oldaláról az Egyesült Államok iráni beavatkozását?
4: Az első kérdés az az, hogy egyértelműen látszik egyfajta szakadék, egyfajta hasadás, egyfajta probléma, kör gyakorlatilag az Egyesült Államok és Európa között. Ugye ennek van egy olyan vonzata is, hogy az európai vezetés egyértelműen az úgynevezett globalista ideológiát vallja, és hát ennek következtében szívesen szembeáll a Donald Trump-féle konzervatív, vagy inkább azt mondom, hogy alt-right, alternatív jobboldali megközelítéssel. Tehát ez az első hasadás, ami már az első ciklus alatt látszott Trumpnak. Akkor még nem lépett ilyen keményen. Ugye ebben a helyzetben benne van az is, hogy a globalista európai vezetés számára Ukrajna jelent élethalál kérdés, hogy miért, azt tényleg csak a jóisten tudja, mert megmondhatatlan, az irracionális és logikailag levezethetetlen, hogy Európa miért kapaszkodik ennyire Ukrajnában minden probléma ellenére, ami viszont Trump számára másodlagossá vált több okból kifolyólag. Úgyhogy ez is egy olyan hasadék, vagy olyan hasadás, ami a transatlanti szövetséggel látható, és ide kapcsolódnak azok a problémák, amit például az öbölháború, vagy most már tényleg a harmadik öbölháború jelent. Tehát az első öbölháború az irak-iráni volt, a második az amerikai beavatkozás Irakban, és ez a harmadik öbölháború. Úgyhogy ebben a környezetben azt érdemes kihangsúlyozni, hogy az európai vezetés nehézségeit drasztikusan megnövelte az a helyzet, amelyben nem jön ki az öbölből se folytott földgáz, se olaj. Tehát a orosz energiahordozókról politikai okok miatt lemondott európai vezetés számára ez egy hátba támadásnak értékelhető, tegyük az a némi joggal, ugyanis innentől kezdve csak és kizárólag az Egyesült Államoktól vásárolhatnak nyersanyagokat, elsősorban energiahordozókat, azt pedig az Egyesült Államok fogja megmondani, hogy mennyiért. Tehát ott a piaci viszonyok nem érvényesülnek, ha a három forrás közül az egyikről mi mondtunk le, a másikat egy háború zárja le, akkor csak a harmadik megoldás marad, ami az Egyesült Államok. Tehát ebben a helyzetben Merznek a felindultsága érthető, bár mondjuk a probléma, amelyben az Európai Unió vezetése most találta magát, legyen szó tagállamokról vagy az Európai Bizottságról, azt nagyon saját maguknak okozták.
3: Érintsük a május 8-ai, 9-ei győzelemnapi ünneplést, amely során Moszkva, amennyiben ezt a fegyverszünetet meghiúsítja Kijev, tömeges válaszrakétacsapást helyezett kilátásba Kijev központjára Moszkva, bár Zelenszkij hétfő este már elfogadta a tűzszünetet az ünnep idejére.
4: Az orosz vezetés bejelentette, hogy május 9-ei a győzelem napjára tartott ünnepségek idejével a szünetelteti hadműveleteket, majdben nem kis mértékben a jelentős ukrán sikerek is szerepet játszottak egyértelműen, amelyeket az orosz infrastruktúra nem értek el. Ugye ezt megkontrázta Zelenszkij elnök azzal, hogy nem csak a hét végére, hanem szerdától kezdődően tűzszünetet javasolt, amelyet valószínűleg a felek be is fognak tartani, hiszen, ahogy ön is mondta, az ellenkező esetben az orosz vezetés azokat a csapásokat, amelyektől eddig visszatartotta magát, vagy megtartóztatta magát, azaz a kijevi állami vezetés elleni csapásokat is kilátásba helyezett. Ez egy nagyon olyan helyzet, amit úgy szoktam jellemezni, nem szép, nem jó, nem erkölcsös, és csak ettől még ez van. Jelenleg egyébként patthelyzet van a fronton, és a felek a hátország elleni támadásokkal igyekeznek kierőszakolni a döntést.
2: Elhangzott a Világújság. Dr. Somkuti Bálint hadtörténész biztonságpolitikai szakértővel az Irán ellen indított amerikai-izraeli háborúról a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet beszélgetett. Új műsorral legközelebb egy hét múlva jelentkezünk.

0: Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
2: 2026. május 8-a, 18 óra 30 perc.
0: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
1: A mikrofonnál.
2: A bemondó Fülöp Tamás, technikai munkatársam Biksa Levente, a szerkesztő Rátonyi Sára. Köszöntjük hallgatóinkat. Főbb híreink először röviden. Világos irányt mutat az egész egyház számára 14. Leó pápa, emelte ki a pápa választás évfordulóján Veres András püspök. Görög Márta lesz az igazságügyi miniszter, jelentette be pénteken Magyar Péter. Újabb dróntámadás érte Ukrajnát. Továbbra sem körvonalazódik az új kormány összetétele. A mesterséges intelligencia veszélyeire figyelmeztetett 14. Leó pápa üzenetében, miközben Veres András püspök a Szentatyával kapcsolatos személyes találkozását idézte fel a pápa választás évfordulóján. Budapesten közben gyermekvédelmi és krízis kommunikációs szakmai műhelynapot tartottak egyházi szakemberek részvételével. Az egyházi híreket Rátonyi Sára foglalja össze.
3: Az emberi hangok és arcok megőrzése címmel tette közé üzenetét a május 10-én tartandó társadalmi kommunikáció 60. világnapjára 14. Leó pápa. A Szentatya arra figyelmeztetett, a mesterséges intelligencia fejlődése komoly veszélyt jelenthet az emberi kapcsolatokra és a kritikus gondolkodásra, ha az ember lemond saját felelősségéről és önálló gondolkodásáról. A katolikus egyház fő hangsúlyozta. A közösségi médiát működtető algoritmusok sokszor az érzelmekre építenek, miközben fokozzák a társadalmi megosztottságot. Azt is kiemelte, a mesterséges intelligencia képes utánozni az emberi kommunikációt, de nem helyettesítheti a valódi emberi kapcsolatokat. Külön figyelmeztetett a manipuláció, a félretájékoztatás és a deepfake technológiák veszélyeire is. Közben a pápa választás első évfordulóján 14. Leó pápa magyarországi látogatását idézte fel Veres András győri püspök az MT-nek. Elmondta, még bíborosként találkozott a későbbi egyházfővel, amikor a püspöki dikasztérium prefektusaként Magyarországra érkezett. A püspök szerint már akkor is látható volt a pápa nyitottsága és érdeklődése Magyarország iránt. Veres András úgy fogalmazott, 14. Leó pápa világos irányt mutat az egyház és a világ számára, különösen a béke kérdésében. Kiemelte a pápa által gyakran használt lefegyverző béke kifejezést, amely szerinte az erőszakról való lemondás fontosságát hangsúlyozza. A gyermekvédelmi kommunikációról is szakmai napot tartottak Budapesten. Számolt be róla pénteken a Magyar Kurír. A fővárosi Piarista gimnáziumban rendezett eseményen egyházi vezetők, gyermekvédelmi szakemberek és kommunikációs munkatársak vettek részt. A műhely középpontjában a bizalomépítés és a krízis kommunikáció állt. Az előadók hangsúlyozták. Az átlátható és hiteles kommunikáció kulcsfontosságú az egyház megújulásában és a visszaélések kezelésében. A résztvevők szerint a nyílt párbeszéd és a tudatos kommunikáció segíthet megerősíteni a közösségek bizalmát. Összegezte a Magyar Kurír.
2: Leó Rómában címmel készült el a Vatikán Média új dokumentumfilmje, amely arra a közel két évtizedre tekint vissza, amelyet 14. Leó pápa az örökvárosban töltött, mielőtt megválasztották volna Péter utódának, írta a Magyar Kurír. A film a Vatikán Média hivatalos csatornáin lesz elérhető 14. Leó pápa Péteri szolgálata kezdetének évfordulójától, és kérésre a sajtóorgánumok rendelkezésére is bocsátják. Krisztus békéjének megőrzésére és továbbadására buzdította a híveket Böjte Csaba, ferences szerzetes, a Szent Péter Bazilika magyar kápolnájában bemutatott Szent Misén, adta hírül a Magyar Kurír. A szerzetes arról beszélt, Jézus nem a külső körülményekből fakadó békét kínálja, hanem belső lelki nyugalmat. Böjte Csaba szerint a mai bizonytalan világban különösen fontos, hogy az emberek családjukban és közösségeikben is békét teremtsenek. Homíliájában Flüei Szent Miklós példáját is felidézte, aki Krisztus békéjét közvetítette az emberek felé. Görög Mártát, a Szegedi Tudomány Egyetem Állam és Jogtudományi Karának dékánját kérte fel igazságügyi miniszternek Magyar Péter, írta meg a Magyar Hírlap. A Tiszapárt elnöke szerint Görög Márta szakmai és tudományos munkája garancia lehet a jogállamiság és a jogbiztonság megerősítésére. Kiemelte, az új miniszter egyik legfontosabb feladata a jogalkotás szakmai minőségének helyreállítása, valamint az átlátható

0: előbb-utóbb törvényhozás megteremtése lesz. Szombattól csökkennek az üzemanyagok piaci árai Magyarországon, írta meg pénteken a HVG, a holtankoljak.hu értesülése alapján. A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 8 forinttal, a gázolajé pedig 17 forinttal mérséklődik. A jelenlegi átlagárak szerint a 95-ös benzin literje 696, a dízelé 731 forint. A hatósági árak továbbra is érvényben maradnak a jogosultak számára. Több mint 13 ezeren vettek részt a pénteki német nyelvi írásbeli érettségi vizsgán, közölte pénteken az oktatási hivatal az MTI-vel. Tájékoztatásuk szerint közép szinten 899 helyszínen 10.154, emelt szinten 75 helyszínen 3.041 vizsgázó tett érettségi vizsgát. Másik közleményében a hivatal összegezte, hogy idén több mint 89 ezer tanuló felvételizett középfokú nevelési oktatási intézménybe, a 9. évfolyamra 76.198-an, 6 évfolyamos gimnáziumban 8.071-en, 8 évfolyamos gimnáziumban pedig 5.272-en jelentkeztek. A legfrissebb kutatások szerint az alkalmazkodás elkerülhetetlen és kulcsfontosságú a magyar mezőgazdaság számára az éghajlatváltozás hatásainak kezelésében. A drasztikusan változó időjárás miatt a hagyományos termelési módszerek már nem fenntarthatóak, ezért sürgős technológiai és fajtaváltásra van szükség. Fejtette ki kérdésünkre dr. Kovács Erika, Klímapolitikai Intézet vezető kutatója. Most őt hallják.
1: Egyre melegebb van a csapadék, egyre hektikusabb, egyre több a szélsőség. Agronómia szempontjából nagyon fontos maga a tavaszi fagyok. Ezt idén is tapasztalták a gazdák, különösen az alföldi szőlőtermesztők, illetve gyümölcstermesztők, hogy májusban volt olyan, illetve április végén voltak -5-6 fokos hidegek, amik gyakorlatilag 90-95%-os pusztítást végeztek az alföldi szőlőben. Tehát ez egy hatalmas nagy probléma. Most már itt van a tavaszi asszály, ez a jövőben gyakorlatilag ez rendszeressé válik. Azt is látjuk, hogyha az éghajlatváltozás a mostani tendenciával folytatódik, akkor már 2060-as évtizedre az ország 90%-a súlyos, illetve közepes aszállyal sújtott területté válik. És nem látunk abban semmi változást egyébként a globális klímapolitikában, hogy ebbe változás történjen. Mit gondolok ebbe? Az Európai Unión kívül senki nem foglalkozik gyakorlatilag a klímapolitikákkal. Ilyen például a kibocsátás csökkentés. Az Egyesült Államok ugye most a második Trump kormányzat alatt gyakorlatilag nem létezik náluk a klímapolitika, csak úgy nyomatják ki az üvegházhatású gázokat, amelyek a felmelegedésért felelnek. Kína az is nagyon erőteljes üvegházhatású gáz kibocsátó, India a gazdaságát pörgeti, ő se csökkenti a kibocsátást, és ugye Oroszország is továbbra is folytatja a kibocsátásokat. Egyedül az Európai Unióban látunk olyat, hogy itt van legalább klímapolitika, csak itt ez nagyon kevés, mert az Európai Unió alig 7%-át teszi ki a globális üvegházhatású gáz kibocsátásoknak, és mindent magában ölel a szélsőséges időjárás eseményeknek a növekedése, és mindent egyszerre kell megoldani. Ennek a legegyszerűbb módja egyébként az, hogy alkalmazkodunk a klímaváltozás szélsőségeihez. És ez nagyon sürgető, ezt már hosszú évek óta mondjuk, ezt mindenféleképpen minél hamarabb meg kell valósítani.
0: A témában bővebb elemző beszélgetést a szombaton 20 óra 4 perckor kezdődő A héten történtben hallhatnak. Hatályon kívül helyezte Donald Trump 10%-os globális vámját egy amerikai kereskedelmi bíróság, írta pénteken az MTI. A New Yorki testület szerint az intézkedés jogellenes volt, mert az amerikai elnök félreértelmezte a vámok alapjául szolgáló kereskedelmi törvényt. A bíróság elrendelte a már beszedett vámok visszatérítését is. Az Egyesült Államok február óta vetett ki általános 10%-os vámot a legtöbb importtermékre. Ismét légicsapást hajtott végre Izrael Dél-Libanonban, a támadásban egy mentő életét vesztette, írta pénteken az MTI. A libanoni polgári védelem szerint a dróntámadás a Kfar Shuba településre vezető főutat érte, az izraeli hadsereg közben több dél-libanoni település kiürítésére szólított fel, arra hivatkozva, hogy a térségben a Hezbollahhoz köthető létesítmények találhatók. További erőfeszítésekre van szükség az uniós migrációs és menekültügyi paktum teljes körű végrehajtásához, közölte az Európai Bizottság az MTI szerint. A testület úgy látja, hogy a tagállamok jelentős előrelépést tettek az új rendszer bevezetésében, több ország már dolgozik a jogszabályok módosításán és az új határellenőrzési eljárások kialakításán. Brüsszel szerint azonban még fejleszteni kell többek között az előszűrési rendszereket, az adatbázisokat és a befogadó infrastruktúrát is. Az uniós migrációs paktum 2026. júniusában lép hatályba. Újabb dróntámadás érte Ukrajnát, miközben Volodymyr Zelenszkij magánhadseregek létrehozásáról beszélt. Nyíri Kata jelenti.
2: Oroszország 102 különböző típusú csapásmérő drónnal támadta Ukrajnát 7 irányból, közölte az ukrán légierő. A légvédelem 92 ellenséges drónt semmisített meg, vagy térített el. A közlés szerint a támadásban Shahed, Gerbera és Italmas típusú pilóta nélküli eszközöket, valamint elterelő drónokat vetettek be. Az indítások oroszországi területekről, illetve a megszállt Donyeckből és a Krimből történtek. Az ukrán hatóságok szerint 8 drón célba talált 6 helyszínen. Emellett a lelő drónok roncsai 4 helyszínen zuhantak le. A légierő közölte, a támadás reggel is folytatódott, ezért a lakosságot óvatosságra intették. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, hogy Ukrajna jogszabályi keretet készül kidolgozni a magánkatonai vállalatok legalizálásához. Elsősorban a háború utáni veteránok foglalkoztatása és Ukrajna globális biztonsági szerepének erősítése érdekében. Esti üzenetében Zelenszkij közölte, hogy utasította a belügyminisztériumot, a hírszerzési szerveket, a kormánytagjait és az elnöki hivatalt, hogy dolgozzák ki a szükséges jogszabályi kereteket, és gondoskodjanak arról, hogy a törvényt még idén elfogadják, írja ki. Independent. Ihor Klimenko, ukrán belügyminiszter a bejelentést követően kifejtette, hogy a kezdeményezés célja egy átlátható és ellenőrzött modell létrehozása a speciális biztonsági és védelmi szolgáltatások nyújtására, teljes összhangban az ukrán alkotmánnyal. Hangsúlyozta, hogy az ukrán katonák világszerte elismert, példátlan harci tapasztalattal rendelkeznek, amelyet a háború után szakmai lehetőséggé kell alakítani.
0: Elégedetlen Szerbia a MOL csoport legutóbbi ajánlatával, amelyet a szerbiai kőolajipari vállalat jövőjéről folyó tárgyalásokon fogalmazott meg, ugyanakkor továbbra is elkötelezett a kompromisszumos megoldás mellett, közölte a szerb energiaügyi miniszter csütörtökön. A miniszter jelezte, hogy Belgrád új ajánlatot vár a MOL-tól a lehető legrövidebb időn belül. Kiemelte, Szerbia elsődleges érdeke az állampolgárok, a gazdaság és az ország energiabiztonságának védelme. Továbbra sem körvonalazódik az új román kormány összetétele, miközben az RMDS a korábbi koalíció helyreállítását szorgalmazza, a szociáldemokraták kisebbségi kormány lehetőségét is vizsgálják. A részletekről Gáspár Sándor tudósít.
3: Miközben a román köztársasági elnök számára fontosabb a kilencek találkozója, mint az egyeztetés a pártvezetőkkel a politikai válság feloldása érdekében, az RMDS elnöke Kelemen Hunor ismételten leszögezte, hogy mindenekelőtt a felbomlott négypárti koalíció újraalakítását kellene megkísérelni, mert ez jelentene biztos parlamenti többséget. Persze, ehhez olyan miniszterelnök jelöltet kellene találni, idézünk, aki szakmailag felkészült, politikailag mindenki számára elfogadható, és senki sem tekintené riválisnak. Kelemen Hunornak ez a harmadik tétele arra utal, hogy sokan úgy vélik, Nikusor Dán is részese a kormánybuktatás, pontosabban a miniszterelnök buktatás folyamatának, mert vetélytársnak érzi, érezte Ilie Bolozsánt. Ezzel párhuzamosan a szociáldemokraták bejelentették, hogy hétfőn már is tárgyalásokat kezdeményeznek, elsősorban az RMDS-szel, meg a Nemzeti Kisebbségek frakciójával, kisebbségi kormány alakítása céljával. Ez nyilván azért nem elégséges, hiszen együtt csak alig 10%-ot hoznának a PSD 22%-ához. A PSD független képviselőkre is számít, viszont edek jelentős része a szélsőséges pártokból kilépett politikusokból áll, ám tőlük eddig az RMDS elzárkózott. Kérdés az is, hogy a liberális pártban mindenki megmarad-e a jelenlegi állásponton, miszerint szakítanak a PSD-vel és inkább ellenzékbe vonulnak. Az eddigi belügyminiszter Katalin Predoyu ugyanis továbbra is fenntartja véleményét, hogy mindenképpen tovább kellene kormányozniuk, noha a többiek a pártvezetőségben egyhangon Bolozsán mellett és a PSD ellen törtek lándzsát. Emellett az USZERE és a liberálisok azt is bejelentették, hogy szorosabbra fűzik kapcsolataikat, hogy csökkentsék a szélsőséges AUR befolyása növekedésének lehetőségét. Az AUR kormányra kerülését eddig mindenki elutasította. Tény viszont, hogy a PSD az AUR-ral nagyon közel kerülne az egyszerű parlamenti többséghez.
4: Kárpát-medencei sajtófigyelő. Kistérségi magyar központtá válhat Györgyfalva, írja a Krónika. Nagyot fordult az idő kereke a Kolozsvár melletti Magyar-szigeten, a sok évtizedes elhanyagoltság, elszigeteltség után ma már Budapest és Bukarest is a tenyerén hordozza Györgyfalva közösségét, hiszen a magyar állami támogatásból megépült óvoda szomszédságában román állami finanszírozással fogtak neki az iskolaépület felújításának, bővítésének. A lap riportjában bemutatja a 4,2 millió eurós projektet és az ideiglenes konténeriskolát. Sós Sándor alpolgármester azt is felvázolja, hogyan válhat Györgyfalva a kolozsvári kínálattal is vetekedő kistérségi magyar oktatási központtá. A 65 éves nyitrai magyar pedagógus képzést ünnepelték, olvasható a Pozsonyi Újszóban. A nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem közép-európai tanulmányok kara a megyeházán emlékezett meg a városban folytatott magyar nyelvű pedagógus képzés 6,5 évtizedes múltjáról. Libor Vazár, a Nyitrai Egyetem rektora köszöntőjében megemlítette a nyitrai magyar pedagógus képzés történetének legfőbb mérföldköveit, kezdve a pedagógiai intézet létrejöttétől, amelynek célja az volt, hogy reagáljanak a korabeli akut magyar pedagógus hiányra. Fekete Irén, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke videó üzenetében közölte, szervezetük idén kitünteti a Nyitrai Egyetemi Kart a magyar nemzetiségi oktatásügy terén kifejtett tevékenységéért. A bátorság születése. Ezzel a címmel számol be a Vajdasági Magyar Szó a Bács-Fekete-hegyen, csütörtökön és pénteken megrendezett 17. diák színjátszó műhely találkozóról. A Vajdasági Magyar Drámapedagógiai Társaság és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet szervezésében megvalósult kétnapos eseményen 15 vajdasági és egy horvátországi csapat vett részt. A Kárpát-medencei sajtófigyelőt Ungvári Judittól hallották.
0: A várható időjárásról. Szombaton a keleti ország részben még változó vastagságú fátyol felhőzet lehet az égen, amely napközben fokozatosan elvonul északkelet felé. Az ország nagy részén napos idő várható gomoly felhőképződéssel. Délután főként a Nyugat-Dunántúlon kisebb eséllyel a középső és északkeleti területeken alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északi, északnyugati szél több felé megélénkülhet, zivatarok környezetében átmenetileg meg is erősödhet. A csúcs hőmérséklet 21 és 27 fok között alakul. Végül főpíreink még egyszer röviden. Világos irányt mutat az egész egyház számára 14. Leó pápa, emelte ki a pápa választás évfordulóján Veres András püspök. Görög Márta lesz az igazságügyi miniszter, jelentette be pénteken Magyar Péter. Újabb dróntámadás érte Ukrajnát. Továbbra sem körvonalazódik az új román kormány összetétele. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör. A szerkesztő Rátonyi Sára, technikai munkatársam Biksa Levente, a bemondó Fülöp Tamás volt. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!
5: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
6: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
7: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
8: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
9: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
0: Múlt idéző, Hámori Kingát hallják.
10: 2026. május 8-a péntek van. Isten éltesse Győző és Mihály nevű kedves hallgatóinkat. A Győző férfi név 19. századi nyelvújításkori névalkotás a Viktor magyarosítására. A Mihály héber eredetű bibliai férfi név, a Mikael magyar formája. Jelentése: ki olyan, mint az Isten. A név eredeti viselője az egyik arkangyal, akit Dániel proféta könyvében, Júdás apostol levelében és a Jelenések könyvében említenek. Ma van az Európai Győzelem napja, annak emlékére, hogy 1945-ben ezen a napon Európában véget ért a II. Világháború. A hivatalos okmányokat természetesen már az előző napon előkészítették, így egészen pontosan 1945. május 9-én 0 óra 16 perckor írták alá a Németország haderejének feltétel nélküli kapitulációját rögzítő okmányt. A hír hallatán Nagy-Britanniában 1 millió ember özönlött az utcákra ünnepelni. 1828-ban ezen a napon született Genfben Henri Dunant, Nobel békedíjas, svájci üzletember, a Nemzetközi Vörös Kereszt alapítója, így születésének napja a Vörös Kereszt napja is. Eredetileg a harmadik Napóleon francia császárral remélt találkozás miatt érkezett a Solferinói harctérre 1859-ben, de látva a 40 ezer halottat és sebesültet, megrendülten kereste a segítségnyújtás lehetőségét. Solferino lakosaiból saját pénzen önkéntes mentőcsapatokat szervezett, és a sebesültek számára szükségállomásokat létesített. E megrendítő élmény késztette Henri Dunant arra, hogy javaslatot fogalmazzon meg a háborúk áldozatainak védelmére, és kezdeményezze egy segélyszervezet létrehozását. Beszámolója Európa szerte visszhangra talált, melynek hatására 1863-ban megalakult a Vörös Kereszt. Magyarország 1881-ben csatlakozott a humanitárius mozgalomhoz. 99 évvel ezelőtt, 1927-ben, ezen a napon született Szegeden Paskai László bíboros esztergom budapesti érsek. Érettségie után Széchenyben lépett be a ferences rendtartományba, ahol a Pacifik nevet kapta. A rend szétszóratása és tanulmányainak befejezése után 1951-ben szentelték pappá. 1978-ban 6. Pál pápa veszprémi apostoli kormányzóvá, II. János Pál pápa 1982-ben kalocsai koadjutor érsekké nevezte ki. 1986-tól Lékai László bíboros halála után a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke lett 1990-ig. 87-től esztergomi érsek, Magyarország prímása. A következő évben a pápa bíborosságra állta. Bíborosi munkájának emlékezetes eseménye volt II. János Pál pápa első és második magyarországi látogatása, valamint Vincenti József bíboros hamvainak hazahozatala és újratemetése. 1742-ben ezen a napon született Jean-Baptiste Grunfolz, cseh származású hárfaművész és zeneszerző. Egyes életrajzírók szerint Joseph Haydn is hallotta játékát, s szólóhárfás meghívást ajánlott neki Eszterházi Miklós herceg udvari zenekarába. Az együttesnek 1773 és 76 között volt a tagja. Közben Haydntól zeneszerzést tanult. Grunfolz korának egyik legnagyobb szólóhárfása és hárfazeneszerzőjeként több új virtuóz technikát alakított ki. B-dur hárfa versenyében például ő adott először a jobb kéznek szólisztikus feladatot. Hárfa versenyeit Mozart is ismerhette, és ezek a művek talán hatottak az ő fuvola hárfa versenyére is. 1783-ban kidolgozta a 8-pedálos, tompító pedállal felszerelt hárfát. Később egy 9. pedált is szereltek a hangszerre. Ennek a feladata a kiáramló hang javítása volt redőnyök segítségével. Időközben mindkét találmány eltűnt, a mai hárfások már nem használják. az általa tervezett hárfák rezonáns lapját híresen szép képekkel díszítette, legnevezetesebb a harmadik Ramszesz korabeli egyiptomi mintával megfestett hárfa.
0: A múltidézőt Hámori Kinga készítette.

Kedves hallgatóink! Hamarosan rózsafüzér imádságot közvetítünk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójából. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. 19 óra van.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzunk Leó pápáért, püspökeinkért, papjainkért és szerzeteseinkért. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
3: Imádkozzunk, hogy kiengesztelődjünk egymással. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: Amen. Imádkozzunk az ifjúságért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőnknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Akit értünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Akit értünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, menj meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: Amen.
0: Imádkozzunk lelki, testi betegeinkért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmatra.
2: Amen. Imádkozzunk a tisztító tűzben szenvedő lelkekért. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
5: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, süd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Amen.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
5: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Úristen, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról megemlékezve megértsük, amit magukban foglalnak, és általuk elnyerjük az örök életet, ami Urunk Jézus Krisztus által.
2: Amen. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké. Amen.

0: Rózsafüzért imádkoztunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójából.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük adományaikat, melyekkel hozzájárultak a Magyar Katolikus Rádió műsorainak létrejöttéhez. Az önök támogatása révén együtt hirdethetjük. Örömhír mindenkinek! Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: 19 óra 31 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Rátonyi Sára, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Pompeibe látogatott 14. Leó pápa, ahol több ezer hívő fogadta a Mária kegyhelyen, adta hírül a Vatikáni Rádió. A Szentatya úgy fogalmazott, számára különleges áldás, hogy éppen a könyörgés napján lehet jelen a kegyhelyen. A pápa hangsúlyozta, hogy Mária anyai szeretete mindig elkíséri a híveket, és arra bíztatta őket, hogy Krisztus jelenlétéről tegyenek tanúságot a világban. Leó pápa a bazilikában betegekkel és idősekkel is találkozott, majd imádkozott Szent Bartoló Longó kápolnájában. Országszerte 47 helyszínen rendeznek programokat szombaton az emlékhelyek napjához kapcsolódva, írta az MTI. A látogatók ingyenes vagy kedvezményes programokon vehetnek részt, többek között interaktív tárlatvezetéseken, koncerteken, városi sétákon és történelmi bemutatókon. A Budapesti Műegyetemen az 1956-os eseményeket feldolgozó élménykvízzel várják az érdeklődőket, míg több vidéki várban fegyver és viselet bemutatókat tartanak. A programsorozat célja a nemzeti és történelmi emlékhelyek népszerűsítése. Májustól 7 forgalmas budapesti gyalogátkelőhely újul meg a Budapest közút és a Budapesti Közlekedési Központ beruházásában, írta meg az MTI. A fejlesztések célja a gyalogosok és kerékpárosok biztonságának növelése. Az első ütemben Káposztásmegyeren és a 12. kerületben kezdődnek munkálatok, ahol középszigetek épülnek, akadálymentesítik a járdákat és több helyen megújul az útburkolat is. A korszerűsítések később Békásmegyeren, Zuglóban, Pesterzsébeten és a Margit körúton folytatódnak. Véget ért a túszdráma a nyugat-németországi Sinzig egyik bankfiókjában, a bent talált emberek sértetlenek, írta meg az MTI. A rendőrség különleges egysége 2 embert szabadított ki a páncélteremből, akiket feltehetően túszként tartottak fogva. Az elkövetőket azonban nem találták meg az épületben. A hatóságok szerint legalább egy gyanúsított továbbra is szökésben van. A rendőrség nagy erőkkel folytatja a keresést. Kórházban vizsgálnak egy spanyol nőt Alicantéban, aki kapcsolatba kerülhetett a hantavírus egyik áldozatával, írta meg az MTI. A nő ugyanazon a johannesburgi járaton tartózkodott, amelyre az azóta elhunyt holland beteg is felszállt. A spanyol utasnál enyhe légúti tünetek jelentkeztek, ezért elővigyázatosságból elkülönítették és vizsgálatokat végeznek rajta. A WHO szerint eddig 3 ember halt meg a fertőzés következtében egy óceánjáró utasai közül, további 8 embernél pedig fertőzés gyanúja merült fel. Először szólalt meg Donald Trump, amerikai elnök a hantavírus fertőzésekkel kapcsolatban, miután 3 ember meghalt egy óceánjárón kialakult járványban. Írta a Magyar Hírlap. Trump úgy fogalmazott, remélik, hogy a helyzet teljesen kontroll alatt van. Az elnök szerint hamarosan részletes jelentést kapnak az ügyről, amelyet jelenleg is több szakértő vizsgál. Végül a várható időjárásról. Estétől déli irányból érkező fátyol felhőzet borítja be az országot, a legsűrűbb felhők a déli tájak fölött lehetnek, csapadék nem valószínű. Hajnalra 8 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet. Kedves hallgatóink, önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! Varázsdoboz, mesés irodalom.
4: Boldizsár Ildikó, a fekete világkerülő ember meséi. 5. rész, a zöld manó meséje.

0: Ha már úgyis annyi badarságot összehordtatok itt, egyel több vagy kevesebb igazán nem számít. Az én mesém a füvet rágó erdei csudáról szól, akit az erdők és a vadak urának is neveznek. Füvet rágó erdei csuda, tényleg csuda egy teremtmény. Ahogy a neve is mondja, leginkább füveken él, de néha-néha megenged magának egy kis kökényt, csipkebogyót vagy áfonyát is. Mindenről tud, ami az erdejében történik, de semmibe nem szól bele. Nem parancsolgat, és nem irányítja az erdőlakók életét. Jó tanácsért azonban bárki fordulhat hozzá, olyan még nem volt, hogy nem tudott volna segíteni. A baj csak az, hogy senki sem tudja, hol lakik füvet rágó erdei csuda. Még megpillantani sem könnyű, mert úgy elrejtőzik a fűben vagy a lombok között, hogy nem lehet megkülönböztetni se fűtől, se fától. És ha barlangban keresnétek, biztosan egy fenyő tetejéről fütyülne le rátok. De mire odakapnátok a fejeteket, már ott sem találnátok. Ha a fák odvaiban kutatnátok utána, az avar alá bújna. Ha a patakparton próbálkoznátok, a sziklák közé futna. Füvet rágó erdei csuda mindig kieszel valami cselt vagy kópéságot. Az állatokat különösen szereti ijesztgetni. Mivel nagyszerűen tudja utánozni a hangjukat, az egymással haragban lévő állatokat az ellenség hangjával rémizgeti. Elbújik a folyóparton, és amikor megjelenik egy szarvascsorda, hogy a vízből igyon, füvet rágó erdei csuda vad farkas üvöltésbe kezd. A nyúl üregek előtt a róka hangját utánozza, a rókaluka környékén a kopókutyákét. Amikor pedig a szarvasok, nyulak, rókák rémülten menekülnek, füvet rágó erdei csuda hanyat veti magát, úgy kacag. Az állatok persze rájönnek a furfangra. Füvet rágó egyszer elmondta nekik, hogy csak azért ijesztgeti őket, mert haragszik rájuk, amiért egymással ellenségeskednek. Látjátok? Mondta nekik. Ha békében élnétek, nem kellene félnetek egymástól, és járhatnátok egyszerre a folyóhoz inni. Nem kellene éjszakánként felriadnotok, nappal nesztelenül lopakodnotok, és megrezzenni, meglapulni minden recsenő ágtól. Ha békében élnétek, senki nem bántana benneteket. Az állatok azonban nem akartak kibékülni egymással, ezért füvet rágó erdei csuda tovább ijesztgette őket. Minden nap okozott valamilyen bosszúságot, de kárt sohasem tett bennük. Mi több, ha valamelyik állat megbetegedett, fölsértette vagy eltörte a lábát, füvet rágó gyógyította meg. Egy nyáron új állat érkezett az erdőbe. Senki nem tudta, honnan jött és mi a neve. Az állat kisebb volt a legkisebb nyúlfiúnál, és remegve feküdt egy lapulevél alatt. Hamar híre szaladt a jövevénynek. Futottak is az állatok, hogy megismerkedjenek vele, de hiába szólongatták, hívogatták, az állatka nem mozdult, csak szemét méncsergette a lapulevél alól. Hogy hívnak? Kérdezte tőle a hangya. Az állatka alig hallhatóan válaszolt. Nekem nincs nevem. Olyan nincs, dörmögte a medve. Neve mindenkinek van. De nekem tényleg nincs, hüppögte a jövevény. Akkor mit mondott neked az édesanyád, amikor magához hívott? Azt mondta, hogy galambom, mókuskám, kicsi bogaram. És én sokáig azt hittem, hogy galamb vagyok, mókus vagyok, kicsi bogár vagyok. Sírta el magát az állatka. Aztán nem régen találkoztam egy madárral, aki azt állította magáról, hogy ő a galamb. Tegnap meg összeakadtam egy igazi mókussal, ma pedig zokogott föl hangosan, ma pedig egy kicsi bogárral találkoztam. Elhatároztam, hogy nem maradok ott, ahol születtem, hanem eljövök. Hát, ha megtudom, kivel cserélt el engem az édesanyám. Nem cserélt elő senkivel, vigasztalta a pocok. Csak becézgetett téged, közben pedig elfelejtette megmondani neked, hogy hol a helyed. Olyan nincs, dörmögte megint a medve. Minden édesanyja megtanítja a fiát arra, hogy hol a helye és hogyan kell az erdőben élnie.
1: Arra engem is megtanított, hogy mit kell tennem,
0: szipogott az állatka.
1: De azt nem mondta meg, hogy mi a nevem.
0: Az állatok elgondolkoztak. Ha tudja, hogyan kell az erdőben élni, akkor végül is mindegy, mi a neve, állították a szarkák. Az őzek a vállukat vonogatták, szerintük a név is ugyanolyan fontos. A nyulak azon vitatkoztak, hogy láttak-e már valaha ilyen állatot, vagy nem. Te az egér vagy, mondta neki az egyik. Hol láttál te ekkora egeret? Visított a másik. Nem egér ez, hanem pocok.
2: Na-na,
0: szólt közbe a pocok.
2: A pocok én vagyok.
0: Na jó, ha nem pocok, akkor ürge. Ha nem ürge, akkor lappantyú. Ha nem lappantyú, akkor cickány. Ha nem cickány, akkor vízisikló.
2: Vagy esetleg zsiráf, netán elefánt, vagy táltos paripa,
0: gúnyolódott a medve.
2: Ha nem maradtok csöndben, úgy megsupatollak benneteket, hogy ti se fogjátok tudni, kik vagytok.
0: A riadt kis állatka ide-oda kapkodta a fejét. Egér, pocok, ürge, lappantyú, cickány, vízisikló, zsiráf, elefánt, táltos paripa. Hát akkor ő most melyik lehet? De az állatok már nem törődtek vele, hanem egymás szavába vágva veszekedni kezdtek. Hirtelen vad farkas üvöltés hangzott fel az erdő mélyéből, majd hangos vércsevíjogás, éles kutyaugatás.
1: Jaj, a farkas!
0: Ugrottak fel a szarvasok.
1: Itt a vércse!
0: Pattantak az egerek.
1: Jönnek a kopók!
0: Csapták magasra a farkukat a rókák, és szaladtak, amerre láttak. Egy lomb suhogásnyi idő alatt kiürült a tisztás. Csak a lapulevél alól hallatszott szuszogás. Füvetrágó erdei csuda előbújt.
1: Jól elkergettem őket,
0: dörzsölte össze a tenyerét.
2: Na, ne legyél már olyan fanyari,
0: huppant az állatka mellé.
2: Nincs akkora baj, mint gondolod.
1: Bár csak igazad lenne,
0: sóhajtott az.
2: Tudod, egy ideje úgy van,
0: magyarázta füvetrágó erdei csuda,
2: hogy mindenki nevet kap, amikor megszületik. Régebben semminek sem volt neve. A virágok virágok voltak, az állatok állatok, a halak halak, az emberek emberek. De előbb-utóbb mindenki különb akart lenni a másiknál, és fellázadt a névtelenség ellen. Megkezdődött hát a nagy névadás. Mindennek neve lett. Talán nem is baj, mert így sokkal könnyebb megszólítanunk a másikat.
1: De engem nem szólít meg senki,
0: dünnyögte az állatka.
2: Dehogy is, nem mutasd csak magad!
0: Az állatka előcsoszogott a lapulevél alól, és megállt füvetrágó erdei csuda előtt.
2: Amint füvetrágó erdei csuda meglátta, kacagni kezdett. Mit mondott neked az édesanyád? Galambom, mókuskám, kicsi bogaram? Háj, de hiszen te sűn vagy.
0: Sűn? Sűn. Sűn. Ízlelgette a szót az állatka.
1: Mit agadás? A kicsi bogaram jobban tetszene, de ha már így alakult, akár sűn is lehetek.
2: Nem csak lehetsz, az is vagy.
0: Mosolygott erdei csuda. Most pedig hazavezetlek. Elindultak, amerre elhaladtak, a sűn mindenkinek oda kiáltotta.
1: Én a sűn vagyok, én a sűn vagyok.
0: Az állatok nem értették, miért olyan nagy dolog ez, és fitymálva legyintettek.
2: Ha sűn, akkor sűn. De miért van ettől úgy oda?
0: Már a legöregebbek sem emlékeztek arra, hogy milyen boldogok voltak, amikor valamikor régen életükben először nekik is nevük lett.

Emlékeztek? Kérdezte a tűz. Én elmeséltem nektek, hogy a virágoknak kiadott nevet legelőször. Nem felejtettük el, mondta Amália, hegyek anyókája. De a sünnek nem kellett nevet adni, mert ő csak egy kis időre veszítette el a sajátját. Neki nem, kotyogott közbe a holló. De nekem vajon ki adta a nevemet, és a varjú miért varjú? És honnan tudta füvetrágó erdei csuda az állatka nevét? Vakart a fejét fekete világkerülő. Talán épp ő volt valamikor a névadó, recsegte a zöldmanó. Különben is, mondtam már nektek, füvetrágó erdei csuda mindent tud. Akkor ő lesz az én emberem, állt fel újra világkerülő. Azt is mondtam, hogy nem könnyű megtalálni őt, fontoskodott zöldmanó. De azt nem mondtad, hogy lehetetlenség, indult az ajtó felé elszántan világkerülő. Mert nem is az, csak nem könnyű. Én akkor is megpróbálom. Ennél a mondatnál nagy tülekedés támadt a kemence melletti polcon. Csörögtek, börögtek a pöttyös bögrék. Egyszer csak egy bögre pötty leugrott az egyik pöttyös bögréről bele egyenest világkerülő tenyerébe. Előbb az én mesémet is meg kell hallgatnod, mondta, és a választ meg sem várva mesélni kezdett. Én vagyok a pöttyös bögrék történetében az első pöttyös bögre pötty, ezért hát olyan dolgokat is tudok, amilyeneket rajtam kívül nem tud senki más. Mit tudtok ti például arról, hogy minden évben egyszer egy ráérős nyári délutánon megrendezik az elveszett tárgyak napját? Azt persze senki nem tudja pontosan, hogy mikor lesz ez a nap, de amikor eljön az ideje, megkondul az elveszett tárgyak harangja. Az elveszett tárgyak felsóhajthatnak. Megkezdődött, végre megkezdődött, suttogják. Egy éven át minden percben ezt a harangkondulást várják, mert úgy szól a törvény, hogy ezen a napon minden megtörténhet. Az elveszett tárgyak visszakerülhetnek gazdáikhoz, vagy új gazdára lelhetnek, s nem kell többé sötét szekrényaljakban, utcaporban, vagy dudva közt, és ki tudja még hány és hányféle helyen kuporogniuk. Az elveszett tárgyak egy éven keresztül csak arra gondolnak, mit fognak tenni, ha megkondul a harang. Terveket szőnek arról, miként hívják majd fel magukra a figyelmet, mit fognak mondani annak, aki megtalálja őket, és hogyan teszik hasznossá magukat, ha nem lesznek többé elveszettek. Ábrándoznak, álmodoznak, de amikor eljön az idő, mégiscsak nagyon kevesen tudják végrehajtani jól kigondolt tervüket. Azoknak, akiknek nem sikerült megtalálniuk magukat, újabb egy évet kell várniuk. Némelyik már több éve porosodik valahol észrevétlenül. Ismerek egy öreg orsót, aki 102 éve került egy gazzal benőtt árokba, amikor a macska játszott vele. Az öreg anyóka, aki elvesztette, évekig kereste. Majd amikor meghalt, a lánya kereste tovább, most meg annak a lánya nem találja sehol. Van úgy, hogy apáról fiúra, anyáról leányra száll az elveszett tárgyak története. A titokra mégsem derül fény. Az elveszett tárgyak nem olyanok, mint az eldobott tárgyak. Az eldobott tárgyaknak már reményük sincs arra, hogy valaki felemelje őket. Ugyan kinek kell egy rozsdás kilincs? Egy kilukat fazék, egy letörött bögrefül. Pedig igazán megérdemelnének legalább egy ünnepet, ha már olyan sokáig használatban voltak. Az év minden napjára juthatna egy-egy ünnep. Megrendezhetnénk az elnyűtt cipők ünnepét, a leszakadt kabátgombok ünnepét, a törött edények ünnepét, a lyukas zsebek ünnepét, mi több, a meg nem írt levelek ünnepét, és az eldobott szerelmek ünnepét, és az eltépett papírok ünnepét. Se szeri, se száma az eldobott dolgoknak. Mulatozhatnánk egész életünkben. Az elveszett tárgyakkal csupán az a baj,
hogy nem ott vannak, ahol lenniük kellene. A legkisebbek mindig a kedvenc játékaikat veszítik el. Hol itt, hol ott hever egy síró baba, bepiszkolódott mackó, rozsdás kis autó. De a nagyobbak se különbek. Elveszítenek kendőt, sálat, ablakdeszkát, ajtófélfát, tetőcserepet, fülönfüggőt, gyűrűt, nyakéket, cipőfűzőt, csavarkulcsot, nyerget, kantárt, csatot, hajpántot, krajcárt, pengőt, forintot, de még egy kiszáradt patakmederben heverő teknőről és létráról is tudok. Képzelhetitek? Egy létra meg egy teknő. A szerencsés tárgyak aztán előbb-utóbb előkerülnek. A kevésbé szerencsések? Soha. Az elveszett tárgyak írnoka hosszú listát tudna mutatni arról, hogy miféle tárgyak várják itt is, ott is a megtalálójukat. Egyetlen olyan dologról tudok, ami soha többé nem lehet már senkié, mert örökre elveszett, és ez sosem találnátok ki. Egy hóember. Hallottatok már arról, hogy valaki elveszítsen egy hóembert? Én a saját szememmel láttam az esetet. A hóember egy kisfiújé volt. Az édesapja gyúrta neki, amikor a kisfiú betegen feküdt a szobában, és nem mehetett a többiekkel játszani. A kisfiú csak az ablakból nézegette a hóembert, aki minden nap egy kicsit közelebb jött hozzá. Amikor megállt az ablak előtt, a kisfiú kinyitotta az ablakot, és azt mondta neki: meggyógyultam! Mindenhová együtt mentek ezután. A kisfiú szaladt elől, a hóember dülöngélő hóember léptekkel követte. Egyszer a hóember azt kérte a kisfiútól, vigye el őt az erdőbe, mert szeretné látni, hogy az milyen. Nagy hó esett azon a télen, nem volt könnyű megtalálni az erdei utakat. A kisfiú minden lépésnél térdig süppett a hóba, a hóember még nehezebben haladt. Éppen egy óriási fenyő mellett mentek el, amikor a kisfiú megcsúszott, utána kapott a fenyő egyik ágának, mire a fát borító hatalmas hókupac egyenesen a hóemberre zuhant. A hó tetőtől talpig elfette őt. A kisfiú hátrafordult a robajra, de már csak formátlan hókupacokat látott. Hóember, hóember, kiabálta. Hová tűntél? A hóember a hóhalom alól hiába próbált válaszolni. Szája teletömődött jeges hókristályokkal, és egy hang sem jött ki a torkán. A kisfiú sötétedésig kereste barátját, de nem találta, pedig ott volt a szeme előtt. És hiába jött vissza másnap és harmadnap, a hóembert örökre betakarta a hó. Örökre, mondtam, s ez így igaz, mert a hóember nem várhatta meg az elveszett tárgyak napját. Tavasszal, amikor megindult az olvadás, először a ráhullott hóréteg olvadt el, majd lassan a hóember feje, teste és lába is. A kisfiú most már sohasem találhatja meg a barátját, akárhányszor megrendezik is az elveszett tárgyak napját. És hiába kap a következő télen újabb hóembert az ablaka alá, az már nem ugyanaz többé. Nagy csönd lett a kunyhóban. Mondd csak, pöttyös bögre pötty, elveszett boszorkányok napja nincs? Kérdezte végül Amália. Hát elveszett világkerülőké. No és elveszett hollóké, meg elveszett kormosvarjaké. Az árnyékokról nem is beszélve. Nekem is hiányzik egy ilyen nap, mondta a csóka. Miért? Ti is elvesztetek? Csodálkozott bögre pötty. Azt hiszem, igen, bologatott világkerülő, mint ahogy elvesztek a színek meg az állatok is. A színek meg az állatok tényleg elvesztek, mert nincsenek itt. De ti itt vagytok, vitatkozott a bögre pötty. Ők tudják, hogy hol vannak,
mordult rá Zöld Manó. Ha úgy érzik, hogy el vannak veszve, akkor biztosan el vannak veszve. Aha, mondta a bögre pötty. Most már értem. Akkor meg kell őket keresni. Hát akkor keressék meg egymást, javasolta a varrótű. Talán valóban ezt kellene tennünk, bólogatott az árnyék, bár, pislogott Amália felé, engem egyszer már megtalált valaki. Az nem ugyanaz, intette le a bögre pötty. Te még nem találtál meg senkit. Legjobb lenne, ha mindjárt útnak is indulnátok, nyitotta ki a kunyhó ajtaját Zöld Manó. Így is történt. A holló észak felé vette útját, a csóka délnek, a kormos varjú keletnek, az árnyék nyugatnak. Amália jobbra indult, fekete világkerülő ember balra. Hatan hat felé indultak, hatan hat felé, külön-külön, hogy megtalálják egymást. Vajon sikerül-e nekik?

Boldizsár Ildikó, a fekete világ kerülő ember meséi. 5. rész. Felolvasta Igó Éva, hangmérnök Horváth János, zene Bolla Milán, rendezte E. Román Kata.

Este van már, kis ágyamba térek, tőled csendes nyugodalmat kérek. Jó éjszakát apának, anyának, jó éjszakát az egész világnak. Ámen.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
2: A mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Pompeibe látogatott 14. Leó pápa, ahol több ezer hívő fogadta a Mária kegyhelyen, adta hírül a Vatikáni Rádió. A Szentatya úgy fogalmazott, számára különleges áldás, hogy éppen a könyörgés napján lehet jelen a kegyhelyen. A pápa hangsúlyozta, hogy Mária anyai szeretete mindig elkíséri a híveket, és arra bíztatta őket, hogy Krisztus jelenlétéről tegyenek tanúságot a világban. Leó pápa a bazilikában betegekkel és idősekkel is találkozott, majd imádkozott Szent Bartoló Longó kápolnájában. Országszerte 47 helyszínen rendeznek programokat szombaton az emlékhelyek napjához kapcsolódva, írta az MTI. A látogatók ingyenes vagy kedvezményes programokon vehetnek részt, többek között interaktív tárlatvezetéseken, koncerteken, városi sétákon és történelmi bemutatókon. A Budapesti Műegyetemen az 1956-os eseményeket feldolgozó élmény kvízzel várják az érdeklődőket, míg több vidéki várban fegyver és viselet bemutatókat tartanak. A programsorozat célja a nemzeti és történelmi emlékhelyek népszerűsítése. Májustól 7 forgalmas budapesti gyalogátkelőhely újul meg a Budapest közút és a Budapesti Közlekedési Központ beruházásában, írta meg az MTI. A fejlesztések célja a gyalogosok és kerékpárosok biztonságának növelése. Az első ütemben Káposztásmegyeren és a 12. kerületben kezdődnek munkálatok, ahol középszigetek épülnek, akadálymentesítik a járdákat és több helyen megújul az útburkolat is. A korszerűsítések később Békásmegyeren, Zuglóban, Pesterzsébeten és a Margit körúton folytatódnak. Véget ért a túszdráma a nyugat-németországi Sinzig egyik bankfiókjában, a bent talált emberek sértetlenek, írta meg az MTI. A rendőrség különleges egysége 2 embert szabadított ki a páncélteremből, akiket feltehetően túszként tartottak fogva. Az elkövetőket azonban nem találták meg az épületben. A hatóságok szerint legalább egy gyanúsított továbbra is szökésben van. A rendőrség nagy erőkkel folytatja a keresést. Kórházban vizsgálnak egy spanyol nőt Alicante-ban, aki kapcsolatba kerülhetett a hantavírus egyik áldozatával, írta meg az MTI. A nő ugyanazon a johannesburgi járaton tartózkodott, amelyre az azóta elhunyt holland beteg is felszállt. A spanyol utasnál enyhe légúti tünetek jelentkeztek, ezért elővigyázatosságból elkülönítették és vizsgálatokat végeznek rajta. A WHO szerint eddig 3 ember halt meg a fertőzés következtében egy óceánjáró utasai közül, további 8 embernél pedig fertőzés gyanúja merült fel. Először szólalt meg Donald Trump, amerikai elnök a hantavírus fertőzésekkel kapcsolatban, miután 3 ember meghalt egy óceánjárón kialakult járványban. Írta a Magyar Hírlap. Trump úgy fogalmazott, remélik, hogy a helyzet teljesen kontroll alatt van. Az elnök szerint hamarosan részletes jelentést kapnak az ügyről, amelyet jelenleg is több szakértő vizsgál. Végül a várható időjárásról. Estétől déli irányból érkező fátyol felhőzet borítja be az országot, a legsűrűbb felhők a déli tájak fölött lehetnek, csapadék nem valószínű. Hajnalra 8 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet. Kedves hallgatóink, Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! Miért szeretem? Vallomások irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Szabó András.
3: Nagy szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit innen a rádió Déli Báb utcai stúdiójából. Kedves hallgatóink, miért szeretem? Ez műsorunk címe. A költői ivatás a költészet eszközével megszólaltatott nyelv hatalmáról, erejéről szól Kányádi Sándornak az a rövid lélegzetű írása, melyben egy író-olvasó találkozó emlékét örökíti meg. Egy falusi kisiskolás fiú adja meg a feleletet, az irodalom, a vers fontosságát, életművével argumentáló költőnek, amikor, és itt már Kányádi Sándort idézem, a tanítója sugallta kérdést, melynek veleje az lett volna, hogy mi a vers, ilyettemben, mint a háborús történetek katonája, amíg föl nem robbant gránátot. Ilyettemben visszadobtam. Hát te mondd meg, szerinted mi a vers? A vers az, kapaszkodott tekintetembe bátorításért, amit mondani kell. Derültség tarajlott végig a termen. Csak mi ketten álltunk megilletődve. Ő egy kicsit a bumerángtól szabadulás könnyebbségével, s hálásan is ugyanakkor, amiért nem nevettem ki. Én meg annak a súlya alatt, hogy ez a kisfiú kimondta, amit én régóta sejdítek, hiszek, s elmondok alkalomattán, ha nem is ilyen egyszerűen. A vers az, amit mondani kell. Mintha valami távoli, az idők kezdetéről hirtelen ideért fuvallat legyintett volna meg. Mintha Homérosz riadt volna föl bóbiskolásából, s nyitotta volna rám fénnyel teli, világtalan szemét. Mintha Gutenberg óta könyvbe számüzött versek, poémák egyszerre mind hazaszabadultak, pódiumra, képernyőre álltak volna, hangszalagon masírozva vagy hanglemezek körmeneteiben énekeltek volna, mintha Petőfi Sándor ült volna be közénk. A vers az, amit mondani kell. Annyira frappáns és szép ez a próza, kedves hallgatóink, hogy föl is került a Fekete-Piros című Kányádi Sándor vers fülszövege közé. Hát beszéljünk egy kicsit erről az érzésről. Mi is teszi a verset versé? Ez a korán sem egyszerűnek tűnő kérdés, hogy mi a vers, mi a költészet. Ezzel a kérdéssel birkózik Sütő András is, Sikaszói fenyőforgácsok című esszéjében, annak is a Költő kérdései című fejezetében. Ezt a bonyolult, rendkívül összetett kérdéscsomót Sütő is Kányádihoz hasonló ötletességgel, hogy is szokták mondani, keresetlen egyszerűséggel válaszolja meg. Idézem tehát Sütő Andrást a Költő kérdései című esszéjének befejező sorait. Nem tudom, mi ütött apámba. Ma már másodszor meséli el, hogy 60 évvel ezelőtt Besztercén a magyar fiúk a kaszárnyában énekelni kezdtek. A román őrmester leintette őket, az őrnagy ellenben, hogy épp oda toppant, azt mondotta, hagyjad, énekeljenek kedvükre. Sose felejtem el, fiam, hogy az milyen jó ember volt. Akár egy költő. S mintha ez a mai nap épp költők napja lenne, ahogy belépek a házba, az üveges tálason, az én elhunyt barátom gyászkeretes fényképét pillantom meg. Nézzünk oda, mondom, hisz épp róla beszélgettünk, édesanyám az újságból vágta ki. Anyám bólint, a kisé megbillent képet megtámogatja egy tiszta pohárral. Valamelyik versét olvasta? Fejét rázza. Nem, soha semmit nem olvasott tőle. A verses könyvei nem jutottak el puszta kamarásra. De miként már szóba került, egy alkalommal itt járt a költő. Nem mondott verset, nem hirdetett világmegváltó programokat, nem óhajtott senkit semmivel meghökkenteni, a világ nagy kérdéseire nem adott válaszokat, hanem kérdezett inkább. És mit kérdezett? Próbálok közelebb férkőzni anyám emlékéhez. Az úgy volt, csillan föl a szeme, hogy nagyon figyelmesen rám nézett, és azt kérdezte, hogy van, kedves néném? Anyám minden jel szerint versként értelmezte. Talán nem is tévedett, s most úgy ítéli meg, hogy minden költő annyit ér, amilyenek a kérdései. Remek kis próza, nagyon szeretem. S hogy mit, kiket táplálhat egy költő, kedves hallgatóink, a költészet versei hatalmával. Arra példa a most következő néhány sor. 1992. októberében Rozsnyón, a valamikori Gömör vármegyében emléktáblát avattak. Petőfi Sándor emléktábláját. Egyébként, ha végigmegy valaki Somoskő Újfalutól kezdve, még a történelmi Nógrádban, aztán Gömörben, Medvesalján, hát majd minden helyen, településen ott van egy Petőfi tábla, ahol Petőfi felvidéki útja során megfordult. Na hát egy ilyen emléktáblát avattak Rozsnyón is. És az avatáson én is ott voltam. Petőfi 1848-as felvidéki útja során érintette Rozsnyót, és mindössze 3 napot töltött a városban. Azt írta róla, Rozsnyó völgyben fekszik, magas, meredek hegyek között, mint az Alamizsna krajcár a koldus kalapjában. Gyönyörű ez a sor, ez ki is került az emléktáblára. Akkor ott hallottam a következő sorokat egy rozsnyói literátor, Ambrus Ferenc szájából, mely aztán egy kis füzetben is megjelent. Nos, ebből idézek most önöknek. Úgy érzem, bennünk, rozsnyóiakban, kiskorunktól ott él egy Petőfi. A mi Petőfink. A rozsnyóiak Petőfi Sándora, aki valamikor erre járt, itt pihenni állt meg, és beszélgetni őseinkkel, miközben érdeklődve nézegette városunkat, ezt a kis Alamizsna krajcárt. Mi itt vele nőttünk fel, s úgy, mintha éppen földünk lenne. Mi már egy kicsit ismerősünknek tudtuk őt, amikor az iskolában első verseit elénk tették. Egy kicsit büszkén, mert tudtuk, hogy ez a nagy ember ismerte azt a helyet, ahol mi élünk, kisajátítottuk magunknak, mikor hallgattuk életét, költészetét. Talán minnyájunknak, itt Rozsnyón, felnövőknek, meséltek szülei, nagyszülei arról, hogy a város falai között megfordult Petőfi. Pontosan szinte alig helyezték el az eseményt a korban, de minek is, hiszen legendává nőtte már ki magát 1,5 évszázad alatt e kis mozzanata költő óriásunk életének, a mi legendánká, melyet önmagunknak és szeretteinknek szövögetünk tovább. Mi itt mindig is éreztük, hogy a legenda több, mint egy kiszínezett emlékezés. Mi itt a majd 1,5 év majd felén át úgy kellett emlegessük a szabadság költőjét, hogy idegen ország gyermekeiként szomjúhoztuk a szabadságot, a gondolat és a cselekedett szabadságát. Nekünk azért is volt csillagunk, e legenda. Petőfi Sándor, rozsnyói legendája, gömöri magyarságunk táplálója. Ezek után lesz itt egy helyünk, ahol megállhatunk. Kedves hallgatóink, ennyit idéztem, és hát szép ez a szerep, hogy ezzel fejezzem be ezt a kis műsort, mellyel ő odaátról már, mint Petőfi Sándor, és mi innen meghivattunk. Köszönöm, hogy meghallgattak. Minden jót kívánok önöknek.
2: Szabó Andrást hallották. Kedves hallgatóink, a következő percekben Farkas Ferenc Lavotta Suite című műve csendül fel, a Lavotta János Kamarazenekar játszik.

0: Elhangzott Farkas Ferenc Lavotta Suite című műve, a Lavotta János kamarazenekar játszott. Kedves hallgatóink, a következő percekben János Idalma jelentkezik Rómából, hallgassák meg az apostoli szentszék híreiből készült összeállítást.
1: Újra feszült helyzet alakult ki Donald Trump és 14. Leó pápa között. Tovább mélyül a diplomáciai szakadék a Vatikán és Washington között, írják az olasz és a szentszéki lapok. Két nappal Marco Rubio külügyminiszter vatikáni látogatása előtt az amerikai elnök ismét megdöbbentő nyilatkozatot tett 14. Leó pápáról. A katolikus egyházfő rövid időn belül válaszolt, hangoztatva, hogy az egyház tanítását hűen követve ő csak a békét hirdeti. A közelmúltban az USA elnöke több alkalommal tett megjegyzést a katolikus egyházfőre, amiért az kritizálta a háborús politikáját. A pápa sok katolikust és sok embert sodort veszélybe, bírálta Donald Trump amerikai elnök 14. Leó pápát a Salem News adásában, két nappal Marco Rubio külügyminiszter vatikáni látogatása előtt, amelynek célja eredetileg a két állam közti kapcsolatok helyreállítása lenne. 14. Leó pápa szívesebben beszél arról, mennyire elfogadható, hogy Iránnak atomfegyvere legyen, de én nem hiszem, hogy ez jó dolog lenne, tette hozzá Trump. A Szentatya Castel Gandolfoi rezidenciáján a Villa Barberini előtt megálló újságíróknak válaszolt, amely egyben üzenet volt az amerikai elnöknek. Az egyház küldetése az evangélium hirdetése és a béke hirdetése. Ha valaki kritizálni akar engem az evangélium hirdetéséért, tegye azt az igazsággal. Az egyház évek óta felemeli szavát az atomfegyver ellen, ebben semmilyen kétség nincs, mondta a pápa, reagálva Trump kijelentéseire. Az amerikai elnök szerint ugyanis a pápa elfogadhatónak tartaná, hogy Irán atomfegyverrel rendelkezzen, ezzel veszélybe sodorja az összes katolikust. Az újabb éles szóváltás ellenére a szentszék megerősítette, hogy 14. Leó pápa és Marco Rubio május 7-én találkozik a vatikáni apostoli palotában. A Szentatya napirendje tehát Trump újabb megjegyzései ellenére sem változik. A szentszéki források megjegyzik, hogy a Szentatya találkozói csak rendkívüli kényszerítő körülmény esetén módosítják, nem pedig politikai nyilatkozatok miatti érzelmi felindulásból. Pietro Parolin vatikáni államtitkár a feszült helyzetre reagálva a sajtónak hangoztatta, a Szentatya irányvonala nem más, mint a béke hirdetése. A pápa már válaszolt, és én sem tennék hozzá semmit. Mondhatni, egy nagyon keresztény választ adott. Azt teszi, amit a hivatása megkövetel, vagyis a békét hirdeti, mondta Pietro Parolin bíboros vatikáni államtitkár San Giovanni Rotondóban az újságíróknak, akik Trump megjegyzéséről kérdezték. Hogy ez tetszik-e valakinek vagy sem, az egy dolog. Értjük, hogy nem mindenki ért egyet vele, de a pápa válasza ez. Még az újabb támadások keresztüzében is a Vatikán irányvonala változatlan marad. A pápa az evangéliumot hirdeti, és a békét. Ahogyan Szent Pál mondaná, akár alkalmas, akár alkalmatlan, tette hozzá Pietro Parolin államtitkár. Az olasz püspökök a helyzet tisztázását szorgalmazzák. Gerhard Ludwig Müller bíboros, a hittani kongregáció emeritus prefektusa, a Corriere della Sera lapnak nyilatkozva elmondta, jelenleg kétségtelenül Marco Rubio a szentszék legmegbízhatóbb tárgyalópartnere. Az Egyesült Államok nem fordulhat szembe a pápával és a Vatikánnal, megállapodásra van szükség. Ez bölcsesség kérdése is. Az USA-ban több mint 50 millió katolikus él, akik biztosan nem nézik jó szemmel a pápa elleni támadásokat. A politikusoknak diplomatikusabbnak és észszerűbbnek kell lenniük, hangsúlyozta Müller bíboros. Nem csak a kijelentések nehezítették a két állam viszonyát, hanem a közösségi médiában közzétett bejegyzések körüli félreértések is. A helyzetet tovább rontották Donald Trump mesterséges intelligenciával készített rossz ízlésű közösségi médiás bejegyzései. A legvitatottabb képen Trump fehér köntösben látható, amint egy betegre teszi a kezét, miközben katonák, ápolók és imádkozó hívők veszik körül, a háttérben pedig olyan hazafias szimbólumok láthatók, mint az amerikai zászló és a szabadság szobor. A képet sokan úgy értelmezték, mint Trump ábrázolását Jézus Krisztus szerepében. A fotót néhány órával később törölték. Trump pedig újságírói kérdésekre tagadta az Isten káromló szándékot. Én posztoltam, azt hittem orvosként vagyok rajta, kommentálta a fotót. A Fehérház hivatalosan nem kommentálta az ügyet, de belső források szerint az elnök túl messzire ment. De nem ez volt az egyedüli eset. Röviddel Ferenc pápa utódjának megválasztására összehívott konklávé előtt Trump a Fehérház hivatalos fiókjában megosztott egy mesterséges intelligencia által generált fotomontást, amelyen fehér pápai ruhában, mitrával és feszülettel a nyakában áldást oszt. A kép vírusként terjedt és kiváltotta a New York-i püspökök tiltakozását, akik sértőnek és alkalmatlannak nevezték a megosztást, különösen a katolikus egyház számára.
0: Elhangzott a Szentszéki percek. A szerkesztőt, Jánosi Dalmát hallották Rómából.
2: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
3: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja

0: Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
2: Következik a hangoló. Ma ünnepli születésnapját Berkes Kálmán klarinétművész karmester. Hallgassák meg Weber B-dur klarinét ötösének első tételét Berkes Kálmán, Jandó Jenő és az Aurer kvartett előadásában.

Weber B-dur klarinét ötösének első tételét Berkes Kálmán, Jandó Jenő és az Aurer Quartet előadásában hallották. Most hallgassák meg Csajkovszki negyedik F-moll szimfóniájának első tételét a Musashino Akadémia zenekarának előadásában Berkes Kálmán vezényletével.

Csajkovszki 4. F-moll szimfóniájának első tételét a Musashino Akadémia zenekara játszotta Berkes Kálmán vezényletével.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 21 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Rátonyi Sára, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Pompeibe látogatott 14. Leó pápa, ahol több ezer hívő fogadta a Mária kegyhelyen, adta pénteken hírül a Vatikáni Rádió. A Szentatya úgy fogalmazott, számára különleges áldás, hogy éppen a könyörgés napján lehet jelen a kegyhelyen. A pápa hangsúlyozta, Mária anyai szeretete mindig elkíséri a híveket, és arra bíztatta őket, hogy Krisztus jelenlétéről tegyenek tanúságot a világban. Mintegy 200 résztvevővel rendezték meg a fogyatékossággal élők ünnepét a nyíregyházi Szent Miklós székesegyházban, adta hírül pénteken a Magyar Kurír. Az ország több pontjáról érkezett ellátottak és segítőik közösen vettek részt a csütörtöki Szent Liturgián, amelyet Szocska Ábel és Palánki Ferenc püspök celebrált. Palánki Ferenc homíliájában arról beszélt, hogy Krisztus arcát kell felismernünk egymásban, különösen a legkisebbekben és a rászorulókban. Nyílt napot tart május 14-én a budapesti Slakta Margit Kollégium, írta meg pénteken a Magyar Kurír. Az intézmény a tovább tanulás előtt álló diákokat és szüleiket várja, hogy személyesen is megismerhessék a kollégium közösségét és szolgáltatásait. A keresztény szemléletű kollégium egyetemektől függetlenül fogad hallgatókat, modern épületben többek között kápolna, könyvtár, edzőterem és közösségi terek is működnek. Változik több belvárosi járat közlekedése vasárnap Budapesten az EU félmaraton futóverseny miatt, közölte pénteken a BKK az MTI-vel. A 2-es, 2B és 23-as villamosok, valamint a 15-ös busz közlekedését várhatóan reggel 6 és délután 2 óra között érintik a korlátozások. A villamosok rövidített útvonalon járnak majd, a 15-ös busz pedig terelve közlekedik. A futóverseny a rakparti szakaszokat is érinti, ezért a BKK fokozott figyelmet kér az arra közlekedőktől. Továbbra sincs megállapodás a cseh államfő és a miniszterelnök között arról, ki képviselje az országot a NATO júliusi ankarai csúcs találkozóján. Írta meg pénteken az MTI. Petr Pavel köztársasági elnök szerint Andrej Babis továbbra is ellenzi, hogy az államfő része legyen a hivatalos küldöttségnek. Pavel kompromisszumos javaslatot tett, a nem hivatalos programokon ő képviselné Csehországot, míg a hivatalos tárgyalásokon a kormány venne részt. Az államfő jelezte, szükség esetén akár az alkotmánybírósághoz is fordulhat az ügyben. Donald Trump amerikai elnök július 4-éig elhalasztotta az Európai Unióból érkező járművekre tervezett vámemelést, miután telefonon egyeztetett Ursula von der Leyennel az Európai Bizottság elnökével, írta meg pénteken a Magyar Hírlap. Trump közlése szerint Brüsszel vállalta, hogy teljesíti a tavaly Skóciában kötött kereskedelmi megállapodást, amely bizonyos vámok nullára csökkentéséről szól. Az amerikai elnök korábban 15-25%-ra emelte volna az uniós autók és alkatrészek vámját. A telefonbeszélgetésen Irán atom programja is szóba került. Végül a várható időjárásról. Szombaton a keleti ország részben még fátyolfelhős időre van kilátás. Az ország nagy részén napos időre számíthatunk gomoly felhőkkel. Az északi, északnyugati szél többfelé megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 27 fok között várható. Kedves hallgatóink, Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent János könyvéből. Jézus így tanított az utolsó vacsorán. Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket. Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint annak, aki az életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha megteszitek, amit parancsolok nektek. Nem mondalak titeket többé szolgának, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Barátaimnak mondalak benneteket, mert mindazt, amit hallottam atyámtól, tudtulattam nektek. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és arra rendeltelek, hogy elmenjetek, és gyümölcsöt hozzatok, maradandó gyümölcsöt. Bármit kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. Azt parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást. Ezek az evangélium igéi.

0: Szent János evangéliumának 15. fejezetéből a 12-től a 17. versig tartó részletet Varga László olvasta fel. 21 óra 7 perc. A Vatikáni Rádió magyar adása következik.
1: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából.

14. Leó pápává választása első évfordulóján, május 8-án lelkipásztori látogatást tett Pompeibe és Nápolyba. Leó pápa Pompeiben. Bízzunk mindig Jézusban, barátunkban, aki soha nem utasít el minket. Leó pápa. Áldás, hogy ezen a napon itt lehetek Pompeiben. A pompei szűzanya oltalmába ajánlom Péteri szolgálatomat, Leó pápa homíliája a kegyhelyen bemutatott szentmisén.

0: Leó pápa Pompejben. Bízzunk mindig Jézusban, barátunkban, aki soha nem utasít el minket. Pompeji lelkipásztori látogatásának kezdetén 14. Leó pápa pénteken reggel 9 órakor találkozott egy rászorulókat segítő jótékonysági szervezettel. Arra buzdította őket, hogy mindig bízzanak Jézusban, és hagyják, hogy az ő igéje ihlesse erőfeszítéseiket. Engedjétek, hogy a Jézus szavaiból és példájából fakadó öröm inspiráljon és hajtson benneteket, és ezt hirdessétek mindenkinek. Leó pápa erre hívta az egybegyűlteket, amikor május 8-án pápává választásának első évfordulóján meglátogatta a pompeji kegyhely szeretett templomát. A kegyhely jótékonysági tevékenységében résztvevőkkel való találkozás volt a Szent Atya pénteki Pompejibe, majd Nápolyba tervezett lelkipásztori látogatása programjainak első eseménye. A pápa megköszönte a szervezet önkénteseinek nagy lelkűségét és bizalmát, és így szólt.
1: È bello per me iniziare questa visita pastorale sulle orme di San Bartolo Longo, che ho avuto la gioia di canonizzare il 19 ottobre scorso.
0: Gyönyörű számomra, hogy Szent Bartolo Longo nyomdokaiban kezdhetem ezt a lelkipásztori látogatást, akit tavaly október 19-én volt szerencsém szenté avatni. A kegyelem helyének nevezte, ahol a rózsafüzér szűzanyja és Szent Bartolo Longo minden korú, hátterű és helyzetű férfit és nőt gyűjt össze, hogy elvezesse őket az egyetemes szeretet egyetlen forrásához, amely az egyedüli, ami nyugalmat és harmóniát adhat a világnak, hogy Istenhez vezesse őket. 14. Leó emlékeztetett arra, hogy a szent a pompeji völgyet a szívet melengető szeretet helyének, valamint a hit és a szeretet diadalának nevezte, és azt mondta, hogy ez a valóság ma is nagyon élő és látható. Itt a kegyhely karitatív munkáiban Krisztus feltámadásának ereje minden nap megtapasztalható, a szeretet által újjáteremtve a szíveket az evangéliumi jó életre. Leó pápa megjegyezte, hogy a szeretet temploma és a hit temploma támogatják egymást. Az ima táplálja oly sok ember befogadását, szeretetét, szolgálatát és nagy lelkű elkötelezettségét. És a szeretet olyan csodákat tesz, amelyek messze túlmutatnak minden erőfeszítésen és elváráson. Leó pápa emlékeztette a kegyhely jótékonysági szervezetének üzemeltetőit, hogy amikor Szent Bartolo Longo először megérkezett Pompeji völgyébe,

0: Közben Mária kezein keresztül az egész emberiséget az ő gondjaira bízzuk, mondta a pápa. Biztosak lévén abban, hogy kegyelmének segítségével semmi sem állíthat meg minket abban, hogy jót cselekedjünk, és hogy a békés jövő reménye itt és mindenhol beteljesül. Leo pápa végül imáiról biztosította a jótékonysági szervezet dolgozóit, és áldását adta rájuk, majd így könyörgött.
1: Regina del Santo Rosario di Pompei, prega per noi. San Bartolo, prega per noi.
0: Pompei Szent Rózsafüzér királynője, imádkozz érettünk. Szent Bartolo Longo, imádkozz érettünk.

0: Leó pápa, áldás, hogy ezen a napon itt lehetek Pompejben. Május 8-án pénteken a Campaniai város Mária kegyhelyére tett lelkipásztori látogatást a Szentatya. Egy éve ilyenkor választották meg Péter utódának, és most Máriához fordult azzal az imával, amit Szent Bartolo Longo írt. Leó pápa örömmel fogadta a hívekkel együtt az Úr áldását, melyet ma nekik szánt, és örömmel könyörgött a szűzanyához.
1: Io mi sento il primo benedetto per poter venire qui al santuario della Madonna nel giorno della supplica in questo anniversario. Grazie a tutti voi per essere qui.
0: Elsősorban nekem áldás, hogy eljöhetek ide a szűzanya kegyhelyére a könyörgés napján, ezen az évfordulón, mondta Leó pápa, aki miután találkozott a kegyhely karitatív intézményeinek vendégeivel, fölszállt a neki készített kis pápamobilra, és örömmel fogadta a pompei hívek ölelését. Több ezren gyűltek össze elsősorban a Bartolo Longo téren, de azon túl is. Több mint 5000 voltak, akik ülve vagy állva várták Péter utódát, nem számolva azokat, akik a környező utcákba tömörültek. A Szentszék sajtóközpontjának adatai szerint összesen 20000 ember volt jelen. A pápa végighaladt a belvárosi utcákon, a kegyhely közelében lévő térig, ahol óriás kivetítőt helyeztek el, és legalább 1000 ülőhelyet biztosítottak az érdeklődőknek. A Campaniai hívek híres vendég szeretete és lelkesedése a legfantáziadúsabb módokon nyilvánult meg. Mindegyikük köszönteni akarta a pápát, ajándékot adni neki, megmutatni egy feliratot, néhány pillanatra elkapni a tekintetét. Visszatérve a Bartolo Longo térre, mielőtt belépett a kegyhelyre, Leó pápa rögtönzött szavakkal köszöntötte a híveket. Megköszönte jelenlétüket, és arra hívta őket, hogy érezzék magukon Mária anyai szeretetének ülelését.
1: E qui in questo santuario sappiamo bene che la mamma è sempre con noi.
0: Ezen a kegyhelyen jól tudjuk, hogy az anyukánk mindig velünk van. Mária anyánk elkísér közbenjárásával, gyermekei iránti szeretetével mindig. Ezzel a bizalommal imádkozunk majd együtt, és ünnepeljük annak örömét, hogy Jézus Krisztus megkeresztelt tanítványai vagyunk, akiket mind arra hívott, hogy Krisztus jelenlétéről tanúskodjunk a világon. Ezután a Szentatya a bazilikában találkozott mintegy 400 beteg, fogyatékkal élő és idős személlyel. Félretette az előre megírt beszédét, és újra szabadon szólt hozzájuk. Bár reggel óta felhős volt az ég, és esőt ígért a szél Pompejben, Leó pápa számára szép nap volt, amelyen Isten úgy döntött, hogy mindenkit áldásban részesít. A pápa innen a Szent Bartolo Longo kápolna felé indult, de az eukarisztia és a kegyhely lelkisége révén ma mindenki közel érezhette magát egymás testvéreinek Krisztusban. Innen követhetitek a képernyőkön. Mind egyek vagyunk Jézus Krisztusban, Mária édesanyánkban, ebben a szép áldásban, ezen a gyönyörű napon, amikor Jézus ma is közel jön hozzánk. Jézus mindig velünk van, velünk jár az úton. Isten áldjon mindenkit! A Szentatya megáldotta a betegeket, majd rövid ideig imádkozott a pompei kegyhely alapítójának kápolnájában. Bartolo Longót éppen ő avatta szenté,

0: tavaly október 19-én. A kiengesztelődés kápolnában, ahol több tucat gyóntatószék áll a falak mentén, Leó pápa üdvözölte a püspököket és a papokat. Ezután érkezett a szentmise helyszínére. Mindeközben a nap áttört a sűrű felhőrétegen, és valóban gyönyörű nap kerekedett.
1: A Pompei Fizonya oltalmába ajánlom Péteri szolgálatomat. Leó pápa homíliája. A Rózsafüzér királynője egyhely előtti Bartolo Longo téren 14. Leó pápa május 8-án pénteken délelőtt hálaadó szentmisét mutatott be, mint ahogy éppen egy éve a Pompei Rózsafüzér királynője emléknapján választották pápává. 150 évvel ezelőtt helyezték el e kegyhely alapkövét azon a helyen, ahol a Vezúv Krisztus után 79-ben kitört, és hamujával borította be az itteni nagy civilizációt, hogy éppen ezáltal védje meg azt évszázadokon át.
2: San Bartolo Longo, insieme alla moglie Contessa Marianna Farnararo de Fusco, gettava le basi non solo di un tempio, ma di una intera città mariana.
1: Szent Bartolo Longo és felesége 150 éve nem csak egy templom, hanem egy egész Mária város alapjait rakták le, kezdte homíliáját Leó pápa. Így fejezték ki Isten tervének ismeretét, amelyet Szent II. János Pál pápa 2003. október 7-én a Rózsafüzér éve végén Isten tervének tekintett, mégpedig az új evangelizáció összefüggésében, ahogy akkor tanította, ma, mint az ókori Pompei idejében, hirdetnünk kell Krisztust egy olyan társadalomnak, amely eltávolodik a keresztény értékektől, sőt annak emlékét is elfelejti. Pontosan egy évvel ezelőtt, amikor Péter utódja szolgálatával bíztak meg, éppen a Pompei Rózsafüzér királynője emléknapja volt. Most azért kellett idejönnöm, hogy szolgálatomat a Fizonya oltalmába helyezzem. A Leó nevet választottam, és így 13. Leó nyomdokaiba léptem, aki többek között gazdag tanítást hagyott ránk a Szent Rózsafüzérről. Ehhez kapcsolódik még Bartolo Longo, a Rózsafüzér apostolának közeli szenti avatása. Leó pápa e sajátosságok figyelembevételével emlékedett Mária titkairól. Az angyali üdvözlet örvendezésre szólítja őt és mindazokat, akik a bűnnek és következményeinek hambai alatt vannak. Mária így lesz az irgalmasság anyja, kegyelemmel teljes, aki anyja fia teste tagjainak, az egyháznak is. Ez a nagy misztérium a Szentlélek erejében történik, aki beárnyékolja Máriát és termékenyé teszi szűzi méhét. Ez a történelmi pillanat áthatja az ember szívét és felemeli a szemlődés magasába, ahol megszületik a Rózsafüzér imája, és noha a második évezredben született, de kezdettől fogva fokozatosan fejlődött, mint hogy az üdvösség történetében gyökerezik, és pontosan az angyal üdvözlet lesz hozzá az előjáték. Üdvözz légy, Mária! Ennek az imának az ismétlése a Rózsafüzérben valójában Gábriel köszöntését visszhangozza, átíveli az évszázadokat, mindig Jézusra szegezett hívő tekintettel, akit az anya szemével és szívével látunk. Jézust imádjuk, szemléljük és magunkba fogadjuk minden titkával együtt, és így Szent Pállal együtt elmondhatjuk, élek már, de nem én, hanem Krisztus él én bennem.
2: Non è forse proprio dell'amore ripetere senza stancarsi ti voglio bene? Un atto di amore.
1: Az üdvözl légy Mária elimádkozása a szeretet cselekedete, hiszen a szeretet ismételgeti fáradhatatlanul, szeretlek. Így ez az ima visszavezet minket Jézushoz, és elvezet az Eukarisztiához, a keresztény élet forrásához és csúcsához. Szent Bartolo Longo meggyőződéssel írta, az Eukarisztia az élő rózsafüzér, és minden misztérium aktív és eleven formában megtalálható benne. Igaza volt, állapította meg Leó pápa. Az Eukarisztiában Krisztus életének minden misztériuma megtalálható. És bár a rózsafüzérnek máriás a jellege, de krisztológiai és eukarisztikus szíve van. Hívők nemzedékeit formálta és védte ez az ima, amely egyszerű és közérthető, mégis misztikus magasságokba emel. Ugyan mi lehet lényegesebb Krisztus misztériumainál, szent nevénél, amelyet a szűzanya gyengétségével ejtünk ki? Ebben a népben üdvözülhetünk, és rajta kívül semmi másban. Az üdvözlégy Mária imák ismételgetésével megtapasztaljuk a názáreti házat, szinte újra halljuk Mária és József hangját azokban az években, amelyeket Jézussal együtt töltöttek. Belépünk az utolsó vacsora emeleti termébe is, ahol az apostolok Máriával várták a Szentlélek kiáradását. Mennybe menetel és pünkös között Mária és az apostolok versenykedtek egymással, hogy felidézzék Jézus életének különféle pillanatait. Egyetlen részlet sem maradhatott figyelmen kívül. Mindenre emlékezni kellett, és mindent követni kellett. Így született meg az egyház szemlélődő útja, amelynek mintegy összefoglalását kínálja a rózsafüzér a szent titkok napi átemlékedésével. A rózsafüzért joggal tekintik az evangélium foglalatának, amelyet Szent II. János Pál a világosság misztériumaival kívánt kiegészíteni. Ha rózsafüzét így imádkozzuk, akkor az természetes következményként a szeretet forrása is. Szeretet Isten iránt és a fele barát iránt. Ezért Szent Bartoló Longo a rózsafüzér apostola, és egyben a szeretet apostola is volt, mint hogy ebben a szűzmáriás városban befogadta az árvákat, a foglyok gyermekeit. Szent II. János Pál és Ferenc pápa folyamatos békefelhívásai nyomán mi sem nyugodhatunk bele a halál híreibe, amelyekkel nap mint nap találkozunk. Jézus azt mondta nekünk, hogy a hittel felajánlott ima mindent elnyerhet. Ezért Szent Bartoló Longo Mária hitére gondolva őt a kegyelem által mindenhatónak nevezte.
2: Per sua intercessione venga dal Dio della pace un'effusione sovrabbondante di misericordia che tocchi i cuori.
1: Közben járására áraszta ki a békesség Istene az irgalmasságát, megérintve a szíveket, lecsillapítva a testvérgyilkos neheztelést és a gyűlöletet, és megvilágosítva azokat, akiket különleges felelősség illet a kormányzásban. Zárta homíliáját Leó pápa a pompai kegyhelyén bemutatott szentmisén.
3: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
4: A Vatikáni Rádió magyar adását hallották.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 21 óra 30 perc. A rádiós regénytár következik.
3: Herceg Ferenc, az élet kapuja. 5. rész.

A bankár folyóparti kis házát Peruzzi építette, Rafael és Del Piombo festették. Midőn Tamás szombat este Hű Hannibália kíséretében belépett a Villa Chigi kertjébe, a folyó vizében ezer fáklya fénye tükröződött. Az oszlop csarnok alatt már vagy 30 úr és asszonyság volt együtt, az Agostino úr szerény baráti köre. Hannibál persze mindenkit ismert. A köpcös kis ember prémes aranykabátban és ráncos kalappal Medici kardinális. Ilyenkor nem viseli az egyházi bíbort. Mellett áll a szép Bembo, híres költő, nagy tudós. Azelőtt Borgia Lucrezia volt a kedvese, most egy gyönyörű veneciai asszonya van, de hiszen az is itt van, ott áll a nagy virágtartó mellett. Két úr fogja közre, a fekete ruhás Ingirámi, a másik a nagy Sadoleto, a római akadémia főembere. A barna ruhás, aki oszlopnak támaszkodik, Ariosto úr Ferrarai követ. Egy könyvet írt, sokan dicsérik is, de én még nem értem rá olvasni. Az a nyurga, aki vele beszélget, Machiavelli úr, őt a firenzei szinyória küldte a Vatikánhoz. Tamás felismerte a társaságban az Urbinói Rafaelt. A legszerencsésebb ember, aki valaha született, mondta Hannibál. Alig 30 esztendős és már világhírű mester. A maga palotájában lakik, és a Róma hercegnői büszkék rá, ha hírbe keverednek vele. És megfoghatatlan, hogy nincs egy ellensége. Még a festők sem irigykednek rá. A szentatya is. A Zord Rovere Julius úgy beszél vele, mint a legkedvesebbik fiával. Kell valami talizmányának lennie, amely feléje vonza az emberek szeretetét. A legszerencsésebb ember egy férfival beszélgetett, akinek olyan gyönyörű feje volt, mint egy szelíd és kissé mélabús oroszlánnak. Leonardo da Vinci, magyarázta Hannibál. Olyan festő, akit Rafael nagyobbnak tart magánál is. De nehezen dolgozik, keveset fest. És Michelangelo, ő nincs itt? Kérdezte Tamás. Hannibál a fejét rázta. Nem társas ember. Rafael ellentétje, őt senki sem szereti, tőle inkább félnek. Most biztosan a műtermében van, és a homlokára erősített gyertyafénye mellett faragja követ. Vico Hannibal még néhány nevet említett. Sangallo, Peruzzi, Sansovino, Piombo, Bramante, nevek, amelyeket 500 év múlva is ismerni fognak. Valami elképzelhetetlen gazdag, valami mesés pompájú tavasz virágzott Itáliában. Minden virág kelyhéből egy-egy csillag fakadt, és a sötét világ betelt fénnyel. A pénzváltó ember gigantikus módon megnőtt Tamás szemében, de Hannibál tovább fecsegett. Azt a hegyke ifjú urat ott nehogy véletlenül bolonyai deáknak nézzed, mert tagja a Szent Kollégiumnak. Petrucci kardinális. Van már vagy 21 esztendős, aki mellette áll Rovere Francesco Maria Urbino hercege, a szentatya atya fia. A herceg, aki Tamás a Porta del Popolónál látott első ízben, ölestermetű, szép és szilaj külsejű ifjú ember volt. Hermelin prémes ezüstruhát viselt, és hosszú, verekedő pallost tartott a kesztyűs kezében. Valaki figyelmeztette Tamásra, és ő egy villámló pillantással végigmérte. Inkább Condottierének nézném, szólt Tamás. A lovag nevetett. Az is. Condottiere vér. Ő az, aki agyonverte Alidózi kardinálist. Világos nappal, mikor véletlenül összetalálkozott vele az utcán, lerántotta összvéréről, és 100 ember szeme láttára meggyilkolta. Haragudott rá, mert a bíboros úr befeketítette a szentatyánál. A pápa igen megneheztelt a botrányért, de aztán mégiscsak visszafogadta megint Francesco Mariát a rokoni szeretetébe, hiszen ő is csak ember. Agostino úr időközben meglátta a magyar ifjút, és nyájasan hozzálépett. A bankár viselkedése ezúttal is szíves volt, de már egy cseppet sem alázatos. Úgy viselkedett, ahogyan egy vendéglátó nagyúrhoz, kardinálisok és hercegek barátjához illik. Mint előkelő vendégét Medicihez vezette Tamást. Üljön hozzánk, kedves fiam, mosolygott a kövér kis kardinális. Innen együtt élvezhetjük az Isten tiszteletet, amely mindjárt kezdődni fog. Azután a magyarországi vadászatok felől kérdezősködött.
A főtisztelendő úr Nagy Nimród volt, és gyakran mutatkozott zöld vadászruhában Kürtszó mellett, ha kopó falkáival kilovagolt a városból. De lám, a híres Medici is milyen szíves volt Tamáshoz. A fiatal úr már azon gondolkozott, hogy talán az ő vérében is, mint az urbínói Raffaelében, van valami titkos erő, amely feléje vonza az embereket. Egyszerre üsdobok dübörögtek, a csarnokban kialudtak az összes gyertyák. A háttérben kétfelé lebbent a nehéz brokátfüggöny, egy rózsaszínű márvány kupola alá lehetett látni, hol a magas talpon aranysárga kőszobor állott. Anadioméné. Alabástrom lámpák szelíd, meleg fénnyel remegték körül az istennő márvány alakját. Antik kőkép volt, amelyet az Archipelagos valamelyik szigetén találtak nemrég, és amelyet Montor Szóli restaurált. A boldog tulajdonosa ma mutatta be első ízben Róma műértőinek. Áhítatos elragadtatás zúgott végig a csarnokokon. Stixre mondom, isteni, kiáltotta Médici kardinális. Imádásra méltó, tódotta meg főtisztelendő Petrucci. A derengő, puha világításban úgy látszott, mintha a márványkép keble csendesen pihegne, az ajkán pedig édes mosoly fakadna. De már kezdődött az, amit főtisztelendő Giovanni úr az imént istentiszteletnek nevezett. Halkan pengő hárfa zene mellett bevonultak az istennő papnői, karcsú, bájos nők csapatja, Róma első kurtizánjai, valamennyien antikszabású, habkönnyű, fehér ruhában, mesztelen karokkal, drága kövektől csillogó övvel, aranyszandállal a lábukon. Fiametta vezette a papnőket. A leány szemben állott a márványképpel, fölemelte két fehér karját, és imádságot mondott. Az imát, amely Vénusz kegyelmébe ajánlotta a jelenlevőket, Bembo írta az ő klasszikus latin nyelvén. Cicero nyelvének erővel és méltósággal teljes hangjai úgy peregtek ki Fiametta száján, mint az élesre csiszolt, sötét fényű kristályok lánca. Következett az áldozat bemutatása. Galambokat, virágokat és illatszereket áldoztak az istennőnek. Midőn ezüst füstoszlop kavargott fel az oltárról, a papnők térdre borultak, a láthatatlan énekkar pedig elénekelte a Vénusz himnuszt, amelyet Fra Gozzoli szerzett erre az estére. Valami különös, áhítatos ellágyulás vett erőt az embereken, valami édes és méla honvágy féle egy letűnt büszke világ után. Egy világ után, amelynek a társaság ősei voltak a hatalmas urai. Valamennyien mélyen meghajoltak, mint úr felmutatáskor a templomban, a Szentegyház főpapjai is, és nem egy szemben könycsillogott. De hiszen ez pogányság, lázadozott Tamásban a Szatmár megyei lelkiismeret.

Isten tisztelet után lakomát szolgáltak fel a folyóvízre néző márvány erkélyen, aranyrojtokkal ékes, bíborszínű nagy ponyva alatt. Az asztalt aranytányérokkal és poharakkal terítették, és virágfűzérekkel aggatták körül. Az asztal közepén egész vatkan pompázott. Tollában megsütött páva is volt ott, és óriás kecsegehal, melyet külön hajóval a Fekete-tengerről hozatott a gazda. És monumentális torták. A torták közül egyik Kígyi Port Herkulei soktornyú várának hűmása volt, a másik büszke vitorlás gáját ábrázolt, a harmadikon Jupiter trónolt olimpuszi karával. A lakomázó társaság persze Agostino úr új Vénusz szobráról beszélgetett. Medici kardinális úgy vélekedett, ez a kincs nem is kerülhetett volna méltóbb kezekbe, mint a Kígyiébe. Ezt tagadom, kiáltotta a szép Bembo, aki jól tudta, mikor szabad a patrónusának ellent mondania. Méltó helyen ott volna az istennő, ahol ő rajta kívül nem ismernek más istenséget, tehát olyan házban, amelyet csak ez az egy szobor ékesít, mert a szépség nem tűrheti, hogy mellette más faragott isteneket is imádjanak. Agostino barátunk azonban a szépség szultánja. Ő egész márvány háremet tart magának, és ha majd túl lesz az ismerkedés örömein, akkor az ő csapodár szíve megint újabb márvány vagy bronz csodáért fog hevülni. A mi szépséges istennőnknek tehát résen kell állania, nehogy egyik nap megismétlődjék az Ida-hegyi szépségverseny. Félek, Kígyi Párizs nem lesz bírói tisztében oly igazságos, mint volt Priamosz király fia, aki Vénusznak ítélt az aranyalmát. Ezért állítom, hogy a remek mű méltatlan kezekbe került. Agustin úr együtt nevetett a nevetőkkel, de megszólalt a kardinális. Stixre mondom, súlyos vád. Attól félek, az istennő meg fogja büntetni a mi csélcsap Agustinunkat, pedig Vénusz igen kegyetlenül tud büntetni. De mielőtt pálcát törnénk a vádlott fölött, halljuk, mit mond a tisztelendő főpapnő, aki leginkább hivatott, hogy Vénusz nevében szóljon. A jókedvtől és kíváncsiságtól ragyogó arcok fia Metta felé fordultak, aki a kardinális és az urbínói herceg között ült. A vád alaptalan, szólt merészen, de némi rózsás zavarral a leány. Mert a vallás, amelynek Vénusz egyik istensége, nem csak eltűri, de meg is követeli a sok isten kultuszát. Vénusz imádásától elválaszthatatlan Bacchusnak, Apollónnak és a tudós Minervának tisztelete. És ha Bembo úr tagadni meri ezeknek az isteneknek hatalmát, és elég szűkkeblű, hogy egyetlen isten tiszteletére akarja korlátozni a vallást, akkor eretnek, és megérdemli, hogy a hádészi inkvizíció széke elé állítsák. Fiametta válasza tetszett. A társaság megtapsolta. Bembo mosolyogva jelentette ki, hogy a főpapnő teológiai fejtegetései meggyőzték tévedéséről, és kész megtagadni eretnekségét. A beszélgetés tovább folyt, a szó, mint a zengő labda egyik vendégtől a másikhoz ugrott. Tamás némán hallgatta őket. Ő nem értette ezt a könnyedséget, amely játszva magával ragadja a legsúlyosabb dolgokat. A társaság azon törte a fejét, ki lehetne a Vénusz szobor mestere. Medici úgy vélekedett, hogy alkalmasint a Nagy Sándor utáni idők alkotása. Talán Lacores munkája. Jó ideig vitatkoztak ezen, mindenki a tudását ragyogtatta, és a hellén szobrász nevek egész raja röbdösött az asztal fölött. Végül a kardinális meg akarta tudni Vinci véleményét is, ki hallgatagon és szórakozott arccal bámult bele aranypoharába. A kérdés egyáltalán nem fontos, szólt kitérően a mester. A kardinális megbotránkozottan meresztette rá kerek hal szemét. Nem fontos. Ez nem fontos. Akkor mi a fontos? A mester elpirult, és az ő szelíd, fátyolozott hangján mondta. Bocsásson meg, főtisztelendőséged, de én úgy találom, mi jóval többet beszélünk az emberi ügyesség ilyenféle próbálkozásairól, mint amennyit a tárgy megérdemel. A művészet nem egyéb, mint egyik szomorú részlete a meddő küzdelemnek, melyet az ember a mulandóság gondolata ellen folytat. A küzdelem azért meddő, mert emberi ügyesség csak holt lelkeket tud teremteni, mumizált életet.
amelyben egy pillanat élni vágyása kővé vagy festékréteggé dermedt. Az úgynevezett műremekek a világhoz idegen és magukban elszigetelt lárvák, semmi közük az isteni lélekhez, mely a teremtést betölti. A vendégek csodálkozásra néztek össze, a kardinális úr arca pipacsvörös lett. Mit ért ezt a isteni lélek alatt? Kérdezte összeráncolt homlokkal. Életet, mely a természet nagy véredény rendszerében dobog. Az élet pedig nem más, mint mozgás. Az erő, amely a béna koldus mankóját mozgatja, édes testvére annak az erőnek, mely a felhőket vitorláztatja, és az óceán áramlásait szabályozza. És a szikra, amely fiametta szemében csillan, gyermeke a szivárványnak, és unokája a karácsonyi csillagnak, mely a megváltó születését hirdette. Amennyire meg tudom érteni, te azt akarod mondani, hogy a természet alkotásai tökéletesebbek, mint a művészetéi? Ezt a bizarr tételt azonban sohasem fogod bebizonyítani, hiszen az összes régi írók megegyeznek abban, hogy a természet teli van fogyatékosságokkal, és a tökéletes szépség fogalmával csakis a művészet ajándékozta meg az emberiséget. Leonardo mester nem válaszolt, és ezzel azt a benyomást tette, hogy nem tudja végigküzdeni a harcot, amelyet könnyelműen kezdett. Főtisztelendő Giovanni úr azonban még teljesebbé akarta tenni a maga győzelmét, és így szólt. Kérdezek tőled valamit, Leonardo, hiszen ismered a Pantheon kupoláját. Mondd meg nekem, ismersz egyet is a természet alkotásai közül, amely annyira tökéletes volna? Ismerek sokat, szólt Leonardo csendesen. Mondj csak egyet. Nézze meg főtisztelendőséged a koldust, aki az ön madama palotájának kapuja előtt ül. Az ő koponya csontja művészileg szebb és tökéletesebb építmény, mint a Pantheon. Ahhoz képest minden templom kupola csak gyerekes próbálkozás, nyers kontármunka, és ezért az istenség gondolatának legméltóbb temploma, az emberi koponya marad. Te tehát szívesebben töretnéd össze a Pantheon kupoláját, mint a koldus koponyáját? Szívesebben. A kardinális szeme szikrázott a méregtől, de azért harsányan nevetett, és a társaság vele nevetett. Az asztalnál ülő művészek azonban nem kacagtak, ők némán bámultak a tányérjukba. Most csak egyet nem értek, szólt Medici. Ha így vélekedel el a művészetről, akkor magad miért festesz? Leonardo a bíbornokra emelte szomorú szemét. Én nem festek, hanem a mozgás törvényeit tanulom. Ez a Leonardo zavaros fejű legény, súgta Agostino úr fülébe a kardinális, nem érdemes vele vitatkozni. Asztalbontáskor a házigazda elcsitította a zenét, és hangos szóval így szólt. Senki sem méltó arra, hogy a jövőben még használja az asztalkészletet, amelyel az én mélyen tisztelt vendégeim ettek és ittak. Egy intésére a szolgák nekiestek az asztalnak, és ami arany és ezüst holmi volt rajta, azt mind beledobálták a Tiberisbe. A billikomok, gyümölcstartó csészék, tálak és vázák locsamba hullottak a vízbe, mintha valami megűrült isten nagy takarítást tartana az Olympuson. A vendégek megbecsülésének ilyen vad és kérkedő formája nem volt egészen idegen Vértesi Tamás lelkéhez, részeg magyar és lengyel váruraktól már látott hasonló kisebbszerű dolgokat. Dicsérnem is kell Agostino barátunkat, de korholnom is kell, mondta szép Bembo egy kisebb csoporthoz, amely még együtt állott a márványkorlát mellett. Dicsérném azért, mert az arany nagy szívű megvetésével megtisztel minket, és kellemes ebéd után izgalmat szerez nekünk. Hasonló eseteket följegyeztek az ókori írók is, és ha jól emlékszem, Vidius Pollo volt az, aki vendégei tiszteletére leülette legdrágább gladiátorait. De korholnom is kell kicsit, mert a vízbe dobott edények között az ötves művészet remekei voltak, és így a mai estén a világ szegényebb lett némely művészi szépségekkel. A gazda nem volt már az erkélyen, ő a kertbe kalauzolta a kardinálisokat, és helyette Cardulo prelátus válaszolt, aki az imént érkezett csak elkésetten az apostoli kancelláriából.
Agustin úr tehát a te véleményed szerint csak az esetben érdemelné ki vendégeinek föltétlen háláját, ha meg tudta volna neki szerezni a kellemes izgalmat anélkül, hogy megsemmisítette volna kincseit. Úgy van, szólt Bembo, de be kell ismernem, hogy ez emberileg lehetetlen volna. Nos, a mi nagyszerű Agustinunk előtt nincs lehetetlenség. Az izgalmat megszerezte nektek, de a vízbe dobott kincsek közül egy sótartó sem fog elveszni, mert köztünk maradjon a szó, a Tiberisben víz alatti hálók vannak kifeszítve. A vendégek homéroszi kacagásra fakadtak. Lám, Kígyi nem csak a legjobb vendéglátó, de a legfurfangosabb ember is Rómában. A villa kertje nem volt nagy, de hozzáértők állítása szerint ez volt Itália legszebb kertje. Tamás elszakadt a társaságtól, és egyedül járta a lombos utakat, amelyeket háromlábú aranyozott kondérokban lobogó tüzek világítottak meg. A kert teli volt Agostino antik szobor műveivel. Tamás azonban nem törődött sem Tészeusszal, aki a maratoni bikába merítette kardját, sem a legbájosabb Pszichével, akit márványkőből faragtak, és mégis oly könnyű volt, mintha el akarna repülni. Nem törődött a magasba ágaskodó rodoszi bronzlóval sem, de a nagy kőkoporsó előtt sem állott meg, amely pedig a színes, virágzó reliefjeivel olyan pompás és vidám volt, mint Thanatos nászágya. Ő ebben a pillanatban valami remegő, áhítatos, valami mesésen boldogító és mégis fájdalmas vágyakozást érzett az arany Róma lelke után, mely hónapok óta körülfogta, mely csábosan kínálkozott neki, és amely mégis elérhetetlen volt számára. Ez a maga bilincseit fájlaló magyar merevség epedése volt Itália szellemének szabadsága és merész hajlékonysága után. Talán a magyar pusztaság epedése Európa után. A penészes középkor vágya tündöklő új idők után. Egyszerre megint nagyon megsajnálta maga szomorú népét, amely évszázadok óta az ígéretek pitvarában didereg, és semmiképpen sem tud bejjebb kerülni. Miért olyan füstös és pislogó ott az élet? Miért ég itt olyan világos és meleg lánggal? Korvin Mátyás már törte ezen a hatalmas koponyáját, de ő Tamás hite szerint elhibázta a dolgot, midőn olasz mestereket hívott országába, hogy élni tanítsák a népet. Azok ott C-be állottak, idegen papikaszt módjára féltékenyen őrizték misztériumaikat, és így velük együtt elhamvadt a szentőz is, melyet Itáliából hoztak. Világos, hogy magyar ifjakat kell az olasz városokba küldeni, de nem a főiskolákra, ahol elmúlt idők tudományait tanítják, hanem a műhelyekbe, ahol az eljövendő élet kincseit kovácsolják. Kígyi Agustino tüzesbora merészséget öntött Tamás vérébe, és szárnyat adott gondolatainak. Egy nagyszerű terv alakult ki a fejében. Magyar fiúk dolgoznak majd a firenzei műhelyekben, a milánói szövőszékek mellett, a római műtermekben és építőhelyeken. Magyar fiúk ülnek majd a venéciai áruraktárakban és a genovai bankházakban, vitorláznak a tengeren. Ha lehámlott szemükről az ázsiai hájog, ha kiolvadt lelkükből a harcos gőg és az átöröklött perlekedésű dű, akkor nagyszerű munkát fognak végezni. Annyi pénzzel, amennyibe 1000 királyi zsoldos kerül, ki lehet tanítatni egész csapatot. Akik megtérnek hazájukba, magukkal hozzák majd a szent tüzet, egyik fákján meggyullad a másik, mint az Eleusisi éjjeli misztériumukon, és idővel fénybe borul az ország. Ha Bakócz Tamás elfoglalja Szent Péter székét, akkor Tamás meg fogja valósítani tervét. De ekkor szembe jött vele a vándorló szobor. Fehéren a sötét lombfal mellett szembe jött ő, aki ezestén oly finom, ragyogó és illatos volt, mint maga az ifjú Itália. Fiametta. Önt keresem, Tamás úr. Mesélje el, mi tetszett legjobban a mai estén. Semmit sem láttam, csak önt, Fiametta, válaszolt Tamás oly merészséggel, mely magát is meglepte. És én tetszettem kissé? Kérdezte Fiametta évődő hangon, de elvörösödve. A kérdés tréfás hangja fájt az apát úrnak. Azt mondta,
és hangja a lelke mélységeiből remegett föl. Szeretnék önért meghalni. Ez megint a barbár volt, aki lóháton jár akkor is, amikor Zefír szárnyán kellene lebegnie, és aki Tamás gyűlölt magában, anélkül, hogy szabadulni tudott volna tőle. Fiametta derűsen pillantott föl. Meghalni? Ezt már sokan mondták neki, ha nem jutott eszükbe szellemesebb fordulat. Néhányan bizonyára már meg is tették érte. Beszéljünk komoly dolgokról, Tamás úr. Lássa, én nem feledkezem meg a kötelességeimről. Elkészült a jegyzék? Tegnap említette Tamás, hogy a Reggio palotában egy jegyzéken dolgoznak, amely három csoportra a Bakócz pártiak, a Bakócz ellenesek és az egyelőre még ingadozók csoportjára osztja a kardinálisokat. A jegyzék elkészült. Elhozta? Mikor olvassuk el? Hiába adnám oda, nem tudná elolvasni a titkos írást, de majd lemásolom az éjjel és korán elküldöm. Nem. Magam viszem a Siárra palotába. Nem, nem, Fiametta addig nem tudna várni. Lemásoljuk együtt. Mikor? Még ma éjjel, ha nem álmos. De hol? Nálam. Emberek közeledtek. Fiametta közömbösen mosolygott, az arca azonban lángolt, miközben gyorsan és halkan beszélt. Fél óra múlva menjen innen, akkor már oszlani fog a vendégnép. A Siárrába menjen, a vasajtón várni fogják, jöjjön egyedül. Csatlós se hozzon. Tamás az egyik mondatnál elpirult, a másiknál elfehéredett. Fiametta észrevette, és szeme gyöngéd tűzben ragyogott. Éjjel egyedül Róma utcáin nem fog félni? Kérdezte évődve. Ezen már Tamás is mosolygott. Nem, az apátúr igazán nem fél. De vajon félne ma, ha a Siárra palota a Kocitusz kútjának fenekén állana? Én most visszasietek a társasághoz, Tamás úr. De valamit még mondok önnek, és nem bánom, ha ki is nevet érte, bár ez nagy háládatlanság, és nem kisebb udvariatlanság volna öntől, Tamás úr. Mit gondol, miért izgat engem minden, ami a választásokra vonatkozik? Igen, igen. Mert parancs érkezett hozzám, felső parancs. De van egy másik ok is. Lássa, ha az ön keresztapja pápa lesz, akkor ön Rómában marad. Fél órával később Tamás lenn a parton elcserélte aranyos mentéjét a lovász mestere szürke abba köpönyegével, azután a kardjával a karján nekiindult a kék holt fényben alvó Rómának. Mikor keresztül ment a Sixtus hídján, Kígyi kertjében éppen meggyújtották a tűzijátékot. És ő most megint azt a remegő, áhítatos, meseszerűen édes és fájó vágyat érezte.

0: Herczeg Ferenc, az élet kapuja. Az ötödik rész hangzott el. Felolvasta Serez Zoltán, hangmérnök Liszkai Károly, zenei szerkesztő Bögös Henrietta, rendező Dér András, felelős szerkesztő Elromán Kata.
1: A rádiós regénytárt hallották.
2: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
3: Holnapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
4: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
5: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
0: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Társadalmi célú reklám.
7: Köszönjük, ha nem csak hallgat, hanem személyi jövedelem adója 1%-ának felajánlásával támogat is bennünket. Alapítványunk az Országos Katolikus Rádió Alapítvány adószáma 18 18 36 74, kötőjel 1, kötőjel 42. Ha kérdése van, kérjük hívja a 061-255-33-33-as számot, vagy írjon az infokukac@katradio.hu címre. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
6: Társadalmi célú reklámot hallottak.
2: Magyar Katolikus Rádió.
6: Örömhír mindenkinek.
1: 22 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Rátonyi Sára, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Pompeibe látogatott 14. Leó pápa, ahol több ezer hívő fogadta a Mária kegyhelyen, adta pénteken hírül a Vatikáni Rádió. A Szentatya úgy fogalmazott, számára különleges áldás, hogy éppen a könyörgés napján lehet jelen a kegyhelyen. A pápa hangsúlyozta, Mária anyai szeretete mindig elkíséri a híveket, és arra bíztatta őket, hogy Krisztus jelenlétéről tegyenek tanúságot a világban. Mintegy 200 résztvevővel rendezték meg a fogyatékossággal élők ünnepét a nyíregyházi Szent Miklós székesegyházban, adta hírül pénteken a Magyar Kurír. Az ország több pontjáról érkezett ellátottak és segítőik közösen vettek részt a csütörtöki Szent Liturgián, amelyet Szocska Ábel és Palánki Ferenc püspök celebrált. Palánki Ferenc homíliájában arról beszélt, hogy Krisztus arcát kell felismernünk egymásban, különösen a legkisebbekben és a rászorulókban. Nyílt napot tart május 14-én a budapesti Slakta Margit Kollégium, írta meg pénteken a Magyar Kurír. Az intézmény a tovább tanulás előtt álló diákokat és szüleiket várja, hogy személyesen is megismerhessék a kollégium közösségét és szolgáltatásait. A keresztény szemléletű kollégium egyetemektől függetlenül fogad hallgatókat, modern épületben többek között kápolna, könyvtár, edzőterem és közösségi terek is működnek. Változik több belvárosi járat közlekedése vasárnap Budapesten az EU félmaraton futóverseny miatt, közölte pénteken a BKK az MTI-vel. A 2-es, 2B és 23-as villamosok, valamint a 15-ös busz közlekedését várhatóan reggel 6 és délután 2 óra között érintik a korlátozások. A villamosok rövidített útvonalon járnak majd, a 15-ös busz pedig terelve közlekedik. A futóverseny a rakparti szakaszokat is érinti, ezért a BKK fokozott figyelmet kér az arra közlekedőktől. Továbbra sincs megállapodása a cseh államfő és a miniszterelnök között arról, ki képviselje az országot a NATO júliusi ankarai csúcs találkozóján, írta meg pénteken az MTI. Petr Pavel köztársasági elnök szerint Andrej Babis továbbra is ellenzi, hogy az államfő része legyen a hivatalos küldöttségnek. Pavel kompromisszumos javaslatot tett, a nem hivatalos programokon ő képviselné Csehországot, míg a hivatalos tárgyalásokon a kormány venne részt. Az államfő jelezte, szükség esetén akár az alkotmánybírósághoz is fordulhat az ügyben. Donald Trump amerikai elnök július 4-éig elhalasztotta az Európai Unióból érkező járművekre tervezett vámemelést, miután telefonon egyeztetett Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével, írta meg pénteken a Magyar Hírlap. Trump közlése szerint Brüsszel vállalta, hogy teljesíti a tavaly Skóciában kötött kereskedelmi megállapodást, amely bizonyos vámok nullára csökkentéséről szól. Az amerikai elnök korábban 15-25%-ra emelte volna az uniós autók és alkatrészek vámját. A telefonbeszélgetésen Irán atom programja is szóba került. Végül a várható időjárásról. Szombaton a keleti ország részben még fátyol felhős időre van kilátás. Az ország nagy részén napos időre számíthatunk gomoly felhőkkel. Az északi, északnyugati szél többfelé megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 27 fok között várható. Kedves hallgatóink, Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! 22 óra 4 perc. Megismételjük a kerengő délutáni adását.

0: megjelent a Brutalista építészet Magyarországon című könyv Kovács Dániel szövegével és Eftod Gábor fotóival. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. Kovács Dániel művészettörténésszel, muzeológussal, a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ munkatársával beszélgetünk. A brutalizmus egy modern építészeti stílus. Konkrétan mi a jelentése?
1: A brutalizmus egy késő modern irányzat, az 1950-es években jelentkezett Nyugat-Európában, Skandináviában, Franciaországban párhuzamosan, és nem sokkal később eljutott Magyarországra is. Alapvetően külső formai jegyek jellemzik, a nyers anyagok használata, a szerkezetek megmutatása, a monumentalitásra törekvés, a geometrikus formák és a szobrászi igényű plasztikus formálás.
0: Ha jól tudom, akkor az 1950-es évektől az 1970-es évek közepéig virágzott.
1: Ez Nyugat-Európában egyértelműen így van. Hozzánk nem kis részt a szociálnak a politikailag felülről érkező kényszere miatt, némi késéssel érkezett meg az 50-es évek végére, és nagyjából a 80-as évek elejéig tartott, legalábbis építészettörténetileg így mondhatjuk. Valójában azért a hatása tulajdonképpen máig érződik az építészetben.
0: A brutalizmus inkább egy időszakot ölel, vagy egy mozgalmat jelent?
1: Ez egy érdekes kérdés. Alapvetően nem kötném mozgalomhoz, nincs igazán iskolája. Kétségtelenül vannak nemzetközi értelemben vett mesterei, fontos alakjai ennek az irányzatnak, Le Corbusiertől az amerikai Louis Kahnig, de említhetném a két fontos magyar származású mestert, Breuer Marcelt és Goldfinger Ernőt is. Magyarországon viszont még ennyire sem alakultak ki vezető alakjai. Elsősorban alkalomszerűen használták ennek az irányzatnak a jegyeit a magyar építészek, attól függően, hogy éppen milyen megbízást kaptak, és hogy mekkora szabadságot ennek kapcsán.
0: Sokan a szocialista építészettel azonosították, vagy azonosítják, ugyanakkor nyugatról jött a stílus, leginkább Angliában és Amerikában volt elterjedve, hiszen Breuer is Amerikában élt hosszú-hosszú éveken keresztül.
1: Ez egy nagyon furcsa ellentmondás, hogy ennek a korszaknak az épületeit sokan, és a maguk módján egyébként joggal összekapcsolják a társadalmi körülményekkel, a politikai berendezkedéssel, pedig éppen ennek az irányzatnak az emlékei, azok tulajdonképpen az állami elvárások ellenében jöttek létre. Ugye a 60-as évektől a magyar építőipar, a magyar építésügy, az az előregyártásra, a tipizálásra, az olcsóságra, a mennyiségre fókuszált, ekkor jöttek be a házgyárak, ekkor indultak meg a nagy paneles építkezések.
0: De ez orosz mintára.
1: Természetesen szovjet mintára. Sőt, szovjet nyomásra, azt is mondhatnánk. Ehhez képest viszont a magyar brutalista építészek minden alkalommal egyedi épületeket terveztek, egyedi kivitelezéssel, egyedi minőségű felületekkel, egyértelműen nyugati mintára és egyértelműen nyugati példáktól inspirálódva. Tehát ha úgy tetszik, ez az irányzat és ennek az irányzatnak a magyarországi emlékei konkrét kapcsolatot jelentenek a korszaknak a nyugat-európai és amerikai fejlődésével, azzal, amit a politika megpróbált letiltani. Nem véletlen, hogy egyébként a magyar sajtóban nem jelent meg a brutalizmus szó, hiszen azt alapvetően egy negatív, egy burzsoá nyugati trendnek tartották. Ezzel együtt az építészek tudtak róla, és megpróbálták követni.
0: Mi volt a brutalizmusnak a legfontosabb célkitűzése?
1: Az irányzatnak a kulcsszava az az őszinteség. Egy olyan építészetet szerettek volna művelni, amely nem rejti el saját magát, nem rejti el az építőanyagokat, a szerkezeteket, hanem megmutatja. És emögött nyilván egy olyan társadalomnak az ideológiája áll, vagy egy olyan társadalomnak a víziója, ami átlátható, egalitárius, mindenki számára hozzáférhető. Ez különösen jól érzékelhető egyébként Nagy-Britanniában és az Egyesült Államokban, ahol mindkét országban az 50-es években nagy léptékű szociális jóléti programok indultak, és az ottani brutalista építészet alapvetően ezekhez kapcsolódik. Nagyméretű lakásberuházások, új középületek, egy új, egyenlőbb államnak az ígérete. Nyilván itt Magyarországon és a keleti blokkban alapból ez volt az ígéret, persze ez csak vízió maradt, ez csak ígéret maradt, de az építészet ebben az időben valahol rátalált a politikának erre az ígéretére, és ezeket a házakat ezért lehetett megvalósítani itt is.
0: Tulajdonképpen akkor a fő hangsúly a letisztultságra és a monumentalitásra helyeződött?
1: Talán inkább úgy fogalmaznék, hogy a nyersességre, a puritánságra, ugye a nyers beton vagy a téglafelületekre.
0: De látható maradt a beton textúrája, tehát nem vakolták be.
1: Így van. A legtöbb esetben legalábbis ilyen anyaghasználatról beszélhetünk. Azért Magyarországon részben azért is, mert az építőanyagok nem álltak rendelkezésre akkor a választékban, mint nyugaton, és az építési technológia sem tudta azt a színvonalat hozni. Itt sokszor találkozunk hibrid megoldásokkal is. Hogy csak egy példát említsek, a Salgótarjáni Múzeum épülete, Magyar Gézának a kiváló munkája, az végül pirogránit burkolást kapott, ami ugyanazt a monoton, egységes felületkezelést tudja kelteni, mint hogyha mondjuk nyersbetonból készült volna, de betonból nem tudták volna ezt a minőséget elérni. Szóval ilyen példákat azért jócskán találunk. Egy másik érdekes példa, ami talán ismertebb is a hallgatók számára, az az egykori Budapesti Nemzeti Színház a Hevesi Sándor téren, ami ma már Pesti Magyar Színház. Ott ugyanúgy egy óriási, monumentális, pirogránittal burkolt, szobrászi módon kialakított homlokzatot látunk, ugye gyakorlatilag ablaknyílások nélkül. Egyértelműen a középület mi voltát jelzi az épületnek ez a monumentális, abban a szűk utcában tényleg nagyszabású hatást keltő homlokzat, de hát ezt kerámiából lehetett elérni, mert abból lehetett megfelelő minőségű felületet előállítani.
0: Azok az épületek, amelyeket említett, szigorú geometrikus formák szerint épültek, ezek dominálnak.
1: Igen, ez a geometrikusság, ha úgy tetszik, valamiféle visszanyúlás az ősi építészetnek a monumentális formáihoz, a cikkuratokhoz, a lépcsős piramisokhoz, ez egyértelműen jelen van a brutalizmusnak az eszköztárában. Erre, ha jó példát szeretnék említeni, akkor kettő jut eszembe. Innen Budapestről az Okis székház a Tököli úton, amire nagyon jellemző ez a lépcsőzetes tömegformálás, illetve Óbudáról a Radelkisnek az egykori székháza, ami egy domtetőre telepített, lépcsőzetesen visszaúratott tömegű irodaház. Ez a tömegformálás egyébként meglepő módon arra is sokszor eszközként szolgált, hogy jobban bele tudjon illeszkedni az épület a környezetbe, de egyértelműen ott van mögötte a monumentalitásra törekvés és a geometrikus formák iránti igény.
0: A stílus hazánkban mikortól hagyott jelentős nyomot? Mikor kezdődött ennek a periódusa?
1: Az első példákat én az 1950-es évek végén találtam elő, nyilván ezek a tervezési időszakhoz kötődnek, és a 60-as évek elejére valósultak meg, és egészen az 1980-as évek végéig felfeltűnik ez az anyaghasználat.
0: A könyvben mi alapján fűzték fel az épületeket?
1: A könyvhöz volt egy fontos előképünk, Elaine Harwood, brit építészettörténésznek a Brutalist Britain, vagyis Brutalista Nagy-Britannia című könyve, és annak a tagolását vettük át, épülettípusok szerinti fejezetekbe osztotta a házakat.
0: Különböző egységekre van osztva a könyv.
1: Így van.
0: Tehát
1: egészségügyi épületek, intézmény. Adminisztráció és így tovább. Ez azért érdekes, mert így műfajok szerint tudjuk végigkövetni, hogy az adott típusban hogyan fejlődött az építészeti gondolkodás, mivel reflektáltak esetleg egymással korábban elkészült hasonló műfajú munkákra az építészek.
0: Olvastam, hogy hazánkban alapvetően kevés tisztán brutalista építészet vagy épület található.
1: Ez korábbi kiadványokban, illetve korábbi kutatásokban is megjelent. Ugye egy könyv van korábbról, Brancik Mártának a 11 budapesti brutalista épületet bemutató könyve. Nyilván ehhez nem tudott olyan mélységű kutatás kapcsolódni, mint amit most mi megvalósítottunk a múzeumban, és most már elég bátran ki lehet jelenteni, hogy igenis nagy számban megjelenik a hazai épületállományban ennek az irányzatnak a hatása, ami a mi kutatásunknak a fontos tanulsága volt, hogy nem csak a fővárosban, bár alapvetően fővárosi példákat említettem eddig, de nagyon-nagyon sok esetben kisebb vidéki városokban, megyeszékhelyeken, de akár kisebb településeken is találkozunk ennek az irányzatnak az emlékeivel. Miért? Mert a 60-as, 70-es években sok helyen célzott fejlesztések indultak, csak hogy egy példát említsek, Ajka, Tapolca vagy Sárvár ezekben az években kapott városi rangot, és a városi rangnak az elnyerése új köz- és lakóépületeknek az építésével járt együtt, és ezek a házak, amik tulajdonképpen várossá tették ezeket a korábbi kis településeket, ezek a mai napig ott állnak. És ráadásul a vidéki építészirodákban sokszor nagyobb szabadság jutott az építészeknek, sokszor jobban tudtak kísérletezni, innoválni,

0: A szombathelyi csillagvizsgálója, amit a 60-as évek közepén tervez és épít meg, az a hazai brutalizmusnak a talán leginkább emblematikus emléke, egy elképesztően szépen formált, szobrászi igényű, tulajdonképpen Le Corbusier-nek a korabeli munkáinak a hatását tükröző épület. Említhetném ugyanígy Szegedről Borvendég Bélát, aki a 60-as évek elején megjárta Angliát, és onnan hozta haza az ott látott tanulságokat, és ültette át szegedi épületekbe. Debrecenből Mikolás Tibort és Körét, Miskolcról Dézsi Jánost és az ottani építészeket. Nagyon sok olyan vidéki városunk van, ami ebben az időszakban erőltetett fejlődésnek indult, és ez az építészetében is megjelenik.
1: A stílus mindig is megosztó volt, rengetegen tiltakoztak az építések ellen.
0: Az bizonyos, hogy ezeknek a nyers felületeknek van egy olyan hatásuk, ami elidegenítő lehet bizonyos emberek számára. Más emberek számára egyébként a baroknak a fényűzése elidegenítő, de szerencsére nem akarjuk lebontani a barokból megmaradt emlékeket. Azt gondolom, hogy ezek az épületek hozzátartoznak a közös múltunkhoz, valamilyen szinten akár a személyes vagy a közösségi identitásunkhoz is, lásd például ezek a vidéki középületek, és ezzel együtt nem kell feltétlenül megőrizni őket a jelen formájukban. Arról kellene elkezdenünk beszélgetni, és valamiben ilyesmiben szeretne eszköz lenni ez a könyv, hogy mik azok ebből az épület állományból, amelyek vannak annyira fontosak, értékesek, jelképesek, egyediek vagy éppen típusszerűek, hogy érdemes lenne eredeti formájukban megőrizni őket, és a többinek a kapcsán pedig milyen olyan eszköztár áll a rendelkezésünkre, milyen módszerek dolgozhatóak ki és használhatóak arra, hogy ezek az épületek megfeleltethetőek legyenek a jelen és a jövő elvárásainak. Ugye nagyon sok esetben egy-egy ilyen épületnél, aminek mondjuk nyers beton vagy tégla a homlokzata, és az az építészeti értékéhez, a lényegéhez hozzátartozik, rögtön hatalmas kérdést vet föl az energetikai elvárás, tehát hogy le lehet-e szigetelni ezeket a homlokzatokat, hiszen azzal
1: alapvetően tehát még ez is probléma.
0: Változtatjuk meg az épület mienségét, így van. Ezekre ma már vannak technológiai megoldások, csak hogy azok bizonyos esetekben akár drágábbak lehetnek, mint egyszerűen leszigetelni egy ilyen épületet. És itt felmerül a kérdés, hogy akkor most ezt tudjuk-e kollektívan értékként kezelni, tudjuk-e a felelősséget vállalni?
1: Vagy a finanszírozás kérdése.
0: Vagy a finanszírozást, így van. És ez az a pont, amikor valószínűleg az egyéni tulajdonoson, a használón kívül valamilyen felsőbb szinten is be kellene lépni ebbe a folyamatba, szabályozással, támogatással, az építészeti kánonnak a megírásával, hogy közösen tudjuk vállalni ennek a felelősségét.
1: A múzeum kiemelten foglalkozik a Breyer gyűjteménnyel, sőt ebben az évben még látható a kiállítás is.
0: A Breuer Marcel gyűjtemény az az építészeti múzeum történetének a legnagyobb értékű műtárgy gyarapodása. Ezt két forrásból szereztük meg az elmúlt évek során. Tavaly ősszel érkeztek meg ezek a tárgyak Magyarországra. Az egyik forrás egy New Yorkban élő magyar műgyűjtő Szarvasi Mihálynak a letétje. Tőle az egykori New Yorki Breuer irodából származó bútorokat, illetve kiadványokat kaptunk letétbe. A másik forrás a Breuer Marcelnek a saját képkodi nyaralójából származik, amely a közelmúltban került egy helyi non-profit alapítványnak a tulajdonába, akik felújították és most vendégházként működtetik. Ez egy nagyon szerencsés fordulat, mert ez az egyébként nagyon értékes épület, ez korábban eléggé elhanyagoltan állt, viszont megmaradt benne az eredeti bútorzat, berendezés, a könyvek, a tárgyak, a fényképek, amik a családhoz kapcsolódnak. És ebből a tárgyanyagból tudtunk vásárolni 5 darab bútort, 20 könyvet Breuer Marcel egykori könyvtárából, és 100 családi fényképnek a felhasználási jogát. Ezzel nyilván mi, mint közgyűjtemény, mint magyar közgyűjtemény, a világ legismertebb magyar építészének a személyes tárgyaival gyarapodtunk, ők pedig segítséget kaptak az épületnek a felújításához. Ráadásul ezek múzeumi értékű tárgyak, tehát a vendégházként működtetett házba nem kerülhettek volna vissza, úgyhogy mind a mostani tulajdonosnak és működtetőnek, mind nekünk óriási nagy örömünkre szolgál, hogy most már közgyűjteményben lehetnek, és így a magyar közönség elé tudjuk tárni őket.
1: Goldfinger Ernőről viszont jóval kevesebbet tudunk.
0: Breuer Marcelhez képest Goldfinger Ernő valóban kevésbé ismert a nemzetközi építészet történetben. Érdekes módon más miatt viszont mégiscsak közszájon forog a neve, konkrétan a James Bond történetek miatt, ugye ott az egyik főgonoszt róla nevezték el, és ismerhetjük is akár a Shirley Bassey-nek a Goldfinger című főcímdalát. Az bizony Goldfinger Ernőnek a neve alapján íródott. Volt valamiféle konfliktus, egyszeres mind ismerettség, Ian Fleming az író, a James Bond történetek szerzője, és Goldfinger Ernő az építész között. Mára ez nekünk annyit jelent, hogy

0: Goldfinger neve alapvetően emiatt szerte a világon ismert. Nagy-Britanniában és az építészeti körökben alapvetően az építészeti munkássága miatt tartják számon. Az ország háború utáni újjáépítésének nagyon fontos vezető alakjává nőtte ki magát, és nekünk, magyaroknak azért kiemelten jelentős, mert a 60-as évek elején felvette a kapcsolatot a Magyar Építőművészek Szövetségével, és felajánlotta a segítségét arra, hogy évente néhány fiatal magyar építész kiutazhasson Nagy-Britanniába dolgozni. Ezt talán nem kell túlhangsúlyoznom, hogy a 60-as évek elején, konkrétan 5 évvel az 56-os forradalom után, ez egy hihetetlenül abszurd lehetőség volt, sehol máshol az úgynevezett keleti blokkban ilyen lehetőség nem jutott az építészeknek. Goldfinger viszont elintézte, hogy összesen 6 éven keresztül konkrétan 19 fiatal magyar kimehessen Nagy-Britanniába és ott dolgozhasson, részben az ő saját irodájában, részben más, a korban meghatározó brit irodákban. Ők rendes fizetést kaptak, persze a ranglétra aljáról indultak, de a műegyetemi tudásuknak köszönhetően elég gyorsan emelkedtek aztán fölfelé. A többségük egyébként ennek az egy-másfél évnek a végére összetudott annyit spórolni, hogy vásárolt egy nyugati autót, és azzal autózott haza Londonból. De nem csak autót hoztak magukkal, hanem mindezt az élményt, mindezt a tudást, amit ott összeszedtek. Ez valószínűleg a kádári Magyarországnak azért volt fontos, mert azt gondolhatták, hogy az irodák szervezésében, a munkák lebonyolításában, de akár a konkrét építőipari gyakorlatban is olyan nyugati tudást tudnak majd hazahozni ezek az építészek, amik itt Magyarországon is hasznos lehet. És ez így is lett. Nem csak az építészeti irányzatoknak a trendjeit, hanem konkrétan építőiparral kapcsolatos fogásokat, tervezési praktikákat is elsajátított ez a 19 fiatal, akik aztán hazatértek, és hát közülük ugye Gulyás Zoltán, Kalmeier Ferenc, Tokár György, Gáspár Tibor, és még sorolhatnám, a következő időszaknak a legnagyobb nevei kerültek ki, akik mind-mind táplálkoztak ebből a nagy-britanniai élményanyagból.
1: A brutalista építészet nem tartott sokáig, 2-3 évtizedig.
0: Igen.
1: A hanyatlását mi okozta? Mert a 80-as években már az angolszász országokban elkezdődött ez a hanyatlás.
0: Így van, sőt, tulajdonképpen Amerikában a 60-as évekig visszavezethető, tehát már-már a brutalizmussal párhuzamosan kezdett el ugye megjelenni a posztmodern, ami aztán a 70-es években globálisan
1: elterjedt. Felváltotta teljesen.
0: Így van. Tehát megjelent egyfajta érdeklődés, egy sokkal erőteljesebb érdeklődés a történeti formák iránt, a helyi beágyazottság iránt, a kontextus iránt, mindazok iránt, az tényezők iránt, amivel a brutalista építészet nem feltétlenül tudott vagy akart mit kezdeni. Egy brutalista háznak a szoborszerűsége, az önmagában állósága az mindig kilóg valamilyen szinten a városi kontextusból, és erre reflektálva jött egy újabb generáció, aki azt mondta, hogy nekünk erre a kontextusra reagálnunk kell, lehet, hogy történeti jegyek felhasználásával, lehet, hogy színekkel, lehet, hogy anyagokkal, lehet, hogy a városi szövethez való alkalmazkodással. Ezért vesztette el lassan a közönségét a brutalizmus.
1: Szóltunk a nyugati és a hazai brutalizmusról. Közép-Európában mennyire volt ez ismert?
0: Pont a régióban a kutatás egyébként még viszonylag gyerekcipőben jár. Sok épületet ismerek én is az egykori Csehszlovákiából, Jugoszláviából, Lengyelországból, amik mutatják ennek az irányzatnak a jegyeit. De annyira közvetlen kapcsolat a nyugati kultúrával, mint ami nálunk Goldfinger Ernőnek köszönhetően előállt, erről nincs tudomásom más országokból. Ráadásul azt is tudjuk a korszak magyar építészeiről, hogy követték, olvasták, másolták a korszak nyugati szakirodalmát, ami hozzáférhető volt Magyarországon. Ez viszont nem feltétlenül igaz a régió minden országára. Például Bulgáriában nem tudták az egyetemek vagy a nagy tervezőirodák járatni a nyugati folyóiratokat, tehát ott sokkal jobban hatott a szovjet építészetnek a befolyása. És természetesen magában a Szovjetunióban is, ami ugye elvileg számunkra az első számú példakép volt ebben az időszakban, a gyakorlatban ez egyáltalán nem működött, senki nem figyelte a szovjet építészetnek a történéseit. Ott is megjelent ez az irányzat, de ott az építészet ellépett egy sokkal monumentálisabb, sokkal nagyszabású irányba. Ezt manapság a régiónak az építészet történészei monumentális későmodern néven emlegetik, ami kifejezetten egy ilyen keleti blokk sajátosság, a túlméretezettség, a túlgondoltság, a túlformáltság jellemzi, nagyon szobrászi épületek ezek, hogy csak egy példát említsek, a Tbiliszi autópályák minisztériuma, ez a híres oszlopokra állított és ilyen gerendeszerűen összekapcsolt szintekből álló épület. Ezek jellemzően fontos szerkezeti statikai innovációk voltak, de egyértelműen, ma már kimondható, hogy egyértelműen túlgondolt, túlformált épületek. Ezek viszont Magyarországon nem jelentek meg annyira. Tehát ennek a gondolkodásnak a hatását látjuk Pozsonyban például, a Pozsonyi Rádiónak a székházán, ezen a fejreállított piramison, látjuk Prágában, látjuk Lengyelországban, látjuk Jugoszláviában, ott kiemelten, de itt nálunk kevés ilyen épület épült.
1: Megjelent ez a gyönyörű kiadvány. Mit hoz a jövő? Vagy mire kívánják felhívni a figyelmet a könyvben szereplő épületekkel? Az állag megúvásra talán?
0: Egyrészt nagyon szeretnénk megjelentetni a könyvet angolul is, és ez a munka folyamatban van, és bízunk benne, hogy ősszel meg tud jelenni, és ezáltal a kutatásnak az eredményeit a nemzetközi közönséggel is meg tudjuk ismertetni. És persze a valódi cél az ehhez kapcsolódik, hogy a hazai építészet eredményeit végre nemzetközi kontextusban mutassuk be, ott lássuk, fel tudjuk büszkén mutatni, ami itthon történt. Ennek részeként magát a kiállítást is szeretnék vándoroltatni. Tulajdonképpen az Építészeti Múzeum kiállítóhelyén, a Walter Rózsi villában most két kiállítás látható, de ez egy cím alatt fut. A két kiállítás közül az egyik a Breuer Marcel gyűjteményt mutatja be, a másik pedig a brutalista építészethez kapcsolódó kutatást, és az utóbbit szeretnénk vándoroltatni, úgy is terveztük meg magát az installációt, hogy elvihető legyen más helyszínekre. A célunk természetesen részben a figyelemfelhívás, részben az ismeretterjesztés. Azt szeretnénk elérni, hogy ezekre az épületekre az emberek ne ellenségként, ne valamilyen elmúlt politikai korszaknak a maradványaiként tekintsenek, hanem lehetőségként elsősorban, és hogyha szerencsések vagyunk, akkor akár az értéket is meg tudják bennük látni.
1: Kedves hallgatóink, Kovács Dániel művészettörténésszel, muzeológussal beszélgettünk. A technikai munkatárs Bójás János nevében is köszönöm figyelmüket, Pécsi Krisztinát hallották.

0: Folytatjuk a közéleti beszélgetéseket.
1: Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Ökumenikus szertartás keretében tartott a kápolna szentelést május 1-én a Csorna melletti Farádon. A kápolna felszentelése előtt műsorunknak interjút adott dr. Németh Ferenc, korábbi farádi iskolaigazgató, főiskolai docens, nemzetközi borbíró, a kápolna megálmodója, létrehozója, és dr. Borbély Károly festőművész, a Győri Grafikai Műhely alapító tagja, Apáczai Csere János díjas művésztanár. Most a velük Farádon rögzített beszélgetést hallják, kedves hallgatóink. Németh Ferenc miért érezte szükségét, hogy itt a háza melletti gyönyörű parkban kápolnát emeljen a farádiaknak, és mindazoknak, akik erre járnak, hogy megpihenjenek, imádkozzanak ebbe a csodálatos környezetben?
2: Engedjék meg, hogy szeretettel köszöntsem a rádió minden hallgatóját. Válaszként egy élményemet osztanám meg önökkel. Egy alkalommal a Velencei tó partján horgáztam. A víz, mint mindig általában, egy kicsit fodrozódott, enyhe szellő, fújdogált, simogatta az arcom. Jól éreztem magam. Tekintetem a távolba révett, előttem két hattyú úszkált, csendesen, s közben a botok szerelését végeztem, észre se vettem, hogy a szél elállt. A víztükör kisimult. És abban a pillanatban valami megérintett. Már nem csak a szememmel láttam a tavat, az egész lelkem kinyílt, úgy éreztem, hogy a teremtő a közelemben van. Valami megváltozott. Egy rövid, mégis mindent átható pillanatban egyesültem a természettel, azzal a természettel, amelyben élek, de nem mindig veszem észre a csodát. És ez a csoda, amelynek magam is része voltam, az egész napomat betöltötte. Boldog voltam. Úgy éreztem, megérkeztem. Megérintett a teremtő jelenléte, ahol a végtelen a végessel találkozott. Igaz, ez a csend, ez a kisimult víztükör nem tartott sokáig. A szél újra megmozdult, a pillanat elillant, de maradt utána valami. Egy megmagyarázhatatlan, mély öröm és egy vágyódás, amely egész nap elkísért. Vágyódtam arra az érzésre, ami akkor, abban a csendes pillanatban megkapott és brabulejtett. Sokat gondolkodtam, és felmerült bennem a kérdés, hogyan találhatnék egyre gyakrabban ezekre a pillanatokra. Hogyan élhetném meg egyre tudatosabban a teremtővel való kapcsolatot. Talán úgy, hogy teret adok neki, egyrészt egy szentélyt, másrészt egy lelket, amelyben az érzések a szentélybe lépve ugyanúgy kisimulhatnak, mint a víztükör, amit annak idején megéltem. Így született a kápolna gondolata. A teremtővel való találkozás és egyesülés lehetőségét kínálja egy olyan térben, amely segít az elcsendesedésben, az elmélyülésben, a befelé fordulásban. A kápolna, amit megépítettem, ebből az indítatásból született, amelyhez aztán sok más egyéb érzés is társult.
1: Borbély Károly, Ravaszdon élő festőművész, akinek bizonyára a kedves rádióhallgatók már kiállításait is látták Győrben, Budapesten, vagy szerte az országban. Engedje meg, hogy megkérdezzem, miért nagy dolog, hogy kápolna szentelésen vehetünk részt itt Farádon?
3: A kápolna egy megszentelt hely, és a keresztény embernek az természetes szükséglete, hogy számára ki legyen jelölve a világ közepe. És a keresztény léleknek a világ közepe, az például lehet egy kápolna, annak a szentélye. Ez azért is izgalmas kérdés, mert hogy nem csak a kereszt, mint szimbólum segít minket eligazodni a világban, hanem ezek a terek, Gondolom, hogy ez valami nagyon mély ősi hitünk, mert talán még az ősi magyaroknak a sátra is egy ilyen szimbolikus tér volt, ami nem csak lakótér, hanem annak a középpontja, vagy a tetején a luk, amin kiment a füst, ami az egy ilyen kis égre nyíló ablakként is elképzelhető. És nekem egy ilyen kápolna, hogyha megjelenik bárhol, akkor az egy ilyen menedék, ismétlem a világ közepe, szimbolikusan.
2: A kápolna, amit megépítettem, nem csupán egy épített tér, hanem egy szimbólum. Szimbóluma a hitnek, a magyarságnak, és egy találkozási pont, egy hely, ahol lehetőség nyílik az elmélyülésre, meditációra és a lelki gyakorlatok végzésére. A kápolna a belső oldódás tere is, az erőteremtés forrása és a megbocsátás csendes szinte. Jelképe hitünknek, a kereszténység megtartó erejének, ugyanakkor kifejezi vallási és nemzeti összetartozásunkat. Egy hely, ahol a múlt tisztelete, a jelen békéje és a belső elcsendesedés egymásra talál.
1: A kedves rádióhallgatóknak szeretném elmondani, hogy Borbély Károly festőművész nem csak kápolna táblaképeket festett, de a Fertőszéplaki templom stációit is. Beszéljünk először a kápolnákról, a táblaképekről.
3: Volt már ilyen feladatom, amikor egy kis kápolnát kellett kidíszíteni, ablakait megfesteni, aztán egy nagyon szép faragott keresztet festettem meg. Maga a kereszt úgy volt megfaragva, hogy szőlőlevelek kanyarogtak körülötte. Ilyet láttam valahol, de a Bibliában is megemlítik ezt, az összefonódást. És akkor készítettünk egy ilyen faragott fa alapot, és arra festettem meg a Krisztust. Ez egy gyönyörű szép kis kápolna, ami így létrejött. Tényőn van. Ott esküvőket is szerveztek, gyönyörű szép az egész környezet, és ami különösen izgalmas nekem, az az intimitás, ami ebben a térben megnyilván. Olyan közel kerülünk a térben is, nem csak Istenhez, hanem valahogy körülvesz minket. Ez egy ilyen kör alaprajzú kis kápolna, amit kidíszítettem, és nagyon érdekes, értékes emlék számomra.
1: Mielőtt a Fertőszéplaki templom stációiról beszélnénk, engedje meg, hogy megkérdezzem, hogy miért jelentős itt Farádon ez a kis kápolna? Hogyan illeszkedik a tájba, és vajon mit jelent majd a farádiaknak?
3: Hát egy olyan kis nyugodt, csöndes hely, ahova el lehet vonulni, ahol az ember a gondolataival kicsit egyedül lehet. És azt gondolom, hogy az ilyen csendekre óriási szükség van, mert nem csak, hogy a világnak a szívdobogása fölgyorsult túlzottan is, hanem a mi ritmusunk is ezt megpróbálta követni, és ez nagy hiba, ez nem kellene hagyni. Tehát, hogy lecsöndesedjünk, és váltsunk valami nyugodtabb tempóra. Ez a kápolna megmutatja nekünk az utat is az imádsághoz, amikor nem beszélünk, hanem csöndbe maradunk, mert akkor halljuk meg, hogy mit üzen az Isten nekünk.
1: Önnek gyönyörű alkotásai vannak. Ajánlom a kedves rádióhallgatók figyelmébe Borbély Károly festőművész honlapját. Nem csak mélységes hitet, hanem ezt az imént említett kapcsolatteremtés lehetőségét fejezik ki. Miért fordult ehhez a témához?
3: A kezdet az az életfák voltak, ami a magyar népművészethez kapcsolódik. Egy kiváló egykori tanárom, Barsi Ernő, aki zeneművész volt és néprajztudós, olyan szerencsém volt, hogy néhány könyvét illusztrálhattam, és ott találkoztam először ezzel a nagyon szép gondolattal, hogy a világ tengely, az életfa, és hogy mindenféle nép a föld kerekségen tudja, ezt ismeri, és ami összeköti a föld alattit, a földivel és az égivel, hogy ez valami csodaszép dolog. Nekem aztán ez valahogy ott annyira megragadott a fejembe, képzeletemben, hogy azóta meghatározó eleme a képeimnek. Innen jött az, hogy az én festményeimben, most konkrétan a stációkban, a keresztnek a szára az mindig keresztül megy a képen. Összeköti az alsó részt a fölsővel, és hogy nem csak egy kereszt gerenda lett ez, hanem azt én arannyal alapoztam alá, igazi aranyfüstlemezekkel. Úgy festettem meg, hogy egy erős kontúrt kapott, hogy egyszerre jelöli a gerendát, ugyanakkor egyszerre egy ilyen világtengely is. És mivel aranyra van festve, Ezért ez olyan is egy kicsit, mint egy ablak, amelyik kinyílik a másik világra, illetve amelyik megmutatja nekünk az utat. És így állt össze a keresztútnak ez a koncepciója, hogy minden egyes állomáson ott van ez a eget a földdel összekötő ablak, vagy ajtó, vagy út, ami azért valamennyire tárgyasul, hiszen ez egy figuratív kompozíciós sorozat, de megmarad azon a határon, hogy egyszerre kereszt, gerenda és egy ablak, világtengely.
1: A kedves rádióhallgatóknak szeretném elmondani, hogy dr. Németh Ferenc nem véletlenül volt itt korábban Farádon iskola igazgató, hiszen Farádon született, itt éli az életét már hosszú évtizedek óta. Mit jelent az ön számára ez a gyönyörű táj, ahol ezt a kápolnát emelte? Mit jelent Farád?
2: A szülőföld, a község szeretete mindig is elsődleges volt számomra. Én itt születtem, itt nőttem fel gyerekként, itt végeztem az általános iskoláimat, és ide tértem vissza előbb pedagógusként, majd iskolaigazgatóként dolgozni. Azóta ugyan sok minden megváltozott. Nyugdíjba vonulásom után egy vállalkozásba kezdtem, és ez a vállalkozás mind a mai napig tart. Tehát azóta is a nevelés megmaradt, mint tevékenység. Igaz, nem embereket nevelek, egy különleges növényt formázok, ez pedig nem más, mint maga a szőlő. A szőlő szeretete szinte ugyanolyan, mint az emberek tisztelete és szeretete. Megkívánja a gondoskodást. Ha nem figyelünk rá, elvadul, rakoncátlanná válik. Nyesegetni kell a hibákat, óvni kell, hogy megfelelő módon érjen be, és hozzon örömet mindannyiunk számára.
1: Dr. Borbé Károly, Ravaszdon élő festőművésszel említettük itt a Fertő Széplaki templom stációit. Milyen érzés önnek templomban alkotnia, festenie?
3: Azt gondolom, hogy egy művész számára ez a lehető legszebb dolog, és legnagyobb érzés, hogy ezek a legek, ezek így nem is fejezik ki az igazi élményt, hanem talán az a pillanat, amikor bevisszük a templomba a képeket, és elkezdjük föltenni a helyükre. És amikor azok ott megjelennek, ezt nem lehet elénekelni se. Szédületes dolog, hogy amikor megtalálják a kapcsolatot, az összhangot a templom terével, és oda beilleszkednek, és akkor még hozzáadnak valamit, ami egy csoda. Én azt gondolom, hogy egy festő számára ez, hogy maradandót hozni létre, ami egy templomban az embereknek a hitét segíti, szolgálja, hogy mindig működésben van, amikor oda beülnek emberek imádkozni. Ennél szebb küldetése nincs a művészetnek valószínűleg, hogy igazából ezért is jött létre a művészet, az emberrel egyidős. Szolgálja a lelkünk világát.
1: Beszéltünk a farádi gyökerekről dr. Németh Ferenccel, aki tanár volt, iskolaigazgató lett, és most kápolnát állított itt Farádon. Mit jelent történészként, történelemtanárként az ön számára a kápolna jelképe?
2: A kápolna három különleges oltalom alatt áll. Először és legfőképpen a magyar Szent Korona oltalma alatt, amely a belső térben a központi helyet foglalja el. Ez a jelkép nem csupán történelmünk része, nem csupán függetlenségünk őrzője volt az idők során, hanem egy mélyebb rendet is megidéz számunkra. Megidézi Szűz Mária oltalmát, szól az egység erejéről, és megmutatja azt a szolgálatot, amely, ha jól végezzük, összeköt bennünket egymással, és a Teremtővel. Másodszorban Assisi Szent Ferenc oltalma alatt áll, aki a természetet, mint mindenek fölött állót, nagyon fontosnak tartotta. A Teremtő művét látta a természetben, és testvérként tekintett a napra, a holdra, az összes élőlényre, amely őt körülvette. Harmadsorban a Mária Pócsi könnyező szűzanya is a kápolna egy védnöke, aki a hit és a kegyelem mély magyar gyökereit hordozva oltalmaz minket. Történelmünkre emlékezve arra gondoltam, hogy a gyökerek nagyon fontosak számomra, éppen ezért régi ősi történelmünkből választottam a terület nevét, amely az áldos, más néven áldás, áldozat ősi magyar szóban testesül meg. A szó ősi hagyományainkból érkezik, a közösség, az együttérzés szimbólumaként került előtérbe. A magyarság nagy fordulópontja, a kereszténység felvétele pedig a nemzet megmaradásának zálogaként fontos számomra, így a kápolna homlokzatán a vallási összetartozás üzenete fogad bennünket, amely szó a vallási összetartozáson túl népünk, nemzetünk összetartozására is utal. Arra emlékeztet minket, hogy közösségünk valódi ereje nem csupán a múltban gyökerezik, hanem abban a hitben és összetartozásban, amelyet nap mint nap tovább élünk. Trianonhoz kötődő történelmi emlékezet is helyet kap a kápolnában csendesen, méltósággal. Ez a tér egyszerre szolgálja a hitet, az emlékezést, az elmélyülést és az összetartozást. Egy bensőséges hely, amely közelebb hoz bennünket önmagunkhoz, és ahhoz, ami nálunk sokkal nagyobb, a Teremtőhöz. Ez a kápolna egy magyar lélek lenyomata is. Egy emberé, aki hisz abban, hogy a múltunkban erőt kell, hogy merítsünk, a jövőben bíznunk kell, és akik itt ma élünk, legfontosabb teendőnk egymás tisztelete, egymáshoz való kötődésünk, összetartozásunk.
1: Miért ajánlhatjuk a kedves rádióhallgatóknak az imádság mellett az ilyen csendes helyek, a kápolnák felkeresését?
3: Azt gondolom, hogy elsősorban ezek miatt, a csendek miatt, mert hogy itt a német Feri barátunknak a birtokán van egy gyönyörű természeti környezet, egy kis tó, a partján ez a kápolna, amiben ha belépünk, akkor még látjuk a tavat is, benn is vagyunk, innen is vagyunk, és ez a léleknek a csendje, ami nélkülözhetetlen, mert nem tudjuk, hogy mi hiányzik, csak azt érezzük, hogy valami nagyon hiányzik, és akkor, ha megtaláljuk ezt a kis kápolnát, akkor megjelenik a teljesség, ami a testnek, a léleknek, meg a szellemnek a szép harmóniája. Ezt így lehet megtalálni.
1: Hogy lehet kifejezni alkotásokkal az Úr iránti vágyat, vagy a közeledés vágyát?
3: Azt gondolom, hogy minden egyes ecsetvonás az egyfajta párbeszéd a Teremtővel. Amikor ugyanis az anyagba beletesszük ezt a töbletet, ezt az érzést, amit mi vagyunk, akkor ott valami megszületik. És ez éppen a teremtésnek a lényege. És hát nyilván szerénytelenül hangzik a dolog, de a művész ilyen értelemben, amikor az anyagba lelket lehel, akkor kicsiben modellezi a teremtésnek a csodáját. És ez egy olyan dolog, amit az ember, amikor alkot, ezen nem agyal, hanem ez úgy jön. És amikor ezt észrevesszük, hogy megjelent, akkor van készen a kép.
1: A kedves rádióhallgatóknak el kell, hogy mondjam, hogy az ünnepélyes alkalomra tekintettel ezt a beszélgetést a kápolna felszentelése előtt rögzítjük. Itt május 1-én Farádon. Kiket vár igazgató úr a kápolna felszentelésére?
2: Mivel ökumenikus kápolnáról van szó, természetesen várom Zolcsák Miklós görög katolikus parókust, Tóth Miklós római katolikus plébánost, Vargáné Győri Veronika evangélikus lelkésznőt. Természetesen várom a lelkes farádiakat, várom barátaimat, várom a százak tanácsának tagjait, és várom a családot, gyerekeimet, unokáimat.
1: Fontos az ön számára jelet hagyni a világban? Jelet hagyni akár egy kápolnával, akár egy alkotással?
3: Igen, mindenképpen. Hát szerintem az életünknek fő célja, lényege, hogy valamiképpen nyomot hagyjunk, jelet hagyjunk, és akinek olyan szerencséje van, mint nekem, hogy templomban működhetnek az alkotásai, akkor az akkor is ott fog létezni, abban a közegben, amikor a neve már csak egy nyelvi absztrakció lesz, mert a keze nyoma ott van és üzen, ahogy ez mindenféle olyan művészetnél így működik, amit akár hány évszázaddal régebben alkottak, és az embereknek üzenetet hordoz.
1: Kedves hallgatóink, május 1-én Farádon a dr. Németh Ferenc által megvalósított kápolna felszentelése előtt rögzített beszélgetésünket hallották. Dr. Németh Ferenc farádi iskolaigazgató, nemzetközi borbíróval és dr. Borbé Károly festőművésszel. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztőműsorvezető Sallai Éva.

Megismételtük a kerengő délutáni adását. Kedves hallgatóink, a következő percekben részlet csendül fel Antonio Vivaldi a Négy évszak című művéből. José Luis García és az angol kamarazenekar játszik.

0: Részletet hallottak Antonio Vivaldi a Négy évszak című művéből, José Luis García és az angol kamarazenekar játszott.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 23 óra. Kedves hallgatóink, következik a világújság. Donald Trump amerikai elnök megszűntnek nyilvánította az Irán elleni fegyveres harcot, ugyanakkor nem jelezte az amerikai katonai jelenlét csökkentését vagy a nyomásgyakorlás enyhítését. Dr. Somkuti Bálint hadtörténész biztonságpolitikai szakértővel az Irán ellen indított amerikai-izraeli háborúról a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet beszélget.
3: Az Irán elleni háború 10. hetében sem sikerült elérni Irán összeomlását. Ebben minden bizonnyal Kína is szerepet játszott. Irán pedig gazdasági fegyvert vetett be és kényszerhelyzetet teremtett. Ugyan Donald Trump amerikai elnök megszűntnek nyilvánította az Irán elleni fegyveres harcot, ugyanakkor nem jelezte az amerikai katonai jelenlét csökkentését vagy a nyomásgyakorlás enyhítését. Az amerikai vezetés szerint ugyan már karnyújtásnyira van egy olyan megállapodás, amely véget vethet a háborúnak Irán és az Egyesült Államok között. A tárgyalásos narratíva dacára azonban úgy tűnik, az Egyesült Államok a háború folytatására készül. Úgy tűnik tehát, hogy a konfliktus tárgyalásos úton már nem rendezhető, úgy, ahogy az ukrajnai konfliktus sem. A legsürgetőbb kérdés minden esetre a hormuzi szoros helyzete, miután az olajárak hétfőn mintegy 6%-kal emelkedtek, mivel Irán fokozta az Egyesült Arab Emírségek és a Perzsa-öbölben tartózkodó hajók elleni támadásait, ami a legsúlyosabb eszkaláció az amerikai-iráni tűzszünet április elejé hatályba lépése óta. Bár próbálkozások vannak az Irán és az Egyesült Államok közötti háború tárgyalásos megoldására, de ezek mindeddig kudarcba fulladtak. A hét elején az iráni erők megtámadták a hormuzi szorosban közlekedő kereskedelmi hajókat és az amerikai egységeket is, és Amerika is meglehetősen keményen lépett fel, mármint azokban az esetekben, amikor tudott. Rendezhető ez a háború tárgyalásos úton, vagy pedig mindenképpen katonai úton fog eldőlni a megoldás?
4: Nagyon kevés megbízható információnk van. Ugye a hírek szerint az amerikai erők összecsaptak az iráni erőkkel, amelynek során több iráni könnyűnaszád, vagy illetve gyorsnaszád is elsüllyedt. Ugye erről megbízható információ nincs, ez az amerikai vezetés tette közzé, de hát látunk már olyat, hogy az amerikai vezetés a valóságnak kevésbé megfelelő információkat tett közzé. Ugye az iráni hivatalos médiával kapcsolatban amúgy is vannak az emberek fenntartásai, tehát ebben a helyzetben én azt mondanám, hogy megbízható információk igazából nincs semmiről. De a történt is valami, a szoros továbbra is blokkád alatt van iráni részről. Ugye árnyalja a képet az a hír, amely szerint 2000-et lefoglalt MV Tuska iráni kereskedelmi hajót az Amerikai Egyesült Államok Pakisztánnak fogja átadni a legénységgel és a rakománnyal együtt. Tehát nem lehet egyértelműen megmondani, hogy mi történt, de miután nem csak hogy a szoros iráni ellenzés alatt maradt, hanem az emirátusok beli Fujairah, illetve Kar Fakkan kikötők is blokkád alá kerültek, amelyek lehetővé tették, hogy egy csővezeték segítségével a hormuzi szoroson kívülről értékesítsék az egyébként onnan származó olajat. Ezzel gyakorlatilag elmondhatjuk, hogyha volt is iráni veszteség, ezt a helyzet Irán a javára tudta fordítani, és az Egyesült Államok pedig nem volt képes megakadályozni azt, hogy a blokkád tovább szélesedjen.
3: Irán kezében egy gazdasági fegyver van jelenleg, ez a hormuzi szoros, és úgy tűnik, hogy ezzel mindez idáig jól tudja tartani magát. Az Egyesült Arab Emírségek múlt héten jelezte, hogy kilép az OPEC-ből. Ez a megoldás segítségére lehet az Egyesült Arab Emírségeknek és az öbölmenti országoknak, és az Egyesült Államokmal mára hajthatja a vizet ebben a konfliktusban, ebben a gazdasági konfliktusban is, és hosszú távon milyen következménye lehet ennek, akár az iráni háborúra, illetve a világgazdasági folyamatokra nézve.
4: Kezdjük azzal, hogy maga az OPEC-nek a létrejötte azért a világkereskedelem szempontjából egy igen furcsa és érdekes helyzet volt, amelyben lényegében egy szabad kereskedelmet korlátozó kartel jött és jöhetett létre. Ugye ez önmagában ellentmond a szabad kereskedelem elvének, hiszen a kartelnek bevallott feladata az, hogy ne a piaci viszonyok érvényesülnek egy adott piacon. Nyilván megvoltak a maga előnyei is, hiszen ezáltal elkerülhetőek voltak a hirtelen áremelkedések és árzuhanások, úgyhogy emiatt lényegében egy kartel mi volta ellenére stabilizáló tényezőt láthatunk ebben a megoldásban. Ugye volt OPEC, illetve OPEC plusz, az utóbbinak volt része például Oroszország, mint egy jelentős kőolajkitermelő. Most alapvetően a gondot az jelentette az Egyesült Emirátusok számára, hogy ebben a kartellben jellemzően a legnagyobb kitermelő, a nála kb. Kétszer annyi olajat felszínre hozó Szaúd-Arábia érdekei érvényesültek, és szerintem a háttérben az egyre fokozódó Emirátusok és Szaúdi ellentét áll, amelyet megfejel az a tény is, hogy az Egyesült Államok nem tudta megvédeni az öbölbeli szövetségeseit, és emiatt jelentős részük idejétekben Szaúd-Arábiát is egyéb alternatívok után kezdett nézni. Ugye Katarban is volt egy izraeli légicsapás, amely a Hamas vezető életének a kioltásához vezetett, ugye ezután volt az, hogy Katar is elkezdett más irányokba tájékozódni, hiszen arra amerikai garanciákat kapott, hogy más ország nem fogja megtámadni. Úgyhogy innentől kezdve én ezt a folyamatot egyelőre még nem az olajpiac árával közelíteni, vagy az ára felől közelíteném meg, hanem abból, hogy van egy élesedő szembenállás, és ezúttal nem Irán és a többi egyébként szunita ország között, hanem két szunita olajhatalom között feszül ez a feszültség. Úgyhogy jelenleg az látszik, hogy az Egyesült Arab Emirátusok egyre inkább közeledik az Egyesült Államokhoz, sőt, az ő sokak által ősenesének tekintett Izraelhez is, hiszen a hírek szerint egy izraeli küldöttség katonai alakulatok is védték az egy emirátusok légterét az iráni támadások ellen, tegyük hozzá, hogy azért nem túl nagy sikerrel. Úgyhogy ebben a helyzetben szerintem most egy olyan lépést láttunk, amelyben az emirátusok az amerikai politikát igyekszik támogatni, és azzal, hogy lényegében megszünteti a kartel, mint mondjuk így működőképes szervezet jellegét, ezzel az amerikai kőolajpiac ellenőrzésére irányuló lépéseknek az egyik kiemelt eszközével lépett elő. Hogy ez milyen sikerrel történik, meg ezzel kapcsolatban még kevés választ lehet adni, hiszen az amerikai fegyveres erők egyébként képtelenek áttörni a blokkádon, és hiába válik ki az emirátusok az OPEC-ből, annak ellenére az olaja nem fog jutni a világpiacra, ráadásul úgy, hogy nyilvánvaló okokból az iráni blokkád, amely most már az ománi öbölre, tehát a hormuzi szoros megkerülő megoldásokra is kiterjed, innentől kezdve ez a lépés sem jár, vagy járhat eredményekkel. Meglátjuk, hogy az Egyesült Államok hogy reagál erre a lépésre.
3: Rendben van, hogy az Egyesült Arab Emírségek kilép az OPEC-ből, jelezte, és ezáltal nyilván az Egyesült Államok érdekeit próbálja, elsősorban nyilván a saját érdekeit próbálja figyelembe venni Szaúd-Arábiával szemben, de ettől még a kőolaj nem jut ki a hormuzi szorosból. Ez most globális világgazdasági problémát okozott. Mi lehet ennek a fordulópontja, mert nagyon úgy tűnik, hogy Irán és az Egyesült Államok is fogalkörömmel ragaszkodik a saját álláspontjához, de mindenképpen ez egy olyan világgazdaságot érintő probléma, amiben nagyon hamarosan, nagyon rövid időn belül kompromisszumot kell kötniük.
4: A kérdés az, hogy ténylegesen kinek kell kompromisszumot kötni, tehát kinek áll érdekében kompromisszumot kötni, és hogy nagyon úgy néz ki, hogy nem az Egyesült Államok tájékozása szerint alakulnak a dolgok, nagyon úgy néz ki, hogy az iráni szempontok érvényesülnek, ugyanis az Amerikai Egyesült Államok, Izrael és az Emirátusokat készítette, megpróbáltak katonailag rákényszeríteni Iránt arra, hogy az akaratát érvényesítse, és ez nem sikerült. Tehát a jelenlegi helyzetben én inkább azt tartom valószínűnek, hogy valamilyen szintű tárgyalásokra fog sor kerülni, vagy az Egyesült Államok, Izrael és az Emirátusok megpróbálják még egyszer a koalíció Irán ellen megpróbálják még egyszer katonai módon érvényesíteni az akaratát, ez pedig nem az iráni infrastruktúra, nem az iráni politikai katonai vezetés ellen fog irányulni, hanem egyértelműen a hormuzi szoros lezárását lehetővé tévő eszközök, bázisok, gyorsnaszádok és egyéb rakétakilőbeállások egyebek ellen. Ugye a gondot az jelenti, hogy elméletileg ez a koalíció teljes légi fölényben van, azonban pontosan amiatt, hogy az iráni vezetés évtizedek óta készül erre a forgatókönyvre, teljes mértékben elképzelhető, hogy ezek a bázisok és a több száz darab gyorsnaszád, amelyek közül 30-40 is elég ahhoz, hogy lezárja a szorost, azok föl vannak készítve arra a legénységükkel együtt, hogy a küldetés teljesítése közben életüket vesztik, és mások lépnek a helyükre. Tehát az a fajta felőrlő háború, amit az orosz-ukrán háborúban is látunk, az teljes mértékben elképzelhető, hogy ismét nem a koalíció, a technikailag magasabb szintvonalon álló koalíció, hanem az egyszerűbb eszközökkel operál, de nagy létszámú eszközt és katonát felsorakozható Irán számára dől el. Ez az igazi kérdés, hogy mi történik akkor, ha az Egyesült Államok és a koalíciós partnerei megpróbálják fegyveres erővel megnyitni a hormuzi szorost, és erre reagált az iráni vezetés már egyébként hetekkel ezelőtt úgy, hogy egy ilyen lépést azonnal a tűzszünet végének tekint. A gondot az jelenti, hogy azok a problémák, amelyek az Egyesült Államokat a tűzszünet bejelentésére kényszerítették, az elfogó rakétáknak a készletcsökkenése, illetve a bázisok sebezhetősége, azok nem szűntek meg. Tehát egy ilyen szituációban ugyanaz a folyamat fog folytatódni, amelyekről most már egyre komolyabb képeket kaphatunk annak köszönhetően, hogy több információval kapcsolatban megszűnt a titkosítás, vagy megszűnt a hozzáférhetetlenség. Tehát vannak olyan amerikai bázisok az öbölben, például Kuwaitban, amik teljesen elpusztultak. Tehát a károknak ilyen típusú mértéke az mindenki számára meglepő, mert az amerikai légvédelem, az amerikai intézkedések, repülőgépek is, egyéb eszközök miatt mindenki úgy gondolta, hogy átmeneti kisebb károkat tudnak az irániak okozni, de például egy amerikai bázis teljes elpusztítása nem alkalmasak, vagy nem képesek. Tehát emiatt én úgy gondolom, hogy inkább a tárgyalás irányába fog elmozdulni a folyamat. A hétvégén látható kisebb döccenések ellenére akár volt amerikai-iráni konfliktus, fegyveres összeütközés, akár nem.
3: Mindezeket figyelembe véve, hogy értékelhetjük az iráni katonai haditengerészeti kapacitást, tehát mennyire tudják a végsőkig húzni az irániak az Egyesült Államokkal ezt a háborút, és mennyire véreztethető ki Irán ebben a helyzetben, és ehhez kapcsolódik, hogy Washington 8,6 milliárd dollár értékben fegyvereladásokat engedélyezett közel-keleti partnerei részére, úgy mint Izrael és az öbölmenti országok részére. Várható, hogy később akár politikai, akár katonai részvétellel mondjuk az öböl országok is komolyabban állást foglalnak ebben a konfliktusban.
4: Ugye alapvetően azt érdemes látni, hogy amikről beszélünk, azok az eszközök, azok a világon mindenhol hiányciknek számítanak. Tehát légvédelmi rakéták, egyéb olyan eszközök, amelyek a különböző fenyegetések kivédésére készültek. Tehát én úgy gondolom, hogy ez a fegyvercsomag, amiről beszélnek, az alapvetően az elhasznált, felhasznált készletek pótlására irányul. Pontos információk nem nagyon vannak ezekkel kapcsolatban, én általános dolgok jelentek meg róluk, úgyhogy ezen területen szerintem ezek a megrendelések nem egy új háborút, hanem a korábbi képességek visszanyerését célozzák. Érdemes látni, hogy az amerikai sajtóban megjelent hitelesnek tekintető hírek szerint is 2-3 év a minimum, amennyi idő kell ahhoz, hogy az elmúlt időszakban a Perzsa-öbölben felhasznált fegyvereket pótolja az amerikai hadipar. Tehát ez egy óriási szám. Ez azt jelenti, hogy lényegében a háború alatt olyan mennyiségben használtak föl légvédelmi elfogó eszközöket, gyakorlatilag légvédelmi rakétákat, amelyeknek a pótlására az amerikai hadipar nincs felkészülve. Úgyhogy ez azért egy olyan szempont, amit mindenképpen figyelembe kell venni, hogy ezzel kapcsolatban mindenféle egymásnak ellentmondó hírek jelentek meg egyébként, tehát nagyon sokan hitbeli kérdést csináltak abból, hogy az amerikai hadipar, az amerikai utánpótlási kérdések, azok mennyire valósak vagy nem valósak. Ettől függetlenül azt ki lehet jelenteni, hogy már Ukrajnával kapcsolatban is merültek fel ilyen aggodalmak, hogy az ukrán háború tempóját nem bírja az amerikai hadipar, hát plusz még egy háború, akkor még inkább nehezíti ezt a helyzetet. Én úgy gondolom, hogy azok a készletek, amelyekről szó van, amelyek nyilvánosságra kerültek, az összegek és a várható szállítási határidők miatt sokkal inkább arról szólnak, hogy egyébként más eszköz hiányában ne váljanak kiszolgáltatottá az öbölmenti államok, mert a légvédelmük most jelentősen meggyengült.
3: Giorgia Meloni olasz miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök között volt a közelmúltban egy kis nézeteltérés olyannyira, hogy a Trump adminisztráció bevándorlás ellenes politikáját, illetve az USA-Irán elleni háborúját maga 14. Leó pápa is sérelmezte. Ezek után a közelmúltban Marco Rubio amerikai külügyminiszter a Vatikánba látogatott, és a látogatás eredménye végül is az lett, hogy Giorgia Meloni engedélyezett valamiféle támogatást a hormuzi szorosban. Tehát mennyiben mozdultak el az európai hatalmak a kezdeti álláspontjukról abban a tekintetben, hogy támogassák Donald Trumpot az Irán elleni háborúban?
4: Kezdjük azzal, hogy Donald Trump egy nagyon érdekes szócsatába bocsátkozott Leó pápával már a háborúnak a közepetén, amikor a római katolikus egyházfő arról írt, hogy a háborúkat azokat nem terjeszteni és elkezdeni kellene, hanem minél kevéssé forszírozni őket, amelyet Donald Trump személyes sértésnek vett. És hát innen kezdve bocsátkozott ki egy szópárbaj, aminek aztán volt egy olyan furcsa eleme, amikor Donald Trump egy mesterséges intelligencia által generált képen egyfajta Jézusként jelent meg, nagyon hasonló köntösben, ahogy a megváltót szokták ábrázolni, ami aztán tovább fokozta az ellentéteket a katolikus egyház és Donald Trump között. Giorgia Meloni a pápa védelmében szólalt meg, ez egy érdekes helyzet, hogy a mindenkori olasz kormányfő egyfajta külső védelmezőjeként tekint magának az egyházra. Úgyhogy ebből a szövegösszefüggésben érdemes értékelni azt a fajta vitát, ami megindult. Ugye ehhez csatlakozott az egyébként szélső baloldali spanyol kormányfő is, aki megtiltotta, hogy az amerikai gépek a spanyol bázisokat használják az Irán elleni támadásokra, úgyhogy Donald Trumpnak a sokkal élesebb kirohanását váltotta ki. Olaszországban található a NATO dél hadseregcsoportjának a parancsnoksága, a haditengerészeti parancsnokság, stb. Tehát nagyon sok olyan intézmény, nem lehet csak

0: a parlamenti szövetségese Matteo Salvini, a ligának a vezetője, azt, hogy ő egy szuverén állam, nagyon könnyen Olaszország tére kényszerhető gazdaságilag. Tehát emiatt láthatjuk azt a nagyon furcsa mozgását az olasz politikának, amely sok esetben irracionális mozgásokban testesül meg. Úgyhogy emiatt én azt mondanám, hogy ez a fajta összecsapás Donátának és Giorgia Meloni között inkább egyfajta családon belüli vitának tekinthető, mint valamilyen fajta tényleges szakításnak. Ettől függetlenül tény, hogy Donald Trump már az első ciklusában is arról beszélt, hogy a NATO-ban az Egyesült Államok túlságosan nagy terheket vállal az európai szövetségesek megvédésére, és maga az amerikai diplomácia is már egy jó ideje az Európai Unió létét és az eurónak, mint pénznek a meglétét is jelenségként kezeli.
1: Múlt héten az a vita is terítékre került, hogy Friedrich Merz német kancellár azt mondta, hogy az amerikaiaknak nincs semmiféle tárgyalási stratégiája Teheránnal szemben, tehát lényegében az Egyesült Államok tehetetlen Teheránnal szemben. Ezek után Trump pedig közölte, hogy Németországból legalább 5000 amerikai katonát von ki. Nyilván ez is egy szócsata valamilyen szinten, tehát nyilván maga a realitás is, és egyfajta tendencia, de mindezeket figyelembe véve, az európai reakciót figyelembe véve, és egyáltalán Donald Trump belpolitikai megítélését figyelembe véve, mennyire szerencsés az az Egyesült Államoknak, hogy a jelenlegi iráni háborúban úgy tűnik, hogy azokat a célkitűzéseket, amelyeket az Egyesült Államok kitűzött maga elé, nem feltétlenül sikerül elérni, tehát az alapvető célkitűzést, mint hogy az Egyesült Államok hegemon hatalmának megőrzését, a világ kőolajkészlete feletti ellenőrzést, hogy értékelhetjük akár az európai oldalról, az eredményesség oldaláról az Egyesült Államok iráni beavatkozását?
0: Az első kérdés az az, hogy egyértelműen látszik egyfajta szakadék, egyfajta hasadás, egyfajta probléma, kör gyakorlatilag az Egyesült Államok és Európa között. Ugye ennek van egy olyan vonzata is, hogy az európai vezetés egyértelműen az úgynevezett globalista ideológiát vallja, és hát ennek következtében szívesen szembeáll a Donald Trump-féle konzervatív, vagy inkább azt mondom, hogy alt-right, vagy alternatív jobboldali megközelítéssel. Tehát ez az első hasadás, ami már az első ciklus alatt látszott Trumpnak. Akkor még nem lépett ilyen keményen. Ugye ebben a helyzetben benne van az is, hogy a globalista európai vezetés számára Ukrajna jelent élethalál kérdés, hogy miért, azt tényleg csak a jóisten tudja, mert megmondhatatlan, az irracionális és logikailag levezethetetlen, hogy Európa miért kapaszkodik ennyire Ukrajnában minden probléma ellenére, ami viszont Trump számára másodlagossá vált több okból kifolyólag. Úgyhogy ez is egy olyan hasadék, vagy olyan hasadás, ami a transatlanti szövetséggel látható, és ide kapcsolódnak azok a problémák, amit például az öbölháború, vagy már tényleg a harmadik öbölháború jelent. Tehát az első öbölháború az irak-iráni volt, a második az az amerikai beavatkozás Irakban, és ez a harmadik öbölháború. Úgyhogy ebben a környezetben azt érdemes kihangsúlyozni, hogy az európai vezetés nehézségeit drasztikusan megnövelte az a helyzet, amelyben nem jön ki az öbölből se fosított földgáz, se olaj. Tehát az orosz energiahordozókról politikai okok miatt lemondott európai vezetés számára ez egy hátba támadásnak értékelhető, egyik az a némi joggal, ugyanis innentől kezdve csak és kizárólag az Egyesült Államoktól vásárolhatnak nyersanyagokat, elsősorban energiahordozókat, azt pedig az Egyesült Államok fogja megmondani, hogy mennyiért. Tehát ott a piaci viszonyok nem érvényesülnek, ha a három forrás közül egyikről mi mondtunk le, a másikat egy háború zárja le, akkor csak a harmadik megoldás marad, ami az Egyesült Államok. Tehát ebben a helyzetben Merznek a felindultsága érthető, bár mondjuk a probléma, amelyben az Európai Unió vezetése most találta magát, legyen szó tagállamokról vagy az Európai Bizottságról, azt már is saját maguknak okozták.
1: Érintsük a május 8-ai, 9-ei győzelemnapi ünneplést, amely során Moszkva, amennyiben ezt a fegyverszünetet meghiúsítja Kijev, tömeges válaszrakétacsapást helyezett kilátásba Kijev központjára Moszkva, bár Zelenszky hétfő este már elfogadta a tűzszünetet az ünnep idejére.
0: Az orosz vezetés bejelentette, hogy május 9-ei a győzelem napjára tartott ünnepségek idejára szünetelteti hadműveleteket, majdnem nem kis mértékben a jelentős ukrán sikerek is szerepet játszottak egyértelműen, amelyeket az orosz infrastruktúra nem értek el. Ugye ezt megkontrázta Zelenszky elnök azzal, hogy nem csak a hét végére, hanem szerdától kezdődően tűzszünetet javasolt, amelyet valószínűleg a felek be is fognak tartani, hiszen, ahogy ön is mondta, az ellenkező esetben az orosz vezetés azokat a csapásokat, amelyek eddig visszatartotta magát, vagy megtartóztatta magát, azaz a kijevi állami vezetés elleni csapásokat is kilátásba helyezett. Ez egy nagyon olyan helyzet, amit úgy szoktam jellemezni, nem szép, nem jó, nem erkölcsös, csak ettől még ez van. Jelenleg egyébként patthelyzet van a fronton, és a felek a hátország elleni támadásokkal igyekeznek

0: kierőszakolni a döntést.
1: Elhangzott a Világújság. Dr. Somkuti Bálint hadtörténész biztonságpolitikai szakértővel az Irán ellen indított amerikai-izraeli háborúról a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet beszélgetett. Új műsorral legközelebb egy hét múlva jelentkezünk.

0: László Attila felvétele szólt.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
1: Mindenki jó helyen szeretné tudni adója 1%-át, ott, ahol a segítség valóban számít. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 23 óra 30 perc. Kedves hallgatóink, a következő fél órában Hauber Zsolt zenei összeállítását hallják.

Kedves hallgatóink, az elmúlt fél órában Hauber Zsolt zenei összeállítását hallották. Kedves hallgatóink, mai adásunk végén köszöni megtisztelő figyelmüket Ungvári Judit bemondó, Peresztegi Attila zenei szerkesztő, valamint Csák Éva és Bixa Levente hangtechnikus nevében is a bemondó Fülöp Tamás. Adásunk éjfél után folytatódik. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Éjfél van.

0 óra 5 perc. John Powell egészen ember, egészen élő című könyvéből Kékes Jenikő olvas fel.

napló. Lane Kane az Özvegy című könyvében van egy fejezet, amelynek ez a címe: Kedves pszichiáter papír. Arra a naplóra utal, amelyet férje halála után kezdett el vezetni. Életének és érzelmi reakcióinak rögzítése láthatóan segített neki, és nekünk is sokféleképpen segítségünkre lehet. Egy napló segít az érzelmek levezetésében, de megköveteli azt az elrendezést és megfogalmazást is, amelyről fentebb szóltunk. Legtöbbünk számára egy darab papír nem olyan rémisztő, mint egy ránk meredő emberi szempár, amely arra vár, hogy megszólaljunk. Kevesebb gátlásunk van egy papír pszichiáterrel, mint egy igazival szemben. Ha túl vagyunk a napi gondokon és a velük járó spontán érzelmi reakciókon, akkor visszavonulhatunk egy csöndes helyre. Megtehetjük ezt természetesen a nap későbbi részében is, és végezhetünk egy kis látásmódterápiát. Megvizsgálhatjuk és megkérdőjelezhetjük meggyőződési rendszerünk vagy látásmódunk érvényességét egy esemény és az ahhoz kapcsolódó érzelmi reakció kapcsán. Ha az emberek rendszeresen gyakorolnák ezt a fajta finom, de kitartó önvizsgálatot, meggyőződésem szerint, hozzám hasonlóan, sok új belátásra juthatnának, és érzelmi sémáikat akár azonnal is megváltoztathatnák. Természetesen minél pontosabbak és elevenebbek ezek a megfogalmazások, annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy a tévképzetek felszínre kerülnek, és felismerhetővé válnak. Idő a csendes reflexióra. A tévképzetek témakörében jártasak mind egyetértenek abban, hogy a fenyegetettség jelenléte, bármilyen formában mutatkozik is meg, torzulásokat okoz és torzulásokat leplez a látásmódban. A felbukkanó félelem általában szűkíti a látásmódot. Ha fenyegetve érezzük magunkat, ösztönösen védekezünk, és ez majdnem mindig azt jelenti, hogy az elénk kerülő egyes bizonyosságokat kizárjuk. Szelektív figyelmetlenség. De lehet, hogy ez az új bizonyíték arra kényszerít bennünket, hogy újraértékeljük látásmódunkat és bevalljuk, leleplezzük téveszméinket. Arra késztethet, hogy másképp kezdjünk gondolkodni és cselekedni. Hajlamosabbak vagyunk védekezni, mint a lényeget meglátni. Az volna az ideális, ha az embernek minden nap végén lenne ideje arra, hogy feloldódjon, felülvizsgálja és újraértékelje dolgait. Legtöbbünk azonban túlságosan az óra s a naptár karmai közé szorítva él. De még így is találhatunk alkalmat a reflexióra. Ilyen lehet például egy vonatút, vagy az elalvás előtti percek, vagy amikor egyik üzletből a másikba igyekszünk, vagy amikor várunk valakire, aki késik, és így tovább. Ilyen helyzetekben a fenyegetettség minimális. A látásmódunk kitágulhat, és új belátásokra juthatunk el. Az ilyen alkalmak felbecsülhetetlenül értékesek a teljesebb és békésebb életben való növekedéshez. A kockázat és a felülvizsgálat feszültségei. Nem kérdéses. Belátásaink szerint kell cselekednünk ahhoz, hogy új gondolkodási szokásaink alakuljanak ki, és felváltsák régi téveszméinket. A belátások elfogadásához nem elég a szánkat járatni. Elszánásra és erős érzelmi támogatásra van szükség. Az új meglátásokat be kell építenünk az életvezetésünkbe. Az igazságot csak akkor értettük meg igazán, ha szerint is cselekszünk. Ez egyfajta recsegést, ropogást idéz elő a bensőnkben. A feszültség átmeneti fájdalommal jár. Például tételezzük fel, hogy én a világ probléma megoldójának képzelem magam. Ez a hivatásom. Aztán ráeszmélek, hogy a probléma megoldó szerep az én irracionális elképzelésem. Először is ez azt feltételezi, hogy más emberek nem elég felnőttek, idősek, okosak ahhoz, hogy megoldják saját problémáikat. Másodszor. Ha mi oldjuk meg mások problémáit, akkor a másik határozatlan és éretlen marad. Túlzott mértékű függőségi érzés alakul ki a tanácsot osztó ember irányában. Végül probléma megoldónak lenni irreális és fárasztó teher bárki számára is. Utaság volna atlaszt játszani, aki vállán hordja a világot. A változás igazi problémája akkor jön el, amikor egy határozatlan,
alárendelt ember szánalmasan így nyafog. Mit tegyek? Kérem, mondja meg. Valóban igazi elszántság kell ahhoz, hogy belátásom szerint cselekedjek. Kilépjek a régi kerékvágásból, és azt mondjam, nem tudom, mit kellene tennie. Mit gondol? Mit volna a legjobb tennie? Van egy másik aspektusa is a tanulásnak és a cselekvésnek. A tényleges cselekvés egyértelműen kiteljesíti a tanulási folyamatot. Ez azonban fordítva is működik. Ha valamit nagyon gyakran teszünk, az elindíthat egy tanulási folyamatot. Tegyük fel például, hogy meg vagyok győződve arról, hogy nem tudok beszédet mondani, vagy képtelen vagyok visszavinni az üzletbe a nem megfelelő árut. Mit tegyek az ilyen helyzetben? Ilyenkor nagyot kell nyelni, és nekifogni a cselekvésnek. Igen, bele kell vágni. Szembe kell szállnom a fóbiáimmal. Csak ha nekilátok, akkor fogom észrevenni, hogy meg tudom tenni, és ezáltal legyőzhetek egy újabb téveszmét. Minden nap tennünk kellene valamit, ami jobban kiteljesít bennünket. Kis győzelmeket kellene aratnunk félelmeinken, és ezáltal kitágul életünk és a világ. Ilyen módon fokozatosan olyan képességeket fogunk kifejleszteni, amelyekről korábban még csak nem is álmodtunk, pedig mindig bennünk rejtőztek, csak sohasem használtuk őket. Van egy olyan ember, akivel képtelen vagy szembeszállni? Még valóban sohasem sírtál másnak a jelenlétében? Tudsz természetesen udvariasan reklamálni a főbérlődnél? Vannak olyan döntések, amelyeket mások helyeslése nélkül sosem tudsz meghozni? Tényleg vannak olyan kísértő félelmeid, amelyeket még nem vallottál be senkinek? Ha alkalom nyílik rá, szánd rá magad a vallomásra. Győzz saját magadon, tágítsd ki látásmódodat és világodat. Lépj be egy újabb, teljesebb életbe.

John Powell Egészen ember, egészen élő című könyvéből Kékes Jenikő olvasott fel. A következő percekben Chopin F-moll zongora versenyének első tétele csendül fel. Farkas Gábor és a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara játszik. Vezényel Vásári Tamás.

Elhangzott Chopin F-moll zongora versenyének első tétele. Farkas Gábor és a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara játszott. Vezényelt Vásári Tamás.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 0 óra 30 perc. A Zene Pavilon következik.
3: Tisztelt hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket a Zene Pavilonban. Engedjék meg, hogy megosszam Önökkel egy fölfedezés örömét. A fölfedezés tárgya pedig egy 1959-ben készült, de most frissen felújított Mozart fölvétel, méghozzá kvartettek közül. Az általam ismert fölvételek közül talán a legszebb, legnemesebb, legcsillogóbb Mozart kvartett fölvétel. 1959-ben készítette tehát a Barchett kvartett, egy kiváló német vonós négyes. A névadó és a vezető Reinhold Barchett volt, aki a Stuttgarti Kamarazenekar primáriusa volt, majd a Darmstadti Akadémia zenetanára. A második hegedűs Will Bech, aki a Stuttgarti Filharmonikusoktól került a kvartettbe. A brácsás Hermann Hirschfelder volt, aki korábban már a Strupp kvartettben bizonyított 1939 és 51 között, és a berlini filharmonikusok szólistája volt, valamint professzor az Északnyugat-Német Zeneakadémián. A csellista Helmut Reimann, és bár a kvartett mindössze egy évtizeden keresztül 1952 és 62 között működött, de 1959-ben ezzel a fölvétellel elnyerték a Grand Prix du Disque lemez nagydíjat. Meg fogják érteni, hogy miért ilyen szellős, levegős, üde, friss, ugyanakkor elmélyült kvartett játékkal ritkán találkozni. 1961-ben a Stuttgarter Zeitung úgy fogalmazott, hogy bár mind vezető primáriusai voltak egy-egy zenekarnak, de a kvartett formában egyszerre voltak átlelkesült és tökéletesen kiegyenlített muzsikusok. Erről hamarosan meggyőzi Önöket két ifjúkori Mozart kvartett, méghozzá a 155-ös köhül számú D és a 156-os számú G-dur kvartett 1772 és 73 fordulójáról, abból az időből, amikor a 16 éves Mozart Olaszországban járt, hogy a Lucio Silla milánói bemutatóján vegye részt, hát mellesleg írt néhány gyönyörű, üde, kirobbanó szépségű kvartettet. Következik tehát először a három tételes D-dur kvartett, a Barchett vonos négyes muzsikál.

Tisztelt hallgatóink, a 156-os köhölő számú G-dur kvartettel folytatjuk a Barkhead vonós négyes fölvételeinek sorát. Az egy évtizeden keresztül 1952 és 1962 között aktív kvartett. Mozart összes vonós négyesét és vonós ötösét lemezre rögzítette, és nagy díjat nyertek el vele. Nem véletlen, következik tehát a G-dur kvartett. Marton Árpádot hallották a viszonthallásra.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
2: Egy óra. Messzelátó. Hazai turisztikai magazin.

0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a zenei szerkesztő Peresztegi Attila nevében is. Szent Irmai Ágnes vagyok. Nógrád vármegye északi peremén, a szlovák határ közelében járunk. Várak, várromok, kőszirtek, kőbányák és vadregényes erdei útvonalak hálózzák be a mesés bazalt vidéket. A Medves-fennség kapuja eresztvény, Salgótarjánból közúton 15 perc alatt elérhető. A látogatóközpont turisztikai információs pont, mellette játszótér, mesterséges tó és számos innen induló, különböző nehézségű, tematikára felépíthető túraútvonalak várják a kirándulókat. Innen indulunk mi is. Felkeressük a néhány éve átalakított és új feladatot kapott Dornyai házat, az erdő mélyén megkeressük a Zagyva folyó forrását, majd ellátogatunk a Salgóbányai geocsodák házába. Kísérőm Kollár Norbert, a Novohrád-Nógrád UNESCO Globális Geopark turisztikai vezető helyettese lesz. Tartsanak velünk!
1: A 20-as években volt a helyi turisztikai kínálatnak a központja, innen indultak a túrák, a sífutók.
0: Ez ilyen turistaház volt.
1: Turistaház volt, egészen a 70-es, 80-as évekig működött. Mellettünk volt egyébként az eresztvényi lesiklópálya, valamint sífutópályák, aminek a nyomai a mai napig is láthatók. Gyakorlatilag ez volt a központja, azóta is visszasírja a helyi turisztikai élet az itt elfogyasztott babgulyást.
0: Innen is indul egy ösvény, egy erdei túraút is, a sárga.
1: És a piros romjelzés, tehát innen nagyon könnyen megközelíthető az északi oldalon a Salgóiver. Egyébként talán ez az egyik legszebb megközelítési módja.
0: Tájékoztató tábla a Dornyai ház környéke.
1: Jelöli például a középbányatavat, a madárparkot. Tehát, hogyha itt a Dornyai ház környékén, vagy a madárparknál az irányító táblát megnézi az ember, akkor a környékbeli látnivalókat a térképen beszámozva, kis fotóval láthatja. Tehát nagyon jól el tudjuk irányítani egyébként a turistákat. Ennek egyébként tervezzük egy 2.0-ás verzióját, hogy van most már ez a természetjáró alkalmazás, abban elkezdtünk túrákat tervezni, és akkor ki fogunk helyezni ilyen QR kódokat is, hogyha már hát ugye a 21. században vagyunk, 2026-ot írunk, most már sokan használják ezeket az alkalmazásokat, és hogyha arra a QR kódra rámegy a kedves turista, akkor mindjárt az adott túrára, összeállított túrára fogja őt vinni, és az alkalmazás pedig végig fogja vinni azon a túraúton, amit mi megtervezünk neki.
0: Itt van egy fogadótér, ahová beérkezik a látogató.
1: Egy kis büfével is felfrissülhet az ember. Az első látogatótér egy Mustó galéria. Mustó János felvidéki gyökerekkel rendelkező festőművészünk, akinek a művei sajnos csak reprodukciókba, de itt a helyszínen láthatók. Nagyon vibráló színekkel dolgozott a festő, egy érdekes stílusa van.
0: És gyakran örökített meg táj elemekből részleteket.
1: Akár a Salgóvárat, akár a Somoskői vár megjelenik.
0: Luca széke sorozat.
1: Luca széke sorozatát láthatjuk a másik kis teremben, a Mustó galéria két teremre tagolódik. Itt inkább a grafikákat, linómetszeteket, a másik térbe pedig a festményeinek a reprodukciójukat láthatjuk.
0: Ez állandó kiállítás?
1: Ez állandó kiállítás, ez egy interreges pályázatban jött létre. Az emeleten pedig foglalkoztatókat találunk, puzzle színezők a gyerekeknek, memóriajáték, szintén a Mustó művekre alapozva, valamint felvidéki festőknek a szintén reprodukcióit.
0: Kívülbelül nagyon szépen megújították ezt a házat. Régen, amikor még turistaház feladatát látta el, volt itt szállás is?
1: Volt szállás is. Egyébként az emeletén megmaradt egy ilyen szoba, ahol olyasmi berendezés van. Hát nyilván nem teljesen olyan, mint itt az 1920-as, 30-as, 50-es, 80-as években, de jól mutatja ezt a Dornyai szoba a kis vaskályhájával.
0: Lavor van, vaságy, kicsi asztal. egy szenes kályha, és még a szenes láda is itt van a lapátokkal. Akkor használták, amikor valaki erre járt, túrázott.
1: Igen, plusz és... a Kárpát Egyesület túraszakosztályának itt is volt egy központja.
0: Itt a Salgó Menedékház eredeti terveit láthatjuk, és az eredeti fotót, hogy hogyan nézett ki, próbálták visszaállítani. Tehát ez a terméskőfal lent jó része megvan.
1: Jobb oldalra pedig lesz majd egy ilyen természetjáró szoba, ahol a Kárpát Egyesületnek a túramozgalomnak a múltját mutatja be több fotón. Ott is a Salgó Menedékháznak, később Dornyai háznak, Dornyai menedékháznak, turistaháznak a különböző fázisait fogjuk majd látni. Itt természetbulvárszoba, ahol itt egy ilyen kis 3D-ben nyomtatott moketten a gyerekek a...
0: Ilyen forgatható.
1: Lehet egy ilyen forgatható moketten, hogy milyen fának milyen termése, milyen levélzete, valamint milyen kérge van, tehát ez tapintható, jól vizualizálható, tehát ez egy edukatív eszköz arra, hogy a környék fáit megismertessük a gyermekekkel.
0: És látványos, itt van például az erdei fenyő, látjuk a toboz termését, a tűleveleket, amikor virágzik. Kérget is meg lehet simogatni.
1: 3D nyomtatott kis struktúrában. Itt a túrajelzéseket, turistajelzéseket láthatjuk, az összekötő utat, a sáv, ami egy főút, kör, ami forráshoz vezető utat jelöl. Egyébként ezek például ilyen puzzle-be és ilyen kis kirakóba is elérhetők.
0: Ezek a fő turista útjelzések, úgy már láttam már olyat is, ami egyedi, vagy valamilyen területre szabott, vagy témára szabott.
1: Így van, nálunk is van például több, például a Mária út is, amit itt nem látunk. Megjelent, ami újdonság, ez a Horizont kerékpárútnak a jelzése. Az is lassan elért minket Salgótarjánt, és megy föl a Medvesre, folyamatban van a Horizont kerékpárút. Ez olyan, mint a kerékpáros kék túra. Tulajdonképpen csak egy narancssárga jelzése van. Ez a Kohász út mentén fog valószínűleg végigvezetni Ózd térsége felé, és akkor úgy megy körbe az országon.
0: Igen, ezeket érdemes figyelni, főleg ha az ember az erdőben túrázik, hogy merre is ne térjen le az ösvényről. Felvidéki festők szobája,
1: ez is egy ilyen foglalkoztató memóriajátékot. Kis székekből pedig egy mustófestményt lehet kirakni.
0: A kis sámléknak a ülő felületén van egy képrész, és hogyha az összes sámlét összerakjuk itt a közép részen mondjuk, akkor ki lehet belőle rakni egy Mustó János képet. Sőt, én úgy látom, hogy ez valamelyik várnak lehet a kép.
1: Van,
0: itt az egyiken a csúcs van.
1: Itt a memória játékon is láthatjuk, hogy ezt a festményt kell belőle kirakni.
0: Ez a Somoskői vagy a Salgói vár.
1: Így van, Somoskői vár és az alatta elterülő falu. Nyilván a színek azért mások magán az eredeti művön is, a reprodukción és a memória játékon is, és nehezítésként egy kicsit fakóbbak a sámlin is.
0: Jönnek a gyerekek, előre bejelentkeznek a pedagógusok, és akkor hozzá...
1: A pedagógiai foglalkozás is szokott lenni a Dornyai Múzeummal együttműködésben. Egyébként a kiállítás létrehozásában is nagy szerepet vállalt a Dornyai Múzeum. Valamint nyitvatartási időben szabadon és ingyenesen használható.

0: Az épület emeleti részén előadóterem, a turista mozgalom és a Dornyai ház történetét bemutató szoba található.
1: Hátizsákot látunk itt, korabeli túraeszközöket, messzelátót, régi távcső, tájoló, elemlámpa, sílécek, fa.
2: Ez sílécek. Az 1920-as, 30-as évek, a Leventék annak idején itt gyakorlatoztak, itt volt tulajdonképpen a kiinduló pontjuk, itt tartották az edzéseket. Tehát ez annak idején a kori honvédelemnek egy jelentős részét, eszközét láthatjuk itt.
1: Fényképezőgép, túrajelvények, tehát minden, ami a túrázásnál fontos tárgy lehet, akár a megörökítéshez, és hát ugye emlék az, hogy végigjárt egy-egy útvonalat.
2: Hát itt is egy olyan fél órát, egy órát nyugodtan eltölthet az ideérkező turista azzal, hogy körbenéz.
1: Tehát a Magyarországi Kárpát Egyesület Salgó-Tarjáni osztálya 1923-tól 1944-ig létezett.
2: Igen.
1: Ez pedig a Salgó Menedékház 1965-től Dornyai Turistaház. Tehát itt a ház története.
2: 87-től indul az idővonal, Dornyai Béla, 1930-as évek, 1932-ben a névadónak, tehát ő nagyon fontos része volt egyébként a helyi turista mozgalom kialakulásában.
1: Ő itt élt Salgó-Tarjánban?
2: Salgó-Tarjánban. És akkor itt a diákjaival láthatjuk egy fotón, a Karancs hegységen a Vétkunyhó építésekor 1936-ban, és ahogy elindul az idővonal, Pécskőhegyi bazaltbánya, Somoskői bazaltömrésről látunk korabeli fotókat, valamint azt, hogy indul ennek a Dornyai Turistaháznak az 1930-as évek második felében. Ott érdekes, hogy abból a bükkösből, ami körülvesz minket, még semmi nincsen, és innen a teraszról jól láthatjuk a Salgói várat.
1: Jól láthatták egykor.
2: Igen.
1: Mert most ugye takarásban vannak a fáktól. Itt láthatjuk a forrásokat, egy-két forrásképet.
2: Gyakorlatilag ez a bocfás forrás, ez innen nyerte a menedékház a vizét. Ez jelenleg lentebb van vezetve, és a Kilián György úttörő csapat újította meg a forrást valamikor a századforduló közepén. 1965 környékén, akkor igazából ezt a bocfás forrás, ez terve van véve, hogy így 27-28 környékén majd most a környék rekonstrukciója folyamán talán vissza lesz állítva.
1: Több forrás ered, köztük az Agyva folyó forrása Agyva is valahol itt van.
2: Forrása is, a Salgóbányán, több forrásból, azt egyébként a hétvégén lett átnevezve az öregségi víz, Fancsik János forrása, ugyanis ő a mostani, tehát az újkorban tulajdonképpen így 1950-es, 60-as évektől ő nagyon jelentős alakja volt mind a Madártani Egyesületnek, mind a helyi fotós életnek, mind pedig tulajdonképpen a turisztikai vonalnak, annak ellenére, vagy még inkább azért, mert ő egy ilyen helyi reumatológus főorvos is volt, országgyűlési képviselő is, valamint a helyi, hát tulajdonképpen a kor polihisztora. Egyébként az öregségi víznek a forrását is ő hozta létre, ő volt a forrásfoglaló.
0: Az Agyva a leghosszabb olyan vízfolyásunk, amely Magyarországon ered. Teljes hosszában hazánk területén halad, majd Szolnoknál torkollik a Tiszába. 179 kilométeres útja során 4 vármegyét és több mint 20 települést érint. A fákon jelölt és a forrás irányába vezető turistajelzéseket érdemes követni, ez vezet a szépen kiépített, folyton csobogó forráshoz.
2: Szintén egy ilyen tölgyesen keresztül. Egyébként a Medves-hensíknak egy része az mezőgazdasági művelés alá, legeltetnek rajta szarvasmarhákat. Tehát amellett, hogy egy kiemelten védett területről beszélünk, bizonyos részein mezőgazdasági tevékenység folyik.
1: És ez már a tavaszi erdő. Jaj, de szép. A Földnapján beszélgetünk egyébként. Pont ma van, április 22-én a Földnapja. De érdekes madárhangok ezek.
2: Szajkó? Érdekes, hogy itt több forrás is táplálja. Tehát Zagyva forrás vidékeként hivatkoznak erre a területre, és mindez a most már Fancsiknak forrásnak nevezett régebben öregségi víz, ami a

0: Budapestre, ott pedig a Középbánya tó alatt a Bukovinszki forrás, valamint a Medves magosa alatt az Ickós kutakat is megtalálhatjuk.
1: Akkor itt átkelünk a Dágványon, kicsit saras a rész. Vizes, ez nagyon ritka, itt csak így hirtelen feljött, ott is van egy ilyen kis mocsár
0: oldalt. Azért a forrás kifolyása azért az több felé, tehát van egy foglalt forrás, valamint az öregségi víz a bányából azért utat talál magának a forráson kívül is.
1: És megérkeztünk a forráshoz, itt van egy pici falból, egy kőfalból csobog ki a víz. Jellemző, hogy egész évben
0: ez
1: megvan a víz?
0: Ez egy nagyon szép bővízű forrás egyébként. Sokszor, amikor a zagyva elapad, itt a forrásból még akkor is folyik a víz.
1: És a folyó konkrétan honnan kezdődik? Tehát honnan számítják?
0: Gyakorlatilag innen számíthatjuk ettől a forrástól. A többi forrás az kicsit lentebb található, tehát valószínűleg ez a legkorábbi pontja. A vízgyűjtő területe az a Medves fennsík alatt található, de hogy ez a magyar részről, vagy már a szlovák oldalról jön, ezt igazából nem tudjuk.
1: Itt vajon milyen a vízminősége? Iható?
0: Nagyon
1: mennyire
0: finom.
1: Vizsgáltam?
0: Iható, egy picit magasabb a vasnak az értéke, de ugye a bányának a szénkészlet ez gyakorlatilag megszűni, mint egy ilyen aktív szenes. Tehát iható, finom, érdemes megkóstolni egyébként.
2: A forrást Fancsik Jánosról, a Salgótarjáni Kórház egykori főorvosáról nevezték el. Munkája mellett lelkes természetjáró volt, lokálpatriótaként különösen a Karancsmedves vidékét szerette. Az agyva forrását elhagyva, utunkat hamarosan a Salgóbányai Geocsodák házában folytatjuk.

0: A Geocsodák házát Salgóbányán a régi bányakaszinó épületében alakították ki. Udvarát gyógynövényágyások, andezit és bazaltkőkert teszi látványossá. Termeiben a medves vidékét bemutató informatív és interaktív kiállításokat, gyűjteményeket találhatunk. Kollár Norbertet, a Novohrad-Nógrád UNESCO Globális Geopark turisztikai vezető helyettesét hallják.
1: Magáról Salgóbányáról azt érdemes tudni, hogy ez egy bányásztelepülés, szénbányásztelepülés. Itt az utca végén volt valamikor az Istvántáró, ami Nógrád megyének az első és egyben a legmagasabban fekvő bányája volt. Az 1800-as évek végén kezdték el itt a szénkészletnek a kitermelését, és ez az épület is a bányához tartozott. Először élelmiszerraktárként, népboltként, majd a 1930-as évekre bányakaszinóként a kulturális élet központja volt. Jelenleg 2015-ös felújítása, valamint a 2018-as kiállítás frissítése óta ennek az alapvető funkciója egy múzeum. Többféle kiállítást tekinthetünk meg itt. Egyrészt a geoparki élménytárat, ami a Novohrad-Nógrád Geopark értékei

0: itt hivatott bemutatni. Van egy Salgóver évszázadai kiállítás részünk, ami a Salgóverre fókuszál, valamint Zente Ferencnek, tehát itt Salgóbányán született, édesapja volt a helyi bányának a gondnoka bányamérnökként, nekiállít emléket. Van még egy határőr kiállításunk, és gyakorlatilag van egy időszakos kiállításunk Komlósi Erzsébet operaénekesnőnek, aki szintén a falu szülötte volt. És itt a Geoparkos élménytárban állva láthatjuk a Novograd-Nógrád Geoparknak egy térképen a kiterjedését. 28 szlovák, 64 magyar település alkotja a geopark területét. Ez volt az első határon átnyúló UNESCO globális geopark.
1: Egységes valamilyen szempontból? Tehát akár földtanilag, geológiai?
0: Földtani geológiai szempontból egységes területnek kell lenni a geopark területének. Azért húzták meg ezeket a határokat, mert így találták ezt a geológiai egységet, hogy ez egy együvő tartozó terület, és ugye, mint tudjuk, a geológia az nem ismer határokat.
1: Igen.
0: Narancssárga vonallal az államhatárt, országhatárt láthatjuk, és nagyon sok ilyen kis gyémánt-szerű pontot látunk a geopark térképén. Ezek mind olyan érdekességek, geoszájtok, ahol valamilyen geológiai értelembe vett látnivaló érték található, nem mindenhol kiépített látnivalóról beszélünk. Ez egy hatalmas lehetőség is, geoparkos, valamint turisztikai léptékben is, hogy az itt lévő látnivalókat egyszer majd mindegyiket látogathatóvá tegye. Vagy a geopark, vagy a turisztika, vagy a helyi önkormányzat, ez igazából mindenkinek érdeke, meg a lehetőség az adott. Jelenleg a kiemelt geoszájtjaink az a határ túloldalán Ajnácskő, Fülekvára, ami szintén egy vulkanikus salakkúpon helyezkedik el, Ipolytarnócot említhetném még meg, Somoskőnél a bazaltorgonákat, a Somoskői várat, Kazár, Ririolit tufa erózió, amit híresebb, a Kisharttyán község kőlyuk oldalát, ami egy barlangszerű képződmény. A határokon átnyúlva Ipolytarnócról megközelíthető még a Mucsényi Fatörzs barlang is. A két túra útvonalon Ipolytarnócról, valamint Mucsény községből is megközelíthetjük. Nagyon érdekes, ugyanis egy vulkáni hamu által betemetett hatalmas fatörzs erodálódás a felszínre kerülése után egy ilyen emberi léptékben bejárható tulajdonképpen barlang került felszínre.
1: Igen, ugye a bazaltról majd még lesz szó, mert ugye ez az alapkőzet a medvesnek.
0: Így van. Tehát a medvesnek a bazalt, a karancsnak pedig az andezit az alapkőzete. Egyébként a Novograd-Nógrád geoparkot viccesen ilyen kavicsos geoparknak is szoktuk hívni, ugyanis nálunk a vulkanikus értékekre épül főként a geoparknak a látnivalói tulajdonképpen. Vagy egy vulkanikus hamuról beszélünk, mint a riolit tufa erózió, vagy például ezek a bazalt oszloposságok, vagy andezit oszloposságok, amit mondjuk Béren találhatunk, vagy a somoskői bazaltorgonák, esetleg a szilváskői szintén bazaltorgonák. Ugyanis a bazalt oszloposság az a geopark területén belül nem olyan ritka, viszont a geopark logójában látható somoskői bazalt orgonák, bazaltömlés, ez a hajlított bazalt orgona formáció, ez viszont egyedülálló.
1: És ez a lávának a megszilárdulása? Tehát ez a láva folyáshoz köthető, hogy így alakult ki, és ilyen formát vett fel?
0: A szakemberek azt szokták mondani, hogy vagy egy üregrendszerbe betüremkedő, vagy egy üledékes összletben veszi föl ezt az érdekes formát kihűlés közben, és ugye a kristály szerkezet alapján, a nyomás viszonyok alapján áll össze, hogy ezek mekkora, milyen sűrűségű ilyen oszlopok lesznek.
1: Rendes éle van, és olyan, mintha gerebjézve lenne a hegyoldal.
0: Ez egy 5-szög, 6-szög, 8-szög formáció. Ellentétben például a Salgóvárának a vulkánjának, ott például ezek a lisztes zsákformációkat figyelhetjük meg. Nem ezeket a szép szabályos oszlopformákat, mint akár Szilváskőnél, akár itt a Somoskői bazaltorgonánál. És érdekes egyébként a bazaltnak és az andezitnek az oszloposságában a különbségek, hogy itt Például a somoskői bazaltorgonán ennek az ötszögletű, hatszögletű formációnak ennek az átmérő egy ilyen 15-20 cm, mint például a Béri Andezi csúszdánál ilyen 60-70-80 cm átmérőjek az oszlopok.
1: Látunk mikroszkópokat, meg lehet a köveket, vagy az apró morzsalékokat.
0: Kőzegyűjteményt, nézegetni. Ősmaradványokat, ásványokat, különféle kőzeteket.
1: Csigamaradványok vannak itt, kagyló lenyomatok, kagyló maradványok. Ritka és drága kövek, ritka drága kövek, ajnácskőről.
0: Ajnácskőről származik, állítólag a Szent Korona zafírja az abroncson. Itt egyébként kiállítva láthatunk egy úgynevezett zafír korundot, ott csillog benne az a kis kékes kis pötty. Ez a bazaltnak egy szennyezője, érdekes, hogy szennyezőnek hívjuk ezt a drága követ.
1: Vulkánok működéséről egy látványos ábra, illetve a sarokban az, hogy hogyan is néz ki egy vulkán, hogyha ha keresztbe vágnánk a keresztmetszete, mi zajlik a mélyben, és aztán a felszínre jutva.
0: Valamint látható itt egy kőzetfelismerő játék is, ezt nagyon szeretik egyébként az ideérkezők, akár felnőttek, akár gyerekek. Itt különféle kőzeteket kell a helyére pakolni, majd amikor már úgy gondoltuk, hogy helyes a sorrend, akár gránátosan, de ez itt megkövesedett fa, kalcita bazaltban, osztriga héjak, ezeket, hogyha föltettük a kőzetfelismerő gépre, az általunk helyesnek vélt formációba, megnyomjuk a piros gombot, és a gép megmondja, hogy jól helyeztük el a kőzeteket. Hát most nyomunk egy piros gombot, így első ránézésre is helyesnek tűnik a sorrend. És akkor a helyes kőzeteknél ez zölden virágít, valamint ilyen csipogó hangot hallat a gép. Most abszolút sikerült megoldani. Megcserélünk kettőt, és akkor lesz egy helytelen sorrend, akkor az első még ugyan zöld, de a második már piros jelzést és egy ilyen másfajta hangot hallott. Akár a hozzánk érkező felnőtteket, gyerekeket ilyen játékos formában ismertessük meg velük.

0: Itt pedig a bazalt kockákat láthatjuk, kockakőre faragva.
1: Kockakőre faragva, valamint fut egy kisfiam az egyik kijelzőn, a kőbenyászott szerszámai mellett, ahol Balázs Pali bácsi az utolsó, még a film készültekor élő úgynevezett Ritzer, Ritzernek hívtuk az itt tevékenykedő kőfaragókat, ő mutatja be, hogyan készült a kockakő.
0: A macskakő tulajdonképpen.
1: Macskakő, kockakő, ez ugye többféle álláspont teória létezik, hogy miért hívjuk macskakőnek a macskakövet. A legvalószínűbb megoldás az, hogy az ideérkező, annak idején jelentős munkás migrációval ideérkező ritzerek, német anyanyelvűek, németben már a macskajuki bánya létrejött előtt volt ez a Katzenkopfstein, tehát macskafejkő kifejezés, ami átragadta a macskajuki bányára, majd onnan a macskakőre. És ez a macskajuki bánya volt az egyik legjelentősebb kockakő kitermelésére a környékbeli bányák közül, ahonnan Párizs utcáit, Budapest utcáit is ellátták ezzel a remek építőanyaggal.
0: Látjuk az eszközeit is, és látjuk most azokat a mozdulatokat, ahogy a nagyobb darabból lepattintja, vagy kipattintja, megformálja ezeket a kocka alakú köveket. Hogy az egységes legyen, méretre is nagyjából azonos legyen.
1: Igen, a nagyobb bazalt kockákat, azokat épületek falazatához használták támfalakhoz, ez a kisebb 9x9-es, 10x10-es macskakő pedig az útburtalatokhoz volt használatos, és ami ugye kijött a bányából, itt nem volt hulladék, mert ami esetleg nem sikerült, vagy nem felelt meg a méretnek, az eresztvényben található zúzónál, azt a látogatóközpont mögött még most is megvannak a maradványai, ott összetörték, és akkor ez az anyag ment a vasúti töltések kavicsajzatában.
0: Ez is ugyanúgy bazalt, csak kisebb méretű.
1: A kristály szerkezete miatt egy viszonylag könnyen megmunkálható, de nagyon időtálló anyag. Először megindult a szénbányászat, majd később a bazaltbányászat is, tehát a salgóbánya az inkább a szénbányászatról szólt, a salgóbánya környéki medves fensík, medvesi bazaltbányák, akár somoskőnő is inkább a bazaltbányászatról.
0: Átlépünk a Várak Birodalmába. A régészet és a Salgóvár évszázadai.
1: Évszázadai kiállítás részünk, ahol a vitrinekben megtekinthetünk eredeti műtárgyakat, amit a 80-as években folytatott ásatások alatt találtak itt a Salgóvár környékén, valamint itt megláthatjuk a különböző fázisait annak, hogy hogyan fejlődött az 1300-as évektől egészen az 1550-es évekig a várnak az építése, valamint a kiterjedése, melyik században mi az, ami állt. Találunk egy olyan makettet is, ami a feltételezett csúcspontja volt a vár építésnek 1550 környékén.
0: Így nézhetett ki
1: így
0: talán egyszer.
1: Ki, így valószínűsítik. Az öreg torony is sokkal magasabb, mint a jelenlegi állapota a Salgói várnak. Itt láttuk ugye a makettet, itt látjuk a fotóját a jelenlegi állapotnak. Ez a 90-es évek környékén történt rekonstrukció eredménye, de nem volt cél az, hogy várként rekonstruálják a várat, csak biztonságossá tették a romot.
0: Hát ugye a vár formája most is megvan, és nagyon messziről látszik, tehát Salgótarján főutcájáról is, hogyha felvidék felé néz az ember, látjuk a várat.
1: A felvidékről is, a Karancsot és a Salgói várat azt kiszúrhatjuk. Valamint van hogy hát megyünk a Somoskői vártól a Macskójuki bánya irányába, ez egy kedvenc fotós helyszíne mindenkinek, ugyanis együtt látszik a két vár. Ez is egy olyan turisztikai célpont, ahol egy másfél órát nyugodtan el lehet tölteni

0: Az épületben alakítottak ki bemutató teret Zente Ferenc, a Salgóbányán született színművészünk emlékére.
1: Bemegyünk a színház terembe, valamint itt ebbe, még ebbe a kis előtérbe, amit Zente szobának hívunk, Zente emlékszoba. Itt két jelmez rekonstrukció is ki van állítva, valamint a kijelzőn fut a Tenkes kapitány, ami a legismertebb műve Zente Ferencnek, valamint itt a fotókon láthatjuk az 1920-as években, hogy hogy nézett ki az épületünk élelmezési üzletként, a fogaskerekű kis vasutat, ami a szenet szállította.
0: Ez egy szép kúria épület volt így, igen, a régi formáját, ha nézzük.
1: Kis fatornyos kis bejárata volt. Most a fatorony helyén egy kilátó kapott helyszínt a rekonstrukciókor, valamint itt az előtéren keresztül jutunk be egy színházterembe, amit jelenleg is használunk különféle eseményekre, konferenciákra, valamint itt helyezkedik el az időszakos kiállítás a Komlósi Erzsébetnek, aki operaénekesnőként vált híres, és szintén a falu szülötte volt.
0: Ez egy nagy színházterem, tehát ez akár színház előadásokat is lehetne tartani.
1: Legendák szerint az 1930-as években itt volt Nógrád megyének az első színes hangos mozivetítése. A kis Zente innen nézhette az előadást, és valószínűsítjük, hogy ez azért nagy nyomot hagyott benne, és így indíthatta el a színészi pályán. Többször nyilatkozta egyébként, hogy ha nem színésznek megy, akkor itt a gyerekkori helyszíne az olyan nyomást gyakorolt rá, hogy ha nem színész lett volna, akkor erdésznek megy.
0: És ugye ő még láthatta ezeket a bányászati, abszolút, ipartörténeti emléknek sem mondható, mert ugye sajnos nem létezik sem a fogaskerek.
1: István Táró az még megvan, az egykori bánya, jelenleg a vízműnek a területe. Az ott földgyülemlett bányavizet azt nem szivattyúzzák ki, tehát elárasztotta a bányának nagy részét, vízbányaként működik jelenleg, és a helyi vízmű ezt egy fizikai szűrés után betáplálja a helyi ivóvízkészletbe, tehát tulajdonképpen forrásvizet iszik a Salgóbánya és a környezete is. Valamint itt láthatjuk Rameshofer Bélát, Zente Ferenc édesapját, ugyanis ő is nem Zente Ferencként, hanem Rameshofer Ferencként látta meg a napvilágot. Ő volt bányagonnoka itt a helyi bányának, bányamérnökként. 1931-ben búcsúztatták el, akkor költözött el a család innen, és indult el a kis Zentének a pályája egy más irányba. Érdekes volt, hogy annak idején itt, hogy megtalálták a szénkészletet, valamint a bazaltot, hogy nem állt rendelkezésre olyan munkaerő, aki értett volna hozzá, úgyhogy Olaszországból, német nyelvterületről jöttek mindenféle mesteremberek, és egy ilyen kulturális olvasztótégelyt hoztak itt létre. Látjuk az osztálykönyvéből 26-os, 27-es tanévben a osztálynévsort, valamint érdekes, hogy itt még a szülőknek a foglalkozását is fent tüntették az osztálykönyvbe, és mindegyik valamilyen bányászathoz kapcsolódó foglalkozása volt. Beérünk egy ilyen kisebb szobába, ahol egy határőr kiállítás kapott helyet.
0: Határállomás volt egykor Somoskőújfalu, vasúti, közúti átkelő volt.
1: Nagyon nagy forgalmú határ, valamint jelentős volt itt ugye a környékbeli bányászat miatt a határforgalom.
0: Határkövet is láthatunk egyenruhákban.
1: Egyenruhákat, valamint egy okmányvizsgálót, ezt nagyon szokták szeretni a gyerekek, ez egy UV-lámpával működik.
0: Okmányvizsgáló?
1: Okmányvizsgáló. Én hoztam be lejárt útlevelet otthonról, és
0: be lehet kapcsolni, ez egy ilyen
1: besötétítünk. És akkor nagyon sokan nem tudják, hogy mind az útlevelek, mind pedig a pénzeink, valamint a jelenleg használt okmányaink is tartalmaznak UV-fényben látható biztonsági elemeket. Itt pedig minden második oldalon megnézhetjük a régi útlevélben a szózatnak a kottáját. Ez csak UV-fény alatt látszik.
0: Igen, hogy most lapozgatja, két oldalon a kotta.
1: A jelenlegi, tehát a most érvényes útlevélben pedig minden oldalon ott van ez a kotta.
0: Mindegyiken ugyanaz van? Tehát minden második oldalon?
1: Igen, minden második oldalon ugyanaz, a jelenlegi útlevélben minden oldalon, és érdekes, hogy a 89 előtti útlevélben ez még nem volt.
0: Csak a
1: ott
0: picike
1: csak
0: szemeket látjuk.
1: Szálakat.
0: De ebből is nagyon kevés, egy-kettőt. Tehát akkor ez az új, a kottás, ez 1989 utáni útleveleken.
1: Van, és a mostani, tehát a jelenleg érvényes útlevelekben is benne van a kotta. Na. Valamint a pénzeinkben is lehetünk UV-fémben látható biztonsági elemeket. Jelenleg az 500-as a leglátványosabb címletünk, azon pedig a Rákóczi induló kottája látható. A bankjegy papírjában. Egyébként érdekes, hogy még a kártya alapú személyigazolványban is van UV-fényben látható biztonsági elem. Attól függően, hogy mikori, vagy a nemzeti szín lobogó, vagy pedig egy hologrammos lovacska látszik a hátoldalon.
0: A Salgóbányai Geocsodák házában Kollár Norberttel, a Novohrád-Nógrád UNESCO Globális Geopark turisztikai vezetőhelyettesével beszélgettünk.

0: A térség számos kihasznált, jól működő és több még megvalósítás előtt álló turisztikai adottsággal rendelkezik. Horvátné Ritzler Juditot, a Salgótarjáni Rendezvény, Média és Művelődési Központ turisztikai divízió vezetőjét kérdezem.
1: Itt a feladat megkezdése a szervezetfejlesztéssel kell, hogy kezdődjön, ugyanis Salgótarján megyei jogúváros önkormányzatának számos olyan turisztikai intézménye jött létre az elmúlt jó pár évvel ezelőtti időszakban, amit fontos lenne nekünk szakszerűen üzemeltetni. Nem csak a itt lakóknak fontos, nyilván ezeket a turisztikai intézményeket elsősorban az ide látogató vendégek számára hoztuk létre, és nagyon fontosnak tartjuk, hogy ők tálcán kínálva kapjanak olyan szolgáltatást, amit ha innen elmennek, akkor örökre megőriznek maguknak. Egy jó bemutatkozási lehetőség akár az itt élő kézműveseknek, itt termékeket létrehozóknak, és nagyon fontos az, hogy azok a szolgáltatások, amik megvalósulnak, illetve azok a turisztikai fejlesztések, azok nem csak a hozzánk látogatóknak szolgálják ki, hanem azokat is, akik a területen minden nap itt vannak, ide jönnek haza erre a területre, nem mindegy, hogy milyen környezetben vannak, és ezeket a szolgáltatásokat ők is igénybe tudják venni. Ahogy látjuk, ezt számos területen ezeket meg is teszik, szinte minden hétvégén láthatjuk itt Eresztvényben is, hogy tele van a játszótér, kirándulnak, kikapcsolódnak, igénybe tud venni, az ugye a helyieknek is szolgál. Mi azt szoktuk mondani, hogy mi egy kedvezőbb természeti adottságokkal rendelkezünk, domborzatügyileg, lankásabbak, nem olyan meredek hegyoldalak vannak, tehát a nyugdíjas látogatók, a kisgyerekekkel érkezők sokkal könnyebb terepviszonyok között tudnak akár kerékpáron, akár gyalogosan közlekedni. Ilyen célcsoportjaink vannak. És ugye Salgótarjának ez a vonzere is, hogy itt az északi város részben szinte olyan, mintha önálló kis falucskák jöttek volna létre. Akár itt Salgóbányán, Rónafalun, Rónabányán, mind olyan településrészek, amiket a medves köt össze, és kiváló kirándulási lehetőség mindenki számára.
0: Beszélgetésünk elején szó volt a szezonalitás előnyeiről, hátrányairól. Itt ezt mennyire érzik? Hogyan lehet például áthidalni egy márciustól októberig terjedő, mondjuk úgy főszezont, amiben kirándulás, erdei élmények, kerékpár, gyalogtúra beilleszthető, és akkor van egy 3 hónap, amikor talán mondjuk nincs hó, sajnos, de azért a téli szezonban mit lehet kínálni? Vannak-e ilyenre tervek, elképzelése?
1: Van elképzelés arra, hogy ezt minél jobban megnyújtsuk, ezt a szezont. Fel kell készülni minden lehetőségre, tehát hogyha nekünk kiváló lesiklópályáink voltak, nyilván a hóviszonyok már nem olyanok, mint korábban, de azért láttuk most is, hogy voltak olyan időszakok, amikor annyi hó esett, hogy most milyen jó lett volna, hogyha erre rá tudtunk volna készülni, ha lett volna egy szánkóversenyünk, akár a helyi lakosoknak, meg a hozzánk látogatóknak tudtunk volna olyan rendezvényeket azonnal, tehát hogy nekünk akkor kelljen kitalálni, hogy hú, leesett a hó, akkor most mit csináljunk, hanem mi már készülünk rá, nekünk voltak terveink a látogatóközpontban és a geocsodákban is, hogy sítúra leceket, mert hogy nekünk a medves fennségünk olyan terület, hogy nagyon sokáig meg tud maradni a hó. Nyilván itt ugye a Bükkeni Nemzeti Parkkal is együttműködve kell, mert hogy ez egy fokozottan védett terület. Viszont meg kell engedni az embereknek is, hogy bemenjenek a területre addig, ameddig nekik szabad. Tehát nekünk kell ezt irányítani. Például a sítúrázáshoz nem kell olyan vastagságú hó, hogy most mindenhol legyen. Ha mi ezzel tudjuk megnyújtani egy kicsit itt a hegyvidéken a turizmust, akkor igenis valamilyen módon kompromisszumot kell kötni.
0: Külön túra mozgás, típus akkor ez is, mozgásforma.
1: Nem kell hozzá feltétlenül sífutó tudás, hanem az ember tényleg használja két lábát, amit gyalog használ, és nordic walkingozik, akkor télen fel tudja csatolni, és biztos, hogy erre lenne kereslet, mert ez egy olyan terület, amivel nem igazán foglalkozik akár országos szinten, és én nem nagyon látom ehhez hasonló kezdeményezést, és a medves fennségünk hál' Istennek olyan ugye a magassága miatt, illetve a terepviszonya miatt, hogy ott, hogyha egy nyom meg van csinálva, és az le van annyira nyomva, akkor az elég hosszú ideig meg tud maradni.
0: Horvátné Ritzler Juditot, a Salgótarjáni Rendezvény, Média és Művelődési Központ turisztikai divízió vezetőjét hallották. A hétfői messzelátónkban maradunk még Salgótarján környékén, medves bejáró erdei túrára indulunk. Felkeressük az egykor működő kőbányákat. A nagy, közép és kisbányák geológiai képeskönyvek. Lapjain érdekes bazalt formációkat üregeket, vízfolyásokat és egy hangulatos tengerszemtavat is csodálhatunk majd. Mára köszönöm a figyelmüket, a zenei szerkesztő Peresztegi Attila nevében is további kellemes rádiózást kívánok. Szent Irmai Ágnest hallották.

0: Popper Dávid művét Farkas Gábor és Mező László adta elő.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Köszönjük, ha nem csak hallgat, hanem személyi jövedelem adója 1%-ának felajánlásával támogat is bennünket. Alapítványunk az Országos Katolikus Rádió Alapítvány adószáma 18 18 36 74, kötőjel 1, kötőjel 42. Ha kérdése van, kérjük hívja a 061-255-33-33-as számot, vagy írjon az infokukac@katradio.hu címre. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 2 óra.

Kedves hallgatóink, kulturális palettánk az akvarell következik. A zenéket válogató Peresztegi Attila, valamint a szerkesztő Szent Imrei Kristóf nevében is köszönti Önöket a műsorvezető Fülöp Tamás. A mai adásban az elmúlt hét legérdekesebb témáiból válogatunk. Felidézzük látogatásunkat a Balatonfüreden